0: földi térségeket veszélyezteti. Elsősorban Bács, Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét. A rovarok a zöldség kultúrákat és a szántóföldi növényállományt fenyegetik, komoly károkat okozva a mezőgazdaságban. November 23-áig érvényes a 6 készítmény kizárólag sáska elleni felhasználási engedélye. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása. A Kisköre felső vízmércén a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Megtartotta első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum, ahol egy országos roma kulturális központ létrehozásáról is tárgyaltak. A tanácskozáson elhangzott, a roma kultúrának a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. A tárca hangsúlyozta, hogy a roma kultúráról nem lehet dönteni a roma közösségek bevonása és a közvetlen párbeszéd nélkül. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját szeptember 25-én és 26-án, amelyen több mint 150 intézmény várja az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel és laborbejárásokkal. A részletes program szeptember elejétől lesz elérhető a kutatókeiszakaja.hu oldalon, az eseményt pedig idén a versenyszféra támogatásával szervezik meg. 175 földmozgást, köztük 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak júliusban a Kárpát-medencében. A lakosság által is észlelt két földmozgás közül az egyik Békés Csaba térségében, a másik pedig a Magyarországon is érezhető ausztriai Bécsújhely közelében történt.
1: Az időjárásról.
0: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, ahogy nézzük a meteorológiai előrejelzést, itt Észak-Magyarországon és Miskolcon is közelíti a 40 fokot a legmagasabb napi hőmérséklet, hogy hogyan viseljük mindezt el, hogyan tudunk vigyázni magunkra, arról beszélgetünk a következő percekben dr. Pintér Ferenccel, a Meteo Klinika igazgatójával. Rendkívül szokatlan ez az időjárás, és tulajdonképpen tanácstalanok vagyunk már, hogy is vészeljük el ezeket a 40 fok körüli hőmérsékleteket. Tisztelettel köszöntöm dr. Pintér Ferencet, a Meteo Klinika igazgatóját. Jó napot kívánok! Milyen tanácsokat lehet adni ebben a szörnyűséges időben, mert nincs már rá más jelző?
2: Ez így csókolom, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Hát bizony, példátlan helyzet állt elő, és ennek ugye az egyik része csak az, hogy 40 fok körüli, sőt a következő napokban feletti hőmérsékletekre is készülnünk kell. Még súlyosabb probléma, hogy tartósan fennáll ez a rendkívüli magas hőmérséklet. Tudnélik, a szervezetünk az egyszeri kiugró értéket még csak-csak tudná kompenzálni, azonban az ilyen tartós, magas hőmérsékleti értékekben fokozatosan kifárad, és egyre szélsőségesebb helyzetbe kerül. És hát ehhez még hozzájön egy valóban tragikus dolog, ez pedig az, hogy az elmúlt napokban még az ország jó részén legalábbis viszonylag frissebbek voltak a hajnalok, és ezek megadták a lehetőséget arra, hogy egy picit megpihenjen a szervezetünk, tudjunk egy kicsit szellőztetni, és ez most lényegében az ország teljes területén meg fog szűnni, és különösen a nagyvárosokban jóval 25 fok feletti hőmérsékletek is várhatók, a leghűvösebb hajnali órákban is, az éjszaka nagy részében pedig 30 fok körüli feletti hőmérsékletek is velünk lesznek. Tehát gyakorlatilag ez a bizonyos felfrissülésnek is a lehetősége megszűnik, ami azt jelenti, hogy napokon keresztül a nap 24 órájában olyan hőterhelés alatt fog állni a szervezetünk, amikor a természetes hőleadás már nem biztosítja a szervezetnek a normális működését. Tehát a folyamatos izzadás lesz az, ami fönn tudja még tartani a hőegyensúlyt. Ez viszont egy nagyon komoly terhelő tényező a szervezet számára, és ez az, ami a szervezetünket, a keringési rendszerünket, a légzőrendszerünket szélsőségesen meg fogja terhelni.
1: Vannak-e gyakorlati tanácsok mindennek elviselésére?
2: Túl kell élni, nincs mese. Két dolog minden esetre, amit mondjunk el, és oldja meg mindenki a saját lehetőségei szerint, mert tényleg mindenkinek más az élethelyzete, és valóban extrém helyzetről van szó. Az egyik az, hogy mindenképpen valamilyen módon gondoskodjunk a folyamatos hőterhelésnek legalább időszakos, de hosszabb időre történő megszakításáról. Tehát vagy menjünk légkondicionált helyre, vagy üljünk bele egy hűvös kádvízbe, de tartósan. Szóval mindenkinek biztos megvan erre a lehetősége, muszáj ezt megtenni, nem fogjuk károsodás nélkül kibírni, ha napokig el kell viselni. A másik, ugye említettük, hogy az izzadás biztosítja a hőegyensúly fenntartásának a lehetőségét. Az izzadást nem szabad gátolni, és ami ehhez feltétlenül szükséges, hát bizony az a víz. És erről, ennek a beviteléről folyamatosan kell gondolni.

0: gondoskodni, még akkor is, ha a szomjúságérzetünk nem ad erre kellő támpontot. És amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy ezzel a verítékezéssel sajnos nagyon sok sót, ásványi anyagokat is veszítünk, és ha csak a vizet pótoljuk, és a sót nem, akkor fölborul a szervezetnek az elektrolit egyensúlya, és ennek megint csak nagyon súlyos következményei vannak. Tehát minimum az, hogy jobban sózzuk meg az ételeket, fogyasszunk olyan ételeket, italokat, aminek nagyobb a sótartalma, most nem szabad ezzel spórolni, és hát egyéb ásványi anyagokat pedig általában már csak ilyen mennyiségben étrendkiegészítőkkel tudjuk pótolni.
1: Nem beszéltünk még az UV-sugárzásról, hát én most nagyon ideális helyzetben hűtött szobában vagyok, de az előbb kimentem egy pár pillanatra napszemüveg nélkül, és egészen hosszú ideig nem láttam utána, amikor visszajöttem a szobába.
0: Igen, itt a napsugárzásnak ez a maximális szintje, amiben most részünk van, ez többféle módon is roppant veszélyes. Az egyik, hogy ez olyan plusz hőbevitelt okoz a szervezet számára, amit aztán már végképp nagyon sok ember szervezete nem is tud kompenzálni, és bizony a halálos hőguta is kialakulhat. A másik dolog, hogy nagyon magas az UVB sugárzás is. És ez egy újabb veszélyforrás, ami most fenyeget bennünket, ez is a strandolókat is. Tudnélik, még a megfelelő napvédő készítmények alkalmazása mellett is roppant megterhelő ez a mennyiségű sugárzás. Az extrém szint közelében, 8-as szint közelébe alakul a vízpartokon a UV-sugárzás értéke, és ne felejtjük el, nem csak a bőrünk, hanem a szemünk UVB védelméről is feltétlenül gondoskodni kell, mert ebben az erős sugárzásban az is könnyen károsodhat.
1: És ugye, ha vízben vagyunk, akkor is ér minket ez a sugárzás, tehát ez nem véd meg tőle.
0: Így igaz, és itt két dologra is figyeljünk. Az egyik a napszúrásnak a kockázata. Tehát amennyiben fedetlen fővel, lehet, hogy csak derékig, de még nyakig is lehetünk a vízben, azonban ha a fejünk, ügyesen vigyázunk a frizuránkra is, és a fejünknek a védelméről, hűtéséről nem gondoskodunk, sajnos ennél a hőmérsékleti és sugárzási értéknél nagyon könnyen kialakul az egyáltalán nem veszélytelen napszúrásnak is a problémája, és hát erre is oda kell figyelni, és nagyon sok hőegyensúlyi zavarra oda kell figyelni, mert igen komoly következményei lesznek, és ki kell mondanunk ennek a hőhullámnak a végére bizony igen sok, bizony biztosra vehető, hogy sok-sok száz többlethalálozással kell számolni ezeknek az erős terheléseknek a következményeként. Mindent meg kell tenni, hogy minél kisebb legyen ez a szám.
1: Hát ez nagyon súlyos mondat, amit kimondott, de nagyon jó, hogy kimondta, mert figyelmezteti az embereket, és gondolom, hogy ez nem korfüggő, tehát nem csak az öregeknek, időseknek kell vigyázni, de vajon milyen tünetekre figyeljünk, akár magunknál, akár a környezetünkben, ami már nagy bajt jelenthet?
0: Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy ne csak magunkra, hanem a környezetünkre is figyeljünk, mert például a hőguta az egy nagyon alattomos dolog, és pontosan ez az, ami nagyon könnyen halálos kimenetelő lehet. Azért alattomos, mert hirtelen tud kialakulni, és az, akinél ez kialakul, mire észrevenné magán, hogy már ő a veszélyeztetett, addigra már könnyen maga tehetetlenné válhat. Tudnélik, itt már megszűnik az izzadás, tehát a szervezet végül is feladja a védekezést, és megy fel a testhőmérséklet, ilyenkor már kialakul a zavartság, eszméletvesztés, és itt amennyiben nagyon-nagyon gyorsan nem kerül sor a megfelelő orvosi ellátásra, tehát azonnali mentőt kell hívni, azonnal hűvös helyre kell vinni, a testnek a hőmérsékletének a csökkentését mindenképpen meg kell oldani. A 42 fokos testhőmérsékletnél már közvetlen életveszélybe vagyunk, mert ellenkező esetben ez bizony halálos kimenetelű lehet. És ne felejtsük el azt sem, hogy akik túlélik az ilyen súlyos hőgutát, nagyon komoly, maradandó szervi károsodásokkal kell sajnos számolni. Még egy dolgot azért tegyünk hozzá. Tehát nem néhány napban kell gondolkodnunk, hanem a hőhullám, még ha kicsit alacsonyabb hőmérsékleten is, de még mindig az extrém szinten tartósan velünk lesz. Tehát még ezen a héten túlnyúlóan is. Tehát amikor itt gondolkodunk arról, hogy hogyan éljük ezt túl, hogyan hárítsuk el ezeket a szervezetünket élő veszélyeket, akkor itt valójában egy rendszer szintű gondolkodásra van szükség, mert nem egy-két napot kell megoldanunk, hanem egész nyugodtan, még legalább egy hétben, sőt hosszabb időszakban kell gondolkodni. És hát ugye itt tudni kell, hogy az időjárás érzékeny emberek azok, akik elsősorban és legsúlyosabban veszélyeztetettek. Tudnék, ők azok, akik még a nagyjából normálisnak tekinthető időjárási viszonyokra is problémásan reagálnak. Még azok is komoly problémákat okoznak az esetükben. Tehát erősen romlik az életminőségük, sokat romlik az egészségi állapotuk. Hát az ilyen extrém helyzetekben aztán ez sokszorozódva jelentkezik. Tehát nagyon fontos dolog, hogy mindenki fölismerje az időjárás érzékenységét, és hát ez ellen tenni is lehet, és ma már és tenni is kell, mert amennyiben ezek az ismétlődő hőhullámok, amire számítani kell. Az ENSZ főtitkár is most tett közzé egy nyilatkozatot, hogy a meleg nyarat, forró ősz fogja követni. Indul ez az El Niño, ami ugye megint csak fokozni fogja itt az extremitásokat hosszú távon, egy éven keresztül is. Nincs más megoldás, mint a szervezetünket a lehető legjobb módon fölkészíteni a következő hetek, hónapok, sőt akár az éveknek is erre a plusz terhelésére. És ebben rendkívül fontos, hogy azt, amit megtehetünk az időjárás érzékenységnek, ezeknek a szélsőséges, éves területi reakcióknak a helyreállítását megtegyük.
1: Nagyon szépen köszönjük, hát nem lettünk feldobva mindattól, amit mondott, viszont nagyon oda kell figyelnünk rá, és megfogadni a jó tanácsokat. Kedves hallgatóink, dr. Pintér Ferencet, a Meteo Klinika igazgatóját hallottuk, köszönjük szépen a jó tanácsokat, viszont hallásra.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Sajó Senyén a Fészek Református Szeretett Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak, egybekötve az intézmény vezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újra 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. A nap további része zenei és játékos programokkal telt el a közös beszélgetéseken túl. A riporter Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
3: Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával beszélgetek a Fészek Szeretett Otthonban. Minek is lehetünk ma tanúi? Miről szólt ez a mai esemény? Ön hogyan látta?
4: Isten mindig arra készted bennünket, hogy mérföldköveknél megálljunk és visszatekintsünk. És ez is egy mai alkalom, egy ilyen alkalom. Egyik oldalról visszatekintünk 5 évre, a másik oldalról pedig az ő segítségét és ajándékait kérjük, áldásait kérjük a következő 5 évre. Ebben az intézményben Sajó Senyén 6 évvel ezelőtt ment nyugdíjba és lépett ki a szolgálatból Kövér Imre testvérünk, aki 45 éven keresztül volt meghatározó, korszakos, korszakalkotó intézmény vezetője ennek az otthonnak. Azt a képet, azt a varázslatos sokszínűséget, azt a fajta felkészültséget, azt a szeretetteljes szolgálatot, amit itt most látunk, azt annak a döntő részét ő alapozta, meg ő tette le az alapjait. És ebbe a szolgálatba állt be 6 évvel ezelőtt Viktor Sámuel testvérünk, aki annak idején 1 évre, aztán miután bizonyított, újabb 5 évre kapott intézményvezetői megbízást, és ez járt le tegnap. És itt volt a kérdés, akkor hogyan tovább? Megkérdeztük az intézmény munkatársait, megkérdeztük a hozzátartozókat, megkérdeztük az egyház községet, az egyház megyét, az egyházkeret, mindenkit végig kérdeztünk, és hát természetesen mi is visszanéztük az elmúlt 5 évre, és azt láttuk, hogy ezt az örökséget ő nem csak hogy megőrizte, amit Imre ráhagyott, hanem gazdagította. És ez látszik a lelkiségben, látszik a szakmai színvonalban, látszik az ellátás minőségében, a beruházásokban, az új, például műhelyben, a fantasztikus alkotások születnek, de a munkatársak elkötelezett szolgálatában is. De mindent összevéve a zsinat elnöksége úgy döntött, hogy újabb 5 évre bizalmat szavaz Sámuel testvérnek.
3: Főigazgatóként mivel bocsátotta útra a következő 5 évre, mit kívánt neki, vagy mit üzent neki?
4: Két legfontosabb dolog, amivel én kívántam a következő 5 esztendőre, az egyik az, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, és Krisztusból táplálkozzon. Jézus ugye azt mondta, hogy én vagyok az út. Nem azt mondta, hogy hát én majd megmutatom, hogy kell egy bizonyos úton járni, hogy a mennyországba kerüljetek, és akkor majd adok életmódtanácsokat, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, tehát velem közösségben tudtok igazán szolgálni, belőlem merítve tudtok igazán építkezni, és napról napra így tudjátok a saját szolgálatotokat is megújítani. A legfontosabb kívánság az, hogy csak akkor tudja ez az intézmény a saját szolgálatát Isten dicsőségére és a lakók szükségletének kielégítésére végezni, ha szüntelen Krisztusból merítkezik, és Isten dicsőségére végzi a szolgálatát. A másik fontos üzenet pedig az, hogy a munkatársakat mindenáron meg kell becsülni. Ma Magyarországon, a diakóniában, de általában is a világi szociális ellátórendszerben a legnagyobb problémát az okozza, hogy 6-8-10 ezer állás üres. 93 ezeren dolgoznak a szociális rendszerben, és hát majdnem 10%-a üres a munkatársi szolgálati helyeknek. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok része ennek a gyönyörű szolgálatnak, amit szociális ellátásnak nevezünk, recsegropog. Azért, mert nagyon sok intézmény nem csak financiális, hanem egyéb okok miatt is nem akarja, vagy nem tudja látni azt a heroikus küzdelmet, amit a munkatársak végeznek, azt az elkötelezett szolgálatot, amit nap mint nap oda tesznek, és amivel végzik ezt a szolgálatot, csak szívvel, csak lélekkel, csak odaadással, csak önfeláldozó szeretettel lehet ezt végezni, és nincs az a pénz, amivel meg lehetne becsülni. Ehhez képest azt gondolom, hogy országosan is nagyon komoly problémák vannak a munkatársak megbecsülésével, hogy 4%-kal emelkedett januártól például a szociális bérpótlék, ami egy egészen nevetséges összeg, előtte pedig csak 21-ben emelkedett, 4 évvel korábban. Tehát ezek alapvető jelzések, hogy az ő munkájukat a társadalom nem látja, nem értékeli, nem becsüli meg. Nekünk egyháznak viszont csak úgy lehet szolgálatot végezni, ha tudjuk, hogy a elkötelezett munkatársakkal tudjuk csak végezni, és ennek meg fontos része az, hogy megbecsüljük őket. És a szeretett szolgálat ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb és újabb és újabb lehetőségekkel, juttatásokkal és egyebekkel próbálja jelezni a munkatársamnak, hogy érdemes a szeretett szolgálat intézményben is, itt a Fészekben is dolgozni.
3: Hogyan látja egy ilyen szeretett otthonnak az intézmény vezetőjének, milyen feladatai vannak, milyen feladatok hárulnak rá?
4: Hűsáfárnak kell lennie, ahogy a mi úrunk is mondta, és az azt jelenti, hogy időben ki kell adni a munkatársaknak is, meg az a lakóknak is, a fiúknak, akik itt laknak, azt, amit Isten rábízott, ami az ő jólétüket szolgálja, ami a munkatársak esetében a munkát segíti, a lakók esetében pedig az, hogy otthonná váljon az intézmény. Ne intézményi ellátásról beszélgessünk, mert nekik ez az otthonuk, ide hazaérkeznek. Ilyen környezetet kell teremteni. Ebben az intézmény legfontosabb, sokféle felelőssége van az intézmény vezetőnek, a étkeztetés, az, hogy legyen meleg, fűtött legyen az intézmény, az, hogy jó gazdálkodás legyen, sok minden. A legfontosabb az a munkatársak ösztönzése és motivációja. Ha a munkatársak úgy jönnek ide, hogy ezeknek, hallottam egyszer egy állami intézményben, ezeknek ennyi is elég. Ilyen munkatársak, mi nem tudunk dolgozni, ilyen felfogás, mi nem tudunk dolgozni, ilyen megközelítéssel, mi nem tudunk mit kezdeni. Nekünk olyan munkatársakra van szükség, akik minden nap érzik az intézményvezető és az egész egyház figyelmét, segítségét, az, hogy minden módszer és minden eszközt igyekszik megragadni az a tekintetben, hogy érzékeltessük, hogy hálásak vagyunk azért, hogy eljöttek ide, és azért, hogy segítik a ránk bízott fogyatékos embereket.
3: Hogyan látja itt a régióban, mekkora segítséget tud nyújtani, mit tud nyújtani ez a szeretett otthon az itteni közösségeknek, gyülekezeteknek vagy a családoknak?
4: A visszajelzésekből látszik, hogy nem csak a településen, hanem térségben is meghatározó jelentőségű a szolgálata, hiszen a fogyatékos intézmények soha nem zárványok, soha nem zárt intézetek. A lakók is kibejárkálnak, különböző programokra mennek, és a gyülekezetek önkéntesek is látogatják. Ez az egyháznak egy rendkívül fontos szolgálata, hogy ne hagyja rájuk zárulni azt az ajtót a fogyatékos emberekre, amit a társadalom rájuk csap. A társadalom nagyon, nagyon hajlamos arra, hogy ők valami furik, valami hiba van bennük, valami magyarázhatatlan, de nem normális sok, és ezért külön kezeljük őket messze a település végén valami jó nagy zárt intézményben, majd ne is lássuk őket a nap 24 órájában. Ezt kell az egyháznak feloldania, ezt kell megszüntetnie, és vissza kell hívni a közösségeinkbe, a társadalomba és a gyülekezeteinkbe a fogyatékos embereket. Ez ennek az intézménynek is az egyik legfontosabb küldetése.
3: Barna Sándorral, a Tiszánéneni Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést. Mivel köszöntötte itt a családi nap, illetve az intézmény vezetői beiktatásra összegyűlteket?
1: Ismét a meghívó ígéje volt számomra útmutató. Péter apostol első leveléből a 4. rész 10.-11. verseit olvastam fel, és az volt az alapige, amelyben Péter arról beszél, hogy Isten sokféle kegyelmének megajándékozottai vagyunk mindannyian, és mindenki úgy szolgálja, mint aki ezt Istentől kapta. Sáfárként szolgáljunk azzal, amit kaptunk, szóljunk és cselekedjünk, és mindezt Istennek dicsőségére tegyük.
3: És Viktor Sámuelnek, a jövendőbeli, volt jövendőbeli intézményvezetőnek mit üzent, esetleg mit beszélgettek, hogyan folytassa tovább a következőekben?
1: Amikor erre az otthonra gondolunk, akkor az nem csak egy munkahely, ahová szakértelem kell, ahová kell az, hogy valaki elkötelezett legyen nehezebb sorsú emberek irányába, hanem valóban szív kell hozzá. Egy vezetőnek pedig különösen kell az emberi kapcsolatokban is jól eligazodni, a döntésekben bölcsnek és éles látónak lennie, és egyszerre irgalmasnak a rábízottak felé, és tulajdonképpen nagyon jól visszaadja ebben az ige szakaszban a sáfár szó. Az ókorban a sáfár az lehet, hogy egy rabszolga volt, mégis rábízta valaki az egész vagyonát, és a erőforrásokkal ő gazdálkodott tulajdonképpen. Egyszerre tartozott hűséggel a tulajdonos felé, és irgalmas gondoskodással a rábízottak felé. És tulajdonképpen ez visszaadja talán azt a vezetői státuszt, attitűdöt, amivel rendelkeznie kell annak, aki a saját senyei otthont, ápoló gondozó otthont vezeti. 6 év alatt bizonyára megtapasztalta Istennek hordozó kegyelmét, és most azt azzal bátorítottam, hogy nem újabb terhet rak Istenre a következő 5 esztendőben, hanem újra felkínálja neki azt a forrást, amit minden szolgálónak fölkínál, hogy ki ne égjünk, mert saját erőnkből, saját szeretetünkből, türelmünkből előbb-utóbb úgyis kifogyunk, és ezért kínálja Isten azt a gazdag forrást, az ő kegyelmét, az ő vele való közösségnek az ajándékát, az imádság lehetőségét, hogy mi azzal éljünk és tudjunk szolgálni.
3: Hogyan látja püspök úr itt az egyházkerületben, milyen szolgálatot tesz, milyen jelentősége van ennek a szeretet otthonnak itt a régióban, itt a környéken?
1: Szimén beszéltem egy nagyapával, aki 30 esztendős unokáját ide hozták, és beszélt arról a traumáról, amikor az kiderült, hogy egy műhiba miatt tolókocsihoz lesz kötve az ő unokája, és milyen nagy áldás az, hogy vannak ilyen otthonok, akik ebben tulajdonképpen átvesznek egy hatalmas feladatot, a gondoskodásnak azt a terhét, amit talán otthon már nem tudnak biztosítani a szülők. Tehát én úgy gondolom, hogy múlhatatlan szüksége van erre, és azt tudja igazán, aki elküldi a gyerekét, tulajdonképpen a legnagyobb kincsét.
3: Viktor Sámuellel, a Fészek Református Otthon intézményvezetőjével folytatom a beszélgetést. Mi is történt itt a mai nap folyamán? Miről szól ez a mai nap?
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, egymással való beszélgetéssel, ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Továbbiakban ugye most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat.
3: Az intézmény vezetői kinevezéssel kapcsolatban, vagy folytatással kapcsolatban mondhatjuk így, 2 kérdésem lenni. Hogyan élte meg az újabb 5 évre való kinevezést? Milyen érzelmek, mik voltak itt önben, akár a beszédek alatt, vagy akár konkrétan itt a kinevezés alatt?
5: Igen, maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül. Tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsinati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt van rám szüksége, addig itt vagyok. A műsorban azért több esetben felcsendült a szeretet, az a fajta isteni szeretet, amit mi keresztjének megéltünk, ismerünk, és több énekben elhangzott, ezek engem mindig meghatódottsággal érnek, nagyon nehezen bírok az érzelmeimmel ilyenkor, nagyon szeretem a fiúk műsorait, nagyon készülnek rá, nagyon lelkesek, nagyon kitartóak, és nagyon hálás is vagyok azért, hogy ők ezt vállalják minden alkalommal ilyenkor, és hát élnek a talentumaikkal, ők is sáfárkodnak a maguk kegyelmi ajándékaival, és ez is a része, hogy verset mondanak, énekelnek, mutogatnak.
3: Hogyan látja, mi a szépsége ennek a szolgálatnak, elhívásnak, mondhatjuk így talán ugye az intézményvezetői feladatokat, de én szolgálatnak, elhívásnak mondanám a saját részéről. Mi a szépsége annak, hogy itt a szeretet otthonban szolgálhat, dolgozhat?
5: Én azt gondolom, hogy maga a szolgálatnak a szépsége, tehát hogy az a kegyelem, amit Krisztusban kaptunk, azt nem lehet kategorizálni ennek a szépségét, bármilyen szolgálatra is. A talentumainkat felismerve helyez el minket, vagy irányít minket az Úristen ide-oda, amoda területekre, engem ide irányított, én ebben helyemen is érzem magamat. Talán ez a szépsége ennek, hogy az ember helyén érezheti magát, és szeretve érezheti magát az Úristen által.
3: És milyen itt a közösség, akár akikkel együtt dolgozik, vagy akár a fiúkkal?
5: Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkbe. Ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
3: És a családi nap miről szól, milyen programmal készültek itt a családi nap kapcsán, hogyan néz ki ez a mai nap?
5: Igen, hát ugye az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek, kikit, milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség, lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni, tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással. Úgyhogy aztán lesz egy ebéd, és délután pedig dicsőítés, ami fontos, hogy a napnak része legyen az Úristenre való felmutatás, legalább számomra énekszóban is, mert nyilván az igei szolgálatot püspök úr ellátta, és nagyon tartalmas igehirdetést hozott a számunkra, de nekem fontos a zenei része is, az Úristen ebben is vezetett engem sok esetben, a fiúknak is fontos, a lakóknak is fontos, hogy mindig legyen egyfajta zenei része a dolognak, ők azt jobban megértik, mint a száraz szavakat.
3: Dóka Adéllal, az egyik bentlakónak, az otthon egyik lakójának az édesanyjával folytatom a beszélgetést. Hogyan kerültek kapcsolatba itt a Szeretet Otthonnal?
6: A fiunk Lehel került ide ezelőtt 13 évvel, hát isteni gondviselés útján, ugyanis már be voltunk ide jelenkezve, egy debreceni segítőtől hallottunk erről az otthonról, és bejelentkeztünk, és nálunk úgy történt, hogy egy hét alatt engem is és a férjemet is megműtöttek, és hát akkor Lehelt nem tudtuk gondozni, és az akkori vezetőt, Kövér Imrét felhívtuk, hogy ha lehetne, addig még meggyógyulunk, itt maradhatna Lehel, és persze igent mondtak rá, úgyhogy egy 6 hétig volt itt, és mi már készültünk, hogy hazavisszük, és két nappal előtte szóltak, hogy üresedett egy hely, és döntsük el két nap alatt. És hát akkor összeült a családi kupaktanács, és a lányomék is azt javasolták, hogy fiatalabbak nem leszünk, és hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot. Nagyon nehéz volt, de nagyon hálásak voltunk Istennek, hogy nem mi döntöttünk, hanem ő vezetett erre az útra bennünket. És hát azóta itt van Lehel, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért az otthonért, mert tényleg otthon helyet, otthont kaptak, és azzal a szeretettel, azzal a gondoskodással, amivel körülveszik őket, mi már fizikailag ezt nem tudjuk megtenni, de itt meg tudják tenni, és hát mindenért csak köszönet és hála az egész csapatnak.
3: Hogyan élik meg ezt a mai családi napot, hiszen ugye egy családi napon vagyunk?
6: Hát nagyon jó hangulat, az időtől egy kicsit tartottunk, de bízunk benne, hogy Isten segítségével minden rendben lesz, és hát jó a többi hozzátartozóval is találkozni, meg a dolgozókkal, akik itt vannak, úgyhogy mi már 13 éve itt vagyunk, és hát szinte mindenkit ismerünk, meg az újakkal is megismerkedünk, és hát jó ilyenkor így egymással elbeszélgetni, találkozni, meg ugye most nekünk is ez egy olyan családi nap, ahol együtt lehet az egész család, mert most nem tudjuk már, ha az minden évben hazavittük kétszer-háromszor a fiunkat, de most már tavaly óta nem tudtuk hazavinni, mert a férjemet egy baleset érte, és most nincs aki cipelje, úgyhogy itt vannak a lányomék is, úgyhogy itt az egész család, úgyhogy együtt vagyunk.
3: Ön hogyan látja, hogyan éli meg régóta itt vannak már, hogy Sámuel lett újabb 5 évre, az is megtörtént az újabb 5 éves kinevezése, mit szól hozzá?
6: Sámuel, mikor ide került az otthonba, mi már itt voltunk, és már Imre mondta előtte, hogy majd nyugdíjba fog menni, és nekünk Sámuel egy ima meghallgatás volt, mert nagyon imádkoztunk azért, hogy ki legyen az otthon új vezetője, mert úgy láttuk, hogy Imre is nagyon jól töltötte be ezt a szerepet, és úgy gondoltuk, hogy ha egy olyan, akit Isten ide rendel, ember lesz itt, akkor biztos, hogy az otthon tovább is így folytatódik, és hát ez igazolódik eddig is, úgyhogy mi nagyon hálások vagyunk Sámuelért is, meg Imrejékért is, úgyhogy mindenkiért.
2: Kedves hallgatóink, Sajó Senyén a Fészek Református Szeretett Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek, Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják.
2: Országosan 629 településen van jelenleg érvényben vízkorlátozás a hőségriasztás miatt. Ebből 465 helyen első, 151 helyen másod, 13 településen pedig harmadfokú korlátozást rendeltek el. A harmadfokú hőségriasztás érvényben maradt péntekig. Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kánikula miatt eddig 91 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt, és 17 vasútvonalon, valamint hévvonalakon is sebességkorlátozásokat vezettek be. A Balaton átlagos vízállása 54 cm, még a Velencei tó vízállása 30 cm, ami 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. A védekezés jegyében a honvédség és a területi szervek folyamatosan biztosítják az ivóvizet, a MÁV munkatársai pedig több mint 16 ezer palack vizet osztottak ki az állomásokon. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, hogy ez a jelentős csökkenés lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon, így most jönnek a legkritikusabb napok, ezért a tárcavezető arra kér mindenkit, hogy továbbra is figyeljen oda a tudatos vízhasználatra a zavartalan ivóvízellátás érdekében. Cianobaktérium burjánzás és fertőzések miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal az idei fürdési szezon végéig bezárta az Arlói strandot. A laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt egészségügyi kockázatok miatt a Suvadásliget strand üzemeltetését szüneteltetik. A megyében emellett Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működnek biztonságos, hatóságilag engedélyezett természetes fürdőhelyek. A biztonságos strandolás érdekében érdemes a kijelölt ellenőrzött vízpartokat választani a szezon hátralévő részében. A Magyar Helsinki Bizottság az alkotmánybírák megválasztásának reformját sürgeti, mert anélkül nem látja biztosíthatónak az alkotmánybíróság függetlenségét. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás miatt a kétharmados többség teljesen egyedül dönthet a bírák szeméről, ami politikai befolyás alá helyezte a testületet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, miután az elmúlt években számos szakmai kritika érte a jelenlegi vizsga szerkezetét és tartalmát. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint első lépésként teljesen megújították az érettségítétel előkészítő bizottságot, amely már az új szabályozáson dolgozik. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb érettségi kialakítása. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, a végleges szabályozás pedig a tervek szerint ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. Augusztus 20-áig valamennyi tag összeállít egy 10 pontból álló javaslatcsomagot a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdésekről és a jogszabálymódosítást igénylő problémákról az Országházban szerdán ülésező vizsgálóbizottságban. Diószegi Judit elnök jelzése szerint a hatalmas adathalmaz miatt a megelőzést, a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot, valamint a szakember és férőhely hiányt is vizsgálhatják. Dúró Dóra alelnök hangsúlyozta, hogy a december 31-i határidő miatt priorizálni kell a témákat, és az őszi időszakban egy kihelyezett ülést is fognak tartani valamelyik elismert gyermekvédelmi intézményben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése, amely a turisztikai szektorban működő kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza, mintegy 1,2 milliárd forint uniós támogatásból. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület közleménye szerint a projekt konzorciumban valósul meg a szállodák, a fürdők és a gasztronómiai szövetség részvételével. Az új rendszer adatvizualizált döntéshozatalra alkalmas információkkal segíti a szolgáltatókat az önálló stratégiai gondolkodásban és az optimalizálásban.
1: Az informatikai fejlesztések mellett digitális tananyagok készülnek, valamint kompetenciafejlesztési és mentori szolgáltatások is elérhetővé válnak a vállalkozásoknak.
0: Az időjárásról.
2: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban áramspórolási tippekről beszélgetünk majd Birta Zoltánnal, a Kárpátaljai Pulzus Rádió főszerkesztőjével. Azért őt kértem meg erre a beszélgetésre, mert az orosz-ukrán háború óta rendszeresek az áramszünetek Kárpátalján, így elég sok tapasztalata van már a témában. Beszélgetünk majd hétköznapi tippekről.
1: Biztosan fontos. És hogyha vannak olyan modern csillárok, amelyben 80 wattos díszégő ég, és ebből van 4 darab, ami szinte a fél háznak a teljes elvilágítását kibekkeli, akkor azt érdemes nem bekapcsolni.
0: De hallhatnak majd megdöbbentő történeteket is a mai Kárpátaljáról.
1: Az volt meghökkentőbb, hogy ugye Kárpátalján a férfiak hiánya jellemző, hogy az óvodában a fiatal, 30 éves, nagyon csinos, szoliva és ilyen helyekre járt anyuka, arról beszél a másik ugyanilyen fiatalos, csinos és ápolt anyukával, hogy hogyan kell az agregátorra a gázreduktort felszerelni. És én ott álltam és hallgattam, hogy Teremtő Istenem, van a világon még egy olyan hely, ahol egy óvodában 2-30-as korában járó fiatal csinos hölgy arról beszél a férj hiányában, hogy hogyan kell az agregátort reduktorral ellátni. Hát ilyen eltérzésekkel találkozunk.
0: És ami talán a legfontosabb, egyfajta életfilozófiát is hallhatnak majd Birta Zoltántól.
1: Jó lenne megtanulni tőlünk nyugatabbra is, hogy higgyük már el, hogy a jó az attól lesz jó, hogy elkezdjük értékelni azt, amink van. És a rossz pedig attól lesz rossz, hogy nem látjuk azt, amink van. Mármint, hogy és ez igaz Kárpátaljára is, hogy nagyon sok a hallgatók, az Európa Rádió hallgatók számára elképzelhetetlen dolog van itt, ami tényleg rossz. De ezek az emberek még mindig annak örülnek, hogy valami más dolog, ami viszont éppen megvan, az ott van örömforrásként és ott van jó dologként. Higgyük el, hogy az életben nem ezek az igazi problémák, hogy most spórolnunk kell, kiszárad a füvünk, vagy éppen egy fokkal melegebb helyen ülünk, vagy éppen ezek ilyen negyedleges, ötödleges dolgok, de én amikor ezt hallom, akkor viszont engem mindig megerősít az, hogy ha tőlünk nyugatabbra boldogtalanok a jóban az emberek, akkor itt mi keletebbre nagyon boldogok tudunk lenni ebben, ami nekünk jár és nekünk jut, vagy éppen nekünk el van készítve.
0: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Birta Zoltán, a Kárpátaljai Pulzus Rádió főszerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Magyarország talán sosem látott energiakrízissel áll szemben, a paksi atomerőmű a teljes leállás határánál. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, főleg 17 és 22 óra között spóroljon az energiával, főleg a nagyfogyasztókkal, a klímával, az elektromos autók töltésével.

0: működésével, a mosó és mosogató gépek üzemeltetésével, ezeket a tevékenységeket a nap más időpontjára átütemezve. Ma a Birta Zoltánnal, a Kárpátaljai Pulzus Rádió főszerkesztőjével beszélgetek, tippeket, tanácsokat, ötleteket szeretnénk adni a hallgatóinknak az árammal való takarékosság jegyében. Ám a beszélgetés végére nem csak ezt, hanem egy életfilozófiát is kapunk majd tőle, és azt hiszem, ezt még fontosabb lenne megfogadni a spórolási tippeken túl. Mai vendégünk tehát Birta Zoltán, Kárpátaljai Református Rádiós, a Pulzus Rádió főszerkesztője. Szóval mielőtt belemélyedünk a témába, én szeretném itt röviden elmondani azért kezdésként, hogy semmiképpen nem akarnám összehasonlítani a 2026. augusztus magyarországi helyzetet a 2022. február és azt követő kárpátaljai-ukrajnai helyzettel. Csupán eszembe jutottatok az elmúlt napokban, hogy ki az, aki az elmúlt időszakból legtöbb tapasztalattal rendelkezik, és ezt magyar anyanyelvűként el tudná az Európa Rádió hallgatóinak mondani, és így jutottál eszembe, hogy azért Ukrajnában, Kárpátalján elég hosszú áramszünetek voltak, vannak-e, azt majd mondd el, légy szíves, az orosz-ukrán háború nyomán, és hogy néhány tippet mondj nekünk, hogy hogy lehet ezeket átvészelni. Most Magyarországon még nincsenek huzamosabb áramszünetek, de az, hogy meg kell próbálnunk spórolni az árammal, szerintem ahhoz lehetnek jó ötleteid. De akkor egy ilyen aktuális dolog, vannak még áramszünetek, vagy stabilizálódott a helyzet Ukrajnában?
1: Ezt ugye 4 év árnyékában nem tudjuk kijelenteni azt, hogy vannak-e még áramszünetek, vagy nincsenek. Hát jelen pillanatban most nincsenek, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy már délután, vagy éppen holnap reggelre arra kelünk, hogy már lesznek. Illetve lehet, 2 hét ma úgy fogunk beszélgetni, hogy már voltak. Úgyhogy nálunk ez egy ilyen folyamatosan a levegőben lévő dolog. Tényleg perceken, órákon belül ez megtörtént, és ez változhat. Egy biztos, hogy minden változik a villanyszolgáltatás tekintetében, hogy amire éppen számolsz, az általában nem szokott meglenni, de most elmondhatjuk, hogy lassan néhány hete elég stabilan működik a villany ellátottságunk. Ez egyébként tényleg elég stabil mostanság, úgyhogy elmondhatjuk bőszen, hogy pár hetünk teljesen biztonságban telik a villany ellátottság területén. Egyébként a napelemeknek a meglét az nagyon sokat segít a nyári időszakban, szinte minden európai országban.
0: És akkor egy nagy ugrás, amikor, és ez lehet, hogy nehéz kérdés, de hát az emlékeidben kellene egy kicsit visszamenni, tehát amikor arról beszélünk, hogy elindult ez a háború, és hogyan érintett benneteket, akkor sokszor lelki dolgokról beszélünk, de azt vissza tudod-e idézni, hogy azt a fizikai érzést, hogy oké, én itthon maradtam a családommal, nekem itt van feladatom, és akkor jön, ami jön, és például jön ez az áramszünet dolog, hogy ezt az érzést, hogy ezzel meg kell küzdeni, ezt vissza tudod idézni, az első félelmet, meglepettséget, hogy most akkor lehet, hogy nem lesz egy napig áram, hogy akkor erre be kell rendezkednem, ez hogy érintett téged?
1: Én azt gondolom, hogy az embernek az élete során a megtapasztaláson alapuló életérzés rengeteg emberi tulajdonságot művel ki benne Isten kegyelméből. Például akkor, hogy mi gyerekkorunkban így nőltünk, hogy a 90-es években, amikor folyamatában van a rendszerváltás, akkor gyakorlatilag ugye úgy nőtt fel generáció, és úgy jelent meg generáció, hogy napokra eltűnt a villanyszolgáltató, pontosabban órákra eltűnt a csúcs időben, amikor az ember hazamegy, akkor sötétben ment haza, sötétben, öt gyertya mellett összebújva tette a több generáció azt, amit tennie kellett, édesanyám, ha nem volt gázos balonunk, mert ha volt is rá pénzünk, akkor nagyon nehezen lehetett beszerezni, hónapot kellett rávárni, akkor a kályhán, a spórban főzte a vacsorát, édesapám a gyertya mellett olvasta az újságot, mi a gyertya mellett egy kis asztalon tanultunk a házi feladattal, és igazából mi ezt egy szobában tettük meg, és valakinek be kellett menni valamelyik szobába, elég nagy házunk volt, ha be kellett menni valamelyik szobába, akkor gyertya fénnyel mentünk be óvatosan, hogy el ne vágódjunk és ne égessük fel a házunkat. Mármint, hogy mi ebben azért már szereztünk megtapasztalásokat gyermekkorunkban, és nekünk ez a fajta nincs villany, hát mi ebben nőttünk. És nagyon sokat tanulva a szüleinktől, a nagyszüleinktől a kárpátai életérzéshez hozzátartozik az, hogy ezt én ma elmondhatom, hogy szerencse, hogy mondjuk nem a Magyarország szívében, vagy éppen egy német ország területén nőltem fel gyermekként. És nem ott szívtam magamba az élethez szükséges dolgokat, hanem itt Kárpátalján. És nekünk ez a fajta kiszámíthatatlanság, hogy nincs, nem kell tervezni 5-6 évre, én nem tudom azt, én sose tudtam azt, hogy én mennyit fogok keresni majd 2 év múlva, mit fogok vásárolni 4 év múlva, mert tudatosan nem is engedtem meg magamnak, hogy ellenkezőleg a nyugati társadalomban lévő emberek, emberekkel, akár Magyarországon is ugyanezt az életérzés az élet lehetett tapasztalni, bár nem úgy érezték, hogy nekik jó, de mégis tervezhető volt ahhoz képest az életük. Mi ezt nem engedtük meg magunknak, hogy tervezetten tervezzük a jövőnket. Mi a kárpátaljai életérzéshez hozzátartozik az, hogy az itt élő emberek azok a jelenben élnek, a jelenért hálásak, és a jövőt pedig egyfajta nyitott könyvként kezelik, és a minden változhat életérzést használják, és mondjuk egy német vállalkozó Kárpátalján az első két évben csődbe menne, mert egyszerűen a kiszámíthatatlanságnak az életérzése, az a tényező, hogy minden változik, az egy óriási erőt bír, és az élet minden területén, legyen vállalkozás, magánember, család, bármilyen területén, ez teljesen átírja a szabályokat, és mi ebben növekedve így éljük az életünket, és szerencsénk ez, mert ez a fajta tudás, ez a fajta hozzáállás az élethez, kibekkeli az ilyen életérzéseket, hogy úrnem lesz villany. Hát ha nem lesz villany, akkor a szüleink, a nagyszüleink elmondták, hogy nekik sokkal rosszabb volt, és én gyerekkoromban emlékszem, milyen az, amikor nem volt villany. Úgyhogy ez a fajta nagy rácsodálkozás az élet ilyen jellegű drasztikus változására annyira nem ütött agyon, mint hogyha egy ideális életben, egy tervezhető világban éltünk volna. Emlékszem, amikor én 26 évesen elkezdtem vállalkozni, akkor elkezdtem számolgatni, és gyorsan meg is állítottam ezt a matematikai fonalat, mert mondtam, hogy nem, ilyet nem csinálunk, mert hogyha nem ez lesz, akkor csalódott leszek, és persze jött azóta háromszor mentünk csődbe gazdaságilag, úgyhogy szerencsére nem tekintünk a jövőbe, csak a jelenben teszünk azért, hogy a jövő egy fokkal jobb legyen. Mármint, hogy nekünk ez a nagy orbacsapás, hogy nem lesz villany, ez talán azért az itt maradtaknak, az itt élőknek azért mégsem volt annyira drasztikus életérzés, mint azoknak, akik mondjuk sose láttak ilyet, vagy nem is hallottak a szüleiktől ilyet. Hát viszont az bizonyos, hogy amikor télen történik a sötétség, akkor azért necces, mert ugye hát sötét van, kiskorú gyermekek nem igazán tapasztalták ezt még, és ugye nem lát A-tól A pontba a B pontba. Gondolj bele, hogy ültök a nappaliban, és akkor egyik pillanatról a másikra zsúgy teljes sötétség van, és ugye régen elő voltak készítve, tudom mai napig, hogy édesanyám már még szobában, még fiúkban van a gyufagyertya, és ez mai napig egyébként eltelt 30 év, az mai napig ott van a gyufagyertya, mai napig édesanyám, hogyha megy valahol, mindig visz magával a gyufagyertyát, ugye ez a háborús időszakban átalakult akkumulátoros lámpává, mai napig, ha eljön hozzánk, akkor mai napig hozza magával, de most voltunk éppen nyaralni, és oda is hozta magával az akkumulátoros lámpáját, mert megtapasztaláson alapuló tudás azt igényelte, hogy ezt mindenképpen tegyük be, mert szükség lehet rá. Úgyhogy amikor elmegy a villany, akkor korom sötét van a házban, és akkor az első időszakban rá kellett jönnünk, hogy erre fel kell készülnünk. Ilyenkor jelentek meg az akkumulátoros fejlámpák, kézilámpák, mindenféle világító eszköz, hogy egyáltalán magát a világítást oldjuk meg, de hát ennek nagyon sok része van, beszélgetünk erről is.
0: Na hát akkor a lelki részét értjük, hogy azért nem estetek kétségbe, meg volt hova nyúlni, de amit elkezdtél mondani tulajdonképpen, az viszont már egy ilyen technikai különbség, hogy akkor nem a, most 2022 után nem a gyertya és mondjuk a petróleum lámpa volt ez az eszköz, hanem a technikai fejlődést azért ügyesen kihasználtátok, tehát akkumulátoros lámpák feltételezem, meg akkumulátorok, meg elemben eltárolható, tölthető elemek, meg ilyesmi kerültek előtérbe, gondolom. Mondasz erről egy-két szó?
1: Mondom, hogy mi van otthon, és akkor talán az otthoni technikai fejlődés vegyük végig. Hát ugye első körben a világítás a legfontosabb, ha télen az a baj, hogyha most délután 4 órán keresztül nem lesz villany, akkor délután 4-től 8-ig ma kimész, és gyönyörű szépen az ablakon befisüt a fény, és igazából nincsen gond a mozgásoddal. De a télen, tegyük fel, télen van ugyanez, akkor korom sötétben ülsz a legfontosabb 4 órán belül a házban. Ezért akkumulátoros lámpákat szereztünk be, szinte minden család minden tagjának, vagy minden szobában legalább 3-4 órán keresztül működő akkumulátoros lámpákat, ha nem, akkor ezeket kettesével próbáltuk megoldani. A másik megoldás az autóakkumulátoroknak a beszerelése. Ugye ez a következő lépés volt, amikor rájöttünk, hogy a jól drágán megvásárolt 4-szer annyiba került egy akkumulátoros lámpa, mint korábban. A jól drágán megvásárolt akkumulátoros lámpa igazából ez nem is annyira bírja, mint ami rá van írva, akkor elővettük az autóban lévő akkumulátort, amit hogyha ráteszünk egy megfelelő mennyiségű LED lámpát, akkor valamiféle fényt ad a ház legfontosabb artériáiban, és így aztán legalább nem ős sötétben. Aztán a következő szintje, amikor rájössz arra, hogy az akkumulátort lehet 220-osítani egy úgynevezett inverternek a beszerzése révén, ebből sokféle van, az egyik ilyen, ami az olcsó variáció, az pedig úgy néz ki, hogy egyszerűen rákapcsolod a két sarút az akkumulátorra, és ezáltal ideig, óráig egyfajta 220-as kimenetet kapsz az akkumulátoron keresztül, az inverter biztosítja neked ezt a áramátdolgozást, és ezekkel tudsz gyakorlatilag egy tévét, egy internetet, egy szobai lámpát működtetni órákon keresztül, és ugye ennek a következő variáció, amikor már olyat vásárolsz, ami jóval többbe kerül, amely meg fel is tölti magát, mikor megjön az áram, mert hogy elég kellemetlen, hogy az akkumulátort leveszed, akkor veszel egy akkumulátor töltőt, ami az áramkör, és akkor ugye kettőt külön helyszínen próbálod töltegetni, de van már olyan, ami nekünk is van, amely gyakorlatilag az akkumulátor töltőként is üzemel, amikor van áram, akkor tölti az aksit, amikor nincs, akkor pedig egyfajta 220-as forrásként biztosítja az áramot, vagy az villanygítás valamit a házon belül. A következő az, amikor már nagyon tehetős vagy, és már belenyúlsz a lecsóba, és rájössz arra, hogy ez nem ideig, óráig fog menni. Ez az úgynevezett agregátor beszerzése, mindenki az generátornak hívjuk. A generátor beszerzése, az agregátor beszerzése. Hát ugye nagy probléma, hogy télen a fűtés is elmegy, amely általában az elektromos részegységek miatt történik meg. A kazánok bár gázzal működnek, de mégis van benne egy elektromos rész, illetve a szivattyú, amit pörgetni kell, hogy a házban a víz az megmozduljon. És ez egyébként szinuszos, ezt már megtanultuk 4 évvel, szinuszos invertert kell beszerezni, hogy ezt egyébként valamilyen, vagy szinuszos agregátort, ami ezt biztosíthatni tudja, mert ez az áramfajta, vagy áramtípus, rezgés típus sem megfelelő, akkor igazából hiába van, de nem fog működni. Úgyhogy azt is csináltuk, ha valakinek a téli időszakban nem volt ilyen jellegű eszköz, akkor elvittük egyiktől a másikba, hogy ott én vittem munkatársamnak a szinuszos inverteres akkumulátoromat, hogy kicsit a két gyerekre jobban fel tudja fűteni a házat, mert nekünk éppen sikerült megoldanunk egy agregátorral ugyanezt a problémát. Úgyhogy az agregátor a következő szint, és ugye az agregátornak van olyan variációja, amikor ezt már gázos reduktorral szerelik fel, ugye a házakban benne van a gáz, és ez a gázos reduktorral egyébként méregdrága üzemanyagot lehet mentesíteni, és akkor becsatlakoztatjátok, és akkor az agregátoron keresztül látja el a lakásnak az áram ellátását, erre van egy külön technika, viszont ami fontos, hogy ugye nagyon intim kérdés, hogy nincs sok pénzed, nem veszel nagy agregátort, mert ugye az drága, illetve ha sok pénzed van és nagy agregátort veszel, akkor az meg nagyon sokat fogyaszt. Úgyhogy rájöttünk arra, hogy azért a szivattyú üzemelése, a mikro, illetve a vízforraló üzemeltetése, vagy éppen az elektromos boiler üzemeltetése a világ legdrágább és legterhelőbb dolga, úgyhogy ezt próbáltuk nagyon okosan ideig, óráig hasznosítani, azaz egyszerre fürdött a család, csak tussolt a család, és nagyon figyeltünk arra, hogy véletlenül se kapcsoljon be mondjuk egy szivattyú akkor, amikor éppen bekapcsoltad a mikrót, mert abban a 2 percben levágja az agregátort és kikapcsol. Mármint, hogy nagyon összetett dolgok, ezek halmozottan működnek, az agregátor után pedig vannak az úgynevezett napelemes inverteres megoldások, és ennek a folyamatnak a csúcsa, és aztán rájöttél, aki tehette, az beszerzett egy napelemes ipari akkumulátorszettet, amely gyakorlatilag ideig, óráig próbálja a háznak a teljes autonóm ellátottságát biztosítani. Hát ez ennek az íve. Úgyhogy technikailag ez így nézett ki, és azt hozzátenném érdekességképpen, hogy az volt meghökkentőbb, hogy ugye Kárpátalján a férfiak hiánya jellemző, hogy az óvodában a fiatal, 30 éves, nagyon csinos, szoliva és ilyen helyekre járt anyuka arról beszél a másik ugyanilyen fiatalos, csinos és ápolt anyukával, hogy hogyan kell az agregátorra a gázreduktort felszerelni. És én ott álltam és hallgattam, hogy Teremtő Istenem, van a világon még egy olyan hely, ahol egy óvodában 2-30-as korában járó fiatal csinos hölgy arról beszél a férj hiányában, hogy hogyan kell az agregátort reduktorral ellátni. Hát ilyen eltérzésekkel találkozunk.
0: És akkor ebbe a beszélgetésbe Birta Zoltánnak meg kellett szólalni a megoldással, aki láthatólag képben van a témában, mert 5 perc erről beszéltél nekünk, vagy nem is volt rá szükség, mert a hölgyek megoldottak.
1: Én ott hallottam másodjára arról, hogy lehet agregátorhoz reduktort, gázreduktort szerelni, úgyhogy én is csak hallgattam és jegyzetettem, hogy most tényleg van ilyen, hogy ezt a hölgyektől fogom meghallani, és ugyanolyan szép autóba szálltak be, mint amit a rádióhallgatók tesznek az Európa Rádión keresztül. Pont olyan millió, vagy gyönyörű szép, éppen mentek edzésre, fitnessklubban. Hát ugye nagyon izgalmas volt a millió, hogy nem arról beszélgettek, hogy éppen hogy mit fognak főzni ma, hanem arról, hogy hogyan kell ezt a technikai malőrt férfi híján megoldani.
0: Amit egyébként mondasz erről, az jut eszembe, hogy a Kárpátalján tényleg minden más volt ebben az időszakban, meg nyilván most is, és hogy például hallottam egy beszélgetést a Beregszászi Színház vezetőjével, és ő mondta, hogy szintén a férfiak hián, nők játsszák a férfiak szerepét például. Tehát minden helyen megpróbáltatok alkalmazkodni mindehhez. De ez csak egy nagy zárójel. Az a napelemes rendszer, amit az előbb mondtál itt a csúcsának, a technikának, ezt jól értem, hogy ez úgy működik, hogy egy saját akkumulátorban menti el az áramot. Ez ugye, ha ez így van, akkor ez nagy különbség a Magyarországon elérhető rendszerekhez képest, mert itt be kell kötni a hálózatba, és nem magadnak tárolod el az áramot, hanem beadod a közösbe, és azt használja, akinek éppen szüksége van rá. Jól értem a kettő közötti különbséget?
1: Igen, ez egy óriási különbség a kettő rendszer között. Az egyik egyébként nálunk is elterjedt, mert azért békeidőben mi is próbáltunk ebből energiaforrás, illetve egyfajta gazdasági beruházásként értelmezni ezt a dolgot, és amikor megjött a villany lekapcsolás, meg hallottunk, hogy az meg fog történni, akkor ezek az emberek nagyon nyugodtak voltak, hogy figyelj, van 35 kW-nyi napelem felpakolva, hát nálunk nem lesz gond, és az az egyetlen egy zárójeles probléma ezzel a rendszerrel, hogy először említettünk, hogy igazából ez akkor működik, ha van a hálózatban villany, ha a hálózat le van kapcsolva, akkor a napelemes rendszer hiába hatalmas, és hiába rengeteget termel, fizikailag nem ad lehetőséget arra, hogy ezt hozzá tudjál jutni, és ha lekapcsolják a hálózatot, akkor ez is le van kapcsolva.
0: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Birta Zoltán kárpátaljai református rádióssal, a Pulzus Rádió főszerkesztőivel. Maradjanak az Európa Rádióval.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, még a Keszthelyi kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tisztató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban próbálnak tartani. Magyar Péter keddi helyszíni bejárásán elmondta, ez azért szükséges, hogy a várható ausztriai és németországi esőzések után érkező víztömeget kihasználva gyorsan újraindíthassák a blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napot vesz igénybe, ezért kulcsfontosságú a folyamatos magas hőmérséklet fenntartása. Az intézkedés a lehetséges energiatakarékosság és termelési célokat szolgálja a Duna vízállásának függvényében. A Duna vízszintje kedden 5 cm-t emelkedett. A lakossági fogyasztás 500 megawatttal a tervezett szint alatt volt kedden, a kritikus időszakban. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, amelyeket bárki ingyenesen igénybe vehet a hőség idején. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária ZRT, igazodva az európai autóipari szokásokhoz, amellyel nagyságrendekkel csökkentik a villamosenergia felhasználásukat. A győri gyárban kiegészítő intézkedésként leállították az irodai épületek klimatizálását, az autómosók használatát, és délutánonként szüneteltetik az elektromos autók töltését. A Strabag 11 megawattot takarít meg a termelés és a műszakbeosztás átszervezésével. Energiatakarékosság intézkedéseket vezetett be a JUSK Magyarország az áruházakban és a központi irodában. Energiatakarékos ledes dekorációkkal, későbbi felkapcsolással és ingyenes ivóvízzel szervezik meg augusztus 6-a és 8-a között a Nagyerdőn a debreceni bor és jazz napokat. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar lép színpadra, az eseményt mesterkurzusok kísérik, idén a Kékfrankos kerül a középpontba. Jubileumához érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja a Nyilas Misi Ösztöndíj, amely 10 éve támogatja a hátrányos helyzetű kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat. Az ösztöndíj a sport, a művészet és a tudomány területei mellett idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is díjazott tehetségeket. A szakmai zsűri nem csak értékeli a pályázatokat, hanem aktívan mentorálja is a diákokat a programhoz kapcsolódó nyári táborban. Ez a közös találkozó kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék egymást és új ismereteket sajátítsanak el. A Református Egyház keretében működő kezdeményezés így éveken át átfogó szakmai és közösségi támogatást nyújt a rászoruló ifjúságnak. Tapadásgátló bevonat leválása miatt visszahívja a fogyasztóktól a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksserpenyőket a Teddy Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság jelzésére. A Vokpen Natural Kitchen nevű meghatározott cikkszámú termékből Németországon keresztül a magyarországi üzletekbe is jutott, és a vizsgálatok szerint a bevonat részecskéi a főzés során bekerülhetnek az élelmiszerekbe. Kedden is meghaladta a célértéket a talajközeli ózon koncentrációja, ez a meleg napsütéses órákban a következő napokban is tovább emelkedhet. Az ózonszennyezettség torokirritációt, fejfájást okozhat, valamint súlyosbíthatja az asztmás és allergiás tüneteket. A szakemberek azt javasolják, hogy kora reggel vagy késő este szellőztessünk, délután pedig kerüljük a nehéz fizikai munkát és a szabadtéri sportokat. A levegő minőség javulása legkorábban pénteken várható, a záporok, zivatarok és szél hatására.
2: Az időjárásról.
3: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Birta Zoltánnal, a Kárpátaljai Református Pulzus Rádió főszerkesztőjével. Megpróbálunk tippeket, tanácsokat kérni tőle, hogy hogyan lehet az energiával, főleg az árammal spórolni, hiszen az elmúlt években Kárpátalján rendszeresek az áramszünetek, ők már sokat tanultak arról, hogy hogyan lehet megbecsülni az energiát, ezért kértem, hogy adjon nekünk tippeket. Mai beszélgetőtársam tehát Birta Zoltán, a Pulzus Rádió főszerkesztője.
2: Na ugye, amiről én beszélek, az pedig az autonóm rendszer, egy sokkal kisebb teljesítményű 5-5,5 kW-os rendszerekről beszélünk, bár én rádiós vagyok és nem vagyok elektromos mérnök, de azért ezt megtanultuk, 5,5 kW-os napelemekről beszélünk, aminek van háztartásonként egy 6-8 kW-os invertere, és igazából, hogyha ez az inverter tud egy olyan megoldás, hogy amikor van áram, akkor az áramot használja, másodlagosan használja például a napelemet, vagy éppen fordítva, amikor van napelem forrás, azaz éppen süt a nap, akkor azt használja bevétel inputként, amikor a napelem kevesebb lesz, jön egy felhő, vagy éppen eltűnik, akkor átáll hálózatra, ha meg nincsen hálózat, akkor pedig automatikusan az alatta lévő akkumulátorra tud átállni, és így igazából három forrásból biztosítja a 24 órás ellátottságodat. Ennek sok variációja van, de azért a különbség a kettő között, hogy amikor lekapcsolják a hálózatot, ez automatikusan a napelem kontra akkumulátor forrásokkal próbál téged ellátni árammal. Itt ugye nagy kérdés, hogy valaki 5 kW-os napelem forrás tesz fel, és van hozzá egy 6 kW-os invertere, akkor a házban lévő egyszerre működőképes eszközöknek az összterhelése nem lehet több, mint mondjuk 5,5 kW, vagy éppen közel 6, mert ugye automatikusan leveri az egész rendszert, így aztán kikapcsol minden. Ha mondjuk ezt egy házi asszony nagyon gyorsan meg tudja tenni, gondoljunk bele, hogy van egy szivattyunk, van egy vízforralónk, van egy forró vizet generáló elektromos boilerünk, és mondjuk megy mellette még egy-két hűtő, meg egy tévé, meg nem tudom, akkor ez egyszerre véletlenül bekapcsol, a szivattyú indításkor az legalább 2,5 kW áramot fogyaszt egy másodperc erejéig, vízforró és kb. Induláskor egy indító áramot kap, ami hatalmas terhelést ad, és ez egyszerűen puff, rögtön leveri ezt a kisebb teljesítményű 6 kW-os invertert, úgyhogy teljesen sötétség van. Na de ezt a házi asszonyok megtanulták, hogy amikor megy a vízforraló, akkor nem engedünk vizet, mert a víznél bekapcsol a szivattyú, illetve a boilert pedig lehúzzuk, hogy napközben véletlenül se kezdje el tölteni magát, amikor nincs áram, mert ez is túlterheli a rendszert és leveri. Viszont megoldja nagyon sok esetben a ház teljes ellátását. Ez egy gyerekes, kisgyerekes család esetében azért télen a fűtését, nyáron a hűtését, és igazából sok minden mást is meg tud oldani. Sok esetben nagyon segít, hogy amikor elmegy a villany, akkor csak egy pici kattanás látsz a lámpákon, gyerekek kiabálták, hogy elment a villany, és akkor is kiabálták, amikor nem ment el, de ugye, akkor, hogy kattanás láttak a villanyon, akkor rögtön kiabálták, apa, elment a villany. De ez egy jó dolog, mert amikor ennek hiányában élnek ezek a gyerekek ugyanebben a házban, akkor sírva visítanak, hogy apa sötét van a házban, mit csináljunk.
1: Ide akartam egyébként egy pillanatra kiukadni, hogy a te gyerekeid, meg hát nyilván akik ugye az ismerőseid körében vannak, és beszélgettél családokkal, emberekkel, újságíró vagy, nyilván beszélgettél a munkád miatt is emberekkel, az új generáció, tehát aki a ti alattatok lévők, és nekik ez az első ilyen élményük. Ők hogyan alkalmazkodtak mindehez? Mondjuk te apaként megpróbáltad ezt valamiféle játékossággal felfogni, és mókát csinálni belőle, vagy inkább nagyon szigorúan vetted és tanítottad őket, vagy megnyugtatni próbáltad őket? Mi volt a te stratégiád, mire kiállt ez a saját, vagy összeállt ez a saját rendszeretek, meg gyakorlatotok, hogy akkor van akkumulátoros lámpa, meg napelem, meg ami nálatok éppen van?
2: Ez egy jó kérdés. Mi azért akarva akaratlanul, az én gyerekem az egyik háborúba született, a másik most született, hogy ő még frissebb, de ő még azért nem látja ennek a dolgait. A hunorfiam 4 éves, ő már azért pont a kitörése után egy 2 hónappal látott napvilágot. Emlékszem, Ungváron született az Ungvári megyei kórházban, és légiriadó közepette kellett levonulnunk, verték az ablak az ajtót, hogy légiriadó van, le kellett vonulnunk, és egy folyosón ott voltunk 30 csecsemő, újszülött, mondom, biztos ott van a többi között, nem fogom megkeresni, meg rengeteg anyuka, kismama, akik éppen vártak foglalkoztak a szülése, úgyhogy meghökkentő életérzésben született például Hunor fiam, aki azon gondolkoztam, Istenem, ebben a millióben életet hozol a világra, biztosan tudod, hogy miért teszed, de köszönöm neked, hogy az így adatik meg nekünk, mert mégis élet jött erre a háborús vidékre, és ez azóta már jött még egy, de azóta meghökkentő, hogy ez az életérzés akkor nagy pánik kellős közepén, hogy teremtőm, ide születik egy gyermek, miért? De aztán rájöttem, hogy ennek így kell lenni, és jól van ez így. Mert minthogy azért Zoltán fiam, kik már lassan 10 éves, 9 éves múlt, ő ebben azért belenőtt, hogy látta, hallotta a híreket az osztálytársaitól, a korábban az óvodással barátaitól, hogy az belső információk mennek, és azért mi mesélünk a gyermekkorunkról, a nagyszülők élnek, és ők is mesélnek a múltról, azért próbáltuk őket röghöz kötni, hogy azért gyermekem, ez egyébként, amikor mi voltunk kicsik, akkor pont ilyen volt, sőt, akkor nem volt, csak említette az olajlámpát, olajlámpája annak volt, aki tudott beszerezni kanócot, illetve petrolt, hát nem volt mindenkinek meg, mi gyertyával csapattuk, és gyufával, mármint, hogy abban a korban is megvolt ez is, ez igazából az élet vele járó része. Mert hogyha napsütést nyáron, azt mondták régen az emberek, édesem is ezt mondtam, fiam, nyáron legyen meleg. Mert ha télen lesz meleg, azért lehet panaszkodni, de nyáron kell, hogy meleg legyen, télen pedig nagyon hidegnek kell lenni, és az így természetes, még akkor is, hogyha nagyon hideg van. Ebben a mondatban nagyon sok székelybölcsesség van, ha belegondolsz, pláne ebben a jelenben. Mert az ember felkészül arra, hogy nyáron meleg lesz, és nem lesz, mint a gyepet locsolni, nem lesz mivel hűteni magad, akkor ez egy természetes életérzésé válik, egy szükséges rossz, aminek meg kell lennie. De az ember úgy él, hogy ezeken minden adatik, és minden jár, és minden természetszerűen éppen túlfogyasztás után vagyunk, ami július 30-ára esett, magyarul már hitelből élünk a Föld nevű bolygón, amit hogy az unokáink javait tesszük éppen meg. Mármint, hogyha ebben a millióban élünk, akkor viszont fájdalmasak ezek a dolgok, és mi a gyerekeinket úgy próbáljuk nevelni, hogy ne legyen nagy gyötszerű, amikor az élet arcon vágja, hogy valami hiányzik a megszokottból. Nem teljesen könnyű ez, mert ma jó mód van, jó lét van, itt Kárpátalján is ahhoz képest, amiben sok esetben a mi generációnk nőtt ugyanezben a világban, millióban, viszont mindenképpen fontos, hogy ezt így beléjük, neveljük, vagy legalábbis megpróbáljuk átadni ezt az életérzést.
1: És akkor ez most vonatkozik a következő kérdésem a gyerekeitekre is, meg rátok is, úgy általában kárpátaljaiakra, hogy az a helyzet, ami 22-ben elindult, és hosszú órákig tartó, fél napokig tartó, áramtalan időszakokat okozott, az adott egy extra tanulást arra, hogy kell megbecsülni, ami van, meg spórolni azzal, ami van, vagy úgy érzed, hogy amikor most több áram van, mint korábban, akkor lazítottatok ezeken a szokásokon, és nem tudom, már nem rándul görcsbe a gyomrod, hogyha égve marad egy lámpa valahol, vagy tudatosan figyeltek arra, hogy vigyázni arra, ami van, és itt most ugye átmehetünk arra, vagy ezt mindezt azért kérdezem, mert ugye most Magyarországon tulajdonképpen az történik, hogy van áram, csak azt kérik tőlünk, hogy amennyire tudjuk csökkentsük a fogyasztást, hogy stabil legyen a rendszer. Tehát itt látom a kettő közötti kapcsolatot, de a ti viselkedésetek az változott-e szerinted ebben a 4 évben?
2: Az, hogy Kárpátalján van ma villany, az egy nagyon nagy ajándék. Viszont az ország jelentős százalékában azért sokkal sűrűbben, nagy országról beszélünk, sokkal sűrűbben akad olyan régió, ahol nincs elég áram. Bár ez a spórolás, ez egy technikai kérdés, de azért mindenképpen sokszor hívjuk fel mi is a rádióhallgatók figyelmét arra, hogy azért ebben a csúcsidőben próbáljunk figyelni azokra, akiknek nem jut elég áram, és így aztán mi magunk is sokszor spórolunk, akkor is, hogyha van. Ebből kifolyólag azért jelentősen egyrészt elmozdultunk a napenergia felé, aki teheti egy-két napelemet tesz, hogy a nap az itt van, és az süt, és akkor ha süt, akkor van valami áramforrás. Ez mondjuk Magyarországon jogszabályozási kérdés, nem biztos, hogy ilyen könnyen kivitelezhető, itt meg azért anyagi kérdés, amely szintén nem egyszerű kérdés, de hogy egyrészt keressük a technikai megoldásokat arra, hogy kevesebbet, jobban és gazdaságosabban használjuk az energia meglévő energiaforrásainkat, és azért kimondottan figyelünk arra, hogy én nekem otthon van locsoló rendszerem, de nem locsolom évek óta füvet. Nem baj, ha elszáll, sivatagosodási feeling van a kertben, de attól függetlenül füvet nem locsolok évek óta, mert tudom, hogy ez egy olyan energia többletet jelent, amely ebben a jelenben nem kell, és nem foglalkozom vele, hogy éppen ropog a száraz fű a talpam alatt, hogyha lemegyek az udvarra, hanem arra örülök, hogy attól függetlenül van villany a házban is, lehet, hogy a szomszédnak is van. Igazából sok szempontból elengedtünk olyan fölösleges dolgokat, amelyek ott vannak az életünkben, és egyébként a takarékosság az ilyen szempontból jelen van minden területen.
1: mindezek fényében meg tudsz fogalmazni néhány tippet azok közül, ami egy olyan magyarországi háztartásban, ahol nincsenek ilyen eszközök, amiket most felsoroltál, de mégis a tapasztalatodból be lehet vinni abba, hogy az ember spóroljon áramot, vagy arra, hogy átütemezzen dolgokat. Tehát van ilyen tipped?
2: Igazából bizonyos dolgok, amikor megkérdezünk egy elektromos szakembert a témában, azt mondja, hogy bizonyos dolgokkal fölösleges spórolni. Például kokáért, hogyha egy 1 wattos vagy 2 wattos LED égő van beszerelve a lámpába, akkor a világítótestbe, akkor azt felkapcsolhatod, mert az ő fogyasztási mértéke az nem von el. Viszont ha mondjuk egy vízforralót használsz, akkor annyi vizet forralj fel, amennyi éppen kell, és annyi szórtad meg, amennyi éppen muszáj. Ha légkondit használsz, akkor tényleg csak 2 fokkal csökkentsd a kinti hőmérsékletet képest a levegőt bent, mert az a, ha 15 fokkal húzod lejjebb a légkondit, akkor az igazán komoly áramot fogyaszt. Hogyha napközben meg tudsz tenni valamit, feltölteni, betölteni, megfőzni, elektromos sütőd van, akkor napközben tedd meg, mert este, amikor beindul a csúcs, akkor nincs már napellem, nincs már plusz energia a rendszerben, és akkor valóban kubancot okoz az egész hálózat terhelése szempontjából. Mi a vízboiler? Az igazán nagyon sokat fogyaszt, hogyha valaki megenged egy hatalmas kád meleg vizet. Nem az 1 wattos égőnek a lekapcsolása, felkapcsolása a probléma, hanem az, hogy mondjuk egy 2,5 kW-os boilerből ketten voltak a családban, és mindenki külön vízben, teljes kádban fürdik meg, ami óriási mennyiségű meleg vizet jelent. Fürödj meg napközben, hogy a boiler ne az esti időszakban töltse fel magát, mert az a 2,5 kW-os fűtőelem az, míg fel nem tölti a meglévő 50-60-80 liter vizet a tartályban, az igazi energiafogyasztás. A szivattyú óriási áramot fogyaszt, amikor éppen bekapcsol, kikapcsol, bekapcsol, kikapcsol. A bekapcsol, kikapcsolt próbáld meg, lehet egyszer. Én volt időszak, hogy a fürdőkádban meggyűjtött vizet használtuk a különböző WC-k leömlítésére, mert rájöttünk arra, hogy a szivattyút nem kell bekapcsolnom 28-szor, hogyha én nem húzom le a WC-t, hanem egyszerűen a mellette lévő fürdőkádból beöntöm a félig használt vizet. És akkor ezáltal bár furcsán hangzik, de higgyük el, hogy nagyon sok áramot lehet spórolni. A főzés esetében a hűtők nagyon sok áramot fogyasztanak. Ne hagyjuk nyitva, ne zárjuk be olyan sokszor, ne tároljunk benne olyan sok mindent egyszerre, mert akkor is nagyon nagy megterhelést vesz, hogyha tele van pakolva a hűtő. Ne tartsunk benne fölösleges edényeket, fölösleges kidobásra szánt étellel, mert rengeteg energiát használ. Ne nyitogassuk kibe, mert rengeteg energiát használ, hogy újra megfelelő legyen a hőmérséklet. Hát mi ilyen technikákat alkalmazunk, vagy ilyeneket használunk, amiket biztosan fontos, és hogyha vannak olyan modern csillárok, amelyben 80 wattos díszégő ég, és ebből van 4 darab, ami szinte a fél háznak a teljes elvilágítását kibekkeli, akkor azt érdemes nem bekapcsolni. Nekünk van egy ilyen szép csillárunk, amelyből kivettem ezeket a gyönyörű szép díszégőket, amelyek nagyon szépek, de nagyon sok áramot fogyasztanak, és betettem egyszerűeket, hogy ez a fölösleges áramhasználat bár pont úgy világít, mint a 3-4 wattos égő, de a szépsége, illetve a technikája miatt nagyon sok áramot fogyaszt, ezeket is kivettük a ház minden részéből, hogy véletlenül se legyen bekapcsolva sem egy ilyen modern dísz égő, vagy éppen egy régi hagyományos nagy teljesítményű világító test sem, és ez igaz a kerti világításra és az egyéb dolgokra, úgyhogy vagy ilyen jellegű technikákat érdemes beiktatni mindenes szempontból. Hűtés szempontjából azért a hajnalban nyitjuk az ablakot és szellőztetünk, az egy óriási pluszt jelent, pláne most, amikor nagyon meleg van, a légkondit sem kell feltétlenül éjszaka menni, illetve az, hogy nyitva hagyom, nem hagyom nyitva a házat, mennyire árnyékolom le a különböző ingatlan részeket, hogy a nap besüssön, ezeket mi jelentősen megtanultuk használni, rendszerezni, és igazából ezekre figyelünk minden esetben.
1: Nagyon köszönöm a tippjeidet, Zoli, és egy utolsó kérdés, hogy nevetségesnek látod azt, ami most a magyarországi ismerőseid meg médiatermékek mondjuk komment szekciójában történik, hogy emberek ilyen spórolási tippeken beszélgetnek, vagy egymásnak esnek, hogy ugyan minek spórolnának, amikor nektek ennél sokkal keményebb időszakokon kellett átmenni, meg tényleg átalakítani a házaitoknak az energiafelhasználását. Vagy csak úgy megrántod a vállat, hogy jól van, majd meg tudják a magyarországiak.
2: Szüleimtől többször hallottam ezt a mondatot, meg nálunk ez a mondat sokszor rájön, hogy amikor fiatal voltam, nekem is előjött ez a gondolatom, hogy amikor fiatal kisrác voltam, és írtam azért, mert nem volt pénzem új cipőre, majd láttam egy embert, akinek nem volt lába. Én, amikor tőlünk nyugatabbra lévő nemzettársaimnak a fájdalmát hallom, és az ő életük, úgyhogy kezük, lábuk megvan, egészséges családjuk van, és egészséges életük van, és tényleg igazi kereszt nincs jelen, csak úgy érzik. Akkor mindig ez a gondolat jut eszembe, hogy én mindig arra gondolok, hogy milyen hála, hogy ha nincs pénzem új cipőre, de van lábam. Mert hogy ezt az életérzést, ezt jó lenne megtanulni tőlünk nyugatabbra is, hogy higgyük már el, hogy a jó az attól lesz jó, hogy elkezdjük értékelni azt, amink van. És a rossz pedig attól lesz rossz, hogy nem látjuk azt, amink van. Mert és ez igaz Kárpátaljára is, hogy nagyon sok a hallgatók, az Európa Rádió hallgatók számára elképzelhetetlen dolog van itt, ami tényleg rossz. De ezek az emberek még mindig annak örülnek, hogy valami más dolog, ami viszont éppen megvan, az ott van örömforrásként is, ott van jó dologként. Higgyük el, hogy az életben nem ezek az igazi problémák, hogy most spórolnunk kell, kiszárad a füvünk, vagy éppen egy fokkal melegebb helyen ülünk, vagy éppen ezek ilyen negyedleges, ötödleges dolgok, de én amikor ezt hallom, akkor viszont engem mindig megerősít az, hogy ha tőlünk nyugatabbra boldogtalanok a jóban az emberek, akkor itt mi keletebbre nagyon boldogok tudunk lenni ebben, ami nekünk jár és nekünk jut, vagy éppen nekünk el van készítve. Engem ez megerősít a kapcsán, hogyha nektek ott rossz, akkor nekünk itt jó. És ez hallom, amikor néhány forinttal emelkedik a gáz, vagy a benzinár ára, és szinte már kiakadnak emberek, hogy hány forinttal lett drágább, mi meg csak megmozgatjuk, hogy ja, hogy most már 150 forinttal lett drágább a múlt héthez képest, ja, de van még? Akkor jó, akkor menjünk, tankoljunk be, hogyha van egy kis pénzünk rá. Mármint, hogy teljesen más a mi jó-rossz értelmezési rendszerünk szerencsére, és ez talán fontos, mert úgy élni az életünket, hogy viszonylag jóban azt hiszük, hogy rossz, az így fölösleges luxus, amit ne engedjük meg magunknak, mert tényleg elmegy az élet.
1: Kedves hallgatóink, az Álmod percekben Birta Zoltánt, a Kárpátaljai Református Pulzus Rádió főszerkesztőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
3: Yeah, are we recording?

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják.
2: Országosan 629 településen van jelenleg érvényben vízkorlátozás a hőségriasztás miatt. Ebből 465 helyen első, 151 helyen másod, 13 településen pedig harmadfokú korlátozást rendeltek el. A harmadfokú hőségriasztás érvényben maradt péntekig. Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kánikula miatt eddig 91 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt, és 17 vasútvonalon, valamint hévvonalakon is sebességkorlátozásokat vezettek be. A Balaton átlagos vízállása 54 cm, még a Velencei tó vízállása 30 cm, ami 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. A védekezés jegyében a honvédség és a területi szervek folyamatosan biztosítják az ivóvizet, a MÁV munkatársai pedig több mint 16 ezer palack vizet osztottak ki az állomásokon. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, hogy ez a jelentős csökkenés lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon, így most jönnek a legkritikusabb napok, ezért a tárcavezető arra kér mindenkit, hogy továbbra is figyeljen oda a tudatos vízhasználatra a zavartalan ivóvízellátás érdekében. Cianobaktérium burjánzás és fertőzések miatt a Borsodabaúj-Zemplén megyei kormányhivatal az idei fürdési szezon végéig bezárta az Arlói strandot. A laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt egészségügyi kockázatok miatt a Suvadásliget strand üzemeltetését szüneteltetik. A megyében emellett Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működnek biztonságos, hatóságilag engedélyezett természetes fürdőhelyek. A biztonságos strandolás érdekében érdemes a kijelölt ellenőrzött vízpartokat választani a szezon hátralévő részében. A Magyar Helsinki Bizottság az alkotmánybírák megválasztásának reformját sürgeti, mert anélkül nem látja biztosíthatónak az alkotmánybíróság függetlenségét. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás miatt a kétharmados többség teljesen egyedül dönthet a bírák szeméről, ami politikai befolyás alá helyezte a testületet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, miután az elmúlt években számos szakmai kritika érte a jelenlegi vizsga szerkezetét és tartalmát. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter bejelentése szerint első lépésként teljesen megújították az érettségítétel előkészítő bizottságot, amely már az új szabályozáson dolgozik. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb érettségi kialakítása. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, a végleges szabályozás pedig a tervek szerint ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. Augusztus 20-áig valamennyi tag összeállít egy 10 pontból álló javaslat csomagot a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdésekről és a jogszabálymódosítást igénylő problémákról az Országházban szerdán ülésező vizsgálóbizottságban. Diószegi Judit elnök jelzése szerint a hatalmas adathalmaz miatt a megelőzést, a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot, valamint a szakember és férőhely hiányt is vizsgálhatják. Dúró Dóra alelnök hangsúlyozta, hogy a december 31-i határidő miatt priorizálni kell a témákat, és az őszi időszakban egy kihelyezett ülést is fognak tartani valamelyik elismert gyermekvédelmi intézményben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése, amely a turisztikai szektorban működő kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza, mintegy 1,2 milliárd forint uniós támogatásból. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület közleménye szerint a projekt konzorciumban valósul meg a szállodák, a fürdők és a gasztronómiai szövetség részvételével. Az új rendszer adatvizualizált döntéshozatalra alkalmas információkkal segíti a szolgáltatókat az önálló stratégiai gondolkodásban és az optimalizálásban. Az informatikai fejlesztések mellett digitális tananyagok készülnek, valamint kompetenciafejlesztési és mentori szolgáltatások is elérhetővé válnak a vállalkozásoknak.
0: Az időjárásról.
2: Nagy részt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú
3: esetet.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mixert Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
7: Abba nehezen megy bele a polgármester, vélte Levinci, mert Kovinyi úton útfélen gazemberezi tegnap óta. Nem tesz semmit, ha Kovinyi impossibilis. Ön fogja ajánlani, ügyvéd úr, Hártyai Mihály volt képviselőt. Nem adnék a sanszáért egy 20 fillérest. No, én sem, mosolygott a báró, a kis zsebrás pojával idomítva nevezetes hosszú körmének gömbölyűségét, de éppen azért tart

0: pământ vissza Martinkó úr. Tessék velem parancsolni. Ön áll föl ekkor, és Katángi Menyhért volt országgyűlési képviselőt hozza ajánlatba. Ki az? Jegyezze föl a nevét édes Martinkó, nehogy rosszul találja kimondani. Katángi Menyhért. Kiváló politikus. Olyan ember, akinek nagy befolyása van a kormánynál. Az ő eddigi kerületében például két patikárius is van, és már mind a kettő királyi tanácsos. Egy szép napon, az ördög nem alszik, miniszter lehet, és akkor Körtvélyes kidüllesztheti a mellét, és kinyithatja a markát. Elég nagy marka van, röhögtek mind a hárman. Ez alatt Szentlélek úr kikotorászott valahonnan a zsebéből egy ceruzát és egy receptet, melyen kiókumulálván egy spáciumot odajegyzé magának promemória a leendő miniszter nevét, és most már a szöveg egymás után olvasva így hangzott volna: Katángi Menyhért borban vagy ostyában beveendő. Alig távoztak el az urak, a főispánné ablakokat nyittatott, azután kifüstölteté a szobákat borókával, a főispán pedig bevonult írószobájába, és egy sürgönyt fogalmazott Katánginak. Az esti vonattal jöhetsz, zászlókkal és egyebekkel. Hetedik fejezet. Az értekezlet. Na, már megint értekezlet. Igenis, megint. Mi volna belőled, magyarom, ha a sok értekezleten, ankéten, választmányi, bizottsági és tudja Isten miféle ülésen ki nem beszélhetnéd magadat, nem panaszkodhatnál, nem lelkesedhetnél. Az olvasó talán megsokalja, hogy értekezletből értekezletre hurcolom, szűkbe, tágba, bizalmasba, titkosba, de hát elhinné-e, hogy élethíven írok le választást, ha nem állna csupa összejövetelekből és konferenciákból. Hiszen az egész választásnak ez a sok tanácskozás, taktika, ravaszkodás a sármja, nem maga a győzelem. A megválasztott nagy férfiú többé nem olyan érdekes, mint volt, félig már el van használva, mert a tömegek mindössze kétszer örülnek egy kedvelt embernek. Először, amikor fölemelhetik, és másodszor, amikor letaszíthatják, de ez már csak 5 év múlva lesz, vagy még később. Víz ez nagy csúnyaság, de ne szomorkodjunk fölötte, okosabb örülni, hogy minden elég jól ment a délutáni értekezleten. Röszkei megjelent a deputáció meghívására, útközben ez igaz, erősen firtatta, hogy mi véget hívják, persze kitérőleg feleltek. Egy kis nyugtalanságot színlelt, gyanakodást, húzódozást mutatott, de mégis eljött. Nagy éljenzés fogadta az ajtónál, és csak akkor szűnt meg, amikor eléje lépett a kis Zsibó Katica. Igen kedves jelenség volt, hófehér ruhájában, rokokó módra behajporozott fejjel, mint egy liliputi márkinő, szép pukedlit csinált, aztán egész bátran átnyújtotta a piros rózsacsokrot, és szavalni kezdett sejp, de édes, csicsergő hangon, mely azonban úgy tűnt fel a távolabb állóknak, mint a mélydöngés.
1: Ne menj fel Budapestre, jó Röszkei bácsi,
0: Bár leng a sok zászló, ne menj föl, ne menj föl, ne légy városoddal, könnyelműen játszó. A megtisztelt fanyarul kezdett mosolyogni, legalább így vették észre a megfigyelők. Mit mondasz, gyermekem? Kérdé nyájasan ugyan, mégis némi meghökkenéssel. De a lányka nem volt egyébre betanítva, hát nem felelt. Igen szép volt, szívecském, dicsérte meg a Szentlélek gyógyszerész. Egy másik kritikus így szólott. Kukucskában van véna, az egyszer szent. Maga Röszkei lehajolt kissé, megsímogatta a leányka arcát, aztán a szép rózsákat szagolta meg, nem éppen az illat miatt, csak önkéntelen szokásból, mire óriási tüsszentések vették elő, de olyan átkozott hapszik, hogy a világ keringett vele, zöldnek, pirosnak látta, s az előtte illeszkedő díszónok, Kozsehuba Flóris, röstelt a beszédjébe kezdeni, de nem is lehetett, mert a borzasztó tüsszentések túlharsogálnak mindent, és folytonosan ismétlődvén ellenállhatatlan nevetésre ingerelték a körülállókat, ami, tekintve a helyet, az időpontot és az előkelő személyiséget, valóban illetlen és kellemetlen incidens volt. Mint később kitűnt, kevéssel előbb a fránya Blandi báró kérte el a csokrot megtekintésre a gyermektől, s burnó szelencéjének tartalmából észrevétlenül behinté az illatos szirmokat, de a rossz akarat és dévajság csak pillanatokra volt képes visszatartani a gondviselés dübörgő kerekeit, azaz a bekövetkező eseményeket. Röszkei orra végre megszabadult a gonosz dzsinektől, kik fúrták és csavarták, méltóság teljes állást foglalhatott el a terem közepén támadt űrben, bizony, nagy mesterség volt-e tömérdek fej közt azt a parányi tisztást kiszorítani, s Kozsehuba szép hangja fölcsendült, tisztán hallhatóan a füllett, párákkal telített levegőben. Nagyszabású volt ezen beszéd, és másnap kaligrafice leírva megküldetett a pesti lapoknak, de ki nem adták, mert intrika és klikszellem dolgozik mindenütt. Nem akarták, hogy a fővárosban szereplő szónokok elhomályosítassanak. Fölemlíti a szónok, hogy a magyarok Árpád vezérlete alatt jöttek be, és pedig most, éppen 1000 éve, elősorolván nagy részletesen viszontagságaikat olyan formán látszott konkludálni, hogy talán be se jöttek volna, ha előre tudják, hogy micsoda csapás éri rá 1000 évre a pajzsára támaszkodó ezüst sisakú Pannónia leghűségesebb gyermekét, Körtvéest, aki árvaságra jut, mert elhagyja az édesatya. Éppen most, az ünnepeken, mikor mindenki örül, éppen most kelljen Körtvéesnek gyászt öltenie. Hozzád fohászkodom, magyarok istene, kiáltott föl, megrezegtetve a hangját, gyere le, és tőlünk elforduló szívét hajlítsd vissza ezen atyának. Nagy tetszés. Egy pillanatig pauzát tartott, mintha várná, hogy talán lejön a magyarok istene igazítani valamennyit a királyi tanácsos úron, ami egyéb iránt nem ártana, de, minthogy nem jött, ekképpen tört ki. Ezen atya, ki minket elhagyni készülsz? Te vagy, tisztelt barátunk, városunk ékessége és gyámola. Röszkei összerezzent. Mennyi művészet volt ebben a megdöbbenésben. A két kezét leeresztve csüggett, ketten, a szemeit lehúnyta félig. Aztán egy fél lépést tett hátrafelé. Mindez olyan szép és méltóság teljes volt, mintha a szónoklat minden szavát, testének minden porcikája hallaná, érezné, s új attitűddel felelne rá. Kozsehuba úr most újra visszakanyarodott őseihez, illetve a mieinkhez, turkálván a történelemben oly otthonosan, mintha a saját Wertheim szekrénye lenne, előhozzá Szent Lászlót, aki nem akarta keresztes hadak vezére lenni, hanem maradt atyáskodni a saját népe fölött. Avagy ki ne hallotta volna hírét első Bélának, ki midőn eléje tették a király sátorában a kardot és koronát, a kevésbé csillogót, a kardot választotta. Igaz, hogy gyilkos tőr villogott a függöny mögött, de vajon nem várnak-e téged is veszélyek, tisztelt barátom, nagyságos polgármester úr, ha a csillogó pályát, a képviselőséget választod? A képviselőjelölt égre emelte a szemeit, aztán levette a pápa szemét egy fekete tokba téve. Tudta, hogy szemei átnedvesednek nem sokára, s azt akarta, hogy lássák. A szónok pedig folytatá. De! Menjünk tovább! S az emberek föllélegeztek, mert nagyot lépett le Béldi Pálig. Zsebre vágott a kujon vagy 600 évet, súgta Bernolák Nepomuki János pápai kamarás a szomszédjának. Igenis, Béldi Pált említém, a druszádot, e dicső alakot, aki inkább meghalt, de nem akart fejedelem lenni. Mravinak közbevágott.
1: Semmit se nem ér, olyat említsél, baratacskám, aki képviselő nem akarta lenni.
0: Élénk derültség. De Kozsehubát nem lehet megzavarni. A hatalmas folyamba beledobhatsz egy mázsás követ, vagy egy eltépett szúnyog szárnyat. Egyformán föl nem veszi, hömpölyög a medrében tovább, tovább. Rátért a röszkei érdemeinek vázolására, és összehasonlította őt a fönt nevezett urakkal, első Bélával, Szent Lászlóval és Béldi Pállal, először általában, aztán külön-külön, végre pedig, miután a nagy Ararát hegyen, a történelmen átette magát, számos jelzőkkel, színilékkel, részesülőkkel és közbevetett mondatokkal felspékelve, szíveket repesztő hangon kinyilatkoztatta, hogy ha Röszkei mégsem engedne a város óhajának, és nem maradna dicsőségesen betöltött helyén, ők, valamint a mély raj, mely az anya királynét elvesztette, szétszélednek, és Isten őket úgy segélye, itt hagyják az egész kaptárt, körtvéjest. A pusztulás az enyészet démonainak martalékául. Úgy van, igaz!
2: Röszkei ellágyult, egy-egy könycsepp csillant meg pilláin. Kalapját, melyet a bal kezében tartott, arcához emelte, mintha titkolni akarná érzékenységét. Alig, hogy elvégzé Kozsehuba, tüstént előlépett a csizmadia vezér, Marek József uram mondván. Nem a könyveken hízott elmék nevében beszélek, hanem az egyszerű iparosok szájával. Nem azt mondom el, ami a könyvekben vagyon, csak azt tudom, ami a szíveinkből kicsordul. És olyan szép, okos szavakban marasztalta Röszkeit, hogy az valóságosan könnyezett, legalább elővette a kendőjét és dörzsölni kezdte a szemeit, amitől azok bizonyosan még vörösebbek lettek.
0: Maradok, hörögte folytott, szinte fuldokló hangon. Az egész gyülekezet elérzékenyült. Lassan kimondott szavait szájról szájra adták. Egy közel álló hórihorgas úr stentori hangon kiáltá el a népek fölött. Marad! Azt mondja! Marad! Vén szamár, sziszegte Lénár György.
1: Éljen,
0: ordítál tömeg.
2: Gyönyörű karakter, szólt nagy ősz fejét elismerőleg ingatva Balogh Bálint.
0: A karzaton ülő fehér népek között egy úri anya, gondolom Somorjai Kristófné, meglökte a kis szőkefürtös fiacskáját, aki egy almát majszolt.
1: Oda figyelj, fiacskám lelkem, és jól megnézd azt a bácsit, hogy visszaemlékezhess erre a jelenetre, és eszedbe jusson örökké, milyennek kell lennie egy nagy embernek.
0: Maga a nagy ember az éjenzés ideje alatt némileg magához jött, lassú, ünnepélyes úgynevezett lendvai léptekkel a dobogóig lépdelt, ott megállt, meghajtotta magát, mire újból kitört az éjenvihar. Aztán fölemelte a hangját úgy, hogy bár még fátyolos volt kissé, elhallatszott mindenüvé. Tisztelt polgártársaim, a nép idézett engem. Akarata parancs. Eljöttem, és meghajlok előtte.
1: Szűnni nem akaró éjjelzés.
0: Az önök szónokai sok szépet hoztak föl. Én ezekre csak egy szóval felelek, és ez az egy szó, hogy engedelmeskedem. Éjjelzés. De éppen, mert én is élek, halok ezért a városért. Föltételhez kötöm visszalépésemet. Halljuk, halljuk. Tudnélik, ahhoz a föltételhez, ha olyan jelöltet bírunk találni, aki tehetségre és pozícióra elegendő a jövő fontos feladataiban körtvélyes érdekeit képviselni,
1: úgy legyen!
0: Kiáltották százan és százan. Kozsehuba Flór is emelte föl magasra jobb karját, jeléül, hogy szólni akar.
1: Azt hitték, valamit kifelejtett előbbi beszédéből a derék férfiú, vagy valamit helyre igazít benne, mert nem lévén lapkörtvélyesen a hiba igazítások élő szóval történnek. Ám
0: Kozsehuba nem ezt tette, hanem nehány szóval Kovinyi Jánost, az eredeti jelöltet ajánlotta a választóknak. A polgármester a fejét rázta.
2: Kovinyi tehetséges férfiú, mondta, de ilyen nagy időkhöz és feladatokhoz nézetem szerint nincsenek még tapasztalatai.
0: Egyetlen hang se emelkedett, csak valami nyüzsgés, fészkelődés, féle zűrzavar suhogott végig a tömegen. Most Levinci ügyvéd ugrott föl egy székre, de amint a hártyai nevet kiejté, a polgármester fitymálólag intett a kezével,
1: országos név kell, s ezzel se szó, se beszéd többé szegény hártyairól. Martinko! Martinko!
0: Kiabálták, és kezdték előre tolni Martinko Cézárt, ki maga is igyekezett az előtérbe utat törvény két karjával, melyeknek fehér manzsettáin kígyókat ábrázoló aranygombok ragyogtak.
1: Halljuk a szent lelket!
0: Tudnélik, a gyógyszertárát úgy hitták szent lélekhez.
1: Halljuk, halljuk, halljuk!
0: A gyógyszerésznek olyan hangja volt, mint egy bölénynek, s annyi ember erejéig eresztette ki, amennyire kellett, itt elegendő volt az ő orgánumával a közönséges használati hang.
2: Tisztelt értekezlet! Én a magam részéről Katángi Menyhért, volt képviselő urat, országos nevű hazánk fiát ajánlom.
0: Az ismeretlen név meglepett mindenkit. Ki az? Kit mondott? Minden szem a polgármesterre tapadt. Az pedig így szólott a síri csöndben, a fejét hátra vetve, s a jobb kezét hullámosan megmozgatva a levegőben.
2: E név előtt, tisztelt uraim,
0: leveszem én is a kalapomat. Őrületes, dobhártya repesztő éjjel zúgott föl, mely nem akart megszűnni. Maga a polgármester is fölkiáltott, a kalapját meglengetve: éljen katángi menyhért! Újra fölkavarodott az éjjel áradat, s vadul, szilajan hömpölygött, hol a bal sarkon erősebben, hol a jobbon, s ha itt meggyöngült, amott tört ki újra magával ragadva a karzatot, és kiömlött az utcára, hol az ácsorgó csőcselék fölkapta a nevet, és kiáltotta jól-rosszul százféle variációban. Hiába rázta a csengettyűt ott bent Dombrói Dombrovány Antal, a pártelnök, végre is összetett kezekkel kellett könyörögnie: engedjék kimondani a határozatot, hogy Kört Vélyes egyhangú képviselőjelöltje katángi menyhért. Epilóg. Mit mondjak még olyat, amit maguktól ki nem találnak? Nekem fáj legjobban elhagyni a derék Kört Vélyest, sok jó ismerőseinket, és hiszem, hogy az olvasó is úgy van vele. De mit keressünk itt tovább? A választási taktika véget ért, 3 nap múlva megválasztják Katángit, és a kisvároska csöndes lesz, belezökkenve hétköznapi életébe, melyet csak a lakodalmak, disznótorok, napfényre került apró szerelmi viszonyok és cselszövények tarkítanak. A Kört Vélyesi Machiavelli írnokait fogja mustrálni, a borait lefejteni, s koronként egy-egy sürgető levelet ír Katánginak, hogy ebben vagy abban az ügyben beszéljen a miniszterrel, Munci új sertéseket fog hízlalni, a Pengő Laci és a Palina sebei begyógyulnak, s újra elkezdik a stenkerkedést a szekhűnél. Flöki úr adóságokat fog csinálni, s egy napon valószínűleg oltárhoz vezeti Röszkei Ilonát. Majd kimesterkedi azt valahogy az öreg. Tessék elhinni, minden így lesz. Ezért tehát nem érdemes már ott időzni, amíg keveset tudok, még azt röviden elmondhatom. Katángi megjött másnap délelőtt, és nagy néptömeg fogadta szívélyesen, ám bár a csizmadiákat és pékeket a maga részére hódította Kovinyi, Blandék ugyanis rájöttek az értekezlet után, hogy megcsalták őket, hogy az egész konferencia, a polgármester fölléptetése egyszerű csíny volt, melyet még Pesten főztek ki a főispánnal, és tervszerűleg végrehajtottak. Blandi méregbe jött, és megnyitotta tárcáját, pincéjét Kovinyi mellett, hogy legalább zavart és bosszúságot csináljon a gyűlölt ellenfélnek. A csizmadiák és a pékek egész éjjel ittak a Blandi kastélyban, és a fogadtatásnál egy pár apcúg is hangzott, ami megijesztette a főispánt, aki szintén kiment a jelölt elé. Megvannak-e a zászlók, kérdé, amint Katángit a kocsiára ültette. Természetesen. Hát az egyebek? Az egyebek is, felelte Katángi vígan. No, az derék, mert a csizmadiák és a pékek elpártoltak az éjjel. Majd visszapártolnak. Nem jó nagyon vérmestek lenni. Nyomban meg kellett tartani a programbeszédet, úgy volt határozva, s mondhatom, nagyon aggodalmasan indult, Blandiék jobban dolgoztak az iparosok közt, mint hinni lehetett volna. Katángi szólni kezdett a múlt országgyűlés tevékenységéről, nagy zaj és félbeszakítások, úgyhogy teljesen elvesztek a szavai. Gondolta magában, talán a kvóta érdekli őket, és áttért a kvótára. még nagyobb zaj. Közbeszólások egész förgetege szabadult föl. Halljuk, halljuk, halljuk. Nem tartozom hallgatni, mi a csíte kopasz. Kikérem magamnak, nekem hiába beszél, menjen ki, abcuk. Nem tud-e semmit. Takarodjék ki, ha nem akar hallgatni. Urak! Csönd! Parancsoljon az öreg apjának! Gyerünk haza, komám! Tanuljanak tisztességet! Mit szól ehhez az új úrhoz? Puttonyba vele, nem pozsonyba!
2: Így hangzott, zagyván, össze-vissza, látszott, hogy vegyesen vannak hívek és ellenfelek. Katángi maga is megijedt, s megint átugrott új témára, körtvélyes érdekeiről kezdett beszélni.
0: Svindli!
2: Ugyan-ugyan!
0: Bolondság!
2: Legyen magukban tisztesség, üres ígéretek! Hát illik ez! A jóérzelműek sziszegtek a zavarókra, de hasztalan minden vonalon megindul a diskurzus, még a párthívek között is, az a bizonytalan, kivehetetlen zümmögés, morgás ez, amit úgy hívnak műnyelven, morog a tenger. S ha a tenger morog, lőttek a mandátumnak. Katángi végkétségbe esésében az esze utolsó fiókjához nyúl. Ott még van egy téma. Az a bizonyos, az a csalhatatlan. S elhagyva a helyi érdekeket, valahol a mondat közepén mennydörgő hangon csapált új mezőre. Mikor én a száműzetés keserű kegyerét tettem, erre csönd lesz. Mindenki ránéz és bámul. Nagyon fiatal ez arra. Igenis, uraim, én a száműzetésben születtem. Jó, hogy nincs itt most az országgyűlési almanach az életrajzokkal. Édesatyámat, a vitéz honvédet, kiűzte a zsarnok, idegen világokban bújdosott. Szegény öreg, jegyzé meg Szlanocs, a legvadabb csizmadia, és most ő is figyelni kezdett. Ott jöttem a világra, s ott nőttem föl, mint gyermek, idegenek közt, nem szaladgálván hazám rétjein, virágos szedve és pillangókat kergetve, mint a többi gyermekek. Egyszer, midőn már 8 éves voltam, eljött a házunkhoz, Párizsba egy rokonunk, egy nénénk, Kossuth Lajos, dicső hazánk fiának egy rokona. A néni Magyarországból jön, mondá anyánk, csókoljatok neki kezet, gyerekek, mert testvéreim is voltak. Mi kezet csókoltunk, mire a néni kinyitotta a bajtliát, hogy abból valami cukorkát keressen. Hát ebből a bajtliból kigorult egy fél kifli. Száraz, kemény, mint a kő, de az otthoni földben termett búzából való. Egy fél kifli. Egy magyar kifli. A néni nem talált cukrot, sopánkodott. Istenem, mit adjak nektek, gyerekek? Hát adja nekünk a kiflit. És hiszik-e, uraim, hogy soha még én olyan jót, édeset nem ettem, mint ez a kemény kifli volt.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.
5: Abigén.
6: A Gogyos Gyümölcske. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
5: Foszti fiú esete.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: szapszalma.
1: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet kedden a kormány.hu oldalon közzétett keddi gyors jelentés szerint, miközben csapadék továbbra sincs. Az egészségügyben 2 esetben volt szükség túlhevülés miatti betegellátásra, a szociális ellátórendszerben pedig nem történt rendkívüli esemény. A vasúti közlekedésben 16 vonalon és 4 hév vonalon van érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a hőség miatt. Balesetek és műszaki hibák is történtek az utakon, több helyszínen vizet osztottak. Országszerte 1283 helyszínen volt vízosztás, és 683 helyszínen üzemelt párakapu a rendkívüli melegben. A hőség okozta szárazság miatt tarló erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Kunbaracs és Kun-Adacs között 3000 négyzetméteren, Karcag külterületén pedig nagy területen égnek a fák és a bokrok, a katasztrófavédelem egységei munkagépekkel fékezik meg a lángokat. Tiszalök határában az avart, a nádat és az erdő aljnövényzetét oltották a tűzoltók. Érd és Szászhalombatta között továbbra is tartanak az utómunkálatok a múlt keddi hatalmas tarló és komposzt tűz után. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárcavezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébiha szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt visszatérő sáska veszély megfékezésére. A marokkói, az olasz és a vándor sáska főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyezteti. Elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét. A rovarok a zöldségkultúrákat és a szántóföldi növényállományt fenyegetik, komoly károkat okozva a mezőgazdaságban. November 23-áig érvényes a 6 készítmény kizárólag sáska elleni felhasználási engedélye. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása a Kisköre felső vízmércén a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint. A vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Megtartotta első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum, ahol egy országos roma kulturális központ létrehozásáról is tárgyaltak. A tanácskozáson elhangzott, a roma kultúrának a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. A tárca hangsúlyozta, hogy a roma kultúráról nem lehet dönteni a roma közösségek bevonása és a közvetlen párbeszéd nélkül. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját szeptember 25-én és 26-án, amelyen több mint 150 intézmény várja az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel és laborbejárásokkal. A részletes program szeptember elejétől lesz elérhető a kutatókeiszakája.hu oldalon, az eseményt pedig idén a versenyszféra támogatásával szervezik meg. 175 földmozgást, köztük 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak júliusban a Kárpát-medencében. A lakosság által is észlelt két földmozgás közül az egyik Békés Csaba térségében, a másik pedig a Magyarországon is érezhető ausztriai Bécsújhely közelében történt.
1: Az időjárásról.
2: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a Galápagos-szigetek óriás teknősei tavakat ásnak?

0: lábaik, a páncéljuknak a széle így egy kicsit így fölfele kanyarodik, tehát szinte ilyen beépített saját lapátrendszerük van, amivel amikor mondjuk pláne kicsit esik az eső, sárosabb a talaj, ők ezt így kiválóan elkezdik kiásni maguknak, és akkor először mondjuk csak a sárban ülnek, és akkor ugye egy melegebb napon tök jó, hogy lehet benne hűsölni, és aztán ahogy egyik másik olyan jobb helyet talál, akkor ott többen összegyűlnek, elkezdik jobban kiásni, és akkor igazából ezek a tavak olyanok, hogy akár évről évre változhat a helyük is. Nagyon érdekes, hogy amikor mi mentünk, akkor semmilyen adatunk nem volt, hogy hol vannak a tavak. A Google-ről ilyen szatellitképek alapján próbáltuk belőni, itt valószínűleg van valami, de hát mondjuk a legkisebb kép is 2 éves volt, és volt olyan, hogy kimentünk, azt hittük, hogy ott lesz egy tó, de már nem volt semmi, csak a kis mélyedés, mert a tekősök odébb álltak és csináltak egy másikat mondjuk 10 méterrel odébb. Tehát hogy ez így nagyon dinamikusan változik, nem nagyon tudjuk mi se, hogy mi alapján választják mondjuk, hogy hova és mekkora tavatásnak, vannak ilyen kisebbek is, és akkor az ember oda megy, látja, hogy mondjuk egy darab teknős van benne általában, vagy 2, és akkor tényleg csak mondjuk 2x2 méter. És vannak a nagyobb tavak, amiket meg már, hát valószínűleg ugye ők is régebb óta fenntartják, meg vannak olyan tavak is, amikhez hát már ugye az ember is egy kicsit hozzájárul, mert megörült neki, hogy jaj, de jó, hogy itt mindig vannak teknősök, és akkor kicsit esetleg ki is kotorták egyik-másik tavat, víztározóként használják például fönt a farmokon, hogy az állatoknak is legyen ugye honnan inni, és akkor egy kicsit meg is segítik, és akkor ezek egészen viszonylag nagyok tudnak lenni, tehát akár egy ilyen 50 méter átmérőjű is, de azok is úgy indultak, hogy mondjuk először egy-két teknős oda ment, és elkezdte kiásni.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galápagos-szigetek területén végeztek terepi kutatást a Hunren Ökológiai Kutatóintézet Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai. Dr. Horváth Zsófia és csapata Santa Cruz szigetén egy nemzetközi együttműködés részeként vizsgálták a szigetek egyik legkevésbé ismert, mégis kulcsfontosságú természeti kincsét, az édesvízi tavakat. Ezeket a védett szárazföldi teknősök hozzák létre. Szó szerint tavatásnak, testtömegüket kihasználva mélyedéseket formálnak, amelyekben az esős időszakban víz gyűlik össze. Ezekben hűtik magukat, innen isznak, miközben számos más élőlény számára is élőhelyet teremtenek. Horváth Zsófia, a Vízi Ökológiai Intézet igazgató helyettesének elmondása szerint a teknősök által létrehozott apró tavak első pillantásra jelentéktelennek tűnhetnek. Valójában azonban választ adhatnak arra, hogy miként reagál egy ikonikus, sérülékeny ökoszisztéma a globális klímaváltozás kihívásaira.
2: Ennek egyébként egy meglepően hosszú kifutása volt, hogy mi oda eljutottunk. Igazából még a Covid alatt kezdődött, senki nem mehetett sehova, és akkor ugye nagyon sok mindenbe az emberek úgy beletették magukat, hogy jó, akkor mi az, amit online lehet csinálni, mit lehetne kitalálni, ki kivel hogyan tudna még így az online térbe kollaborálni. És ebben a fázisban kerestek meg engem egyébként ott dolgozó brazil kolléga, akit én ismertem máshonnan. Ő a Covid alatt nekiállt annak, hogy most úgyis van ideje, mert nem mehet sehova. Ő kitalál egy programot arra, hogy a Galápagos szigeteken hogy lehetne felmérni a nem túl ismert édesvizeket. És viszonylag sok kutatót meghívott ebbe a programírásba, tehát én is így keveredtem bele. És akkor ez egy ilyen nagyon komplex program volt a helyi nemzeti park részvételével, illetve hát rengeteg külföldi kutató, mindenki beletette a saját kis témakörét, és akkor a kolléga elkezdett ezzel kampányolni, és akkor próbált rá keretet szerezni, de hát ugye nem lehetett sehova se utazni, nagyon nehéz volt ezt úgy megvalósítani, és akkor ilyen apró dirib darabokban, amikor a résztvevőknek volt esetleg egy kis lehetőségük, hogy akkor valahogy segítség ezt a programot, akkor így mindenki egyedileg végül is az évek során elkezdte belerakosgatni. És nekünk is most volt egy olyan nagy projektünk, az az egyik ilyen nemzeti laboratórium, amiben mi részt vettünk, ez az éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti laboratórium. Ez most zárult, tehát most zárjuk, és ennek részeként tudtunk végül is mi is egy kicsit hozzájárulni ehhez a programhoz és ennek az elindításához.
1: De jól értelmezem, hogy az óriás teknősökhez köthetők a Galápagos-szigeten az édesvízi tavak, vagy azért ez így nem teljesen igaz?
2: De nagy részben egyébként ez igaz, mert hogy ezeken a szigeteken, ezek vulkanikus szigetek. Valahogy úgy alakult, hogy viszonylag kicsik, és valahogy a kőzet meg az egyéb feláramlások a legtöbb szigeten nem érik el a felszínt, nem alakulnak ki olyan tavak, mint mondjuk kontinenseken sokkal gyakrabban. A legtöbb szigeten patakok sincsenek, tehát konkrétan folyóvíz sincs, ami ugye valahol összegyűlne és kialakítan egy tavat, és olyannyira nincs édesvíz, hogy egyébként a legtöbb szigeten ezért tudott nagyon sokáig az élővileg érintetlen maradni, mert az ember nem tudott oda menni tartósan belakni, és ugye ahol nincs ember, ott általában azért a természet kicsit jobban érzi magát. Úgyhogy nagyon sokáig így évszázadokon keresztül igazából mindenki tudta, aki a környéken hajózott, kalózok, kutatók, konkvisztádorok, felfedezők, tudták, hogy ott vannak a Galápagos-szigetek, de azt is tudták, hogy nem érdemes ott nagyon hosszan elidőzni, mert kaja van, mert hogy a teknősöket be lehet fogni, föl lehet tenni a hajóra, és akkor abból el lehet élni, de víz az nem nagyon van. És emiatt a kalózok is inkább csak ugye ilyen átmeneti gyors megállónak használták, fölpakoltak pár teknőst, és akkor mentek vele tovább, és nem alakultak ki nagy települések, mert hogy ugye tényleg egy emberi település az egyik alap dolog, hogy édes víz legyen, mert ha nincs mit inni, akkor nem tudunk ott megtelepülni.
1: Mekkora tavat tudnak ásni a teknősök? Tehát Magyarországon picike teknősökkel szoktunk találkozni, maximum az állatkertekben vagy vadasparkokban találkozhatunk a hatalmas teknősökkel, de hogy képesek tavat ásni ezek a teknősök?
2: Igen, nagyon izgalmas. Egyébként tényleg ilyen dinoszauruszok közelről, tehát olyan súlya van egyik másiknak, akár 300 kg-os is lehet egy nagy gímteknős, és egyébként hatalmas körmeik vannak, ilyen lapátszerű lábaik, főleg a mellső lábaik. A páncéljuknak a széle így egy kicsit így fölfele kanyarodik, tehát szinte ilyen beépített saját lapátrendszerük van, amivel amikor mondjuk pláne kicsit esik az eső, sárosabb a talaj, ők ezt így kiválóan elkezdik kiásni maguknak, és akkor először mondjuk csak a sárban ülnek, és akkor ugye egy melegebb napon tök jó, hogy lehet benne hűsölni, és aztán ahogy egyik másik olyan jobb helyet talál, akkor ott többen összegyűlnek, elkezdik jobban kiásni, és akkor igazából ezek a tavak olyanok, hogy akár évről évre változhat a helyük is. Nagyon érdekes, hogy amikor mi mentünk, akkor semmilyen adatunk nem volt, hogy hol vannak a tavak. A Google-ről ilyen szatellitképek alapján próbáltuk belőni, itt valószínűleg van valami, de hát mondjuk a legkisebb kép is 2 éves volt, és volt olyan, hogy kimentünk, azt hittük, hogy ott lesz egy tó, de már nem volt semmi, csak a kis mélyedés, mert a tekősök odébb álltak és csináltak egy másikat mondjuk 10 méterrel odébb. Tehát hogy ez így nagyon dinamikusan változik, nem nagyon tudjuk mi se, hogy mi alapján választják mondjuk, hogy hova és mekkora tavatásnak, vannak ilyen kisebbek is, és akkor az ember oda megy, látja, hogy mondjuk egy darab teknős van benne általában, vagy 2, és akkor tényleg csak mondjuk 2x2 méter. És vannak a nagyobb tavak, amiket meg már, hát valószínűleg ugye ők is régebb óta fenntartják, meg vannak olyan tavak is, amikhez hát már ugye az ember is egy kicsit hozzájárul, mert megörült neki, hogy jaj, de jó, hogy itt mindig vannak teknősök, és akkor kicsit esetleg ki is kotorták egyik-másik tavat, víztározóként használják például fönt a farmokon, hogy az állatoknak is legyen ugye honnan inni, és akkor egy kicsit meg is segítik, és akkor ezek egészen viszonylag nagyobb tudnak lenni, tehát akár egy ilyen 50 méter átmérőjű is, de azok is úgy indultak, hogy mondjuk először egy-két teknős oda ment, és elkezdte kiásni.
1: És akkor utána ezeket a tavakat már mesterségesen mélyítették az ott lakók?
2: Egy részüket igen, de a nagy részét nem. Tehát a nagy része az most is folyamatosan olyan, hogy attól függően, hogy éppen a teknősök az adott évben használják-e vagy nem, megtelhet vízzel, vagy akár begyepesedik is. Következő évtől már nincs ott.
1: De egyébként a teknősök ezt elsősorban önmaguk hűtésére kezdték el ásni ezeket a kis tavakat?
2: Hűtik is magukat benne. Galapagos szigetek az Ecuadorhoz tartozik, és Ecuador, ahogy a nevében is ott van, rajta van az egyenlítőn, tehát nagyon meleg, nagyon magas UV, tényleg igazi trópusi területet kell elképzelni. Tehát őnekik az számít, hogy egy kicsit tudnak hűsölni a vízben, meg isznak is belőle, tehát ez nekik is egy jó ivóvízforrás. És ha már ott van a víz, akkor egyébként meg ugye a környező élővilág is ezt használja. Tehát ha az ember egy kicsit megáll ezeknek a tavaknak, folyamatosan jönnek a madarak, a Darwin pintyek.
1: Honnan tudják, hogy hol kell ásni? Tehát ők érzik, tudják, hogy hol van víz?
2: Valószínűleg ők is érzik, hogy mondjuk ahol hűvösebb egy kicsit, ott érdemesebb. Tehát mi azt figyeltük meg, hogy sokszor például egy-egy ilyen nagyobb fa alatt kezdenek el ásni. Tehát az új tavak, amiket mi még úgy láttunk, hogy még nem igazi tó feltétlenül, hanem inkább csak egy kis gödör, amit most kezdtek el kialakítani, az egyébként nagyon sokszor fák alatt van, tehát az árnyékban.
1: És egyébként mindig ugyanazokon a helyeken tartózkodnak, vagy azért vándorolnak?
2: Folyamatosan mozognak a tavak között is, meg szezonálisan is egyébként van egy vándorlási útvonaluk. Ugye a különböző szigetek mindegy kicsit máshogy működnek, mi a központi szigeten voltunk a leghosszabb ideig, meg ott próbáltunk egy ilyen nagyobb felmérést elvégezni. A központi sziget ez Santa Cruz, ahol mondjuk idézőjel fővárosa is van a szigeteknek, Puerto Ayora, és ez a sziget, ez így nagyjából egy ilyen kerekedett sziget, és a közepén egy ilyen kifli alakban van egy felföldje. Mivel hogy ugye vulkanikus, tehát mind úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen nagyon lekopott vulkán, a közepén, a felföldön olyan 400 méterrel vagyunk az óceán fölött, tehát a víz fölött, úgyhogy ott egy kicsit más klíma van, és az az érdekes, hogy ugye bár az egyenítőn vagyunk, a tenger áramlatok miatt azért van száraz, meg nedves évszak. És a teknősök ezt lekövetik, mert hogy ugye úgy van, hogy mivel fönt a felföldön, meg lent a tengerparton nem ugyanaz a növényzet van, meg nem ugyanakkor elérhetőek a zsenge levelek, amikkel ők szeretnek esetleg táplálkozni, vagy ugye a zsenge fű, általában a fűnyírói mennek végig a gyepen, ezért ők ezt lekövetik, és akkor fölle vándorolnak, igazából fél évente változtatják azt, hogy ők fönt vannak-e a felföldön, vagy lent egészen akár a tengerparton.
1: És mi állt a kutatás, a vizsgálatok középpontjában, fókuszában? Tehát miért érdekesek ezek a kis édesvízi tavak?
2: A vizsgálatok azt mutatják, hogy nagyon sokáig elhanyagoltuk, nem foglalkoztunk velük, mert mindenki a nagy tavakra, meg a nagy folyókra fókuszált, és ezért ökológiában is volt egy nagy váltás, hogy a 2000-es években, amikor rájöttünk, hogy nem arról van szó, hogy a kisvizekben nagy biodiverzitás, vagy nem fontosak, csak igazából nem nagyon foglalkoztunk velük. És például ma már tudjuk, hogy Európában az ilyen pici vizecskék, ezek az európai biodiverzitás 70%-át fent tudják tartani, tehát óriási biodiverzitás van bennük. És egyébként az embernek is nagyon fontos, mert rengeteg ilyen ökoszisztéma szolgáltatást tudnak biztosítani, és ugyanez megfigyelhető egyébként Galapagoszon is, hogy ugye el voltak hanyagolva, senki nem foglalkozott ott sem velük, hiszen azt lehet mondani, hogy nincsenek nagy tavak, nincsenek patakok, ugye nagyon sokat vizsgálták a terrasszis élőhelyeket, a tengereket, ugye a madarakról rengeteg vizsgálat volt, de valahogy ezek a kis vizek nem kerültek sorra. Ugyanakkor meg egy nagyon érdekes rendszer, mert ugye az embernek is fontos, mert például ott a felföldön, ahol ezeket a teknősök kialakítják, ugye a teknősök is nagyon gyakran ezek mellett vagy ezekben találhatóak meg, és például a turizmus erre abszolút elkezdett ráépülni. Tehát a fönti felföldi farmokon, ahol ilyen tavakat lehet találni, ott látogatói központok alakultak ki, tehát aki teknős szeretne látni, azt tudja, hogy az ottani farmra kell fölmenni, és akkor meg lehet nézni a tavaknál a teknősöket. Ugyanakkor nagyon fontos nézni, mi van a vízben, mert például a különböző inváziós fajok sok esetben úgy kezdenek el terjedni, hogy mondjuk ugye nem figyelünk rájuk, nem nézünk bele ezekbe a kis vizekbe, és hát ez a kettő kislogunk, és már ott vannak mondjuk a szúnyogok, amik addig nem voltak jelen a szigeten, és ez csupa olyan dolog, amit eddig nem monitorozott senki, nem nézett senki.
1: Tehát magyarán akkor vizsgáltátok azt is, hogy milyen élőlények telepednek meg, találnak életfeltételeket ezekben az édesvízi tavakban?
2: Igen, mi a helyszíneket próbáltuk felvenni, ugye hol vannak maguk a tavak, milyen vízkémiai paraméterek jellemzik, milyen mélyek, mennyire borít őket vegetáció, és mi él bennük. Tehát vettünk belőlük különböző planktonikus mintákat, tehát ez az a lebegő életközösség, ami mindennek az alapja, milyen algák, milyen kisrákok élnek bennük, illetve milyen apró gerinctelenek, és igazából ott ugye nagyjából véget is ér a táplálékhálózat, mert annyira picikék, hogy hát hal az ugye nincs bennük, tehát a maximum az az, hogy mondjuk szitakötőláról ők a legnagyobb ilyen top predátorok ezekben a vizekben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Horváth Zsófiával, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják.
4: Országosan 629 településen van jelenleg érvényben vízkorlátozás a hőségriasztás miatt. Ebből 465 helyen első, 151 helyen másod, 13 településen pedig harmadfokú korlátozást rendeltek el. A harmadfokú hőségriasztás érvényben maradt péntekig. Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kánikula miatt eddig 91 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt, és 17 vasútvonalon, valamint hévvonalakon is sebességkorlátozásokat vezettek be. A Balaton átlagos vízállása 54 cm, míg a Velencei tó vízállása 30 cm, ami 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. A védekezés jegyében a honvédség és a területi szervek folyamatosan biztosítják az ivóvizet, a MÁV munkatársai pedig több mint 16 ezer palack vizet osztottak ki az állomásokon. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, hogy ez a jelentős csökkenés lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon, így most jönnek a legkritikusabb napok, ezért a tárcavezető arra kér mindenkit, hogy továbbra is figyeljen oda a tudatos vízhasználatra a zavartalan ivóvízellátás érdekében. Cianobaktérium burjánzás és fertőzések miatt a Borsodabaúj-Zemplén megyei kormányhivatal az idei fürdési szezon végéig bezárta az Arlói strandot. A laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt egészségügyi kockázatok miatt a Suvadásliget strand üzemeltetését szüneteltetik. A megyében emellett Vadnán, a Muhi és a Máji tónál, valamint Nyéklátházán működnek biztonságos, hatóságilag engedélyezett természetes fürdőhelyek. A biztonságos strandolás érdekében érdemes a kijelölt ellenőrzött vízpartokat választani a szezon hátralévő részében. A Magyar Helsinki Bizottság az alkotmánybírák megválasztásának reformját sürgeti, mert anélkül nem látja biztosíthatónak az alkotmánybíróság függetlenségét. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás miatt a kétharmados többség teljesen egyedül dönthet a bírák szeméről, ami politikai befolyás alá helyezte a testületet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, miután az elmúlt években számos szakmai kritika érte a jelenlegi vizsga szerkezetét és tartalmát. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter bejelentése szerint első lépésként teljesen megújították az érettségítétel előkészítő bizottságot, amely már az új szabályozáson dolgozik. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb érettségi kialakítása. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, a végleges szabályozás pedig a tervek szerint ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. Augusztus 20-áig valamennyi tag összeállít egy 10 pontból álló javaslatcsomagot a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdésekről és a jogszabálymódosítást igénylő problémákról az Országházban szerdán ülésező vizsgálóbizottságban. Diószegi Judit elnök jelzése szerint a hatalmas adathalmaz miatt a megelőzést, a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot, valamint a szakember és férőhely hiányt is vizsgálhatják. Dúró Dóra alelnök hangsúlyozta, hogy a december 31-i határidő miatt priorizálni kell a témákat, és az őszi időszakban egy kihelyezett ülést is fognak tartani valamelyik elismert gyermekvédelmi intézményben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése, amely a turisztikai szektorban működő kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza, mintegy 1,2 milliárd forint uniós támogatásból. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület közleménye szerint a projekt konzorciumban valósul meg a szállodák, a fürdők és a gasztronómiai szövetség részvételével. Az új rendszer adatvizualizált döntéshozatalra alkalmas információkkal segíti a szolgáltatókat az önálló stratégiai gondolkodásban és az optimalizálásban. Az informatikai fejlesztések mellett digitális tananyagok készülnek, valamint kompetenciafejlesztési és mentori szolgáltatások is elérhetővé válnak a vállalkozásoknak.
0: Az időjárásról.
4: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Horváth Zsófiával, a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének igazgató helyettesével arról, hogy a világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galápagos-szigetek területén vizsgálták az óriás teknősök által létrehozott édesvízi tavakat. A klímaváltozás hogyan befolyásolja ezeknek a tavaknak a fennmaradását vagy a meglétét? Mert ugye egyre jobban szárazottunk, gondolom a Galápagos-szigetek sem kivétel ez alól.
2: Így van, nagyon érinti őket a klímaváltozás, és ugye minél kisebb egy víztest, annál inkább érzékeny erre, tehát szokták őket ilyen szentinelnek, ilyen őrszemnek is hívni, hogy ugye a klímaváltozás akkor látjuk meg először, mikor esetleg még nem látjuk, hogy a nagy tavaknak vagy a nagy folyóknak megváltozik a vízrajza, de a kis tavak elsők között ugye eltűnnek. Az az első lépés. És abszolút lehetett látni, például ugye mi azért mentünk februárban, tehát február az gyakorlatilag a két évszaknak, az esősnek meg a száraznak a váltása, el kellene kezdődjön a nagy esőzés, és mi arra számítottunk, hogy akkor ugye a legtöbb tó fel lesz már töltve. Na most ehhez képest alig volt eső, és hát mondták, hogy ez a szuper El Niño, ugye amiről most már nagyon sokan beszélnek, és Magyarországot is érinti, ugye onnan indul, Dél-Amerikából a tengeráramlatok alakítják, és azok alatt, a hetek alatt, amíg mi ott voltunk, tehát folyamatosan egyébként a helyiekkel is erről beszéltünk, hogy mennyire furcsa, hogy mennyire szárazodik, alig van eső. A tavaknak föl kellett volna telniük, és ehhez képest volt olyan tó, hogy mondjuk két héten keresztül többször kimentünk, és a szemünk előtt láttuk, hogy szárad ki a helyet, hogy egyébként telne meg vízzel.
1: Sok egyébként az inváziós faj a Galápagos-szigeteken? Egyáltalán hogy kerülnek oda?
2: Igen, ez nekem például személyesen nagyon furcsa volt, tehát én arra számítottam, mivel nekünk kutatóknak rengeteg kutatási engedélyt kell beszerezni, hogyha kutatni szeretnénk a Galápagos-szigeteken, és olyannyira szigorú, hogy például a mintáinknak a nagy részét nem is tudtuk még megvizsgálni, tehát a mintákat magukat, amiket begyűjtöttünk, ott kellett hagyni, és egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat mentén fogják majd kiengedni egyáltalán Galápagosról, ahonnan mi kölcsönbe kapjuk, és miután földolgoztuk a mikroszkóban, vissza kell juttatni, mert hogy az az övék, tehát nem lehet ugye kivinni se semmit tartósan, és hogy ugyanígy befele sem szabad semmit, tehát nekünk nyilatkozni kellett arról, hogy a cipőnket lepucoltuk, nem viszünk semmi olyat, amivel sátorazni szoktunk máshol, tehát mi nagyon komoly ellenőrzésre számítottunk, és igazából engem nagyon meglepett, hogy ehhez képest azért annyira nem volt szigorúan véve, és igazából nagyon sokan simán sárosba kancsal behozták azt, amit nem kellene, meg hát ugye folyamatában, amikor hatalmas tankerekkel érkezik egy csomó minden mondjuk, mert hogy a sziget nem önellátó olyan szempontból, hogy ugye még a vizet is be kell hozni. Uh-huh. Tehát amit ugye mondtam, hogy nincs ivóvíz, tankerhajókon szállítják be, tehát nincs igazából egy önfenntartó gazdasága a szigetnek ilyen szempontból, nem mindent tudnak maguknak megtermelni. És ugye ezeken aztán hát nem tudnak minden sarkot átvizsgálni, és elég elképzelni, hogy mekkora egy ilyen hatalmas tankerhajó, abból hány érkezik, akár heti szinten, ha abból minden másodiknak a sarkában van mondjuk egy kisegér, ami éppen bejut a szárazföldről, akkor az már azonnal bent van, és folyamatosan így érkeznek egyre inkább az inváziós fajok. Igazából sokkoló, hogy milyen sok van, ahhoz képest, hogy mennyire messze van ez a sziget együttes a kontinenstől, és azt gondolnánk, hogy pont azért, hogy nagyon sokáig nem találkozott igazán tartósan emberekkel, egy kicsit talán jobb a helyzet, de sajnos sehol nem jó.
1: Vannak olyan inváziós fajok, növények, amelyek például nem jók az óriás teknősöknek, tehát gátolják például őket?
2: Abszolút, így van. Van például egy olyan, cédrusnak hívják így az angolban, és akkor magyarra is úgy szokták fordítani, de ez egy olyan fafaj, amit annó bevittek a szigetekre azért, hogy ugye amikor elkezdtek betelepülni, akkor az egy nagyon jó faanyagot biztosított, mert nem voltak ilyen igazán nagy olyan erdőségeik, amikből olyan igazi, szép, nagy dongányi fákat lehetett volna kivágni. Ezért betelepítettek olyan fafajt, ami ilyen hatalmas erdőségeket képzett, és ott egészen más az aljnövényzet, például ott is az aljnövényzetében megjelennek az európai szeder, például az egy ilyen inváziós faj újabban, és azt figyelték meg az ott dolgozó kutatók, hogy például az óriás teknősök konkrétan kikerülik ezeket az erdőségeket, meg a szedret, amikor ugye vándorolnak a szigeteken, és nem mennek át rajta, mert nekik is kényelmetlen, tehát egy ilyen áthatolhatatlan erdőséget, meg bozótost hoz létre. Tehát konkrétan megváltoztatta az ő mozgási útvonalaikat. Tehát vannak olyan teknősök, amiket a helyi kutatók megjelöltek ilyen rádiótelemetriásan, tehát mi is láttunk, amikor ott voltunk ilyet, hogy így rá van ragasztva gyakorlatilag a teknősnek a hátára egy adóvevő, és hát akkor ugye követni lehet, merre járnak, és akkor mikor már 10-15-20 ilyen teknős megjelölnek, akkor egyébként gyönyörűen kirajzolja azt, hogy a szigeten hol vannak ezek a, úgyis mondják, hogy ilyen teknős autópályák, amikkel ők szeretnek közlekedni, és egyébként fantasztikus, hogy abban a több 100 000 évben, amíg a teknősök mindig ugyanazon az útvonalon mentek, van, ahol a kőzetben lehet látni, hogy a kő már ki van koptatva, mert már a teknős átment rajta, tehát ténylegesen autópályáik vannak, és hogy ez konkrétan eltolta az, hogy mondjuk betelepítettek erre a részre egy ilyen nagy cédrus erdőt, és a teknősök így jobbról balról ki kell kerüljék, és akkor mondjuk annyival többet kell, hogy vándoroljanak, hogy eljussanak a szaporodó helyükre.
1: És hogyha a tavakat nézzük, ugye mondtad a szúnyogokat, de vannak olyan élőlények, amelyek inváziós fajnak számítanak, és elszaporodhatnak pontosan ezeknek a tavaknak köszönhetően?
2: Igen, például a szigeteken természetes módon nincsenek kétéltűek, mert ugye a kétéltűek egy olyan csoport, ami tipikusan nem szoktak nagyon messzi szigetekre eljutni, mert hogy ilyen nagyon kis szenzitívek, tehát ugye kiszárad a kis főrük, nem tudnak visszahúzódni a páncéljukba, nincs igazán olyan petéjük, ami mondjuk el tudna messzire jutni, mert azonnal kiszárad, úgyhogy kétéltűeket szinte soha nem találunk őshonos kétéltűt messzi szigeteken, és a Galapagos szigeteken sem alakultak ki, és sajnos az utóbbi hát egy-két évtizednek a hozadéka az is, hogy egyszer csak bekerült egy ilyen invazív, hát ilyen leveli béka fajnak nevezhetjük ezekbe a tavakba. Szintén nem pontosan tudjuk, hogy most ezt valaki ott tartotta, megunta, kidobta, vagy véletlenül bekerült ugye valami emberi mozgásnak köszönhetően, de egyszer csak megjelent, és vannak olyan régiók, ahol egész egyszerűen már ilyen fülhasogató a hangjuk, annyira hangosan kurutyolnak, és minden tóban ott vannak.
1: Mi lesz ennek a kutatásnak a további élete? Tehát magyarán ezek az adatok, amelyeket ti elemeztek, miért fontos ez a kutatás?
2: Hát mi nagyon reménykedünk abban, hogy ehhez a programhoz így igazából tényleg hozzá tudtunk járulni, hogy a Nemzeti Parknak is adunk a kezébe olyan adatokat, amiket ők előttünk nem tudták még, hogy hogyan, vagy hol kellene fölmérni, mire figyeljenek, mert ugye a Nemzeti Park is inkább ugye a magukkal a teknősökkel, illetve mondjuk a tengeri élőlényekkel, vagy a különböző sonos növényekkel foglalkozott, tehát hogy ez új kutatási irányvonal nekik is, meg új tudásanyag nekik is, ami nagyon hasznos ahhoz, hogy ugye ők helyben tudjanak olyan dolgokat dönteni, tervezni, hogy az úgy mindenkinek jó legyen, tehát az invazív fajok se feltétlenül terjedjenek tovább, de a teknősöket is mondjuk segítsék, hogy akár jobb útvonal mentén jobban fent tudják tartani a nekik kellő tavakat. Úgyhogy mi nagyon reménykedünk abban, hogy ennek van egy ilyen helyi hasznossága, vonzata is. Ugye ezen belül meg nyilván van egy olyan alapvető tudományos érdeklődés is, ami miatt nekünk ez fantasztikusan izgalmas, mert hogy én sokat dolgozom élőhelyhálózatokkal, tehát pont azzal, hogy a kis tavak azok nem egyesével pontosak mondjuk, hanem egy nagy tájban, az különösen izgalmas, hogy ők hogy állnak egymással összeköttetésben. Tehát nekem egy ilyen rendszer, ahol egyébként rengeteg kis tó van, tehát ezrével, tízezrével vannak valószínűleg a szigeten, tehát ennek fel se lehetett mérni, mert annyi van belőlük, hogy ha rendesen esik az eső és föltölti őket, és nagyon-nagyon izgalmas abba belegondolni, hogy ők körülbelül ilyen csíkosan vannak összekötve egymással, tehát ugye ahogy mennek a teknősök föl le a hegyre, ők összekötik egymással ezeket az élőhelyeket, ez alatt azt értem, hogy ugye a hátukon viszik a sárral együtt mindenféle élőlényeket, meg azoknak a tetéit, vagy magvait, és ugye egyik tóból a másikba tudják juttatni. És az én kutatócsoportom sokat dolgozik, sokat foglalkozik ilyen jellegű összekötésekkel, tehát önmagában, mint egy tudományos élőhely hálózati rendszer is borzasztóan izgalmas egyébként ez az élőhely hálózat.
1: Lesz esetleg folytatás? Tehát van még mit kutatni, hogyha ezeket a tavakat nézzük?
2: Rengeteg mindent lehet még kutatni, tehát ez egy terra incognita igazából az édesvízrendszer a szigeten, Én nagyon remélem, hogy egyébként ne lesz még folytatás, amíg kim voltunk, az alatt is egyébként új dolgokba csöppentünk bele, meg új kollaborátorokat találtunk. Például a helyszínen pont akkor kezdtek el dolgozni egy ilyen kísérleti rendszerben, ilyen mezokozmosz rendszerben egy kísérleten arra, hogy megvizsgálják, hogy ezek az invazív kétértőek mit csinálnak a vízben, mivel függ össze az ő elterjedésük, és akkor például ebbe is csak úgy szinte random belecsöppentünk, hogy éppen zajlott, és egy fantasztikus koincidencia volt, hogy egyébként mi ugyanilyen kísérleti rendszerekkel dolgozunk itthon, tehát például ebbe is nagyon sokat tudtunk akkor ott helyben segíteni, hogy mire érdemes figyelni, milyen gyakorlati módon lehet ezt megvalósítani. Úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy lesz még folytatása, mert ez egy fantasztikus élőhely, tényleg különleges. Tehát amit az ember olvas arról, hogy a Galapagos-szigetek mennyire különleges és szinte álomszerű, az egy biológusnak ez teljesen tényleg a non plus ultra.
1: Banálisnak tűnhet a kérdés, de most Magyarország jutott eszembe, hogy Magyarországon lenne olyan élőlény, ami képes lenne ilyen édesvízi tavakat létrehozni vagy ásni? Ezt tudjuk, a klímaváltozás Magyarországot nagyon sújtja, az egész Kárpát-medencét, talajvízszint az már nagyon-nagyon mélyen van, nagyon-nagyon alacsony. De hogy lenne olyan élőlény, ami nálunk képes lenne ilyenre?
2: Vannak olyan emlőseink nekünk is, amik egyébként hasonló módon, mondjuk nem ennyire intenzívebb, meg kizárólagosan csinálják. Tehát például a hód az tipikusan most nagyon sokat elő szokott kerülni, most itt az Ökológiai Kutatóközpontban a kollégák nagyon sokat dolgoznak a hódokkal, meg az ő tájalakító szerepükkel, tehát ők tényleg egy kis csordogáló patak mentén ki tudnak egy hatalmas vízes élőhelyet alakítani, tehát formálják a tájat. Ezeket egyébként ökoszisztéma mérnök fajoknak szoktuk az ökológiában hívni, hogy tényleg mint egy mérnök kimegy és odébb rakja a dolgokat, és egyszer csak azt veszük észre, hogy a térképen ott mondjuk megjelent egy öblözet vagy egy tó, vagy akár kicsit megforgatta a vízjárást mondjuk egy patakon, úgyhogy igazából igen, tehát nekünk a hód az például egy ilyen faj, de mondjuk az erdőben, amikor mondjuk több víz van, tehát nem ennyire száraz az időszak, hanem mondjuk tényleg egy ilyen saras esős időszak van, akkor a vaddisznók turkálásukkal szintén tudnak ilyen kisebb pocsolyákat kialakítani az erdeinkben, az is egyébként egy nagyon hasonló folyamat.
1: És egyébként, hogyha lesz folytatás, akkor lesz lehetőségetek arra, hogy újra kimenjetek a Galapagos-szigetekre, elmenjetek?
2: Folyamatosan keressük azokat az ilyen pályázati formákat, ami ezt lehetővé tenné, mert ugye nyilván ez mindig valamilyen projektből, valamilyen pályázatból van finanszírozva, és a kollaborátorinkat egyébként folyamatosan keressük ezeket a lehetőségeket, úgyhogy ha lesz rá lehetőség, akkor igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy miért fontosak a világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galapagos-szigetek területén az óriás teknősök által létrehozott édesvízi tavak.
3: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget. Ütemterv szerint halad a Mezőzombor Nyíregyháza vasútvonal augusztus végéig tartó felújítása. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, még a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tisztató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárcavezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Változik a csecsemő gondozási díj augusztusi utalási rendje, miután a Magyar Államkincstár több családi támogatást is előrehoz. Ennek köszönhetően a jogosultak augusztusban kétszer is megkaphatják az összeget. A júliusra járó pénz mellett a hónap végéig az augusztusi ellátás is megérkezik. A változás a CSED mellett a családi pótlékot, a gyest és a gyetet is érinti, amelyeket szintén a megszokottnál korábban folyósítanak. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a napokban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai, hogy a hőségben segítséget nyújtsanak a veszélyeztetetteknek. A szakemberek a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakókat látogatják meg, rákérdezve a közérzetükre, a megfelelő folyadékpótlásra és arra, hogy van-e segítségük baj esetén. A szervezet kiemelte, hogy a melegfrontok idején különösen fontos a magányos idősekre irányuló figyelem és a gondoskodás. A szeretett szolgálat 43 helyszínen 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik országszerte. A program célja, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek biztonságban vészeljék át a megterhelő időjárási helyzetet. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása a Kisköre felső vízmércén a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint. A vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Ütemterv szerint halad, és a rendkívüli nyári hőség ellenére sem csúszik a Mezőzombor Nyíregyháza vasútvonal május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a 100C vonalon, között a Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. A munkálatok során eddig elkészült a hosszú síncserék döntő része, befejeződött az ágyazatrostálás több szakaszon, megújultak útátjárók, valamint halad a felső vezetékek és a Tokaj rakamasz közötti hosszú híd karbantartása is. A fejlesztés fontosabb eredményeként a vonalon összesen 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhíthetnek. Így a jövőben gyorsabb, megbízhatóbb lesz a közlekedés, miközben hosszú időre javul a pálya üzembiztonsága. 13 ország, 16 énekkara, összesen csak nem 300 énekes érkezik augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra, Nyíregyházára. A Kodály Zoltán Általános Iskola és a Cantemus Kórus szervezésében megvalósuló rendezvénysorozaton Ázsiából, Európából és Afrikából is résztvevő együttesek lépnek fel. A résztvevők Nyíregyháza mellett Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán adnak összesen 10 koncertet, amelyek közül 7 ingyenesen megtekinthető. Tiszadadán a helyi református templom ad otthont a Kórusfesztivál egyik kihelyezett hangversenyének. A településen augusztus 17-én hétfőn délután 6 órától tartanak koncertet a megérkező hazai és külföldi énekkarok, például a Nyitni Kék Gyermekkar, a Tokió Kodály Kórus és az Orfeel Kamara Kórus közreműködésével, amelyre a belépés ingyenes. A fesztivál augusztus 20-án egy nagyszabású gála koncerttel zárul a Continental Arénában, augusztus 21-én pedig a karvezetői mesterkurzus hangversenyével fejeződik be. Reisz Gábor új Földszint című filmje szeptember 4-én mutatkozik be Magyarországon a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, miután világpremierjét egy nappal korábban a Velencei Fesztiválon tartják. A magyar-olasz koprodukcióban, független gyártásban készült alkotáson a rendező Schulze Évával közösen dolgozott, a főszereplő pedig egy festőművészből lett banki archiváló, akit Mén Kristóf alakít. A történet egyetlen péntek délutántól hajnalig tartó időszakot ölel fel egy társasházi földszinti lakásban. A film a rendezőre jellemző abszurd humorral ábrázolja a magyar valóságot, a miskolci közönség pedig szeptember 4-e és 12-e között tekintheti meg a fesztivál programjában az alkotást. Irodalmi ihletésű családbarát szabaduló szobás kaland várja az érdeklődőket Miskolcon a József Attila könyvtárban. A Csorba Piroska, a Kutya talált a barlang című műve alapján készült játék augusztus 10-én hétfőn 10 és 17 óra között próbálható ki. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó 25 perces programon 3-4 fős 8 éves kortól induló csapatok vehetnek részt ingyenesen. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges augusztus 7-én pénteken 14 óráig személyesen, e-mailben vagy telefonon. A Mire Hunon Profit Kft. A nyár folyamán is foglalkozott gyermekekkel, hiszen megszervezték az első nyári napközis tábort. Az ingyenes Makuka Hulladék Akadémia élménytáborban a 3.-4. osztályos gyermekek nagyon sok mindennel ismerkedhettek meg játékos formában a hulladékkezeléshez fűződően. A részletekről Kovács Bence, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnöke számol be, őt hallják.
2: Július 20 és 24 között tartottuk meg az első nyári táborunkat. Ez egy napközis nyári tábor volt. Nagyjából januárban vetődött fel az az ötlet, hogy érdemes lenne nyáron egy egész hetes napközis tábort, élménytábort meghirdetni. Az apropóját talán az adta, hogy most idén 150 éves miskolci szemétszállítás története, ez novemberben lesz ennek a napja, november 24-én, de meghirdettünk egy emlékévet, Makuka 150 néven, amelyben az egész év során programokat szervezünk. És a Mire Hunon Profit Kft.-nél nagyon fontos a szemléletformálás. 10 diákkal tartottuk meg ezt a táborunkat. Alapvetően 3.-4. osztályt végzett diákok, illetve 5. osztályt végzett diákok szerepeltek itt a hét során. Fantasztikus hangulat volt. Azt tudom mondani, hogy ez az évben ez nekünk is egy nagyon pozitív és nagyon jól sikerült hetünk volt. Az első nap volt egy kis ismerkedés, és két csapatra osztottuk a 10 főt. Ez a csapat felosztás, ez aztán a későbbiekben végigkísérte a diákokat, volt, amit egyénileg kellett, volt, amit teljes nagy csapatban is volt, amit két kisebb csapatban feladatok szintén megoldaniuk. Úgy nézett ki, hogy a délelőtti foglalkozás az telephelyünkhez kötődött, nem csak itt a telephelyünkön, hanem helyi papiba is ellátogattunk, hulladéklerakóra, komposztáló telepet megnéztünk. A délután, ebéd után pedig egy foglalkozás keretében alkotói feladatokat vittek véghez minden délután.
1: A külügyminiszterhez és a belügyminiszterhez fordul a Borsod megyei Szalonnára költöző szlovákiai roma családok ügyében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke, mivel szerinte a kistelepülési vezetők magukra maradtak. A politikus azt szorgalmazza, hogy a kormány zárja be a jogi kiskapukat és dolgozzon ki olyan szabályozást, amely megakadályozza a hasonló költözéseket. Szalonnán a történtek miatt rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, ahol önazonossági rendeletet alkottak, Encsen pedig elővásárlási jogbevezetését tervezik. Kassatúr

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok augusztus 6-án csütörtökön. Béli Katalin szerkesztőműsorvezető várja önöket a reggeli programhoz. A nap történetéhez tartozik, hogy ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. A Béke Világtanács elnöksége 1978. július 13-ai moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át a hiroshimai atombomba támadás évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánította. 1566-ban e napon a török megkezdte a Zrínyi Miklós által védett Szigetvár ostromát. És mint említettük, 1945 tragikus napján egy amerikai bombázógép ledobta a japán Hiroshima városára a történelem első atombombáját. A robbanás nyomán és következtében összesen 200 ezer ember veszítette életét. 1946-ban pedig megérkezett Budapestre az úgynevezett aranyvonat, amely a Magyar Nemzeti Bank nyugatra hurcolt aranykészletét hozta vissza. Ez biztosította az augusztus 1-én bevezetett új pénz, a forint fedezetét. Kedves hallgatóink, napindító programunkat Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk nyitja. Az óra második felében Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával beszélt.

0: beszélgetünk a pótfelvételi lehetőségekről, hiszen lehet még jelentkezni református közösségszervező, hittanoktató, kántor vagy tanító szakra is. Ezekkel a témákkal várom önöket, tartsanak velünk!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Tőkés Zoltán református lelkész vagyok Csengerből. Az ígét a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., valamint 12., 14. verseiben olvasom eképpen. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél szerzője a folytatásban Jézus nagyságát vizsgálja, és hitet tesz amellett, hogy Jézus nagyobb, mint az angyalok, nagyobb, mint Mózes, vagy később nagyobb, mint az ószövetségi áldozatok. E sorban az elsők az angyalok. Az angyalok megjelenése mindenkor Isten jelenlétére utalnak. Feltűnésük a Szentírásban Isten akaratával egyező módon történik, nevük is azt jelenti küldött vagy hírnök. Az ő akaratát közvetítik, üzenetét szóban vagy cselekedetekben tolmácsolják. Párbeszédre készek, megszólalnak és megszólíthatóak. Különös módon csak annak a számára láthatóak, akiket Isten kiválaszt, mint például Elízeus és az ő szolgája Dótán városánál. Ha kell, Isten ítéletét is végrehajtják, mint a szomorú 10. csapásnál Egyiptomban. Különös alakokban is megjelennek, mint a kérubok és a szeráfok. Ám van, hol egyedül teszik a dolgokat, de van, hogy többen is láthatóak, amint a kiválasztottakat megkeresik, mint a 3 látogató Ábrahám sátránál, vagy az angyalok, akik Jákób álmában jelentek meg az égi lajtorján. Jézus születését megelőzően, majd földi útján is elkísérik őt az angyalok. Hírül adják a királyi gyermek érkezését, nyilvános fellépése után pedig szolgálnak neki, mint a kísértés történet végén is. Halála és feltámadása idején is ők, az angyalok a hírvivők, a Jézusról szóló örömhír, a feltámadás hírének átadói. Jelenlétük és személyük kifejezi az események nagyszerű voltát és azt, hogy az emberek csupán meghallani és átadni tudják a hírt. Ám azt befolyásolni, vagy saját erejükből bármit is hozzátenni nem tudnak. Jézus szolgálata és az angyalok szolgálata közt döntő különbség, hogy míg az angyalok Isten akaratát végrehajtani hivatottak, ezzel szemben Jézus az Atya akaratát önként, alázatból fakadóan hajtotta végre, mert ő nem teremtmény, hanem ő maga is teremtő. Ahogyan ezt Pál apostol leírja a Filippi levél 2. fejezetében, egy korai, ókeresztény hitvallás szövegét idézve. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni formában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus szolgai formája az alázatnak, a mentő szeretetnek a jele minden ember számára. Szolgálni jött, ahogy ő mondta, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. Szándéka és cselekedetei kifejezték küldetésének lényegét, hogy megváltsa és elvezesse a világot Isten országának ismeretére. Jézus nagyobb, mint az angyalok. Erről szól a hitvallás folytatása a már idézett efézusi levélből. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nekünk sincs más dolgunk, ma élő keresztényeknek, mint egyszerűen beállni azok sorába, akik áldják és magasztalják megváltó Urunkat alázatáért, értünk való kegyelméért. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy elküldted egyszülött fiad a világba, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd éljünk ennek örömében, reménységében és tapasztalatában ma is. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, még a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tisztató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. Változik a csecsemő gondozási díj augusztusi utalási rendje, miután a Magyar Államkincstár több családi támogatást is előrehoz. Ennek köszönhetően a jogosultak augusztusban kétszer is megkaphatják az összeget. A júliusra járó pénz mellett a hónap végéig az augusztusi ellátás is megérkezik. A változás a CSED mellett a családi pótlékot, a gyest és a gyetet is érinti, amelyeket szintén a megszokottnál korábban folyósítanak. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a napokban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai, hogy a hőségben segítséget nyújtsanak a veszélyeztetetteknek. A szakemberek a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakókat látogatják meg, rákérdezve a közérzetükre, a megfelelő folyadékpótlásra és arra, hogy van-e segítségük baj esetén. A szervezet kiemelte, hogy a melegfrontok idején különösen fontos a magányos idősekre irányuló figyelem és a gondoskodás. A szeretett szolgálat 43 helyszínen 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik országszerte. A program célja, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek biztonságban vészeljék át a megterhelő időjárási helyzetet. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot, amelynek értelmében szeptember 1-től 5%-ról 0%-ra csökken az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfa mértéke. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett módosítás tervezetéből kiderül az is, hogy az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed majd. Az indoklás szerint az intézkedés célja a lakosság gyógyszerkiadásainak mérséklése és a hozzáférés javítása, különösen a rendszeresen gyógyszerszedők és az alacsonyabb jövedelműek körében. A költségvetést érintő hatásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a lépés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket, még egy év alatt összesen 7 milliárd forintba kerül majd. Ütemterv szerint halad, és a rendkívüli nyári hőség ellenére sem csúszik a Mezőzombor Nyíregyháza vasútvonal május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a 100C vonalon, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. A munkálatok során eddig elkészült a hosszú síncserék döntő része, befejeződött az ágyazatrostálás több szakaszon, megújultak útátjárók, valamint halad a felső vezetékek és a Tokaj rakamasz közötti hosszú híd karbantartása is. A fejlesztés fontosabb eredményeként a vonalon összesen 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhíthetnek, így a jövőben gyorsabb, megbízhatóbb lesz a közlekedés, miközben hosszú időre javul a pálya üzembiztonsága. Jubilumához érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja, a Nyilas Misi Ösztöndíj, amely 10 éve támogatja a hátrányos helyzetű kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat. Az ösztöndíj a sport, a művészet és a tudomány területei mellett idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is díjazott tehetségeket. A szakmai zsűri nem csak értékeli a pályázatokat, hanem aktívan mentorálja is a diákokat a programhoz kapcsolódó nyári táborban. Ez a közös találkozó kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék egymást és új ismereteket sajátítsanak el. A Református Egyház keretében működő kezdeményezés így éveken át átfogó szakmai és közösségi támogatást nyújt a rászoruló ifjúságnak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Református hittanoktató, református közösség szervező, kántor vagy tanító szakra is jelentkezhetnek még az érdeklődők a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára pótfelvételi eljárással. A szeptemberben induló képzésekre felvételt nyerő hallgatók kollégiumi helyet is kaphatnak. Pap Ferenc dékán azt mondja, az örvendetes változás, hogy vannak képzéseik például a fővárosban futó tanítói, amelyre nem tudnak meghirdetni pótfelvételit, mert már a rendes felvételi során valamennyi helyet betöltöttek a jelentkezők. Mindez nem is kizárólag az intézmény, hanem a pedagógus szakma jövője miatt is fontos változás. Hegedűs Márk interjúja következik.
2: A közelmúltban kihirdették a felvételi ponthatárokat. Hogyan érintették a jelentkezések és a felvett hallgatókról, arányokról, számokról meséljen nekünk a Károli pedagógiai kara tekintetében?
3: Mind az egész egyetemet, de különösen is a pedagógiai kart nagy érdeklődés övezte az általános felvételi eljárásban. Ez egy több hónapig tartó időszak, eljárás, amikor a hallgatók kiválasztják az intézményt, jelentkeznek, sorrendet módosítanak, és olyan érdekesség jött ki a végén, hogy a pontszámok, a bekerülési pontszámok jelentősen megnőttek. Ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődtek, jó pontszámokkal, jó eredményekkel, szakmai tapasztalatokkal, pluszpontokkal a kar iránt és a képzéseink iránt, és ebből következik, hogy az ágazatirányító minisztérium döntése értelmében csak néhány helyen tudtuk megnyitni a pótfelvételi lehetőségét.
2: És egyébként ez a felvételi, ez meglepte ön? Tehát az előző évek tekintetében?
3: Bizonyos szempontból igen. Az elmúlt években fokozatosan jellemző volt az, hogy szinte minden szakunkon nő az érdeklődés és a fölvehető hallgatói létszám, ez nagyon nagy örömet jelent. Azonban ebben az esztendőben különösen feltűnt az, hogy a pontszámok országosan is, de nálunk is nőttek. Tehát jól felkészült fiatalokkal, vagy éppen olyanokkal állunk szemben, akik az életüknek egy bizonyos pontján, például levelező képzést választva, pályát módosítanak, a pedagógus képzési vagy hitéleti pályák és szakmák iránt érdeklődnek.
2: És arra van megfejtés, hogy mi lehet egyébként a pontszámok mögötte?
3: Azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a pedagógiai hivatásnak a fizetésbeli kitüntető megkülönböztetése, hogyha szabad ezt mondani, tehát hogy lehet érezni annak a hatását, annak a pozitív hatását, hogy akik óvodapedagógusnak, csecsemő és kisgyermeknevelőnek, tanítónak szeretnének tanulni, vagy éppen hittanoktatónak, mindegyik szférában a megbecsülés a fizetések emelésével is kézzelfoghatóvá vált. Van egyfajta olyan kampány is, pozitív kampány, hogy ezekre a hivatásokra hívjuk fel a figyelmet, hiszen szükség van óvodapedagógusokra, szükség van tanítókra, hittanoktatókra, nagy generáció megy nyugdíjba, ezt az intézmények is folytatják, tehát fölhívják a figyelmet, hogy szép pálya, jó pálya, jöjjenek, elköteleződve jöjjenek, és hát mellette pedig természetesen az sem mindegy, hogy aki elvégzi ezeket a szakokat, milyen életkilátással rendelkezhetnek utána.
2: Köszönöm, és akkor forduljunk rá a pótfelvételére. Akkor milyen szakokon van egyáltalán lehetőség bekerülni még a szeptemberben induló képzéseikre?
3: A budapesti képzési helyünkön egyáltalán nincs lehetőség, hiszen feltöltöttük a kapacitásokat. A vidéki képzési helyeken, a nagykörösi székhelyen és a kecskeméti képzési helyen meghirdettük az ott működő összes szakunkat nappali munkarenden. Ez azt jelenti, hogy tanító alapképzési szakra Nagykörösön, nappali munkarendre, állami finanszírozásos helyekre és önköltséges helyekre, Kecskeméten óvodapedagógus és csecsemés kisgyermeknevelő alapképzési szakokra, szintén csak nappali munkarendben van lehetőség, a neveléstudomány mesterképzési szak nagykörösön működik, ez levelező formában indul és indulhat oda, önköltséges formában lehet jelentkezni, valamint a hitéleti szakokra, azaz a református hittanoktató, református kántor és református közösségszervező szakokra nappali és levelező munkarendre mind a két finanszírozási formában van lehetőség jelentkezni.
2: Az ön által is említett nevelés, tudomány, mester, képzés, az mit jelent? Szerintem ez kevésbé ismert, mondani egy pár szót erről a képzésükről?
3: A nevelés, tudomány, mesterképzési szak egy viszonylag új szakunk. A magyarországi református felsőoktatásban az egyetlen olyan képzőhely vagyunk, ahol ezt a mesterképzési szakot kínáljuk. Itt tulajdonképpen az alapképzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemő szakokra építve elsősorban a szakmai továbbképzésnek a lehetőségét teremtjük meg, tehát egy magasabb fokozatot, egy mesterdiplomát ad, ez a bölcsészettudomány területhez tartozik ez a képzés, de hogyha valaki tanítani szeretne például felsőoktatásban alkalmassá, vagy úgy gondoljuk mi magunk is, vagy éppen valamelyik egyetemen doktorálni szeretne, akkor ennek a szaknak az elvégzése nélkülözhetetlen. Tehát a magyarországi református felsőoktatásban, ugye Debrecenben van még pedagógus képzés, nálunk van erre csak lehetőség, keresztény szemléletű, értékrendű, és főleg kisgyermekkori nevelésre specializálódó mesterképzési szak, amit az ez iránt érdeklődő akár református intézményekben dolgozóknak, vagy bárkinek ajánlunk.
2: Részletkérdések, főleg a nagykörösi helyekkel kapcsolatban, kollégiumi elhelyezés lehetséges a most jelentkezőknek?
3: Igen, a nagykörösi és a kecskeméti képzési helyünkre jelentkezőknek a nagykörösi saját működtetés és tulajdonú kollégiumot javasoljuk, szeretettel várjuk a hallgatókat, hiszen a kollégiumi elhelyezések azáltal, hogy az országban mindenütt nő a felsőoktatásba bekerülők létszáma, a kollégiumi helyeknek a kapacitásai csökkennek, nagykörösön van rá lehetőség, tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik így akarják elvégezni a tanulmányaikat.
2: Ösztöndíjak, és itt most kiemelten is gondolok arra, hogy beszámoltunk itt az Európa Rádióban is arról, hogy a nagykörösi önkormányzattal indítottak egy közös ösztöndíjat. Ez érintheti azokat, akik nem a hagyományos, hanem a pótfelvételi eljáráson keresztül nyernek majd felvételt az intézményükbe?
3: Igen, ők is megkaphatják, pályázati úton lesz majd az ösztöndíj odaítélve, ez Nagykörösváros önkormányzata és a Kári Gáspár Református Egyetem közös ösztöndíj konstrukciója, amelyben a pedagógus utánpótlást, a saját egyetemünk hallgatói létszámát szeretnénk növelni. Ez is egyébként látjuk a hatását, hogy több hallgató jelentkezett azokra a képzési formákra, ahol korábban ennél azért 4-5-6 fővel kevesebbet tudtunk fölvenni.
2: Mi a határidő, amit most szem előtt kell tartani a jelentkezőknek, nem az ösztöndíj tekintetében, hanem önmagában a pótfelvételi tekintetében?
3: A pótfelvételi eljárás egy kivételes eljárás és rendkívül rövid eljárás, elindult már a jelentkezés. Augusztus 7-ig lehet a pedagógus képzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő, valami neveléstudomány, mesterképzési szakra augusztus 7-ig lehet a felvi.hu-n jelentkezni. Fölhívva a figyelmet arra, hogy alkalmassági vizsgát is, akire ez vonatkozik, tehát aki ebben az esztendőben másik intézményben vagy nálunk nem teljesítette a bemenethez szükséges alkalmassági vizsgát vagy elbeszélgetést, azoknak lesz egy viszonylag gyorsan, várhatóan augusztus 17-én egy alkalmassági vizsga, tehát ez a felvi.hu állami rendszerben kell jelentkezni. A hitéleti képzésekre, tehát hittanoktató, kántor, közösségszervező alapképzési szakokra viszont nem a felvi.hu rendszerben, ahogy ez az elmúlt években is volt, hanem az intézményhez közvetlenül kell fordulni. Van a honlapon ezzel kapcsolatban megfelelő információ, online regisztrációs fölött, és a kollégák föl fogják venni a kapcsolatot, és az összes dokumentumot, mellékletet, mindent a karnak kell közvetlenül megküldeni.
2: Itt az alkalmassági vizsga tekintetében jól értettem, hogy azt mondja, hogy ha valaki már más intézményben ebben az eljárásban, felvételi eljárásban volt alkalmasságin, akkor azzal is tud jelentkezni önökhöz?
3: Igen, tehát hogyha valaki úgy járt, hogy beadta a jelentkezését, és nem vették föl létszám, pontszám problémák miatt, de 2026-ban az általános felvételi eljárás keretében ezt a pedagógus képzéshez szükséges alkalmassági vizsgát teljesítette, akkor az ő esetében lehetőség van arra, hogy ezt elfogadjuk, viszont itt mindenképpen majd a tanulmányi osztályjal kell kapcsolódni, és ott el fogják mondani, hogy ez hogyan működik. Tehát a felvételi alkalmassági eljárás a pedagógus képzésben az adott felvételi évben érvényes, jövőre már nem lesz érvényes.
2: És ez nem problematikus az önök intézménye szempontjából? Tehát egy felvételi vizsgán nem saját szempontokat is érvényesít egy felvételi bizottság, vagy ez egy ugyanazt kell nézni minden intézmény bizottságában?
3: Van egy exakt leírás, és mindegyik intézményt ugyanazt nézi. Ez egy gyakorlatilag hát több mint 3 évtizedes szakmai konszenzus az intézmények között, hogy ezt az alkalmassági vizsgát tegyük föl mondjuk tanítószakon, ez van egy mozgás, testnevelés alkalmassági, beszéd alkalmassági, énekzene alkalmassági, ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteni, és hogyha valaki 4-5 akárhány intézménybe jelentkezik egy eljárásban, ami nem lehet, ugye nem a pótfelvétel, hanem a sima eljárás, ott is csak egyszer kell elmenni, és mindegyik intézményre érvényes. És föl van figyelmet arra, hogy a pótfelvételi eljárásnál csak egy intézménybe és egy szakra lehet jelentkezni, tehát nem olyan, mint az általános eljárás, az viszont lehetőség, hogy lehet állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre is jelentkezni, de csak ugyanazon szakon szak esetében, tehát tanító szakon a finanszírozási forma kétféle lehet, de nem tud egy intézménybe vagy több intézménybe jelentkezni a jelentkező.
1: Kedves hallgatóink, Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: van.
1: 7 órakor híreket hallanak itt az Európa Rádióban, a következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című programmal várom Önöket.
2: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan 629 településen van jelenleg érvényben vízkorlátozás a hőségriasztás miatt. Ebből 465 helyen első, 151 helyen másod, 13 településen pedig harmadfokú korlátozást rendeltek el. A harmadfokú hőségriasztás érvényben maradt péntekig. Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kánikula miatt eddig 91 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt, és 17 vasútvonalon, valamint hévvonalakon is sebességkorlátozásokat vezettek be. A Balaton átlagos vízállása 54 cm, még a Velencei túl vízállása 30 cm, ami 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. A védekezés jegyében a honvédség és a területi szervek folyamatosan biztosítják az ivóvizet, a MÁV munkatársai pedig több mint 16 ezer palack vizet osztottak ki az állomásokon. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, hogy ez a jelentős csökkenés lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon, így most jönnek a legkritikusabb napok, ezért a tárcavezető arra kér mindenkit, hogy továbbra is figyeljen oda a tudatos vízhasználatra a zavartalan ivóvízellátás érdekében. Cianobaktérium burjánzás és fertőzések miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal az idei fürdési szezon végéig bezárta az Arlói strandot. A laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt egészségügyi kockázatok miatt a Suvadás-liget strand üzemeltetését szüneteltetik. A megyében emellett Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működnek biztonságos, hatóságilag engedélyezett természetes fürdőhelyek. A biztonságos strandolás érdekében érdemes a kijelölt, ellenőrzött vízpartokat választani a szezon hátralévő részében. A Magyar Helsinki Bizottság az alkotmánybírák megválasztásának reformját sürgeti, mert anélkül nem látja biztosíthatónak az alkotmánybíróság függetlenségét. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás miatt a kétharmados többség teljesen egyedül dönthet a bírák szeméről, ami politikai befolyás alá helyezte a testületet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, miután az elmúlt években számos szakmai kritika érte a jelenlegi vizsga szerkezetét és tartalmát. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint első lépésként teljesen megújították az érettségítétel előkészítő bizottságot, amely már az új szabályozáson dolgozik. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb érettségi kialakítása. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, a végleges szabályozás pedig a tervek szerint ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. Augusztus 20-áig valamennyi tag összeállít egy 10 pontból álló javaslatcsomagot a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdésekről és a jogszabálymódosítást igénylő problémákról az Országházban szerdán ülésező vizsgálóbizottságban. Diószegi Judit elnök jelzése szerint a hatalmas adathalmaz miatt a megelőzést, a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot, valamint a szakember és férőhely hiányt is vizsgálhatják. Dúró Dóra alelnök hangsúlyozta, hogy a december 31-i határidő miatt priorizálni kell a témákat, és az őszi időszakban egy kihelyezett ülést is fognak tartani valamelyik elismert gyermekvédelmi intézményben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése, amely a turisztikai szektorban működő kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza, mintegy 1,2 milliárd forint uniós támogatásból. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület közleménye szerint a projekt konzorciumban valósul meg a szállodák, a fürdők és a gasztronómiai szövetség részvételével. Az új rendszer adatvizualizált döntéshozatalra alkalmas információkkal segíti a szolgáltatókat az önálló stratégiai gondolkodásban és az optimalizálásban. Az informatikai fejlesztések mellett digitális tananyagok készülnek, valamint kompetenciafejlesztési és mentori szolgáltatások is elérhetővé válnak a vállalkozásoknak.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztőműsorvezetőt hallják. Augusztus 6-a csütörtök van, amikor a reggeli program, a Kontinentális Reggeli című magazin szól a következő két órában. 1945-ben ezen a napon dobták le Hiroshimára az atombombát, 1,2 kilométer sugarú körben minden elpusztult, az emberáldozatok számáról csak becslések léteznek. A halálesetek többsége nem a robbanások következménye volt, hanem napokkal később következtek be a tűzvészek, lökéshullámok vagy a radioaktív sugárzás miatt. A kalendáriumban szebb témákról is szólunk majd, útravalónkban pedig hitéleti gondolatok következnek. Az óra második felében a Nyíregyházi ZRT műszaki igazgató helyettesével, Töltve Gáborral arról beszélgetünk, milyen károkat okoz az erdőkben az aszály. Számítunk figyelmükre, töltsük együtt a reggelt!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Augusztus 6-a van, a Berták és a Bettinek ünneplik ma a névnapjukat. A Berta női név germán eredetű, jelentése fényes, tündöklő, híres. A Bettina úgy szintén női név, a Betta név olasz eredetű továbbképzése. Most pedig nézzük, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz augusztus 6-ához. 1566-ban az első Szulejmán szultán vezette török haderő megkezdte Szigetvár ostromát, a várat Zrínyi Miklós védte. 1945-ben ezen a napon az amerikaiak ledobták az első atombombát Hiroshimára. 1981-ben bemutatták a Sztárcsinálók című magyar rockoperát. 1991-ben ezen a napon elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal. Augusztus 6-án született 1881-ben Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, a penicillin felfedezője. 1907-ben megszületett Heller László, Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. 1943-ban Sulek Ágoston, háromszoros magyar bajnok, rúdugró, edző, a Magyar Atlétikai Szövetség volt elnöke. 1952-ben született Balázs Klári, magyar énekesnő. 1981-ben Pót Diana, magyar műkorcsajázó. Augusztus 6-án hunyt el 1272-ben 5. István magyar király. 1757-ben Mányoki Ádám, magyar festőművész, aki a barokk kor kimagasló portréfestője volt. 1975-ben meghalt Ravasz László, református lelkész, püspök. A protestáns szemle főszerkesztője, a református élet s a magyar kálvinizmus című lapok egyik megalapítója. 1999-ben elhunyt Kis Sándor, kétszeres Munkácsi díjas szobrászművész. 2014-ben 57 éves korában hunyt el Bajor Imre, színész, komikus. Kedves hallgatóink, az augusztus 6-ai kalendáriumot hallották. További jó rádiózást kíván!

0: való. Egy társul szegődő gondolat.
1: Vicc. Nagyon szeretem a jó vicceket. Sokáig úgy gondoltam, most jött el az én időm, hiszen az internet segítségével pillanatok alatt terjednek ezek a fajta infók is. Mindenki feltöltögeti a vicces vagy annak szánt videókat, helyzeteket, képeket. Sajnos ezek többsége egyáltalán nem nyerte el tetszésemet. Nem az ilyen fajta vicceket szeretem, hanem azokat, amik találóak, nem bántóak, szellemesek. Az okos és figyelmes elme játékát, ami úgy mutat rá valamilyen gyarlóságra, akár az enyémre is, hogy amikor nevetünk rajta, akkor egyben meg is értünk valamit, és tanulunk is belőle. Mondj egy viccet, és megmondom, milyen vagy ott legbelül. Akár felvételi szempont is lehetne egy-egy pályán. Minden nemzetnek megvan a maga humora, és mi magyarok nem vallunk szégyent ezen a téren sem. A pesti humor és szellemesség számos rajongót szerzett még a magyar irodalom és színház kultúrának is. Manapság azonban, mintha elveszítettük volna a vicceinket, sőt, az erre való érzékenységünket is. Volt idő, amikor mindenki tudta, de inkább érezte, mi az, amiből soha semmi körülmények között nem szabad viccet csinálni. Volt egy határ, amit nem léptek át, még a leghivatásosabb viccfaragók, humoristák, konferanciék sem. Most nem csak fellazultak, de némelyeknél egyszerűen eltűntek ezek a határvonalak. Elég belehallgatni kabarékba, mókásnak hirdetett beszélgető showkba, hogy fanyalogva vagy bosszúsan csatornát váltsunk, mert vagy ezer éves lekoptatott, olcsó szellemességeket, derékon aluli viccesnek gondolt, de szépen felöltöztetett trágárságokat kapunk. Vagy olyasmit, amin nem nevetni, hanem szánakozni kellene. Ahelyett, hogy vidám és felszabadult kacagásra fakadnánk, elszomorodunk. Az, hogy a hivatásosak is csak ilyesmire képesek, legyen a műsorszerkesztők gondja. Az viszont, hogy mi mind tudunk szórakozni vagy nevetni, rajtunk is áll. Akkor is keresztjének vagyunk-e, amikor viccesek akarunk lenni, vagy amikor a mások elmészségein kacagunk? Így böjt idején ezen sem ártana egyszer elgondolkozni. Milyenek a mi vicceink? Viccesek-e igazán? A szellemességünkről árulkodnak, vagy egyszerűen csak a rossz indulatról? Vajon viccese, amikor egy lelkész azt mondja, hogy aki a teológiára nem való, az semmire se való, vagy sírni való? Viccese, amikor egy költő, aki keresztjénnek vallja magát, egy nyelvtörténeti ritkasággal szórakozik? Miért és mikor vesztettük el az önfegyelmet a viccek terén? Hol lehet az eredője ennek az egyre inkább elbúrjánzó gátlástalanságnak? Talán ott, hogy nem tiszteljük már a másik embert, de elvárjuk, hogy velünk mindenki kesztyűs kézzel bánjon. Nem igazodunk a Szentírás tanításához, pedig naponta olvassuk. Nem érezzük, hogyha nekem fáj, amikor a hitemet, családomat, nemzetemet, számomra szent dolgokat csúfolják és kifigurázzák, az a másiknak is fáj. Nem nevet rajta, hanem sír, megharagszik, vagy éppen bosszút forral. Ezen a téren is komolyan kellene venni a bibliai aranyszabályt. Amit szeretnél, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is csak azt tedd másokkal. Csak abból csinálj viccet, amit te is szívesen fogadnál.
0: Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, még a Keszthelyi kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tisztató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. Változik a csecsemő gondozási díj augusztusi utalási rendje, miután a Magyar Államkincstár több családi támogatást is előrehoz. Ennek köszönhetően a jogosultak augusztusban kétszer is megkaphatják az összeget. A júliusra járó pénz mellett a hónap végéig az augusztusi ellátás is megérkezik. A változás a CSED mellett a családi pótlékot, a gyest és a gyetet is érinti, amelyeket szintén a megszokottnál korábban folyósítanak. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a napokban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, hogy a hőségben segítséget nyújtsanak a veszélyeztetetteknek. A szakemberek a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakókat látogatják meg, rákérdezve a közérzetükre, a megfelelő folyadékpótlásra és arra, hogy van-e segítségük baj esetén. A szervezet kiemelte, hogy a melegfrontok idején különösen fontos a magányos idősekre irányuló figyelem és a gondoskodás. A szeretetszolgálat 43 helyszínen 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik országszerte. A program célja, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek biztonságban vészeljék át a megterhelő időjárási helyzetet. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot, amelynek értelmében szeptember 1-től 5%-ról 0%-ra csökken az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfa mértéke. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett módosítás tervezetéből kiderül az is, hogy az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed majd. Az indoklás szerint az intézkedés célja a lakosság gyógyszerkiadásainak mérséklése és a hozzáférés javítása, különösen a rendszeresen gyógyszerszedők és az alacsonyabb jövedelműek körében. A költségvetést érintő hatásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a lépés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket, még egy év alatt összesen 7 milliárd forintba kerül majd. Ütemterv szerint halad, és a rendkívüli nyári hőség ellenére sem csúszik a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a 100C vonalon, között a Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. A munkálatok során eddig elkészült a hosszú sincserék döntő része, befejeződött az ágyazatrostálás több szakaszon, megújultak útátjárók, valamint halad a felső vezetékek és a Tokaj-Rakamasz közötti hosszú híd karbantartása is. A fejlesztés fontosabb eredményeként a vonalon összesen 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhíthetnek, így a jövőben gyorsabb, megbízhatóbb lesz a közlekedés, miközben hosszú időre javul a pálya üzembiztonsága. Jubileumához érkezett a Magyar Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja, a Nyilas Misi ösztöndíj, amely 10 éve támogatja a hátrányos helyzetű kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat. Az ösztöndíj a sport, a művészet és a tudomány területei mellett idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is díjazott tehetségeket. A szakmai zsűri nem csak értékeli a pályázatokat, hanem aktívan mentorálja is a diákokat a programhoz kapcsolódó nyári táborban. Ez a közös találkozó kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék egymást és új ismereteket sajátítsanak el. A Református Egyház keretében működő kezdeményezés így éveken át átfogó szakmai és közösségi támogatást nyújt a rászoruló ifjúságnak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Nem csak az agráriumot, vagyis a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem azokat a földterületeket is, amelyekről kevesebb szó esik, az erdőket. Tölgyfa Gáborral, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgató helyettesével Gál Tamás beszélgetett.
2: Az erdőnek van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag plasztikus, tehát tudja tompítani azokat az időjárási szélsőségeket, amit esetleg más vegetáció nem. Tehát itt azért, ha van egy aszályos időszak, az erdő az, ami még mind a talaj kiszáradásában, mind a növényzetnek a túlélő képességében azért egy elég erős plasztikus tulajdonsága van, de azért ez sem végtelen. Gyakorlatilag egyre gyakrabban nézünk olyannal szembe, hogy akár már idős erdők is más képet mutatnak, mint amit mutatni kéne neki.
3: Ebbe bele is kapaszkodnék ebbe a szóba. Milyen képet kellene mutatni? Tehát azt mondja, hogy ez most már egy tendencia. Igen. Hogyan mutatkozik ez meg akkor az erdőkben?
2: Nagyon nehéz ezt ugye egy mondattal, két mondattal megfogalmazni, mert ugye erdő is... Erdő.
3: Nem is kell, mert van időnk.
2: Erdő és erdő között azért van óriási különbség. Más a helyzet egy fiatalosban, más a helyzet egy idős erdőben. Ugye a legkomolyabb probléma és a legnagyobb gond a fiatal erdősítések, folyamatban lévő erdőfelújítások, amik kárt szenvednek. Ugye ilyenkor mi nincs zárt erdőállomány, viszonylag az a plasztikusság, amit az előbb említettem, az kevésbé érződik, és kritikusabb. Nálunk ez úgy csapódik le, hogy egy-egy területen, ahol erdősítést hajtottunk végre, erdőfelújítást, ott ugye a fiatal erdőt ápolnunk kell, és gyakrabban előfordul az, hogy ezeket a fiatal erdősítéseket pótolni kell, vagy nagyon nagyobb arányban kell pótolni, vagy esetleg szélsőséges esetben újra kell erdősíteni, újra kell csemetével ültetni. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala mondjuk az idős erdők, amik ugye egy kicsit plasztikusabbak tudnak lenni, de ott is azért egyre jobban elválnak azok a termőhelyek, amik kevésbé tudják tolerálni ezt a időjárás változást, és ott legyengül az állomány. Növekedésben visszaesés történik, illetve ami egy ilyen kárláncolatot indít el. Tehát nem érzi jól magát az erdő, mert mondjuk kevesebb a víz, vagy mélyebben van a talajvíz, vagy a nyári hőségnapok száma nagyobb, és legyengül, sokkal kitettebb lesz más károsítóknak esetleg, más kórokozóknak. Tehát ez egy ilyen komplex folyamat, aminek az a szélsőséges esetben a vége, hogy esetleg egy idős erdős elpusztul, vagy kipusztul.
3: Térjünk akkor egy kicsit vissza a fiatal erdősítésre, amit említett. Önök tudnak ez ellen védekezni, akkor az aszály ellen, hogyha fiatal erdősítésről van szó, tehát itt gondolok konkrétan az öntözésre, tehát hogy akár napról napra öntözni, vagy már lehet látni ilyen megoldásokat a városban, amikor egyfajta ilyen zsákokat tesznek a fák tövéhez.
2: Nálunk ez üzemi körülmények között nem megoldható, tehát öntözésben nem tudunk gondolkodni, sem vízmennyiség, sem technológia nincs erre. Itt a tervezésnek van óriási jelentősége. Ugye amikor egy erdőfelújítást hajtunk végre, előtte egy tervezési folyamat zajlik, az adott termőhelyen számba lehet venni, hogy milyen fafajokkal, milyen állománytípusokban lehet gondolkodni, és mondjuk ez változik. Tehát ahol esetleg eddig tölgyben gondolkodtunk, tehát kocsányos tölgyben tudtunk gondolkodni, ott nem biztos, hogy most már abban kell, mert olyanok a helyzetek. Még mindig van, hogy azért olyan terület, ahol ez kivitelezhető, de mondjuk már inkább elmegyünk egy elegyesebb erdőállományba, amiben kevesebb a tölgy, vagy esetleg hazai nyarasokban gondolkodunk. Tehát fafaj megválasztás az egyik lehetőség. Amikor már egy erdősítés el van indítva, és akkor kiszárad, akkor meg kell ismételni. Tehát akkor azt tudjuk tenni, hogy ismételünk, és amit mondjuk a kezelési metódusokat úgy választjuk meg, hogy egy picit visszafogjuk a kellemetlen hatásokat. Gondolok itt arra, hogy egy fiatal erdősítést, itt az Alföldön mesterséges erdőfelújításra gondolok, mondjuk a sor közét, azt tárcsázni szoktuk gépi erővel, azért, hogy a gyomot visszaszorítsuk. Nem biztos, hogy tárcsázást kell választani, mert a tárcsázásra egy nyers talajfelszínt hozunk létre, ahol ezek a homoktalajok akár 50-80 fokra is felmelegednek, és az nagyon kellemetlen egy mellette lévő kis csemetének. Tehát egy növényzetet hagyunk meg a sor közben, és mondjuk százhúzással szorítjuk vissza a gyomkonkurenciát. És vannak még ilyen kezelési módok, amiben lehet választani. Én egyre tenném fel a hangsúlyt, hogy a fafaj megválasztás és a jövőbeni szenárióknak a ismerete. Elég komoly tudomány foglalkozik ezzel ma manapság már, mert sajnos ez a klímaváltozás, amiben benne vagyunk, ez már nem az a kategória, hogy elhiszem vagy nem hiszem. Tehát az adatok, a térfogat egységre eső szén-dioxid molekulák száma, ez már fix. Tehát ez nem fog megváltozni.
3: Amit mondott, akkor ez azt jelenti egyébként, és hogy ugye akkor más fajtákban is kell gondolkodni, hogy ezek szerint akkor meg fog változni az erdőink jellege hosszabb távon?
2: Hosszabb távon igen. Tehát meg fog változni a fafaj állomány, vagy a faállomány típusoknak az eloszlása. Nyilván ez nagyon hosszú táv, tehát azért ez nem 10 év, hanem mondjuk 30-50-70 év, amiről beszélünk. Tehát nehéz úgy megfogni, tehát mi erdészek ehhez azért hozzá vagyunk szokva, hogy amit ma elkövetünk, azt nem feltétlenül a holnapért, hanem a nagyon-nagyon holnap utánért tesszük.
3: Van azért itt nálunk a nyírségben egy olyan invazívnak nevezik faj, amellyel megkötötték még annó eleink a homokot, és hát azért eléggé sikerrel jártak. Ennek egészen pontosan ugye az akácról van szó. Az akácnak kedvez ez a klíma?
2: Ez a klíma semmi nem kedvez, de megél az akác ebben a klímában. De nem növekszik úgy, mint egy jobb klímában, vagy egy jobb termőhelyen. Tehát klímaváltozás nem csak azt jelenti, hogy megélek vagy nem élek meg, hanem hogy megélek és milyen növekedést produkálok. Ugye az akász az egy idegen honos fafaj, kultúraerdőket alkot, elsősorban gazdasági jelentősége van. És nyilván ilyen szempontból számít az, hogy milyen fahozama van egy adott területen. Ez nyilván kevesebb lesz, de még mindig meg fog tudni élni, úgy gondolom, az akász. De továbbra is, ahol az akácon kívül más, mondjuk honos fafajokból alkotott erdőállomány létrehozható, ott azért még mindig abban kell gondolkodni, úgy gondolom. De itt a nyírségben, amikor a erdeink fele, több mint fele akácos, azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, meg nem foglalkozni vele. Nagyon-nagyon szélsőséges esetben lesz olyan hely, ahol az akács sem fog már megélni. Ezt is el kell tudni fogadnunk, hogy esetleg olyan erdeink lesznek a jövőben, ami nem alkott teljesen zárt állomány, tehát ilyen felnyíló erdőnek hívják az ilyet, vagy pedig adott esetben nem erdős vegetáció lesz rajta, hanem gyep vegetáció, vagy már hüves vegetáció. Tehát ezt is el kell fogadni. Nehéz elfogadni, mert azért a magyar erdőtörvény is olyan jellegű és olyan irányultságú, hogy ahol erdő volt, meg van, ott hosszú távon is annak kell lenni. Ez egy picit biztos fog változni.
3: Az elmúlt időszakban, és akkor ha már így részben az erdőterületet szóba hozta, csökkente egyébként az erdőterület nagysága az aszály következtében?
2: Nálunk nem jellemző. Vannak azért délebbre lévő erdőgazdálkodók, meg erdőgazdaság, ahol sokkal komolyabb problémát jelent ez, itt a Szeged környéki, más Kiskun megyei területekre gondolok, de összességében Magyarországon nem csökkent az erdőállomány, hanem még mindig növekszik. Hát ugye már ez több mint 2 millió hektár, most a 22% a hazánknak erdővel borított, és ugye ez azért Trianonban 11% volt.
3: Beszéljünk egy kicsikét a központi intézkedésekről, meg egy kicsikét a tapasztalatokról is, mert hogy nem régen volt a vándorgyűlése az erdészeknek, és itt azért a minisztérium is megjelent. A kérdésem az lenne, hogy mennyire volt nyitott, mennyire voltak nyitottak az önök problémájával kapcsolatban, van esetleg valamilyen megoldási lehetőségük, vagy olyan fajta dolog, amit ők nagyon támogatnának?
2: Azért ennyire konkrétumokról nem volt, gondolom szó a vándorgyűlésen. A vándorgyűlés ugye az az Országos Erdészeti Egyesületnek egy éves rendezvénye, már 156. alkalommal volt az idén, és most mi voltunk ennek a házigazdája itt a nyírségben, Nyíregyházán. Két részből áll a vándorgyűlés, és mi kezdjük visszafelé a kronológiában. Ez volt egy nap, amikor a terepi programok zajlottak. Itt a mi működési területünken 7 szakmai programot kínáltunk a idejökezőknek, ami ránk jellemző problémák, sikerek, mi hétköznapjainkat mutattuk be, legyen az akác gazdálkodás, legyen az Szatmárberej térségnek a tőle gazdálkodása, vagy a természetvédelmi megfontolások a nagy erdőben, vagy éppen a világhírt Búti Dán gazdálkodást mutattuk be. Nagyon színesen, meg nagyon tisztán és nyíltan, úgy gondolom, ezek voltak egyébként a visszajelzések is. Tehát ez egy ilyen telepi program. És akkor előtte nap csütörtökön volt a ünnepi közgyűlésünk, ami minden évben szokott lenni. Ez egy hivatalosabb, az adott időszak, hát nyilván a házigazda szeméből is, illetve az adott időszakban jellemző erdészeti politikának a lényegét, a aktualitását hozzuk ide, és nagyon nagy örömünkre Gajdos László miniszter úr nyitotta meg az egész ünnepi közgyűlést. Örültünk neki, ugye óriási változás történt a erdőgazdálkodók, az állami erdőgazdálkodók tekintetében, hogy a tavaszi választások után a minisztériumok átrendezésével a élő környezeti minisztériumhoz tartozunk most már. Eddig ugye az Agrárminisztérium volt a tulajdonosi jogoknak a gyakorlója.
3: Mennyiben változtatja meg az önök életét? Mondta, hogy óriási, de mennyiben változtatja meg?
2: Azért óriási, mert más, ugye is eddig nem így volt. Az, hogy mennyiben fogja megváltoztatni, azt szerintem a jövő a közelgőből fogja megmutatni. De azt kinyilatkoztatta a miniszter úr, hogy számít az erdészekre és az erdők erdőkezelésében mindenképpen az erdészek tudására, tapasztalatára, gyakorlati érzékére van szükség, és erre számít. Ez szerintem nagyon fontos volt.
3: No, még egy kérdés, így visszakanyarodva a témánkhoz, az eredeti témánkhoz, hogy itt a megyénkben, illetve hát az önök által kezelt erdő területeken lehet különbséget tenni, hogy hol van a száj jobban, a száj sújtott a terület, és hol van kevésbé, ugye említette Szegedet, ahol ott azért már komoly problémák vannak, de mit lehet mondani a tekintetben a megyénkről?
2: A mi működési területünk Szabolcs-Szatmár és Hajdúbihar vármegyék, a délnyírségi területeink, tehát a Debrecentől keletre, Vámospér, családi területek az, amelyek a legkritikusabbak a száj meg szárasság szempontjából, és hogy észak felé haladunk egy picit talán jobb, de nem lehet ezt ilyen élesen elvállítani. Ott kevésbé rossz, de ott sem tündöklő már a helyzet.
1: Nem csak a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem azokat a földterületeket is, amelyekről kevesebb szó esik, az erdőket. Tölgyfa Gáborral, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgató helyettesével Gál Tamás beszélgetett.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a

0: Kedves hallgatóink, 8 órakor a híreket követően folytatjuk Kontinentális reggeli című programunkat.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. A parlament honlapjára felkerült dokumentumban Bujdosó Andrea frakcióvezető azt írta, kezdeményezik, hogy az országgyűlés augusztus 10-i, 11-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával. A Tisza frakció nevében egyben javasolták azt is, hogy az államfőválasztás időpontja augusztus 11-e kedd legyen. A köztársasági elnök választását az országgyűlés elnöke tűzi ki, jelen esetben az elnököt helyettesítő Hallerné Nagy Anikó alelnök. A jelöléshez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének írásbeli ajánlása szükséges, és a jelölést az országgyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők 2/3-ának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség 2/3-os többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. Lassítja a vonatokat a MÁV, és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét, írta hozzátéve, hogy a MÁV 45 Celsius fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára. Részletezte, szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban. Hozzátette azt is, dolgoznak a tartós megoldásokon. Biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Emellett a sorompó berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A Magyar Szakszervezeti Szövetség a kánikulai krízishelyzetben felerősödött munkavédelmi problémák közös megoldását szorgalmazza. A témában a szövetség aláírásgyűjtési akciót indított a Facebookon, közölte az érdekképviselet. Kiemelték, a munkahelyi hőség már nem egy-két hetes nyári kellemetlenség, hanem tartós, életet és egészséget veszélyeztető kiemelt munkavédelmi kockázat. Zlati Róbert, a szövetség elnöke a közleményben hangsúlyozta, a hatóságok a kánikula idején elsősorban a munkaközi szünetekre és a védőital biztosításának kötelezettségére hívják fel a munkáltatók figyelmét. A gond az elvárható szabályok elégtelenségével van. Az extrém hőség idejére meghatározott óránkénti 5-10 perces pihenőidőre vonatkozó szabályozás évekkel ezelőtt született, amikor a tartós és szélsőséges hőterhelés még nem volt általános jele. A szövetség szorgalmazza, hogy szabad és zárt téri munkahelyre készüljön egy hőmérsékleti protokoll, amely rögzíti azt a határértéket, amit elérve meghatározott időre kell korlátozni, vagy be kell szüntetni a munkavégzést. A szabályozásnak a munkavállalók számára is hozzáférhető és ellenőrizhető hőmérsékletmérési megoldást kell biztosítania. Minden eddiginél több 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élőszereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is. Minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár majd, a filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak és szakmai tanácsokkal segítik a fiatalokat.
0: Az időjárásról.
1: Ma is kánikula várható. Többnyire napos idő valószínű, képződő gomoly felhőkkel, ezekből kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, a késő délutántól egyre több helyen megélénkül. Az esetleges zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma is 36 és 42 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kamaszok nevelése. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. fejezet 1. vers. Hogy lesz egy vidám, együttműködő 12 évesből hirtelen morcos, depressziós 13 éves? Sok esetben két meghatározó tényező felel a kamaszkori viselkedését, amely a szülőket az őrületbe kergeti. Az egyik az ilyen életkorban gyakori kortársnyomáshoz kapcsolódik, a másik pedig azokkal a hormonális változásokkal függ össze, amelyek nem csupán a gyerekek testében idéznek elő átalakulást, hanem a gondolkodásmódjukban is forradalmi változásokhoz vezetnek. Sok tinédzser hormonháztartása annyira felborul néhány évre, hogy a szétszórtságot, nyugtalanságot, indulatkitöréseket és akár még depressziót is okozhat. Ez olyan cselekedetekre ösztönözhet egy tizenévest, ami teljességgel értelmetlennek tűnhet a felnőttek számára, akik aggódva figyelik őt a partvonalról. A hormonális vihar tovább fokozhatja az űrzavart, megingathatja az önértékelését és borulátóvá teheti. A szülők gyakran kétségbe esnek ebben az irracionális időszakban. Úgy fest, mindaz, amire tanítani próbálták a gyermekeiket, jó pár évre csődöt mond. Az önfegyelem, a tisztaság, a tekintélytisztelet és az alapvető udvariasság helyett kockázatvállalás és komolytalanság jellemzi őket. Ha itt tart ma a gyermeked, van egy jó hírünk. Jönnek még szebb napok. Kiszámíthatatlan kamaszból az erő és a józan ítélőképesség mintaszobrává válhat, ha csak nem vetemedik valamilyen kártékony cselekedetre, mielőtt lecsillapodnának a hormonjai. Hogy mit tégy szülőként? Először is ne vonj le hosszú távú következtetéseket egy átmeneti időszak alapján. Másodszor tudasd a gyermekeddel, hogy szereted, légy türelmes és imádkozz béketűrésért, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál levele a Filippiekhez, 4. fejezet, 7. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Augusztus 6-án csütörtökön reggel itt az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorában. Az előttünk álló óra tartalma a következő. Ezekben a forró napokban vízen is nagyon óvatosnak kell lennünk.
2: Én a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője vagyok. Csónakot vagy kajakot, kenút csak az vezethet, aki 14. életévét betöltötte, hogyha utasokat is szállít, akkor 16. életévét betöltött személy lehet a csónak vagy a kajakkenu vezetője, illetve ha gépi meghajtású csónakot vezet, mert vannak olyan csónakok, amihez nem kell hajóvezetői képesítés, a 20 lóerő alatti motorral szerelt csónakok, akkor meg 17. életévét kell, hogy betöltse az állampolgár, hogyha vezetni akar egy csónakot.
1: Az 58. balatoni kékszalag versenyen 10. helyezést ért el a Nyíklátházi illetőségű Deboti Vitorlás Szövetség. Bödör Gergelyt kérdezzük.
3: Azt az útvonalat, amit mi választottunk,

0: projekt, amelyben olyan mobilitási megoldásokat keresünk, olyan dolgokra találunk, illetve próbálunk megoldásokat találni, amely a városi közlekedőkben zöld megoldásokat, okos megoldásokat, környezetkímélő megoldásokat igyekszik létrehozni.
1: Remélem velünk tartanak, szép reggelt kívánok!
2: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ezekben a forró napokban vízen is nagyon óvatosnak kell lennünk. Arra kérem Illés Gergelyt, hogy mondja el pontos titulusát, és hogy mekkora felügyelet tartozik az önök gondozás alá. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Én a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője vagyok, és a rendőrkapitányság illetékességi területe a teljes Tisza folyó magyarországi szakasza, a Bodrog folyó, valamint a Tiszató teljes területe.
1: Mik azok a legfontosabb információk, amit el kell juttatnunk a hallgatókhoz, hogy ne történjen baleset ezekben a napokban? Talán kezdjük a vízi közlekedéssel, hiszen amikor vízre szállunk, nagyon sokan nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen szabályokat kell betartanunk.
3: Igen, tehát a vízi közlekedésben nagyon sokszor vesznek részt olyan állampolgárok, akik ki akarják próbálni a kenukat, kajakokat, akár száppokat is, vagy egyéb vízi sporteszközöket, és általában ők hajózásban nem tapasztaltak, úgyhogy mindenféleképpen figyelniük kell arra, hogy a hajózási szabályzat alapvető követelményeit betartsák. Ilyen például, hogy csónakot vagy kajakot, kenut csak az vezethet, aki 14. életévét betöltötte, hogyha utasokat is szállít, akkor 16. életévét betöltött személy lehet a csónak vagy a kajakkenu vezetője, illetve ha gépi meghajtású csónakot vezet, mert vannak olyan csónakok, amihez nem kell hajóvezetői képesítés, a 20 lóerő alatti motorral szerelt csónakok, akkor meg 17. életévét kell, hogy betöltse az állampolgár, hogyha vezetni akar egy csónakot. Természetesen ismernie kell a vízterület sajátosságai, valamint a hajózási szabályzat rá vonatkozó alapvető rendelkezései.
1: Én azt tudom, hogy ugye vízen is érvényes a jobbkész szabály.
3: Igen, tehát hát kicsit a vízi közlekedés a közúti közlekedésre rá lehet vetíteni, tehát ugyanúgy, hogyha a hajók keresztezik egymást, akkor a jobbról érkezőnek van elsősége, valamint ugyanúgy a hajózó útba is, mint a közúton is jobbra kell tartani, és hogyha találkozik két hajó, akkor egymásnak balkész felől kell, hogy elhaladjanak egymásnak. De vannak nyilván speciális szabályok is, tehát mindent a közúti közlekedésről nem lehet megtanulni, vagyis átforgatni, ilyen például a viharjelzéssel kapcsolatos szabályok, tehát egyes fokú viharjelzés esetén például nem ajánlott a Tiszatavon 500 méternél nagyobb távolságra elhagyni a vízpartot, valamint kettes fokú viharjelzésnél, másodfokú viharjelzésnél egyáltalán nem is ajánlott csónakkal kimenni, hiszen olyan hullámokat korbácsolhat egy-egy vihar, hogy nem tud a kikötőjébe visszahajózni a csónakkal az állampolgár, esetleg kint rekedhet, nátfal közé szorulhat, beboríthatja a hullám a csónakot, és akkor természetesen nehéz egy-egy veszélyhelyzet közepén hívni az illetékes hatóságot.
1: Vajon a Tiszatónál milyen fennakadásokat okoz az alacsony vízszint? Hát ugye ezt a vízszintet szabályozni szokták, feltöltik, leengedik, de most mi a helyzet, hiszen ez egy mesterséges tó, aminek az aljából néha még fa törzseket is láttunk kiágaskodni.
3: A Tiszató esetében egyébként, tehát ott egy duzzasztott vízről beszélünk.
1: Igen.
3: De viszont extrém alacsony vízállások vannak most a Tisza szolnoki szakaszán például, úgyhogy a Tiszatónak a vizéből azért egy bizonyos vízszintet a szolnoki szakaszon is, tehát az alsó tiszai szakaszon is tartani kell, és nyilván meg a nagy meleg hatására azért a Tiszató minden nap 1-1 centiméterrel apad. Úgyhogy a Tiszán is, a Bodrogon is, illetve a Tiszatavon is olyan az extrém alacsony vízállás hatására olyan víz alatti akadályok kerülnek felszínre, ilyen például a folyómaderbe fúródott úszadékok, különböző kövezések, a gázló

0: leszűkülnek, hogy a hajósoknak nagyon oda kell figyelni, hogy merre is hajóznak, és megfelelően megválasztani a hajózás irányát, valamint a hajózó útat, mert nagyon könnyen mederfeneket érintenek, és akár balesetveszélyes állapot is, vagy balesetveszélyes helyzet is előfordul abból, hogyha mondjuk egy csigával egy kövezést érintenek.
1: Mi a helyzet a fürdőzőkkel? Sok gondjuk van velük?
0: Én azt mondom, hogy a fürdőzők viszont ezt a kristálytiszta leapadt vizet nagyon élvezik, és természetesen a strandokon nagy számban vannak állampolgárok, akik fürdőznek ezekben a kánikulai napokban. Nagyon oda kell figyelniük arra, hogy az alapvető szabályokat így se szegjék meg, például az, hogy hajózó útba, ha már szabad vizeken vannak, és például a Tisza az egy nemzetközi vízi út, akkor nagyon veszélyes hajózó útba beúszni, mert amely területet a hajó közlekedésül használnak, az ott egy úszót nehezen tudnak kiszúrni a kis géphajóról, vagy akár egy jetskiről. Tehát abban az esetben, hogyha ilyen állampolgárral találkozunk, minden esetben biztonsági intézkedésként a partra szállítjuk, vagy arra a területre, ahol ő a vízbe ment, valamint kompok, illetve kikötők, támdorongok, kikötőköterek közelébe, valamint hídlábak közelébe tilos a fürdőzés.
1: Mit lehet azoknak mondani, akik esetleg bajba jutott embert látnak maguk körül?
0: Hát én azt mondom, hogy nagyon magabiztosan és jól úsznak, akkor segítségnyújtás az akár el is várható egy állampolgártól. Nem egy esetben fordult elő, hogy egy másik állampolgár mentette meg egy fuldoklónak az életét. Viszont a legbiztonságosabb az, hogyha a 112-es segélyhívón bejelentést tesznek, és akkor saját életüket nem teszik kockára.
1: Vajon ez a nagy hőség a fürdőzőket hogyan befolyásolja? Rosszul léttel találkoznak? Előfordul, hogy hirtelen bemennek a vízbe, nem hűtik le előképpen a testüket, ez is nagyon veszélyes lehet?
0: Igen, tehát megszaporodnak rosszul létek a nagy meleg hatására, felhevült testtel, hogyha beleugranak a szabad vizekbe, az nagyon veszélyes, mert akár sokkolhatja a szervezetet is. Nem érdemes tele gyomorral vagy alkoholtól befolyásolt állapotban fürdőzni, valamint a tilos éjszaka fürdőzni, kivéve azokon a területeken, ahol kijelölt strand van, és meg van világítva a vízterület, a megvilágított vízterület határáig szabad fürdőzésre igénybe venni a szabad vizeket.
1: Milyen gyakorisággal ellenőrzik a vizeket? Folyamatosan jelen van a vízi rendészet?
0: Természetesen folyamatosan jelen vagyunk, és a szolgálatunkat úgy szervezzük, hogy alapvetően a hétvégek, tehát a péntek, szombat, vasárnapi napok, amikor a legtöbben tartózkodnak turisták a szabad vizeken, illetve vízpartokon, akkor mindig fokozott vízi rendészeti jelenlétet biztosítunk.
1: Nagyon szépen köszönjük az információkat, viselkedjünk óvatosan ezekben a napokban, és önöknek minél kevesebb munkát kívánunk. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, balesetmentes nyarat kívánok mindenkinek.
1: A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét, Illés Gergelyt hallottuk. 16 órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban. Várom önöket a következő órában is.
2: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A balatoni kékszalag nemzetközi távolsági vitorlásverseny a tavat megkerülő és évente megrendezésre kerülő sportesemény, amelyen közel 30 féle hajóosztályban hirdetnek eredményt az alapvetően túra jellegű hajók között. Az első kékszalag 1934. július 27-én rajtolt a Balatonfüred, Alsóörs, Keszthely, Balatonfüred távon. A verseny ma Európa legnagyobb presztízsű, legrégibb, leghosszabb távú, legtöbb indulót regisztráló tókerülő túraversenye. Az ideit július 30-a és augusztus 1-e között tartották. Itt indult a Devoti Racing vitorlás csapat, vezetőjükkel beszélgetünk. Az 58. kék szalag versenyről fogunk most tudósítani, így utólag, de hát a közösségi portálon figyelemmel kísértük a Devoti Racing teamnek a versenyét. Tizedikek lettek, nagyon küzdelmes verseny volt, köszöntöm szeretettel Bödör Gergelyt, akivel jobb lett volna most egy tóparton beszélgetni, de hát maga éppen Balatonkenesén van, ha jól tudom.
3: Igen, igen, kezdjük, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Hogyan zajlott ez a verseny, mert hogy mindenki arról számolt be, hogy küzdelmes verseny volt.
3: Igen, igen, a verseny kezdeti egy-két napban már lehetett tudni, hogy egy kifejezetten kis szeles esemény elé nézünk. Ennek megfelelően készültünk a versenyre, megfelelő vízkészlettel és megfelelő élelmiszerkészlettel, illetve igyekeztünk fejben is hangolódni arra, hogy kánikában fogunk vitorlázni nappal. Ha bekerülünk az éjszakába vagy az estébe, akkor szúnyogok milliói, milliárdjai várnak ránk majd az est folyamán, illetve hogy egy nagyon küzdelmes verseny elé nézünk a kis szél miatt. Ugye erre készültünk, és ez lett az idei kék szalagon.
1: Nagyon befolyásolhatta a versenyzőknek a taktikáját a Balatonnak a vízállása, hiszen ott is nagyon lent van a víz. Ez milyen gondokat okozott, hiszen ha jól tudom, maguknak másfél méterre nyúlik le a víz alá a kormányuk.
3: Igen, igen. Tulajdonképpen azt az útvonalat, amit mi választottunk, abban nem volt zavaró a vízmérség, azaz a vízhiány, ami jelenleg a Balatonra jellemző. Tehát mi végig tudtunk, végig azt a taktikát tudtuk vitorlázni, amit terveztünk. Igaz, hogy ez nem volt most egy tökéletes taktika. Nagyon leegyszerűsítve, az északi szél egy minimálisan hamarabb, a keleti szél minimálisan hamarabb fordult át északira, mint ahogy vártuk. Emiatt az egyik fordulónk picit elnyújtva, vagy későbbiekben később tudtuk megtenni, mint ahogy szándékoztunk. Ez méterben jelentett nekünk veszteséget. A másik hasonló helyzetünk pedig akkor volt, amikor az északi, észak-keleti szélnek a fordulását vártuk észak-észak nyugatira, legalábbis egy pici ellengését vártuk ebből a szögbe, legalábbis én, és emiatt nem mentünk annyira mélyen a déli part irányába, mert ezzel a szög változással, ha bekövetkezett volna, akkor arra számoltunk, hogy a legnagyobb vitorlánkat a legtovább tudjuk fenntartani, még a többiek vitorla cserére készülnek. De most ez az általam képzelt időjárásváltozás, szélváltozás nem történt meg, úgyhogy tulajdonképpen a kialakult helyzetet kellett volna lemodellezni, és nem, lehet, hogy nem túl gondolni most ebben a versenyben, tehát utólag mindig okosabb az ember. Általában egyébként nekem a szélerőre jelzéseim, vagy meteorológiai megfigyeléseim beszoktak válni, emiatt is tudhatunk magunk mögött egy nagyon sikeres évet, de most ezen a kék szalagon nem voltam olyan ügyesebben, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy gyakorlatilag ennek köszönhető ez a tizedik hely. A csapat a helyén volt, nagyon ügyesek voltak, koncentráltak, végig csinálták a dolgukat, tehát gyakorlatilag nem fogható semmi másra az eredmény. Egy picit gyengébb széltaktikát valósítottunk meg, mint általában szoktunk.
1: Innen a nyéki tavakról indult a Vitorlás Szövetség, ugye itt sok gyereket is tanítottak, versenyeztek is gyerekekkel. Vajon a hajó legénységében vannak borsodi illetőségűek, illetve mindenki az? Ki a legénység?
3: Igen, a saját nevelési sportolóinkból ketten is vannak a fedélzeten, Kaszat Csótai Botond és Urbán Benedek, ők egész pici kora óta versenyzője a Deboti Vitorlás Sportegyesületnek. Egyébként a deboti táborokból kerültek ők ki, és sok-sok táborban töltött idő után kezdtek el versenyezni. Nagyon, nagyon ügyes versenyzők kiértek egyébként, és a kitartásuk gyakorlatilag, vagy azt mondjam, hogy az a rendkívül sok munka, amit egyébként a vitorlázáson kívül edzésbe fektettek, az rendkívül jó fizikummal áldotta meg őket, úgyhogy így tudnak ők kisgyermekből most már 20 éves felnőttként vitorlázni a Deboti Racing katamaránján. A Benni ő tiszaújvárosi, de rajta kívül a Boti feleségem én, tehát a alaptagok, tartaléktagok egyébként miskolci születésűek, vagy miskolci lakosok voltak. Ugyanígy Hajdú László is, aki szintén Miskolcon él, Miskolcon vállalkozik, a Szohóról és egyéb ilyen hasonlóan neves miskolci kezdeményezésekről lehet ő többek között ismerni, és sok minden másról is. És a csapatnak a másik fele pedig Budapest, illetőleg Nyugat-Dunántúlról származik, így áll össze a Deboti Racing. Miskolci alapítású a csapat, miskolci gyökerű a csapat, és ezek a miskolci szálak lettek kiegészítve budapesti nyugat-dunántúli vonalakkal.
1: Gyönyörű az a katamarán, amin versenyeznek, de gondolom, hogy a helyezésekben nagy része van annak is, hogy egy hajó mennyire korszerű, meddig lehet elmenni. Tehát vannak arra szabályok, hogy mi az, ahol már állj, és a többiekkel nem vagyok egy szinten, és kizárnak mondjuk, mert olyan fejlett technikát alkalmazok? Most lehet, hogy butaságot kérdezek, de hát azért ezen nagyon sok múlhat.
3: Igen, azt kell mondjam, hogy sajnos nem. Tehát azért mondom, hogy sajnos, mert felfele nyitott a kékszalagra a fejlesztés, és a sajnost én azért mondom, mert a svájciak rájöttek, ugye a szegény svájciak rájöttek évekkel ezelőtt, vagy egy-két évtizeddel ezelőtt, hogy valahol meg kell állítani a pénznek a szerepét, és ők 35 lábban, tehát egy láb, tehát gyakorlatilag 11 méterben hosszban állapították meg a hajók hosszát. Ma Magyarországon az a hajó, amivel mi versenyzünk, az 35 lábas, tehát ez egyébként egy svájci gyártású, tervezésű hajó, de ma már az AC45-ös katamaránok, amik részben 45 lábasként funkcionálnak, részben meglettek hosszabbítva egyes hajók 50 lábasra, vagy a 50-50 szintén 50 lábas, de akár, hogyha valaki gondol, ma egyet egy 70 lábas katamaránt, vagy bármilyen más hajót is építhet, vagy akár egy 100 lábast is. Tehát felülről nyitott a rendszer. Én azt gondolom, hogy legalább ezen jelenlegi keretek között kellene egy korlátot húzni, mert talán az az érdeke a kékszalagnak, és az az érdeke ennek a katamarán mezőnek is, hogy a hajók egymással versenyképesek maradjanak, mert úgy marad izgalmas ez a verseny, hogyha nem lesz egy olyan hajó, ami mindig minden körülmények között legyőzi a többi hajót, mert ezáltal a verseny mint olyan megszűnik. Tehát azt gondolom, hogy előbb-utóbb ebben azért érdemes lehet elgondolkodni, el is kell gondolkodni, és valahol húzni kell egy vonalat. Így is nagyon tág az a határ, ahol meg lehet húzni most ezt a vonalat, de azért valahol valakiknek meg kéne húzni azt a vonalat, hogy meddig lehet fejleszteni egy ilyen hajót.
1: Igen, hát akkor a kérdésem nem volt alaptalan. Nyilván, hogy a nagyobb hajónak nagyobb a vitorla felülete, és már is egyenlőtlen a harc. De hát beszéljünk erről a 10. helyről, ami azért nagyon szép helyezés, és beszéljünk a nyár további részéről. Ugye említettük, Balaton Kenesén van vitorlástábor tart, mikor jönnek haza, itthon lesz-e tábor, hogyan telik még a nyár?
3: Igen, tulajdonképpen versenyben vagyunk. Tehát el kell fogadni, mint versenyzőknek azt, hogy ez alatt a 44 év alatt, ami mögöttem van, hogy vannak az embernek olyan versenyei, amik kevésbé jól sikerülnek, és egyébként a versenyeink zöme meg nagyon jól sikerül. Kemények az ellenfelek, felkészültek, jól vitorláznak, tehát bizonyos versenyekben benne van az, hogy mi is ki tudunk kapni az ellenfeleinktől, bizonyos versenyeken ezek vannak azért remélem többségében pedig picit jobb eredményt, vagy sokkal jobb eredményt tudunk elérni, mint most. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van, hogy egy versenyző adott esetben kikap az ellenfeleitől. Azt szoktam mondani a csapatnak, hogy ilyenkor egy dolgunk maradt, elmenni az eredményhirdetésre, gratulálni az ellenfeleknek, aludni kettőt, és a harmadik napon pedig elkezdeni a következő évi felkészülést, és jobban versenyezni, mint ahogy idén versenyeztünk, jobban felkészülni, még többet hozzátenni a dolgokhoz, és megmutatni, hogy mi ezt sokkal jobban is tudjuk. A nyár további része a Deboti Vitorlás Sportegyesület szempontjából táborral folytatódik, most Balatonkenesén vagyunk, itt szálljuk a nyarat, ez lesz az utolsó táborunk, ezt követően pedig a csapat tagjai különböző hajóosztályokban fognak versenyezni az év további folyamán, több magyar bajnokságon fognak indulni, illetve fogunk indulni, egészen ez szeptember-októberig gyakorlatilag ezek a programok, illetve majd elkezdődik egy készülés a 2027 évre, újabb a meglévő szponzori támogatásoknak az újrabeszélése, lehetőség szerint a kereteknek a tágítása, illetőleg új támogatók bevonása a cél, és mind a mellett pedig ugye azon vagyunk, hogy a Deboti telephelyét, táborát létrehozzuk, alakítsuk, fejlesszük, és ebben vannak tárgyalások, amik elindultak, de ennek nem is mennék elébe. Tehát van sok teendő, mindig van sok dolog, hogyha nem a gyerekekkel, nem a versenyekkel, versenyzőkkel, akkor az íróasztal fölött, a számítógép előtt vannak feladatok. Ezek ugyan nem olyan látványosak, de napi szinten kell intézni őket.
1: Nagyon szépen köszönöm, gratulálunk és büszkék vagyunk arra, hogy egy miskolci eredetű csapatról tudósíthatunk időről időre. Bödör Gergelyt, a Deboti Racing Team vezetőjét, alapítóját, vitorlás oktatóját hallottuk, kívánunk szép nyarat, és még egyszer gratulálunk, hogy köszönjük részt vettek a Kékszalagon.
3: Utolsó utáni mondatként elmondhatom, igen? Egy nagyon kedves ismerősünk, Dányi Viki írta ezt a Facebookra, hogy köszönjük, hogy vagytok nekünk, mert van kinek szurkolni.
1: Na, hát ezt így mondtam én is, hogy büszkék igen, vagyunk, igen.
3: És mi is így érezzük, hogy erőfeszítések nem hiába valóak, mert egy nagyon nagy közeg áll mögöttünk, akikre mi büszkék vagyunk, és akik ránk büszkék, és van kinek szurkolni. A Kékszalagon, Kelet-Magyarországról, Borsodból, Miskolc közelségéből, és ennek borzasztóan örülünk. Köszönjük szépen!
1: Bödör Gergely, köszönöm, és szép nyarat maguknak, viszonthallásra!
3: Kezdj csókolom, viszonthallásra!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Újabb fejlesztésekbe kezdett bele a Miskolci Városi Közlekedési Vállalat az elmúlt időszakban. Okosponttal és új Mobilon Plus alkalmazással fejlődik a miskolci közösségi közlekedés. Az okospadot a tapolcai elágazásnál helyezték el. A fejlesztés célja a fenntartható mikromobilitás, a rollerek, kerékpárok és a tömegközlekedés zökkenőmentes integrációja. Ehhez szorosan kapcsolódik a Mobilon Plus applikáció is. Emellett pedig már egy hónapja tesztelik a BYD busz legújabb típusát a társaság vonalain. Mindegyik fejlesztésről eddig pozitívak a tapasztalatok a cég és az utasok részéről is. A részletekről Juhász János, az MVK ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatója számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Mit is lehet erről tudni, honnan jött az ötlete, hogy okospadot telepítettek az MVK ZRT-nél?
3: Ugye ez az okospad az egyik megállóhelyünkön található, ez a tapolcai elágazás megállóhely a tapolca irányában, és ezt az okospad rendszert, ugye ez három egységből áll, ezt a MVK ZRT uniós támogatásból tudta megvásárolni. Tagjai vagyunk egy olyan kis konzorciumnak, akik a Horizon Metaké Mozaik szóról elnevezett projektben dolgozik együtt. Ez egy olyan uniós projekt, amelyben olyan mobilitási megoldásokat keresünk, olyan dolgokra találunk, illetve próbálunk megoldásokat találni, amely a városi közlekedőkben zöld megoldásokat, okos megoldásokat, környezetkímélő megoldásokat igyekszik létrehozni. Tehát ebben dolgozunk. Ezen projekt keretében került kialakításra ez a kis egység, ami ott található.
2: Milyen funkciókkal rendelkezik?
3: De maga az okospad, ő van ugye középen, ő tulajdonképpen egy ülő alkalmatosság, kicsit esővédelemre is alkalmas, de a tetején napelem található, lehet rajta mobiltelefon tölteni, wifi elérést biztosít a környezetében, tehát ugye akik erre alkalmas telefonnal rendelkeznek, nyilván rá tudnak csatlakozni, tudják tölteni a telefonjukat USB kábellel, illetve vezeték nélkül is, illetve található ott kettő darab display, kettő darab kijelző is, amelyen aktuális környezeti adatokat jelenítünk meg, hőmérsékleti, pára, tartalmi adatokat, városi CO2 mérési adatokat mutat ez az egység, illetve kapcsolódik egy okos telefonfejlesztésünkhöz is, a menetrendi applikációnknak is egyfajta elérési adatait is megmutatja ott ez a display. Illetve maga az ülőpad egységhez kettő másik egység is tartozik, van egy kerékpártároló, illetve egy roller tároló egység is. Itt ez a lakosság szabadon veheti igénybe, tehát aki erre a pontra érkezik, ott le tudja támasztani, láncolni, tehát oda tudja ugye rögzíteni ezekhez az egységekhez a kis járművét, és akkor itt tud átszállni autóbuszra, vagy valamely más közlekedési eszközre.
2: Miért pont a tapolcai elágazás lett a helyszín, miért ide telepítették?
3: Egy olyan átszállópontot kerestünk itt Miskolcon, ahol egyszerre van jelen ugye a kétfajta közösségi közlekedés, ugye a távolsági autóbusz, a városi autóbusz, ugye itt van a helyszínhez közel személygépkocsi parkoló is, tehát ott a testvérvárosok úti egyik parkoló rész, ez teljesen ide tud kapcsolódni, illetve mellette fut a kerékpárút is, a belvárost, illetve Tapolcát összekötő, Avast összekötő kerékpárút, illetve van roller, elektromos roller tároló kapacitás is ezen a helyszínen, tehát egy ilyen komplex mobilitási pont, mi ezt így szoktuk a szakmai nyelven hívni, egy ilyen átszállásra alkalmas mobilitási pontot kerestünk a városban, van több ilyen is, de ugye itt a projekt helyszínben egy helyszínt választottunk, és erre az helyszínre esett a választásunk.
2: A projektben mi az MVK-nak a szerepe, mit is lehet tudni erről a projektről, úgymond akár ezzel az okospaddal, hogy telepítve lehet a különböző adatokkal, majd a későbbiekben, a jövőben mit nyerhetnek, milyen fejlesztések következhetnek még.
3: Ugye magához, az okospadhoz kapcsolódik, ahogy említettem is, a mobilon alkalmazásunk fejlesztése. Ez a mobilon pluszként már meg is jelent, és le is tölthető azokból a internetes áruházakból, ahogy ugye el lehet jutni és alkalmazást telepíteni. És ezekben az alkalmazásunkban most már megjelent az, hogy az utazás tervezéskor lehet most már tervezni rollerrel is. Tehát maga az utazás tervező, amikor kiválasztja a megfelelő útvonalat, akkor megmutatja a felhasználónak, hogy akár egy ilyen mikromobilitási eszközzel is célba tud érni, pontozza is a felhasználónak ezt a fajta választását, tehát ahogy említettem, próbálunk a klímasemleges városok felé ugye igyekezni, illetve minél zöldebb megoldásokat kínálni, tehát ezzel egyfajta olyan pontozás is kialakul, hogy mennyire környezetbarát ez az utazás, mennyi CO2-t tud az utazás során esetleg megspórolni az utas, illetve akár az egészségére is mennyivel kedvezőbb hatással tud lenni, hogyha nem személygépkocsival teszi meg végig a távolságot. Tehát ez az egyik része, illetve itt a projektet is ugye említettük, tehát itt tulajdonképpen ebben a Horizon Metacase projektben 42 szervezet működik együtt. Sok európai városban zajlanak apróbb, kisebb-nagyobb fejlesztések, a miénk is az egyik ilyen szeletke, és hogyha ez a projekt 2027-ben véget ér, akkor azoknak a városoknak, akik így alakítják a politikájukat, illetve benne vannak már a 100 klímasemleges városban is, vagy akár csak tényleg a jövőben csatlakoznak, olyan használati eseteket, úgymond use case-eket tudunk majd adni, amelyek alapján ki tudnak ott is alakítani ilyesmi okos megoldásokat, minél zöldebb, minél környezetbarátabb közlekedési alternatívákat kínáljanak a lakosságnak.
2: És hát az okospad már körülbelül egy hónapja már üzemel. Mi a tapasztalat? Mennyire kedvelik a miskolciak? Mennyire használják? Mit látnak?
3: Bennünket is meglepett az, hogy tulajdonképpen még a kerékpár és roller tároló nem is volt kész, csak kékre helyezésre került a középső egység. Ezt már szinte azonnal használatba vették, elindultak rajta a mobiltöltések. Ezt tudjuk mérni, figyelemmel tudjuk kísérni, hogy hány darab töltés, hányan csatlakoznak a wifi hálózatra, és azt látjuk, hogy itt az első hetek után már ilyen százas nagyságrendben jelentkeztek azok, akik ezt igénybe vették, úgyhogy azt gondolom, hogy nem rossz dolog, tetszik a lakosságnak, és ugye ahogy kitelepültünk most már kerékpártárolóval, rollertárolóval, tehát egyre több felhasználót látunk, akik ezt szeretettel igénybe veszik.
2: Ha beválik, a jövőben milyen tervek lehetnek ezzel, vagy milyen más gyakorlatokat tudnak majd átültetni a projekt kapcsán?
3: Hát ugye minden egyes gyakorlat azért azt jelenti, hogy abban befektetni kell, tehát ezek már maga ezt az egy helyszín nyilván támogatásból szépen kialakítható, de ugye városnak is van egyfajta teherbíró, teherviselő képessége, de azt gondolom, hogy ha egy ilyen eszköz, egy ilyen dolog jól működik, akkor érdemes ebbe befektetni, és érdemes több helyszínre is telepíteni. Várjuk mi is azokat a mérőszámokat, azokat a tapasztalatokat, amik majd ezután állnak a rendelkezésünkre is. Ezt nyilván a városvezetéssel meg fogjuk osztani, és az a terv azért, hogy minél szélesebb körben terjedjenek az ilyen megoldások a városunkban.
2: Ugye kapcsolódik a Mobilon Plus alkalmazás hozzá, ez félig meddig már beszéltük, hogy miről is szól. Ez az alkalmazás, ez az applikáció mit is tud, mit fejlesztettek ezen belül?
3: Hát elsősorban kapott egy új arculatot. Ugye megvolt már ez elég régóta, több éve használják már a lakosok az MVK-nak a mobilon elnevezésű applikációját, ugye ebben valós időben követhetők a járatok, jegyvásárlási információk, tehát minden a rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy miskolci utas ugye eljusson A-ból B-be. Ez a fejlesztés viszont egy kicsit új arculatot adott, itt már rögtön egy térképes nézettel találkozik a felhasználó, és ami a legújabb dolog benne az utazás tervező rész, amikor ugye egy honnan hová utazáskor ez az alkalmazás képes úgy megtervezni az utazást, hogy belekalkulálja már a mikromobilitási eszközt, tehát a roller felhasználást is. Itt együttműködünk a roller szolgáltatóval Miskolcon, ugye ez a szolgáltató valós idejű adatokat közöl a rendszerrel, és látszik az, hogy hol, melyik ponton mennyi roller áll rendelkezésre, illetve az utazás tervezés során figyeli a CO2 kibocsátást, az az applikáció pontozza a felhasználót, tehát annál jobb pontszámot kap a tervezett utazás, minél környezetbarátabb, minél inkább ugye felé próbáljuk az utasokat is irányítani, hogy ilyen megoldásokat használjanak. Illetve mondom, az a megállóhely, a tapolcai leágazás alkalmas arra, hogy közlekedési módot is váltson a felhasználó. Tehát, hogyha valahonnan a városi agglomerációból a személyautóval érkezik, és ott leteszi a személyautót, akkor nyilván ott a lehetőségek tárháza áll, ugye mikromobilitás, autóbusz, távolsági autóbusz, helyi autóbusz, tehát át tud ott szállni, és akkor úgy tudja a városi utazását megtenni, hogy tulajdonképpen a nagy részt az utazásnak a városon belül nem a személygépkocsival teszik meg.
2: És hát a fejlesztéseknél maradva, egy újabb tesztbusz rója Miskolc útjait. Mit lehet erről az új tesztbuszról tudni, hogyan, mikor érkezett?
3: Tulajdonképpen a tesztbusztunkat már több mint egy hónapja használjuk. A BYD gyártja ugyanúgy, mint az MVK eddigi elektromos jármű flottáját, csak ő már egy újabb típus, egy fejlesztésnek az eredménye. Ez a B12 típus családnak az egyik darabja. Ez egy szóló autóbusz, 12 méter hosszú, és azt kell róla tudni, hogy magasságában már nem olyan magas, mint a többi autóbusz, ugyanis a tetején nincsenek akkumulátoregysége, ezzel tudták csökkenteni a magasságot a járművenek, illetve a legújabb fejlesztésű, úgymond Blade akkumulátorcsomag van az autóbusznak a padlójába, a padlólemezébe szerelve. Tehát ez a világon az egyik legmodernebb típusnak mondható autóbusz. A hatótávolságában is abszolút tudja a miskolci városi közlekedési igényeket, tehát itt a városi közlekedési rendszerben is 300 km feletti a hatótávolság, távolsága a járműnek, illetve még azt mondanám el róla, hogy nekünk útvonalban nagyon fontos lenne egy ilyen magasságú autóbusz, ugyanis teszteltük azt, hogy például a repülőtéri úton lévő vasúti felüljáró alatt is szépen át tudott már ez az autóbusz közlekedni. Tehát a miskolci teszt most körülbelül ilyen irányokban halad, hogy ezt a járműtípust úgy szeretnénk már majd esetleg a későbbiekben megvásárolni, egy ilyen hasonló autóbuszt, hogy az a város minden területét ki tudja szolgálni.
2: A sofőröknek, kollégáknak mi a véleménye róla? Gondolom, hogy ők azért most már egy hónap alatt sok tapasztalatot szereztek.
3: Ugye ez az elektromos autóbusz közlekedés egy újabb eszköz a kezünkben, ugye egy kicsit szokatlan volt még az első időkben, de azt gondolom, hogy nagyon kedvezőek a tapasztalatok. Tehát az első szériás elektromos buszok is már nagyon, nagyon jó fogadtatással érkeztek. Ugye itt a járművezetők visszajelzései alapján személyautó kényelmével vezethető autóbuszok. Nagyon könnyű a kormányzás, ugye a sebességváltoz teljesen automatikus, a vezetés támogató rendszerek is most már nagyon kezdenek hasonlítani a személyautókban megszokott rendszerekhez, úgyhogy azt gondolom a vezetési kényelemben ezek mind rendelkezésre állnak. Ugye a légkondicionálás az most már ugye a hőségben, ez egy nagyon fontos dolog, de ugye ebben az autóbuszban ez is nagyon jól működik, hatékony dolog. Tehát egyértelműen azt tudom mondani, hogy járművezetők részéről ez egy nagyon jó fogadtatású, menetdinamikailag is abszolút tényleg tulajdonképpen gyorsulásában is fel tudja venni egy átlagos személyautóval ez az autóbusz a tempót, tehát jól lehet vele haladni a városi forgalomban. Azt gondolom, hogy teljesen komfortos és jól vezethető jármű.
2: Az utasok mit gondolnak a miskolciak erről a tesztbuszról?
3: Az utazóközönség részéről mindig kedvező egy új autóbusznak a fogadtatása. Sokan tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy csak azért utaznak, hogy ki tudják próbálni. Tehát lehet, hogy nincs éppen aznapra különösebb dolguk ott, ahová utaznak, de ugye a meghirdetett vonalakon el is mondom talán itt, hogy a 3-ason, 4-esen, a 21-esen, a 43-as, 44-es és a 101-b-s autóbuszvonalon közlekedik ez a jármű, tehát itt ki lehet próbálni, és mivel ingyenesen lehet kipróbálni a járművet, ezért azt gondolom, hogy még talán egy további olyan dolog, ami miatt szívesen utaznak vele a lakosok. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen miskolci hagyomány már ez, hogyha egy autóbusz tesztelünk, azért azon mindig azt tapasztaljuk, hogy vannak utasok, és akkor vannak olyan utasok is, akik csak kíváncsiak, és ezt szeretnék. Azt gondolom, hogy érdemes a tapasztalatok miatt ezt is megtenni. Nem rossz dolog szerintem, én is utaztam már többször rajta, nagyon-nagyon kényelmes és jó jármű.
2: Az utasok felé milyen felszereltség, belül mennyire úgymond komfortos, vagy a belsőjében mennyire felszerelt buszról beszélünk, mi tapasztalható, ha valaki esetleg felszerel és kipróbálja?
3: Tehát a belső komfortfokozat az teljesen megegyezik azért az MVK komfortfokozatával, tehát ugye plusz üléshúzatokon, azokban az ülés elrendezésekben, tehát számos ülőhely van az autóbuszban, nem más az elrendezettségben belül, mint a hagyományos autóbuszok. USB töltés, ugye ez most már szerintem egy kicsit alapként tudjuk mondani, hogy ez is jelen van, ezt is adjuk. Ugye a légkondicionálás az is most már egy alapvető igény a lakosság részéről, tehát azt gondolom, hogy mindezen dolgok igénybe vetők ezen az autóbuszon. A mozgáskorlátozottaknak külön hely van, rámpával ugye segítjük a kerekes székesek beszállását, tehát ezek a funkciók mind rendelkezésre állnak, és ez az autóbusz ezt tökéletesen teljesíti ezeket az elvárásokat.
2: Meddig lehet még kipróbálni, meddig fogja a városunk útjait róni?
3: Ez egy érdekes dolog, amit most mondok. Úgy kaptuk ezt az autóbuszt egyelőre tesztelésre, hogy nem határoztunk meg vég időpontot. Tehát én azt gondolom, hogy amíg máshol, más városban nem lesz rá olyan igény, vagy a gyártó határozza meg, hogy egy tesztautóbusz ahol működik. Szerettük is volna ezt most egy kicsit hosszabb távon tesztelni, tehát egy ilyen jellegű megállapodásunk van, hogy ha esetleg a téli üzem idejére is itt tudna még maradni ez az autóbusz, én nagyon örülnék neki. Tehát a téli időszakban ez azért fontos, mert ebben az autóbuszban a fűtés is teljesen elektromosan van megoldva. A korábbi elektromos autóbuszainkban a fűtést az egy rásegítő kályha, egy dízel kályha segíti. Tehát meg szeretnénk nézni, hogy a hatótávolság hogy alakul akkor, ha tényleg tisztán minden üzemet, minden segéd berendezést az elektromos áram biztosít az autóbuszban.
1: Újabb fejlesztéseket kezdett a Miskolci Városi Közlekedési Vállalat. Erről Juhász Jánost, az MVK ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatóját kérdeztük. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ez volt az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinműsora augusztus 6-án csütörtökön. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg, ha velünk voltak. Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatával zárjuk ma is az órát. Kellemes szép napot kívánok mindenkinek.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Bírák könyve 13. fejezetének válogatott verseiből hallgassuk meg. Volt egy dán nemzetségéből való ember, Corából, akinek a neve Manoach volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az úr angyala az asszonynak, és ezt mondta neki. Lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, bort vagy más részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél. Akkor Manoach ezt mondta a feleségének, meg fogunk halni, mert Istent láttuk. De a felesége azt mondta neki, ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot. Nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyeneket. A mai világ a hangos sikereket és a nagy neveket ünnepli. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Isten is csak a reflektorfényben állókkal tervez. Sámson anyjának története azonban radikálisan szembe megy ezzel. A Biblia le sem írja a nevét. Egyszerűen úgy hivatkozik rá, Manoach felesége. Ez a névtelen asszony egy sötét korszakban a magány csendjében kapta meg Isten legnagyobb ígéretét. A 19. század végén egy angol kisváros apró gyülekezetében egy idős, beteges asszony élt, akit a környezete szinte alig vett észre. Mozgás korlátozottsága miatt alig tudta elhagyni az otthonát, nevét nem ismerték a híradások. Egy dolgot azonban megtehetett, a szobája csendjében térden állva imádkozott a világért. Éveken át kitartóan könyörgött egy fiatal, lázadó fiúért, akiben senki más nem látott fantáziát. Ez a fiú később teljesen átadta az életét Istennek, és a történelem egyik legnagyobb hatású evangélistája lett. Moodyról van szó, aki emberek millióihoz juttatta el az evangéliumot. Ő felnőttként azt mondta, az én szolgálatom valójában egy névtelen asszony térdein született meg. Ez a mai és a bibliai történet is három egyszerű, mégis mély igazságra tanít bennünket. Először is Isten a háttérben is lát téged. Manoa felesége a gyermektelenség nehéz terhét hordozta, de Isten nem feledkezett meg róla. Ha ma úgy érzed, láthatatlan vagy a világ számára, tudd meg, Isten a csendben is ismer téged, és a legnagyobb hiányodból képes kihozni a legnagyobb áldást. Másodszor a jövő győzelmei a jelen tisztaságában dőlnek el. Az angyal tiszta életet kért az anyától, még a gyermek fogantatása előtt. A környezetünk változása és a jövő áldásai a mi mai személyes döntéseinkkel és megszentelődésünkkel kezdődnek. Harmadszor Isten logikája erősebb a félelemnél. Amikor a férje pánikba esett, az asszony józan hittel emlékeztette őt. Ha meg akart volna ölni az Úr minket, nem fogadta volna el kezünkből az égő áldozatot. Amikor megbénít valami, amikor félelem fog el, amikor krízisben vagy, néz fel a keresztre. Jézus áldozata már elfogadtatott, érted? Istennek terve van veled. Nem kell híresnek lenned ahhoz, hogy lélegzet elállító légy Isten kezében. Elég, ha hűséges vagy ott, ahova ő helyezett. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva, átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Magyarország ivóvíz készlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta szerdán Köböl Anita, kormányszóvivő, a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. A kormányszóvivő érthetőnek nevezte az aggodalmat, rámutatva, hogy a hírekben sokan látják az átmeneti nyomás csökkenésről szóló beszámolókat, vagy a lajtos kocsik megjelenését. Köböl Anita kijelentette, hogy megfelelő a készlet, a víz nem fogyott el, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók. A vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik, ez a protokoll, ha egy-egy településen csőtörés van, vagy átmenetileg leesik a nyomás, akkor a szolgáltató azonnal gondoskodik a pótlásról. A korlátozás az ivóvízvédelmét szolgálja, tájékoztatott kiemelve, ezt leginkább úgy lehet támogatni, ha mindenki odafigyel a saját fogyasztására. Azt tanácsolta, hogy senki se locsoljon ivóvízzel a kertben, ne azzal mossa az autóját, ne most töltse fel a medencét, ne folyassa feleslegesen az ivóvizet, a kádban fürdés helyett pedig inkább válassza a tusolást. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére. Tájékoztatásuk szerint a Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. A teherhajók közül ezért néhány egészen extrém rakománykönnyítéssel tud csak közlekedni. Kiemelték, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlukról, ahol nincs meg a szokásos 270 cm-es vízmélység. Az aktuális vízállás alapján lehet meghatározni, hogy az egyes szakaszokon milyen merülésű hajók közlekedhetnek biztonságosan. Az egyik online biztosítás közvetítő összesítése szerint olcsóbb lett a villanyautók és a hibrid autók kötelező biztosítása. Az elektromos autók kötelező biztosításának féléves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. A tisztán elektromos személygépkocsikra kötött kötelező felelősségbiztosítások aránya 3,6%-kal nőtt idén júniusban, szemben az egy évvel korábbi, bőven 3% alatti szinttel. A hibridek aránya is nőtt, mégpedig 5,3%-ra az egy évvel korábbi 4%-ról. Adataik szerint a villanyautópiac erősödését a vállalkozások húzzák, az idén júniusban a cégek, jogi személyek által kötött kötelező biztosítások mintegy 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta a 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén.
0: Az időjárásról.
1: Ma is kánikula várható. Többnyire napos idő valószínű, képződő gomoly felhőkkel, ezekből kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, a késő délutántól egyre több helyen megélénkül. Az esetleges zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma is 36 és 42 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük témáinkat. Elsőként a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával, Pap Ferenccel beszélgetünk a pótfelvételi eljárás apropóján.
2: A tekintetben, hogy mindegyik képzési helyen, mindegyik képzési formában meg tudjuk hirdetni, ami a korábbi években gyakorlat volt, ez az idén nincs. Tavaly is már azt lehetett látni, hogy szűkülnek a lehetőségek, azért, mert hogy fel tudtuk tölteni a kapacitásukat, és ez azért örvendetes, mert a pedagógus utánpótlásnak a jövője jobban biztosítva látszik, ezen dolgozunk, hogy azok, akik beiratkozzanak, ők 3-4 év után el is végezzék ezeket a képzéseket.
1: Aztán megismerhetnek egy erdélyi szépségkirálynőt, Lőrinc Orsolyát.
3: Nagyon sok szép lány van, tehát mind a 12 lány, vagy rajtam kívül 11 lány, tehát gyönyörű, tehetségesek, ez semmi kérdés, és ilyenkor mindig azt kell nézni, vagyis amit néztem, hogy miben lehetek jobb, de nem másoknál, hanem minden egyes nap magamnál jobb. Tehát minden nap valamit többet akartam fejlődni, többet akartam beletenni, azért, hogy a végén meglegyen úgymond az eredménye, és megkaphassam a koronát.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Református hittanoktató, református közösségszervező, kántor vagy tanító szakra is jelentkezhetnek még az érdeklődők a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára pótfelvételi eljárással. A szeptemberben induló képzésekre felvételt nyerő hallgatók kollégiumi helyet is kaphatnak, jelentkezni augusztus 7-éig lehet. Pap Ferenc dékán azt mondja, az örvendetes változás, hogy vannak képzéseik, például a fővárosban futó tanítói, amelyre már nem tudnak meghirdetni pótfelvételt, mert már a rendes felvételi eljárás során valamennyi helyet betöltöttek a jelentkezők. Mindez nem is kizárólag az intézmény, hanem a pedagógus szakma jövője miatt is fontos változás. A részletekről tehát Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával beszélgetünk. A közelmúltban kihirdették a felvételi ponthatárokat. Hogyan érintették a jelentkezések és a felvett hallgatókról, arányokról, számokról meséljen nekünk a Károli pedagógiai kara tekintetében?
2: Mind az egész egyetemet, de különösen is a pedagógiai kart nagy érdeklődés övezte az általános felvételi eljárásban. Ez egy több hónapig tartó időszak, eljárás, amikor a hallgatók kiválasztják az intézményt, jelentkeznek, sorrendet módosítanak, és olyan érdekesség jött ki a végén, hogy a pontszámok, a bekerülési pontszámok jelentősen megnőttek. Ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődtek, jó pontszámokkal, jó eredményekkel, szakmai tapasztalatokkal, pluszpontokkal a kar iránt és a képzéseink iránt, és ebből következik, hogy az ágazatirányító minisztérium döntése értelmében csak néhány helyen tudtuk megnyitni a pótfelvételi lehetőségét.
1: És egyébként ez a felvételi, ez meglepte ön? Tehát az előző évek tekintetében?
2: Bizonyos szempontból igen. Az elmúlt években fokozatosan jellemző volt az, hogy szinte minden szakunkon nő az érdeklődés és a fölvehető hallgatói létszám, ez nagyon nagy örömet jelent. Azonban ebben az esztendőben különösen feltűnt az, hogy a pontszámok országosan is, de nálunk is nőttek. Tehát jól felkészült fiatalokkal, vagy éppen olyanokkal állunk szemben, akik az életüknek egy bizonyos pontján, például levelező képzést választva pályát módosítanak, a pedagógus képzési vagy hitéleti pályák és szakmák iránt érdeklődnek.
1: És arra van megfejtés, hogy mi lehet egyébként a pontszámok mögött?
2: Azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a pedagógiai hivatásnak a fizetésbeli kitüntető megkülönböztetése, hogyha szabad ezt mondani. Tehát, hogy lehet érezni annak a hatását, annak a pozitív hatását, hogy akik óvodapedagógusnak, csecsemő és kisgyermeknevelőnek, tanítónak szeretnének tanulni, vagy éppen hittanoktatónak, mindegyik szférában a megbecsülés a fizetések emelésével is kézzelfoghatóvá vált. Van egyfajta olyan kampány is, pozitív kampány,

0: hogy ezekre a hivatásokra hívjuk fel a figyelmet, hiszen szükség van óvodapedagógusokra, szükség van tanítókra, hittanoktatókra, nagy generáció megy nyugdíjba, ezt az intézmények is folytatják, tehát fölhívják a figyelmet, hogy szép pálya, jó pálya, jöjjenek, elköteleződve jöjjenek, és hát mellette pedig természetesen az sem mindegy, hogy aki elvégzi ezeket a szakokat, milyen életkilátással rendelkezhetnek utána.
1: Köszönöm, és akkor forduljunk rá a pót felvételére. Akkor milyen szakokon van egyetlen lehetőség bekerülni még a szeptemberben induló képzéseikre?
0: A budapesti képzési helyünkön egyáltalán nincs lehetőség, hiszen feltöltöttük a kapacitásokat. A vidéki képzési helyeken, a nagykörösi székhelyen és a kecskeméti képzési helyen meghirdettük az ott működő összes szakunkat nappali munkarenden. Ez azt jelenti, hogy tanító alapképzési szakra Nagykörösön, nappali munkarendre, állami finanszírozásos helyekre és önköltséges helyekre, Kecskeméten óvodapedagógus és csecsemés kisgyermeknevelő alapképzési szakokra szintén csak nappali munkarenden van lehetőség, a neveléstudomány mesterképzési szak Nagykörösön működik, ez levelező formában indul és indulhat oda, önköltséges formában lehet jelentkezni, valamint a hitéleti szakokra, azaz a református hittanoktató, református kántor és református közösségszervező szakokra nappali és levelező munkarendre mind a két finanszírozási formában van lehetőség jelentkezni.
1: Az ön által is említett nevelés, tudomány, mesterképzés, az mit jelent? Szerintem ez kevésbé ismert, mondani egy pár szót erről a képzésükről?
0: A nevelés, tudomány, mesterképzési szak egy viszonylag új szakunk. A magyarországi református felsőoktatásban az egyetlen olyan képzőhely vagyunk, ahol ezt a mesterképzési szakot kínáljuk. Itt tulajdonképpen az alapképzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemő szakokra építve elsősorban a szakmai továbbképzésnek a lehetőségét teremtjük meg, tehát egy magasabb fokozatot, egy mesterdiplomát ad, ez a bölcsészettudománytelethez tartozik ez a képzés, de hogyha valaki tanítani szeretne például felsőoktatásban alkalmas rá, vagy úgy gondoljuk mi magunk is, vagy éppen valamelyik egyetemen doktorálni szeretne, akkor ennek a szaknak az elvégzése nélkülözhetetlen. Tehát a magyarországi református felsőoktatásban, ugye Debrecenben van még pedagógus képzés, nálunk van erre csak lehetőség, keresztény szemléletű, értékrendű, és főleg kisgyermekkori nevelésre specializálódó mesterképzési szak, amit az ez iránt érdeklődő akár református intézményekben dolgozóknak, vagy bárkinek ajánlunk.
1: Részletkérdések, főleg a nagykörösi helyekkel kapcsolatban. Kollégiumi elhelyezés lehetséges a most jelentkezőknek?
0: Igen, a nagykörösi és a kecskeméti képzési helyünkre jelentkezőknek a nagykörösi saját működtetés és tulajdonú kollégiumot javasoljuk, szeretettel várjuk a hallgatókat, hiszen a kollégiumi elhelyezések azáltal, hogy az országban mindenütt nő a felsőoktatásba bekerülők létszáma, a kollégiumi helyeknek a kapacitásai csökkennek, Nagykörösön van rá lehetőség, tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik így akarják elvégezni a tanulmányaikat.
1: Ösztöndíjak, és itt most kiemelten is gondolok arra, hogy beszámoltunk itt az Európa Rádióban is arról, hogy a Nagykörösi Önkormányzattal indítottak egy közös ösztöndíjat. Ez érintheti azokat, akik nem a hagyományos, hanem a pótfelvételi eljáráson keresztül nyernek majd felvételt az intézményükbe?
0: Igen, ők is megkaphatják, pályázati úton lesz majd az ösztöndíj odaítélve, ez Nagykörösváros Önkormányzata és a Kári Gáspár Református Egyetem közös ösztöndíj konstrukciója, amelyben a pedagógus utánpótlást a saját egyetemünk hallgatói létszámát szeretnénk növelni. Ez is egyébként látjuk a hatását, hogy több hallgató jelentkezett azokra a képzési formákra, ahol korábban ennél azért 4-5-6 fővel kevesebbet tudtunk fölvenni.
1: Mi a határidő, amit most szem előtt kell tartani a jelentkezőknek, nem az ösztöndíj tekintetében, hanem önmagában a pótfelvételi tekintetében?
0: A pótfelvételi eljárás egy kivételes eljárás és rendkívül rövid eljárás, elindult már a jelentkezés. Augusztus 7-ig lehet a pedagógus képzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemés és kisgyermeknevelő, valami neveléstudomány, mesterképzési szakra augusztus 7-ig lehet a felvi.hu-n jelentkezni. Fölhívom a figyelmet arra, hogy alkalmassági vizsgát is, akire ez vonatkozik, tehát aki ebben az esztendőben másik intézményben vagy nálunk nem teljesítette a bemenethez szükséges alkalmassági vizsgát vagy elbeszélgetést, azoknak lesz egy viszonylag gyorsan, várhatóan augusztus 17-én egy alkalmassági vizsga, tehát ez a felvi.hu állami rendszerben kell jelentkezni. A hitéleti kérdésekre, tehát hittanoktató, kántor, közösségszervező alapképzési szakokra viszont nem a felvi.hu rendszerben, ahogy ez az elmúlt években is volt, hanem az intézményhez közvetlenül kell fordulni. Van a honlapon ezzel kapcsolatban megfelelő információ, online regisztrációs fölött, és a kollégák föl fogják venni a kapcsolatot, és az összes dokumentumot, mellékletet, mindent a karnak kell közvetlenül megküldeni.
1: Itt az alkalmassági vizsga tekintetében jól értettem, hogy azt mondja, hogy ha valaki már más intézményben ebben az eljárásban, felvételi eljárásban volt alkalmasságin, akkor azzal is tud jelentkezni önökhöz?
0: Igen, tehát hogyha valaki úgy járt, hogy beadta a jelentkezését, és nem vették föl létszám, pontszám problémák miatt, de 2026-ban az általános felvételi eljárás keretében ezt a pedagógus képzéshez szükséges alkalmassági vizsgát teljesítette, akkor az ő esetében lehetőség van arra, hogy ezt elfogadjuk, viszont itt mindenképpen majd a tanulmányi osztállyal kell kapcsolódni, és ott el fogják mondani, hogy ez hogyan működik. Tehát a felvételi alkalmassági eljárás a pedagógus képzésben az adott felvételi évben érvényes. Jövőre már nem lesz érvényes.
1: És ez nem problematikus az önök intézménye szempontjából? Tehát egy felvételi vizsgán nem saját szempontokat is érvényesít egy felvételi bizottság, vagy ez egy ugyanazt kell nézni minden intézmény bizottságában?
0: Van egy exakt leírás, és mindegyik intézményt ugyanazt nézi. Ez egy gyakorlatilag több mint 3 évtizedes szakmai konszenzus az intézmények között, hogy ezt az alkalmassági vizsgát tegyük föl mondjuk tanítószakon, ez van egy mozgás, testnevelés alkalmassági, beszéd alkalmassági, énekzene alkalmassági, ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteni, és hogyha valaki 4-5 akárhány intézménybe jelentkezik egy eljárásban, ami nem lehet, ugye nem a pótfelvétel, hanem a sima eljárás, ott is csak egyszer kell elmenni, és mindegyik intézményre érvényes. És föl van a figyelmet arra, hogy a pótfelvételi eljárásnál csak egy intézménybe és egy szakra lehet jelentkezni, tehát nem olyan, mint az általános eljárás. Az viszont lehetőség, hogy lehet állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre is jelentkezni, de csak ugyanazon szakon, szak esetében, tehát tanító szakon a finanszírozási forma kétféle lehet, de nem tud egy intézménybe vagy több intézménybe jelentkezni a jelentkező.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!
3: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több meleg rekord is megdőlt szerdán, közölte a Hungaromet ZRT. Megdőlt a valaha mért legmagasabb minimum hőmérséklet rekordja. A budapesti Jánoshegyen reggelre csak 28 Celsius fokig hűlt le a levegő. Ez az adat új fővárosi, egyben országos napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekordot is jelent. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérsékletet szerdán Budakalászon mérték, ahol 41,4 fok volt, a fővárosi napi legmagasabb maximumot 41,1 fokot pedig Újpesten. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva, átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét, írta hozzátéve, hogy a MÁV 45 Celsius fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára. Részletezte, szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban. Hozzátette azt is, dolgoznak a tartós megoldásokon. Biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Emellett a sorompó berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, a hírek után már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést a pótfelvételiről Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. A rendes felvételi eljárásról azt mondja a dékán, hogy örvendetes változás az, hogy van olyan képzésük, például a fővárosban futó tanítói, ahova már nem tudnak pótfelvételt meghirdetni, mert minden hely betelt, de például református hittanoktató, református közösségszervező és kántorszakukra még várják a jelentkezőket, és aki tanító szeretne lenni, az is tanulhat, csak nem Budapesten. A részletekről beszélgetünk tehát Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával.
2: És egyébként mi a tapasztalata, hogy akik pótfelvételin próbálnak bejutni önökhöz, azok olyanok, akik későn ébredtek, vagy olyanok, akik más intézményben, más szakra nem kerültek, benne nagyon szeretnének elkezdeni valamit tanulni?
3: Mind a kettő jellemző, nem nagy létszám szokott általában jelentkezni, de azok, akik jönnek bármi indoknál fogva, tehát van, aki nem jól kalkulálta be lehetőségét. A jelenlegi felvételi rendszer azért érdekes, idézőjelben, mert kevésbé lehet az elmúlt évnek a tapasztalataira építeni. Bizonyos szakoknál, ahol nagyon nagy az érdeklődés, ott talán valamennyit lehet kalkulálni előre, de lehet látni, hogy a pontszámok itt is mozogtak. Tehát az, hogy az idén ennyi pont volt, jövőre annyi volt, nagyon sok feltétel teljesülése kell hozzá, és az idén nagyon jó eséllyel feltöltötték az intézmények a helyeket, így hogyha valaki például kevés helyre, vagy nagyon frekventált intézménybe jelentkezett, akkor nem jutott be. Tehát a mi intézményünknél is azt lehet látni, hogy vannak olyan képzési formák, főleg a levelezőről, sehova nem tudunk hirdetni pótfelvételit, mert feltöltöttük az általános eljárásban a helyeket. És akkor, ha valaki valami másra számított, akkor az sajnos nem jutott be. Nálunk is van olyan, aki most jelentkezett, hogy szerette volna azt, hogy hát bekerüljön, de éppen, hogy lemaradt, mert sokan jelentkeztek nagy pontszámokkal. Ilyenkor tudjuk azt mondani, hogy próbálja meg esetleg másik képzési helyünkön ugyanazt a szakot megjelölni.
2: Akkor ebből, amit mond, az következik, hogy most a pótfelvételi, lehet, hogy ezt erős így kimondani, de kérdésbe én fölteszem, kevésbé olyan hangsúlyos, mint korábbi években?
3: Erre csak a pótfelvételi után fogok tudni exakt módon válaszolni. Azért azt gondolom, hogy jelentős, mert ahol meg van hirdetve a pótfelvételi lehetősége, azért az mégiscsak esélyt jelent, de a tekintetben, hogy mindegyik képzési helyen, mindegyik képzési formában meg tudjuk hirdetni, ami a korábbi években gyakorlat volt, ez az idén nincs. Tavaly is már azt lehetett látni, hogy szűkülnek a lehetőségek, azért, mert hogy fel tudtuk tölteni a kapacitásukat, és ez azért örvendetes, mert a pedagógus utánpótlásnak a jövője jobban biztosítva látszik, ezen dolgozunk, hogy azok, akik beiratkozzanak, ők 3-4 év után el is végezzék ezeket a képzéseket.
2: Mert egyébként van olyan statisztikailag kimutatható különbség a pótfelvételiben fölvett és az általános felvételiben fölvett hallgató között, hogy a pótfelvételisek mondjuk kisebb arányban fejezik be a szakjaikat?
3: Nem, ez általában jellemző, hogy valaki beiratkozik, és az első nehézségek, vagy nem erre számított, tehát az első egy év kritikus a felsőoktatásban, ezt hívjuk lemorzsolódásnak, és ahogy haladunk előre, egyre kevésbé jellemző, bár ott is előfordul, tehát az, hogy valaki pótfelvételi, vagy sima, tehát általános eljárásban került be, a lemorzsolódás szempontjából nincs jelentősége. Nyilván, hogy aki család, munka mellett jön be a képzésbe, neki számos olyan problémát, olyan életszerű gondot kell kezelni, amit mondjuk egy nappali munkarendőnek nem. Tehát a lemorzsolódás ellen küzdenek a felsőoktatási intézmények. Ez egy általános országos jelenség most. Mi is benne vagyunk, tehát próbálunk a hallgatóknak személyre szabott segítséget, mentorálást, támogatást, tanácsadást biztosítani, és hogyha valaki akadozik például bizonyos tárgyaknál, ott is a megfelelő segítséget, tanácsot vagy időben való útmutatást adjuk meg ezeknek a hallgatóknak.
2: És akkor egy utolsó kérdés, aki most felvételt nyer majd önökhöz, ugye augusztus 7 a határidő, hogy ők beadják a felvételi kérelmüket, ők mikor tudják meg, hogy kezdhetnek szeptemberben?
3: Augusztus 20-a utáni napokban várható a nagyon gyors eredményhirdetés, és ezeknek a hallgatóknak, leendő hallgatóknak, akik megkapják először is az értesítést az oktatási hivataltól, aki a világi képzésekre jár, utána kapnak majd egy besorolási döntéslevelet, amit a kar vezetője ír alá. Ott nagyon sűrű határidők lesznek, hiszen a gyakorlatilag a fél évet, a tanévet el kell indítanunk jogilag szeptember első napjaiban, tehát nagyon oda kell majd figyelni arra, aki bekerül hozzánk is, hogy a megfelelő határidőben minden olyan adminisztratív kötelességnek tegyen eleget, amely jogviszonylétesítés és egyéb kapcsolódó ügyek kapcsán a fél év és a tanév elején szükséges teendő.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pap Ferencet, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Erdélyből indult, meghódította Magyarországot, majd Ausztriába vette az irányt. A szépség királynő, aki nagy álmokkal indult, és fiatal kora ellenére is beváltotta azokat. Hogy élte meg a kalandokat, a nehézségeket és a vándor életet? Erről beszélgetett Lőrinc Orsolya szépség királynővel az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
1: Székely udvarhelyre indultál Erdélyből, és azóta egy abszolút eseménydús életet tudsz magad mögött, illetve még majd tudhatsz magad előtt is, de hogy indult ez az egész egy kicsit, hogyha a gyerekkorodról így tudnál mesélni, hogy honnan jött ez a hatalmas kalandvágy és élésimádat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg.
2: Amúgy ezt jól látod, amúgy szeretem az életet, szeretem az életem. Székelyudvarhelyen születtem, de Szentegyházán nőttem fel, tehát nekem Szentegyháza amúgy a szülővárosom, és ebből a kisvárosból igazából nagy álmokkal indultam, és ehhez volt kicsi a szülővárosom.
1: Milyen álmokkal indultál el azon az úton, amin most is jársz?
2: Azóta egy kicsit amúgy változott, mert a legnagyobb motivációm, amiért nagyvárost is kerestem, hogy hát mindenképp így a médiában, vagy műsorvezetőként helyezkedjek el, mert kicsiként néztem a tévét, és akkor mindig így láttam, hogy úgy, atya, gatya, devagány, Budapest, tényleg élet, nagyon sok lehetőség, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék a részese lenni, és amint említettem, nekem ehhez kicsi volt a város. És hát nagy álmokhoz nagy város kell, így jött nekem Budapest, és akkor ugye felvételiztem a Budapesti Gazdasági Egyetemre, hál' Istennek fel is vettek, és akkor így kezdődött igazából nekem az álmom megvalósítása, hogy a kommunikáció és média szakon kezdtem el tanulni.
1: Egyik nagyváltás után jött a másik, Pest után, illetve a diploma után egy új fejezet nyílt az életedben, elmentél nyugatra egy kicsit, egy újabb országba kötötték ki, Ausztriába és azon is belül Linzbe. Oda milyen célokkal indultál el? Mi volt az ok, ami miatt úgy gondoltad, hogy ez a váltás neked most szükséges lenne?
2: Az anyukám már kb. 10 éve amúgy, hogy Ausztriában él. A családom másik fele meg ugye Erdélyben, és hát én egyedül voltam Budapesten, ahogy említettem is, és akkor már akkor megfogalmazódott bennem, hogy tényleg mindent fel kell tenni így a karrierért, vagy pedig lehet ezt valahogy egy kicsit közelebb hozni a családhoz. Akkor arra gondoltam, hogy például Ausztria is egy nagyon jó lehetőség lenne, mert ott biztos, hogy csak fejlődök, és ugyanúgy még fiatal vagyok, meg tudom tanulni a nyelvet, még ugyanúgy ezt a karriert fel tudom építeni, vagy akár még egy jobbat is. Jött a Covid időszak, akkor döntöttem úgy, hogy igazából ebből a nagy csendből most szerintem érdemes kilépni, ami ugye volt ez az időszak alatt. Tehát, hogy most az idő annak, hogy akkor akár elkezdjem az osztrák életem, megtanuljam a nyelvet, és ugyanúgy nulláról akkor felépítsem a karrierem még egyszer egy másik országban.
1: Indult el a 2020-21-es Miss Queen Hungary szépségversenyen. Esetleg így el tudnád mondani, hogy mi járt így a fejedben, amikor arra a döntésre jutottál, hogy te már pedig erre jelentkezni fogsz?
2: Igen, amúgy azért is említettem, mert amúgy az életemnek nyilván egy jelentős puzzle darabja, ami hát ilyen okokozat, és azért, hogy logikusan fel tudjam így építeni a mit, miértet, így említenem kellett. Az oka pedig, én voltam kislányként a szüleim egyke hercegnője, tehát ez nekem egy kiskori álmom volt, hogy megmutassam a szüleimnek, és nyilván magamnak is bizonyítsam, hogy ezt az elnevezést valóra lehet váltani, és koronát nyerni. A folyamat viszont ennél bonyolultabb, és talán ezért is motivált még jobban. Ez rengeteg fejlődéssel, és akár lemondással is jár, nem elég szépnek lenni, tehát ezt a kártyát már eljátsszuk az első körben a castingon, hogy oké, szépek vagyunk. Tovább jutottál a második körre, de innen kezdve már erős a mezőny, és bizonyítani kell.
1: És akkor áttérnék egy ilyen bizonyos sztereotípiára, vagy egy ilyen prekoncepcióra az emberek fejében, miszerint elég gyakran jön az a feltételezés, hogy a szépségkirálynők, amikor versenyeznek, más se hallunk tőlük, csak az, hogy világbéke, stb., és emiatt így néhányan meg is kérdőjelezik így az intelligenciájukat, de ezt te is meg tudnád erősíteni, illetve rácáfolni ezekre a mondjuk azt kételkedőkre.
2: Az intelligencia nem zárja ki a szépséget. Inkább az a kérdés, miért feltételezzük, hogy a kettő nem fér meg egymás mellett. Illetve, hogy honnan jönnek ezek a sztereotípiák, az is sokat megválaszol szerintem.
1: Visszatérve így a versenyre, úgy magára már a casting után, hogy ott például milyen feladatokat kellett ellátni,
2: A különböző szponzorokkal, partnerekkel dolgoztunk együtt, és már akkor is nézték, hogy kinek milyen a munkához való állása, mennyire találja fel magát, vagy mennyire tud a munkákban helytállni, illetve a koreókban mennyire változik, vagy fejlődik a mozgástechnika, a kommunikációs készség, ki mennyire tudja magát kifejezni a kamerák előtt, vagy megmutatni. Hát meg különböző kisebb-nagyobb tételek, amit így nem feltétlen direkt, inkább ilyen tudatosan, alatti. Tehát, hogy nem feltétlen tudsz róla, de vannak. Kb. Ilyesmi, így kell elképzelni ezeket a felkészüléseket.
1: És hát akkor térjünk rá a lényegre, hogy ezt meg is nyerted ezt a versenyt. Így visszatekintve érezted magadba, hogy ezt te meg is fogod nyerni?
2: Persze. Ez nem, se nem lenézés, se nem ego, hanem csupán én úgy voltam vele, hogy nekem hinnem kell magamba ahhoz, hogy ez az álom valóra váljon. Tehát ugye nekem kétségeim vannak, vagy félelmeim, akkor én magamat eltolom attól, hogy ez megvalósuljon. És én láttam, tehát hogy nagyon sok szép lány van. Tehát mind a 12 lány, vagy rajtam kívül 11 lány, tehát gyönyörű, tehetségesek, ez semmi kérdés. És ilyenkor mindig azt kell nézni, vagyis amit néztem, hogy miben lehetek jobb, de nem másoknál, hanem minden egyes nap magamnál jobb. Tehát minden nap valamit többet akartam fejlődni, többet akartam beletenni, azért, hogy a végén meglegyen úgymond az eredménye, és megkaphassam a koronát. Láttam, az volt egy lány, aki nagyon jól táncolt, hogy hogyan mozog. És otthon próbáltam a tükör előtt, hogy én ezeket a mozdulatokat, tehát hogy én nem vagyok táncos, mint például ő, de mégis hogyan tudnám úgy felfejleszteni, vagy kigyakorolni, hogy ez nekem ne legyen úgymond nehézség. És akkor otthon gyakoroltam, ugyanígy a szereplésben, vagy a pózokban, a koreográfiában, tehát én tényleg energiát tettem bele abba, hogy amit aznap csináltunk, én felvetettem például telefonon, videón, este megnéztem, és újra játszottam. Tehát, hogy nem bíztam úgymond a véletlenre, én erre céltudatosan készültem.
1: Ha visszamehetnél így a múltba, akkor mit mondanál annak az erdélyi kislánynak, aki teli álmokkal tervezgette, hogy majd esetleg valami hasonszőrű életet fusson be, igaz, még rettentő fiatal vagy, de mit mondanál neki?
2: Ez egy nagyon szép kérdés. Én azt mondanám amúgy, hogy minden rendben van, és hogy én hiszem azt amúgy, hogy minden eljön amúgy a megfelelő idejében, az, ami hozzánk tartozik, és aminek el kell jönnie. És ami nem úgy történik, hanem másként, az pedig el kell fogadnunk, mert én eléggé optimista vagyok, és én hiszek abban, hogy mindig amúgy a dolgoknak a legjobb verziója történik velem, úgyhogy így könnyebb az elengedés is, hogyha például esetleg van olyan, hogy miért nem úgy alakult, mert tudom azt, hogy nekem ez volt a legjobb.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Erdélyből származó Lőrinc Orsolya szépségkirálynőt hallották.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától. 10 órától.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. A parlament honlapjára felkerült dokumentumban Bujdosó Andrea frakcióvezető azt írta, kezdeményezik, hogy az országgyűlés augusztus 10-i 11-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával. A Tisza frakció nevében egyben javasolták azt is, hogy az államfőválasztás időpontja augusztus 11-e kedd legyen. A köztársasági elnök választását az országgyűlés elnöke tűzi ki, jelen esetben az elnököt helyettesítő Hallerné Nagy Anikó alelnök. A jelöléshez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének írásbeli ajánlása szükséges, és a jelölést az országgyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők 2/3-ának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség 2/3-os többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. Lassítja a vonatokat a MÁV, és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét, írta hozzátéve, hogy a MÁV 45 Celsius fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára. Részletezte, szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban. Hozzátette azt is, dolgoznak a tartós megoldásokon. Biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Emellett a sorompó berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A Magyar Szakszervezeti Szövetség a kánikulai krízishelyzetben felerősödött munkavédelmi problémák közös megoldását szorgalmazza. A témában a szövetség aláírásgyűjtési akciót indított a Facebookon, közölte az érdekképviselet. Kiemelték, a munkahelyi hőség már nem egy-két hetes nyári kellemetlenség, hanem tartós, életet és egészséget veszélyeztető kiemelt munkavédelmi kockázat. Zlati Róbert, a szövetség elnöke a közleményben hangsúlyozta, a hatóságok a kánikula idején elsősorban a munkaközi szünetekre és a védőital biztosításának kötelezettségére hívják fel a munkáltatók figyelmét. A gond az elvárható szabályok elégtelenségével van. Az extrém hőség ide ére meghatározott óránkénti 5-10 perces pihenőidőre vonatkozó szabályozás évekkel ezelőtt született, amikor a tartós és szélsőséges hőterhelés még nem volt általános jele. A szövetség szorgalmazza, hogy szabad és zárt téri munkahelyre készüljön egy hőmérsékleti protokoll, amely rögzíti azt a határértéket, amit elérve meghatározott időre kell korlátozni, vagy be kell szüntetni a munkavégzést. A szabályozásnak a munkavállalók számára is hozzáférhető és ellenőrizhető hőmérsékletmérési megoldást kell biztosítania. Minden eddiginél több, 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élőszereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is. Minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár majd, a filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak és szakmai tanácsokkal segítik a fiatalokat.
1: Az időjárásról.
2: Ma is kánikula várható. Többnyire napos idő valószínű, képződő gomoly felhőkkel, ezekből kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, a késő délutántól egyre több helyen megélénkül. Az esetleges zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma is 36 és 42 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban Marad című magazinműsorát hallják, Kisnyéveres Viktória vagyok. Konfliktus okok, módok, konfliktuskezelés, ebben a témában beszélgetünk mai műsorunkban Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel.
2: A régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy hűzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férj-feleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az öt okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénert köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, azok a élethelyzetek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben talán időnként mindenki életét képezik, azok az egyet nem értések, azok a konfliktusok, amelyre azért keressük a megoldásokat. És hogy milyen módszereket tudsz erre ajánlani, idáig is eljutunk majd a beszélgetésben, de ha kezdhetjük

0: Valójában önérvényesítünk, ugye el akarjuk venni, ami a, úgy gondoljuk, hogy a miénk. És ebbe az óvodás korba is ugye megtanulják a gyerekek azt, hogy hogy kell picit önérvényesíteni, hogy kell az akaratukat kifejezni. Ez valamikor sírással, valamikor nevetéssel végződik, és így lesz egy ilyen kis tapasztalati tanulásuk. Ezt követi az iskola, ugye, ahol megint azt a tapasztalatot, ahol az óvoda, az intézmények, a szocializáció alapján, tehát a családi szocializáció alapján megtanul, hogy hogy kell ezeket a konfliktusokat kezelni, ezt elkezdi ugye másolni, és beilleszti az iskola rendszerbe. Ott ugye segítenek a pedagógusok, segít a család, ahogy a konfliktusokat be tudja azonosítani, el tudja látni, meg tudja oldani, de azt azért látni kell, hogy sokszor le kell ülni, és meg kell velük beszélni ugye azt, hogy mi a valós oka a konfliktusnak, hogy meddig tart az ő önérvényesítése, hogy átmegye ez agresszivitásba, vagy meg tudja oldani úgy, hogy engedni is tudjon. És ezért nagyon fontos, hogy az okokat nézzük meg, az okokban gondolkodjunk, hogy a gyereknek mi az, ami fontos, mi az az értékrend, ami fontos, mi az a tulajdonság, ami fontos, mondjuk akár egy személyiségben, akár egy viszonyban, hogy szimpatikus neki ugye a gyermek, akivel konfliktusba keveredik.
1: Mielőtt ezt a gondolatot itt tovább folytatnánk, hogyha még a legkisebbekhez szólunk, hogy abban az életkorban hogy lehet annak a csiráját elültetni a gyermekekben, hogy elfogadóak legyenek, hogy törekedjenek arra, hogy probléma esetén a megoldást keressék.
0: Igen, ebben a korban nagyon sokat másolnak a szülőktől a gyerekek, úgyhogy ha mi egy nagyon jó példát tudunk mutatni, hogy egy adott konfliktussal ugye apa-anya összeveszik, és azt hogy oldják meg, azt tudja szépen másolni. Vagy úgy mondjam el ugye a gyereknek, hogy megértse az ő nyelvezetébe, hogy miért veszekedtek mondjuk a kis barátnőjével. Ugye mi volt az oka? Azért, mert elvette, és nem úgy szólt hozzá, vagy azért, mert bántotta is közben, vagy azért, mert csak fontos volt számára, és vele akart játszani. Mert akkor meg tudjuk tanítani a gyermeknek azt is, hogy igen, oda kell adni bizonyos esetekben a játékokat, amikor a másiknak szüksége van rá. Tehát meg tudjuk tanítani azt, hogy ő egy kicsit kívülről lássa magát, vagy lássa azt a másikat, hogy mi neki a fontos. Tehát ez az empátia, tolerancia és az érzékenyítés, ami már felnőtt korban is sokkal nehezebb, de hogyha már az elején erre tudunk egy kicsit figyelni, megbeszélni vele, nyitottak lenni rá, és a gyerek mondja el mindig, hogy mi történt ugye az óvodába, az iskolába, akkor már elkezdődik egy ilyen kommunikációs folyamat. És fogom tudni az szülőként, hogy mi volt az oka annak, hogy mondjuk összeveszett egy kislánnyal, vagy mi volt az oka annak, hogy egy kisfiú akár csúnyán szólt hozzá, vagy sérelmezte, vagy elvette a játékát, és kialakíthatunk egy önismereti folyamatot, amiben az én képe, a gyereknek az én képe egy erős én kép lesz. És így fogjuk tudni majd az önérvényesítést is kialakítani a gyerekben, hogy amire neki szüksége van, azt elkérje, és ha szüksége van rá, akkor megtanuljon a konfliktusokkal bánni, vagy a konfliktusokba belemenni. Mert hogy ugye a konfliktusnak több módja van, több oka is van, és ezt szépen meg tudják tanulni, de példamutatással.
1: És ugye az életkor előre haladtával a konfliktusok okai is változhatnak.
0: Igen, változik is, ugye iskolarendszerben voltunk többen trénerek, akik segítették ugye a diákoknak a konfliktus helyzetek megoldását, vagy az okoknak a keresését, és ugye több ok van náluk, ami nagyon fontos ok, vagy a keresés és a rávilágítás, az az előítélet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hoznak ítéletet a másikról, kinézet, külsőség, ruházkodás, öltözködés, vagy mimika szerint, hogy az arckifejezés szerint, és rögtön ítélkeznek, és ezáltal a kapcsolatuk, a viszonyok másképp alakulnak. Tehát ez viszonynak, bocsánat, hívjuk.
1: Ez milyen életkorra jellemző már a kisiskolásokra is, illetve mennyire tudatos ez?
0: Igen, az elmúlt években azért megjelent a kisiskoláskorban, úgyhogy szerintem már rögtön

0: elsőtől, első osztályos kortól, ugye az óvodában már kialakul ez a fajta konfliktus a viszonyokból, vagy ugye a kinézetből, most azért inkább ezt az életet éljük, ugye, hogy a külsőség sokkal jobban számít, mint a belsőség, tehát a belső viselkedési forma, vagy az értékrend, ezért már megjelent ugye az alsó tagozatban is, de középiskolában megfokozottan, vagy halmozottan jelenik meg, mert ott már olyan különbségek lehetnek értékrendben, ami egyfajta kirekesztséget okoz. Tehát a konfliktusnak ez a fajta oka, ez a viszonyokból adódik, amikor előítélet vagyunk, és beskatujázunk valakit, akár egy diákot, akár ugye egy kisgyermeket, és nagyon nehéz kimenni onnan, nem is adjuk meg azt az esélyt, hogy esetleg bevonjuk a másikat a mi világunkba. Tehát összeállunk csapatszinten azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és elkezdik kirekeszteni azt a kisdiákot, aki számukra nem abban az értékrendben szerepel. És ezt nagyon, nagyon rossz látni szülőként, ugye, hogy a hazajön egy gyerek és sír azért, mert nincsenek barátaim, vagy elveszítettem a barátnőmet azért, mert átment egy másik táborba, ugye, egy másik csapatba. Ezen nagyon sokat kell foglalkozni otthon. Erre vannak ugye szakemberek, akár mi trénerek, akár pszichológusok, akár az iskola pszichológusok, akár már milyen szervek, akik tudnak segíteni, de legfőképpen a családban a szülő tud segíteni. Leültetni a gyereket és megkérdezni, hogy mi történt, és mi az oka annak, hogy konfliktusba keveredett. És sokszor azért az jöhet ki, hogy mondjuk egy-egy cipő vagy ruhadarab, amit visel a másik, ha nem teheti meg, ugye, hogy egy nagyobb értékű ruhadarabot vegyen fel, akkor ebből is adódhat egy kirekesztettség. Az értékrendekről muszáj beszélni, és megtanítani a gyerekeknek, hogy nem mindenki tudja megtenni a nagyobb értékű ruhadarabok megvásárlását, viszont annak a gyereknek az értékrendje az akár a művészetbe, a kutatásba, vagy a gondolkodásmódjába, vagy amit ő tanul, vagy nagyon erős benne, abban kell megtalálni a jót benne. Tehát ezt meg kell tanítani felnőttnek, hogy a gyerek úgy gondolkodjon, hogy mindenkinek más az értékrendje, és azt el kell nekünk fogadni. De ezért nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy mi az oka, ugye, egy konfliktusnak.
1: És vegyük észre a gyermeken.
0: Így van, vegyük észre, mert a gyermek ilyenkor
1: elkezd, nem mindig mondja el szavakkal, gondolom.
0: Így van, tehát ez a lesütött szem, bezárkózottság, bezárja az ajtót, magányos akar lenni, nem kommunikál ugye a családjával, a barátaival, rossz kedvű, nagyon szomorú, és ő már megjöhet az ilyen gyomor problémánk, esetleg megy a hasa, vagy hány ingere van sokszor, vagy étvágytalanság, mert ugye ez bántja, és mindig ilyenkor befelé fordulunk, vagy befelé fordulnak azok, akik ugye kirekesztetnek érzik magukat, és sajnos lehet ennek nagyobb és súlyosabb tünete is, hogyha nem figyelünk oda. Sajnos az elmúlt, azt lehet mondani, szerintem egy olyan 5-8, és a Covid időszak is ugye sajnos ezt előhozta, hogy jobban bezárkóztak az emberek, a társas kapcsolatok nem tudtak úgy megnyílni, ezért nem tudtak kialakulni jobban a barátság, a baráti viszony, és innentől kezdve mennek a rövid kommunikációk, ugye az egymás megítélése, a nem tetszés kinyilvánítása, mert ez még nagyon erős ennek a generációnak, hogy ugye ami neki nem tetszik, ruházat, viselet, akár külsőség, belsőség értékrendben, azt ő meg is mondja le, és írja, ugye, és ki is rekeszti azt a szemét, és ez egy bántalmazó kapcsolat gyerekeknél, ez egy nagyon erős kapcsolati rendszer, amit bele kell avatkozni felnőttként, vagy fejlesztőként. Tehát segítséget kell nekik adni. Mit tudunk tenni szülőként? Hát vigyük el közösségekbe, menjünk el, sportoljunk, hozzuk össze, mi nagyon sok ilyen utca, tehát ilyen szomszédulásokat csinálunk, összejöveteleket, ugye, ahol a gyerekek együtt tudnak focizni, rajzolnak az aszfaltra krétával. Tehát egy jó hangulatot, egy barátságos hangulatot, egy nyitott hangulatot tudunk kialakítani nekik, ahol tudnak kommunikálni a saját társaikkal. Úgyhogy én, ahol lakom, nagyon jó azt látni, hogy a gyerekek bicikliznek, együtt vannak, fociznak, rajzolnak, átjárnak egymáshoz tanulni. Tehát ebben tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy ez a társas szocializációt azt megéljék, ugye, hogy barátkozzanak egymással megint, és nem csak akár meneküljenek a virtuális világba, egy játékba, ami akár függőséget is okoz, hanem menjenek ki a szabadba, és éljék, amit régen is éltünk, ugye az én generációm, az érte is, hogy sportolási tevékenységgel vagy kirándulással együtt voltunk, együtt töltöttük azt az időt hatékonyan, bántás nélkül.
1: És hogyha már annyira bezárkózott mondjuk egy tinédzser, egy gyermek, hogy nehéz hozzá azt az utat megtalálni, és nagyon határozottan kell fellépni a szülőnek ahhoz, hogy ezek a kimozdulások megtörténjenek, ha már esetleg ehhez sincs kedve, hogy hol van az a határ, vagy meddig lehet ezt idézőjelbe erőltetni, vagy meddig kell ezt hangsúlyozni, hogy elinduljon ezen az úton.
0: Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a gyereknek jobb érzete, jobb kedve, és hogy megoldjuk ezt a problémát, mert én úgy gondolom, hogy minden problémát meg lehet oldani, csak meg kell találni a hozzávezető utat, hogy az neki is jó legyen. Hát eljön majd ez az a kor, amikor ugye a fiúk a lányokba találják meg a társas kapcsolatot, a lányok meg a fiúkba. Ugye ez a szerelmi kapcsolat, akkor lehet, hogy megint egy újult erővel fognak e felé nyitni, de addig, míg ez nem történik meg, addig kell nekünk nagyon sokat segíteni szülőként, vagy pszichológusként, vagy tanárnak jelezni, és abba tudnak segíteni, hogy akkor szakemberek foglalkoznak itt a gyerekkel, vagy egy közösségi térbe. Tehát amit én most láttam, és csináltunk is a trénertársaimmal, hogy egy közösséget alakítottunk ki, és vezettük őket, ugye egy meghatározott modulrendszer szerint, amiben tudtak beszélgetni, kinyílni, önismeretet tanultak, konfliktuskezelést, érzékenyítést, viselkedésmódokat. Megtapasztalták azt, hogy mi az, hogyha őket bántják, ugye, hogyha ha bántalmazottak lesznek, szituációs gyakorlatokon keresztül ezt ugye feldolgozták. Tehát látták az egyik oldalt, látták a másik oldalt. Csinálnak keret szabályozásokat, ami azt jelenti, hogy a közösségek, ahol vannak, nagyon jó volt ezt látni, hogy meghatározzák, hogy milyen kereteken belül fognak működni. Tehát például egy osztály azt mondja, hogy jó, akkor ezt és ezt kell nekem betartani szabályszerűen ahhoz, hogy egy közösség tagjává váljak. Mi ezt a tréner módszerben nagyon jól tudjuk alkalmazni, de amikor ők fogalmazzák meg a gyerekek, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, vagy a mindennapokban együtt élni, és kialakítják a szabályrendszereiket, azt nagyon jó volt hallani és látni, és egymásnak szólnak is, hogy ezt be kell tartani. Tehát, hogyha valaki mondjuk hogy nem azt a szabályt követi, hogy mondjuk ne bántsd a másikat szóban, vagy ne rekeszt ki ugye a másikat, és megbeszélik, hogy a kirekesztés is az mit jelent, vagy hogy vondd be és kérdezd meg, hogy van-e kedve velünk jönni, mondjuk egy sütit enni, akkor ez szépen közösségként formáló ereje van. Tehát ez a szabálykövetés, de a saját szabályunknak a megteremtése. És valójában ezt miért ne lehetne megtenni otthon a családba. Tehát, hogy ha van valami és bánt valami, akkor jelezzük. Ugye lehet ez egy szabály. Jelezzük, de milyen módon? Hogy akkor legyen erre egy mondjuk egy kulcsszó. Ugye, hogy bármi, hogy szeretet hiány például. És akkor leülünk és megbeszélni. Tehát olyan szabályokat tudok alakítani, vagy hogyha egy másik, tehát hogy a családon belül valaki megemeli a hangját, és mondjuk agresszívebben beszél, akkor legyen ebbe egy fék, ugye? Hogy amikor azt mondjuk, hogy jó anya, olyan vagy leírószerűen, mint a Spanyolországban a bika viadalon a vika. Ugye? És amikor így leírja a gyerek, hogy milyennek lát engem, akkor egy kis ilyen tükröt kapok, és azt mondom, hogy hoha, akkor vissza kell magam fogni. Tehát ezek egy olyan pici fékrendszerek, hogy magunknak is tükröt adjon a gyerek, hogy mikor vagyok mérges, mikor vagyok szomorú, mikor vagyok boldog. Tehát, hogy adjon tükröt, ez leíró jelleggel, ez nagyon jól megfogalmazható. Úgyhogy vannak megoldások a családon belül, mint például ez a közös szabály megalkotása és betartása, és természetesen minden évben lehet új szabályokat tartani, vagy bekapcsolni, mert ha van egy párkapcsolat ugye a gyereknek, akkor megint új szabályok jönnek be, amit érdemes közösen megalkotni. Tehát ennek a közös megalkotása lényege, nem az a lényeg, hogy anya kitalálja, hogy milyen szabályokban működünk, vagy apa kitalálja, hanem hogy közösen a család minden egyes tagja írja fel, hogy mi alapján akar működni a család, hogy egy összetartó ereje legyen. És mivel ezt megalkottuk, és jó példát mutatunk vele, és ez hatékonyan tud működni, ezt ugyanúgy át tudjuk ültetni a mindennapokba, egy iskolarendszerbe, vagy a barátoknál. Tehát én azt látom, hogy például egy gyerekemnél már nagyon hamar megtanítottam ugye neki a személyiségtípusokat, a viselkedésmódokat, azt lehet mondani, hogy meg 9 évesen nagyon tudta alkalmazni is, meg a konfliktuskezelési okokat és a módokat. És ő képes már felismerni az okokat, és hogyha van egy konfliktus helyzet, akkor közé állni a két gyerek közé, és elmondani, hogy na jó, akkor meghallgatlak téged is, a te álláspontod az ő álláspontja, és akkor most beszéljétek meg, tehát megkeresi a problémát, és megbeszélteti ugye a gyerekekkel, hogy mi a problémának az oka, és hogyan tudják ezt megoldani. Na most, hogyha ezt jól működik, és látják a gyerekek, hogy ez jól tud működni, akkor ezt ugye ők haza tudják vinni, otthon is tudják alkalmazni, valamint a szülők is tudják alkalmazni munkahelyen. Mert valljuk őszintén, a szülőknek a munkahelyen is vannak ugyanilyen problémáik, csak nem biztos, hogy meg tudják ezt oldani, mert nem tudják, hogy mi a konfliktusnak az oka, vagy milyen megoldási módokat alkalmazunk.
1: Hamarosan ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai vendége Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő tréner, és Andrea olyan szavakat, vagy olyan kifejezést mondtál itt műsorunk első részében, hogy konfliktus okok és módok. Ugye már okról beszéltünk, hogyha még ennek a sorát folytatnád, hogy ilyen okokra vezethetőek vissza még a konfliktusok.
2: Igen, ugye a konfliktus oka, az a viszonyokra utaltunk az első részben, hogy ott jönnek a viszonyokba az előítéletek, és hogy tetszik nekem a másik, vagy nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus, és ide kerülhet még a félreértés, hogy ugye félreértjük egymást, ez is ide tartozik, és van nekünk olyan konfliktusokunk, hogy információ áramlásból adódó, információ hiányból adódó, vagy ha nagyon-nagyon sok az információ, tehát vagy kevés az információnk. Ebből van a második legtöbb konfliktusunk. Van olyan konfliktusok, ami az értékrendszerrel kapcsolatos, és az érdekrendszerrel, tehát érdekünk, ezek is eltérő érdekek lehetnek, és eltérő értékek lehetnek. Az értékrendszerből ugye mi az, ami igazságos vagy igazságtalan, ezt mindig mindenkinek más az értékrendje, ezt kérdésekkel meg lehet kérdezni, ugye egymástól. Az érdek az megint csak egyfajta ok a konfliktusnak, hogy milyen érdek hajt minket. Ez lehet anyagi, vagy elismerési, vagy dologi, vagy fajtái. Tehát több oka van, és van a strukturális ok, ami egy picit a döntési mechanizmust veszi figyelembe, hogy ki fogja a végső döntést elhozni. Tehát például egy gyermeknél ugye a döntés az a szülő a döntése, vagy egy munkahelyen, ugye a munkavállalónál a vezető a döntési része, vagy a mindennapokban pedig mondjuk egy szabályozás, akár egy cipővásárlás, amikor vissza akarjuk vinni a cipőt, akkor is meg van szabályozva, ugye, hogy ha 3 napon belül akkor mi történik, vagy ha 3 napon túl, ha visszaviszek egy cipőt, akkor mi történik, és attól a szabályok mondják meg azt, hogy milyen döntési mechanizmusaink lesznek. De a diákoknál, a gyerekeknél inkább a viszony, ami okozhat, vagy az információ, hogy vagy kevés az információ, vagy sok az információ, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ha kevés az információ, akkor az információ azt nem kérik, hanem itt megint bejön egy előítélet, vagy ha sok az információ, akkor ezt nem biztos, hogy tudja rendszerezni a gyerek. De inkább tényleg itt a viszonynál állnék meg, hogy az előítélet, el, amit ugye kifejtettünk az előbb. Most van 5 oka és 5 módja is a konfliktusnak. Ugye egyrészt versenyezhetünk egymással, a versengés, az egészséges versengés, ez a konfliktus helyzetben az jó lehet, mert benne van az önérvényesítésünk, ami azt jelenti, hogy a saját elképzelésemet mondom el ugye a másiknak. Ez egy versenyhelyzetet okoz. Mondom, az egészséges az jó. A nem egészséges, az már lehet, hogy egy diáknál az igazgatói szobába ki, mert akkor ott már lehet, hogy előjönnek egy agresszivitás vagy egy bántási módok. Ugye a felnőtt korban a versengés, az erős versengésnek én azt szoktam mondani, hogy jogi következménye van. Jó? De az egészséges versengésnek, hogyha igazunk van, akkor meggyőző erővel tudjuk az érdekeinket önérvényesíteni. Tehát a versengésről dióhéjban csak annyi, hogyha önérvényesítek, de nem együttműködök. Tehát az van, amit én szeretnék. Valójában ez az önérvényesítési forma. Van a probléma megoldás, ami a konfliktus kezelésben az egyik leghatékonyabb módja, mert abban benne van az önérvényesítés, és benne van az együttműködés is. Viszont feltárjuk a probléma okát. Ugye az előző példa volt a gyerekemnek az a példa, hogy az egyiket is meghallgatom, a másikat is meghallgatom, megnézem a probléma gyökerét, és találok rá megoldást, de azt kimondatom mind a 2 féllel a megoldás, hogy mi lesz a hosszú távú folyamata. A probléma megoldásban az önérvényesítés, tehát és az együttműködés benne van, és ha van egy probléma, akkor már, ha megtalálom a gyökér okot, akkor meg is tudom ezt oldani, és nem tér vissza az a probléma. Tehát ez a leghatékonyabb módja a konfliktus kezelésnek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy kompromisszumot kötök A kompromisszum az önérvényesítés, együttműködés is, de nem tárja fel a valós problémát, hanem csak átmenetet képez egy ilyen te is engedsz, én is engedek. Ugye, kibékülünk akkor, ha te is engedsz, meg én is engedek. Ugye, hogy nem foglak bántani, te pedig beveszel ugye a csapatba, vagy visszajövök a csapatba. És akkor egy kompromisszumos döntést hoztunk. Ez is egy jó megoldás, de még mindig nem az okokat oldottuk meg közvetlenül, hanem adok-kapok alapon működik a kompromisszumkeresés. Van az elkerülés, ugye ez a negyedik, amikor egy konfliktusba keveredek, és elkerülöm. Az elkerülésben nem önérvényesítek, és nem együttműködök. Tehát teljesen kivonulok ebből a szerepkörből, nem akarok vele foglalkozni, gondolati szinten sem.
1: Erre szokták talán azt használni, hogy valaki nem szeret konfrontálódni?
2: Igen, igen.
1: És
2: igen.
1: Inkább alkalmazkodik.
2: Az alkalmazkodás lesz az ötödik, tehát hogy ott már benne van, nincs önérvényesítés, de alkalmazkodás, az együttműködés megvan. Ha jó az évrendszer, akkor elfogadjuk, ugye alkalmazkodok a másikhoz. Az elkerülés az egy menekülési útvonal, nem akarok vele foglalkozni, azért az embereknek a nagy többsége inkább konfliktus kerülésnek az elkerülési formáját választja, azért mert nem akar ugye konfrontálódni. De ezzel az a gond, hogy hosszú távon, hogyha ezt csináljuk, akkor befelé fordulunk, megint csak ez elmegy, ugye, megint a gyomor problémára, vagy szív problémára, mert nem tudunk önérvényesíteni, nem tudjuk elmondani a gondolatainkat, az érzéseinket, a véleményünket, és egyszerűen harakint bennünk marad. Tehát én azt szoktam mondani így diákoknál is, és felnőtteknél is, hogy az önérvényesítést azt meg kell tanulnunk, de az önérvényesítés az meg az önbizalommal jár együtt is, az önfejlesztéssel. Tehát, hogyha magammal rendben vagyok, akkor ugye tudok önérvényesíteni, mert az elképzelésemet elmondom a másiknak. Ha nem vagyok magammal rendben, akkor inkább kihátrálok mindenből. Úgyhogy ezért, mikor tanítjuk a konfliktuskezelési módokat, akkor mindig az első körben az önismeretet tanítjuk, tehát, hogy rendben legyünk önismereti szinten, tudjuk, hogy mi a erősségünk és mi a fejlesztendő területünk. Úgyhogy visszatérve az elkerülésre, ez hosszú távon nem egy hatékony forma, mert egy picit úgy fogjuk érezni magunkat, mindig alul maradtunk. Ugye egy konfliktusban sokszor nem csak nyerő-nyerő helyzet van, hanem nyerő-vesztő-vesztő-nyerő helyzet is, de valójában meg kell tanulnunk tanulni belőle, mert pozitívat ki tudunk venni egy konfliktus helyzetből, mert hogyha mondjuk jó az élvrendszerünk, a meggyőződésünk, és kiállunk az véleményünkért, akkor ezt sikerként tudjuk majd utána elkönyvelni, ami hat ugye az önismeretünkre. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki elkerül, az próbálja meg a probléma megoldást alkalmazni, és tegyen fel olyan kérdéseket, ami megoldja a problémát. Tehát, hogy alapjában mi csak ennyit kell kérdezünk, hogy mi a probléma? Mi az oka? Ugye? Mi az oka annak, hogy szomorú vagy? Vagy mi az oka annak, hogy te most bezártad az ajtót, és bezárkóztál a szobádba? Megbántottak az iskolába? Vagy én bántottalak meg? Mert hogy kezdhetjük saját magunkkal. Jó, tehát ugye tanítsuk meg otthon, hogyha én is elkerülöm, ugye mindig egy konfliktust apával, hogy apa-anya otthon elkerüli a konfliktust, akkor a gyerek ezt példaként látja és példaként viszi. De ha azt tanulja meg, hogy megkérdezi otthon anya-apát, hogy mi a probléma, mi volt most bent, mi az, ami zaklat, miért vagy ilyen feszült, és elkezdünk róla beszélni, akkor a gyerek ezt fogja látni, és ezt fogja másolni. És legközelebb ő is el fogja mondani, hogy mi a probléma, és arra találjunk egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a problémába a gyereket is, a apát se, hanem beszéljük meg, hogy mi erre a megoldás. Ugye, hogy tudom megnyugtatni, és hogy tudom a megoldás kitalálni, közösen kitalálni, hogy az jó legyen, hogy megoldjuk a problémát. Tehát valójában a megoldásra való törekvést kell még hozzátenni, hogy közösen oldjuk meg azt a okot, problémát, konfliktust, és mikor megoldottuk, akkor csináljunk egy intézkedési tervet, ugye egy folyamatot, hogy hogyan fogom ezt megoldani, és számoljak be ugyanúgy Tehát beszélgessünk erről megint, hogy a sikerült megoldani, rendben voltál, megnyugodtál, megoldódott a probléma, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen. És ugyanezt fogja bevinni az iskola rendszerbe, vagy az óvodába a gyerek, az iskolába, és felnőtt korba meg a munkahelyre. És ugye van még egy utolsó ugye okunk, az az alkalmazkodás, mert ez se könnyű megtanulni, ugye, hogy a másiknak a meggyőződését, az érvrendszerét elfogadni. Mert valójában az is egy alkalmazkodás, ugye nem önérvényesítek és nem mondom el az én véleményemet, de a másikét meghallgatom, és hogyha jó, akkor elfogadom. Ez az alkalmazkodás, tehát itt ugye együttműködés van. Milyen helyzetek vannak, amikor jó tényleg az érvrendszer, és azt mondja, hogy a gyermek, hogy ugye csak az édesanyám, édesapám dolgozik 12 órát, és nem tudja nekem megvenni csak értékrendben ezt az összegű cipőt, mert nekünk van egy értékünk otthon, hogy milyen értékbe veszünk ruhát és cipőt magunknak, akkor én így fogok és ebbe fogok járni. És nekünk fontosabb az, hogy jó hangulatban és otthon mindent meg tudunk beszélni. El tudod ezt fogadni? És akkor visszakérdez a gyerek, és lát, hogy el fogja tudni fogadni majd a másik, ugye, hogy megtanulta azt, vagy meglátja azt, hogy de hogy nálunk nagyon jó a hangulat, mikor eljön, ugye a kis barátnő, tudnak együtt főzni, édesapa, édesanyja, vagy a barátnője, apukája, anyukája odaül az asztalhoz, és hányszor én is megkapom, hogy de jó nálunk lenni, mert mindenki itt ül, és beszélgetünk, tehát ez egy valós példa, hogy beszélgetünk, és együtt készítünk mondjuk ételt, és közben pedig beszélgetünk, hogy mi történt. Ugye az napot feldolgozzuk, meg átéljük. Tehát, hogyha ezt be tudjuk vezetni a családba, akkor ezt jól tud működni, és megtanulja a gyerek azt, hogy hogyan tudok én alkalmazkodni, elfogadni a másiknak a véleményét, hogyha megfelelő vagy az élvrendszerét. Tehát, hogy összefoglalva, ez az öt módja, ugye ez a versengés, a probléma megoldás, a kompromisszumkeresés, az elkerülés és az alkalmazkodás. És nem mindegyikbe vagyunk benne mi magunk önérvényesítéssel. Ugye? Már csak ebből háromba vagyunk benne, a másik kettő, abba pedig az együttműködés, de az elkerülésben nem is vagyunk benne egyáltalán, se együttműködéssel, se önérvényesítéssel. Tehát, hogyha elméleti síkon nézem, akkor a konfliktuskezelésnek az elkerülési formája az, hogyha folyamatosan elkerülünk, az nem hatékony forma. Tehát jobb váltani és magunkba elkezdeni a kompromisszum felé menni, vagy a probléma megoldás felé menni. Ezeket kérdésekkel lehet szépen elindítani és megtanítani, és megtanulni. Tehát a kompromisszumot tehát úgy tudjuk elsajátítani, hogy megkérdezni a gyereket, hogy jó, akkor neked mi a véleményed? Neked mi a véleményed? Mi a legjobb megoldás? Ugye szépen mérlegelni a megoldásokat, és te is engedjél, és én is engedek. És akkor születik egy megoldás. A problémába pedig kérdéseket feltenni, hogy na mi a gyökér ok, a pontos ok, és hogyan tudjuk megoldani, és erre csináljunk egy intézkedési tervet. Ez így elméletben nagyon könnyen hangzik, gyakorlati átültetése sokkal nehezebb. A szülőknek nagyon fontos azt látni, hogy talán egy kicsit kívülről kell magukat látni minden helyzetbe, és legyen ott bennük a fejükbe azt, hogy most példát mutatok. Hogy mivel mutatok példát? Azzal, hogy versengek és még felveszek egy agresszív viselkedési formát, vagy azzal, hogy problémát oldok meg, és ezt udvariasan érvényesítéssel oldom meg, egy közepes hanggal, közepes tempóban, ezt úgy hívjuk, hogy asszertív viselkedésbe, egy nyugodt testhelyzettel, és mindegyiket fogja tőlem másolni a gyerek, és amikor konfliktusba keveredünk otthon, akkor nézem meg, hogy a gyerek hogy reagál rá, és valószínű, hogy visszakapom azt a tükröt, amit én mutattam neki.
3: És azért ezekben a helyzetekben is természetes módon a személyiség is megjelenik, hisz például, ha egy otthoni konfliktus helyzet legyen az tényleg egy apró dolog is, de arra is akár a gyermekek is máshogy reagálhatnak itt életkor függvényében is, de azért személyiség függvényében is, és azért vannak olyan gyermekek, akik magukba zárnak sok mindent.
2: Igen, ugye beszélgettünk már erről a személyiségjegyekről. Igen. Tehát, hogy az, aki egy kicsit bátortalan, ugye visszafogott, halkabb szavú, az nehezebben fogja nekünk elmondani, vagy konfliktusba keveredni, de valójában nyugodtan csinálhatunk otthon egy szituációs helyzetet. Mi annak idején csináltunk is a gyerekkel, hogy na, ezt hogy oldja meg? Hogy egy kicsit erősíteni benne az önérvényesítést, és a probléma megoldás felé menjünk. Tehát, hogy nyugodtan csináljunk egy helyzetet, valós helyzetet, vagy modellezzük le azt, amit ugye az iskolában mondjuk ő tapasztalt, és játsszam el szülőként, hogy én vagyok az a gyerek, aki mondjuk hangosan kiabált, vagy elvette a játékát, és hogy reagál rá a gyerek. És ezt tudom otthon szépen fejleszteni, tehát akár egy szituációs gyakorlattal. De van természetesen olyan gyerek, aki ugye határozott, magabiztos, erőteljesebb, ő sokkal jobban fogja választani mondjuk a versengést és az önérvényesítés formákat, nála pedig vissza kell egy kicsit venni. Ugye meg kell tanítani azt, hogy kérdezze meg a másiktól, hogy ő hogy szeretné, ő hogy látja. Tehát, hogy ezt tudjuk szépen összecsiszolni, és ezért valójában mi vagyunk a felelősök, szülők, hogy ezt megtanítsuk neki. Mert ugye a gyermek az a családi szocializáció, az intézményi szocializáció, és majd a munkahelyi szocializáció fog ráhatni, tehát ezt kell végig kísérnünk a fejlődésében, úgyhogy az alapokat azt nálunk szülőként tanulja meg, akár jó mintákkal is.
3: És azoknak a bántásoknak a megélése és feldolgozása nagyon fontos, hogy azért minél hamarabb megtörténjen, hogy ne rakódjon rá még több. Itt az időfaktort is, ha esetleg behozzuk.
2: Igen, nagyon fontos az, nagyon jól mondtad, hogy ugye a verbális bántalmazás az már nem csak a gyerekeknél van jelen, ugye nagyon erősen, hanem felnőtt korban is a munkahelyen is jelen van. Mert hogy sajnos ezt látjuk sok fórumon, a környezetünkben is, és ez ugyanúgy másolódik, mint máshol, és ezeket a címkéket ragasztjuk a másikra, és sértegetjük ugye egymást, ez nem hasznos, és pont egy gyermeknél, aki ugye ez benne van, és ezért nehezenben beszélek róla, mert azért nagyon sokat találkozok vele, hogy mit él át egy ilyen bántalmazott gyerek, milyen traumát tud neki okozni, hát nagyon, nagyon fontos, hogy megbeszélje, ugye, akár a szülővel, akár pedagógusnak jelezze, akár az iskolába, akár egy pszichológusnak jelezze, mert segítséget kell neki adni. És ezek a címkék, amikor bántalmazunk, vagy minősítünk, mert a címkék és a minősítések vannak jelen, ezt meg kell tanítani otthon, hogy mit okoz akkor, vagy hogyan érezni a gyerek magát, hogyha őt is címkézzük, ugye, vagy őt is minősítik, és érezze át azt, hogy ez milyen. Nagyon sok esetben látom azt, hogy ha nincs kezelve, akkor iskolát váltanak a gyerekek. Tehát az első reakció, hogy anya, nem akarok iskolába menni, nem akarok ide járni, nem akarok ebbe az osztályba járni, nem akarok ebbe a közösséghez tartozni. Tehát ezek már jelek arra vonatkozólag, hogy ott elkezdődött egy kirekesztettség, vagy egy bántás, és mikor azt mondja a gyerek már, hogy váltsunk iskolát, váltsunk csoportot, váltsunk óvodát, akkor ott már nagyobb lesz a baj, ott már kell segítséget kérnem. Úgyhogy látunk erre sok példát, én azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni gyerek szinten és felnőtt szinten is, mert lehet, hogy otthon anyukát vagy apukát a munkahelyén bántják, és nem tudja ezt feldolgozni, és ugyanezt átadja valamilyen agresszivitással, vagy valamilyen viselkedés formában, akár passzivitásban, hogy nem szólal meg, nem mondja el, belülről örlődik, és ugyanezt látja a gyerek, és ugyanezt fogja másolni. Tehát, hogy sok tényező van ebben, tehát ezért kell nagyon sokat beszélgetnünk a gyerekekkel, meg a felnőtt is nyugodtan beszélje ki magát otthon, tehát beszéljünk erről, mert ez egy nagyon valós probléma, és lehet, hogy azt tudom mondani, hogy nagyon sok családban ez meg is van. Ugye, hogy valakit bántanak verbálisan, Erre már különböző szabályok vannak. Ugye az iskola szabályozza, a munkahely szabályozza, az etikai normákkal szabályozzuk, de még nem merünk visszajelzést adni. Tehát azt kell megtanulnunk, hogy visszajelezzünk a környezetünknek, vagy visszajelezzünk annak, aki bántott. És hogy tudunk visszajelezni neki? Hát csak úgy tudunk visszajelezni, hogyha elmondjuk. És itt jön az az időfaktor, amit ugye az előbb is mondtál, hogyha nem jelzek neki vissza, nem mondom, hogy megbántottál engem, és ez nagyon rosszul esett, mert kirekesztetnek érzem magam, akkor ha ez elmegy 1-2-3 hónapig, akkor mi történik? Hát tényleg egyedül leszek benne. De ha adtam neki egy visszajelzést, hogy rosszul érzem magam, megbántottál, akkor egyrészt lefagynak ilyenkor, tehát akár gyerek, akár felnőtt, mert nem ez a megszokott, ugye, hogy visszajeleznek neki, hogy most megbántottál, és akkor azt is folytathatom tovább így módszertanilag, hogy igen, akkor beszéljük meg, hogy ezt hogy ne csinál többet. És akkor elkezdünk róla beszélgetni, mert hogy én nem szeretnék bántalmazott lenni. Vagy pedig akkor elmondom, hogy hova fogok ezzel menni. Ugye megyek a osztályfőnökhöz, vagy megyek az igazgató úrhoz, vagy hölgyhöz, vagy megyek és segítséget fogok kérni a szüleimtől. Ugye, tehát, hogy elmondom a folyamatát, hogy mi lesz ennek a folyamata. Tehát ezeket a visszajelzéseket nem tesszük meg, de valójában azért nem tesszük, mert nem tudjuk, hogy hogy kell megtenni. Tehát, hogy a visszajelzés adása, fogadása, az nem egyenlő a kritikával. Ugye, mert a kritika az a haragunk kimutatása, és az a minősítésünk, a visszajelzés az pedig az érzésfeltárás, vagy egy gondolati feltárás, hogy valójában arra a helyzetre mi hogy reagálunk. És minden egyes tréningen azért mi a visszajelzést tanítjuk, mert ez sem mindegy, hogy hogy adunk visszajelzést, és mikor adok visszajelzést egy konfliktus helyzetben, tehát 3 napon belül adjak visszajelzést, ez lehet egy belső szabály, mert akkor még nem mérgesedik el olyan szinten, hogy ez nagyobb problémát okozzon hosszú távon.
3: Hamarosan műsoridőnk végéhez érkezünk, így most arra szeretnélek kérni, hogy az eddig elhangzottakhoz kapcsolódóan egy megerősítő gondolattal zárd ennek a témának a megbeszélését, ami most ugye ennyi időkeretbe fért bele.
2: Igen, a régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy főzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának, és ha ezt tudom alkalmazni a családon belül, és meg tudom tanítani a gyermekemnek, akkor ő tudja ezt a közösségbe vinni, és tudja alkalmazni a közösségbe, és ezt nagyon szépen tud másolódni. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy ha jót csinálunk, akkor ugyanúgy jó tud másolódni, mert ha rosszat csinálunk, akkor a rossz is tud másolódni, de maradjunk a jónál, tehát hogyha jó példát mutatok a gyermekemnek szülőként, vagy a társamnak, akkor ez jó példaként szolgálhat egy intézményrendszerben, vagy a munkahelyen is.
3: Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénernek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ebben az órában.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
3: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva, átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Magyarország ivóvíz készlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta szerdán Köböl Anita, kormányszóvivő, a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. A kormányszóvivő érthetőnek nevezte az aggodalmat, rámutatva, hogy a hírekben sokan látják az átmeneti nyomás csökkenésről szóló beszámolókat, vagy a lajtos kocsik megjelenését. Köböl Anita kijelentette, hogy megfelelő a készlet, a víz nem fogyott el, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók. A vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik, ez a protokoll, ha egy-egy településen csőtörés van, vagy átmenetileg leesik a nyomás, akkor a szolgáltató azonnal gondoskodik a pótlásról. A korlátozás az ivóvízvédelmét szolgálja, tájékoztatott kiemelve, ezt leginkább úgy lehet támogatni, ha mindenki odafigyel a saját fogyasztására. Azt tanácsolta, hogy senki se locsoljon ivóvízzel a kertben, ne azzal mossa az autóját, ne most töltse fel a medencét, ne folyassa feleslegesen az ivóvizet, a kádban fürdés helyett pedig inkább válassza a tusolást. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére. Tájékoztatásuk szerint a Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. A teherhajók közül ezért néhány egészen extrém rakománykönnyítéssel tud csak közlekedni. Kiemelték, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlukról, ahol nincs meg a szokásos 270 cm-es vízmélység. Az aktuális vízállás alapján lehet meghatározni, hogy az egyes szakaszokon milyen merülésű hajók közlekedhetnek biztonságosan. Az egyik online biztosítás közvetítő összesítése szerint olcsóbb lett a villanyautók és a hibrid autók kötelező biztosítása. Az elektromos autók kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. A tisztán elektromos személygépkocsikra kötött kötelező felelősségbiztosítások aránya 3,6%-kal nőtt idén júniusban, szemben az egy évvel korábbi, bőven 3% alatti szinttel. A hibridek aránya is nőtt, mégpedig 5,3%-ra az egy évvel korábbi 4%-ról. Adataik szerint a villanyautópiac erősödését a vállalkozások húzzák, az idén júniusban a cégek, jogi személyek által kötött kötelező biztosítások mintegy 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta a 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén.
0: Az időjárásról.
4: Ma is kánikula várható. Többnyire napos idő valószínű, képződő gomoly felhőkkel, ezekből kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, a késő délutántól egyre több helyen megélénkül. Az esetleges zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma is 36 és 42 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: tanári programjairól, de előtte a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtéséről. Az MRS Radírozzuk ki a különbséget akciójában minden nyáron tanszereket gyűjtenek a rászoruló családok gyermekei számára. Tárgyi adományokkal és pénzzel is lehet segíteni a kampányt. Utóbbit az MRS honlapján, bankszámlaszámán és a 1358-as telefonos adományvonalán keresztül is tudják fogadni. A konkrét tárgyakat, iskolaszereket augusztus 10-éig lehet bevinni a szeretetszolgálat irodáiba, központjaiba, emellett pedig áruházi gyűjtéseket is szerveznek augusztusban több városban, köztük Debrecenben is. A támogatottak tekintetében konkrét számot most nem tűztek ki, minél több felajánlás gyűlik, annál több általános és középiskolás diáknak tudnak segíteni. Olá Ilona, Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte a részletekről.
1: Radírozzuk ki a különbséget. Évek óta nem változik a címe, és nem változik a lényege annak az adománygyűjtő akciónak, amit a Magyar Református Szeretetszolgálat meghirdett a nyári szünidő alatt. Kiknek akarnak, hogyan akarnak segíteni?
2: A Magyar Református Szeretetszolgálat idén ünnepli fennállásának a 20. évfordulóját, és tulajdonképpen az adventi adománygyűjtések után ez volt az egyik legelső gyűjtés, amit létrehozott annó az alapítvány 2 évtizeddel ezelőtt, hiszen már akkor is látszott és megtapasztaltuk, hogy a családoknak a nyári időszak az rendkívül komoly anyagi nehézséget jelent. Ha belegondolunk, talán önmagában egy-egy toltartó, vagy még talán egy-egy táska is, ha csak egy darabról beszélünk, nem tűnik egy akkora összegnek, hogy azt ne lehetne kigazdálkodni. De ha belegondolunk jobban, hogy például ha egy család több gyermeket nevel, akkor ez az összeg már is háromszorozódik, négyszereződik, és akik például minimálbérből élnek, vagy egyedülálló szülőként nevelik a gyermekeiket, számukra ez bizony egy szinte megugorhatatlan anyagi kihívást jelent.
1: Főleg, hogy mondjuk egy elsős gyerekről beszélünk, amikor mindenből kell valami új, mert hogy még nincs.
2: Pontosan, most jelenleg a hazai statisztikákat nézve, de akár hát ha bemegyünk egy nagyobb írószerboltba, mi magunk is láthatjuk, hogy egy-egy gyereknek a tanév kezdése az a 40-50 ezer forintot szinte biztosan eléri, és valóban, hogyha valaki első osztályt kezd, vagy éppen középiskolában a 9-et, akkor ez akár még magasabb összeget is jelenthet. És ez is fontos, hogy itt most ugye tárgyakról beszélünk, tanszerekről, táskáról, de hogy megértsük ennek a lelki oldalát is. Amikor egy kis 6-7 éves beül az iskolapadba, és már az első nap azt tapasztalja meg, hogy mindenki másnak milyen gyönyörű szép táskája van, toltartója, rengeteg színes ceruza, filctollak, ő pedig, tegyük fel, ott ül egy-egy reklámszatyorral, és éppen csak pár darab füzet van benne, és egy régi kopott ceruza, már az első napon egy olyan bélyeget süthet rá, egyrészt a társai szemében, másrészt saját lelkében is. Már az első napon azt tapasztalja meg, hogy én itt kevesebb vagyok, nekem nincs az, ami a többieknek. És ez bizony, hát ez kár is lenne tagadni, ez az iskolába járástól igencsak el tudja venni egy kisgyermeknek a kedvét, és ezért szeretnénk segíteni minden évben tanszergyűjtésünkkel, hogy valóban kiradírozzuk ezeket a különbségeket, és ezeknek a gyereknek is adott lehessen az a feltétel, hogy ők is, amikor beülnek az iskolapadba, akkor egy tiszta lappal indulhassanak, ne érezzék azt, hogy ők bármiben is különböznek a többiektől, és ez adhat nekik aztán egy olyan lendületet, ami akár a tanulmányi eredményekben is megmutatkozik.
1: A valódi esélyegyenlőség ott kezdődik, hogy a tárgyi feltételekben nincs hiány. És a tudás, a tanulás, a tanulási kedv, az csak erre épülhet rá, tehát ha nincs egy füzet, nincs egy toll, nincs egy táska, amiben mindezt bepakoljuk, akkor az bizony már olyan hátrány, amit utána később nagyon nehéz leküzdeni. A Radírozzuk ki a különbséget, ez ellen szeretne tenni. Mi a célkitűzés ezen a nyáron? Hány gyereknek szeretnének segíteni? És természetesen, mint mindig most is mondjuk el, mi a módjának, ha mi szeretnénk ehhez hozzájárulni.
2: A szám tekintetében ilyenkor még nehéz megbecsülni, hogy hány diáknak szeretnénk segíteni Kárpát-medence szerte, és most idén mi is egy kis szemléletformálással közelítünk ehhez a témához. Korábbi években mindig az volt a bevett szokás, hogy előre meghatároztuk a számot, hogy mondok egy példát, 1500 diáknak szeretnénk segíteni, és ez a cél szám lebegett mindig a szeretetszolgálat szeme előtt, és az adományok pedig, amikor beérkeztek, illetve mi is beszereztük, ami a pénzügyi felajánlásokból lehetővé vált, akkor azt osztottuk 1500 felé. Viszont ez nekünk is bebizonyosodott, hogy ez nem feltétlenül a jó megoldás, mert így előfordulhatott, hogy már nem tudtunk egy teljes értékű tanszercsomagot biztosítani egy-egy családnak, csak kisebb eszköz.

0: Üzőket.
1: Ez is segítség, de akkor még maradt hiány.
0: Az is segítség bizony, de akkor mi is éreztük, hogy azért itt még több ezer forintot rá kell fordítania a családnak is a tanévkezdéshez. Ezért idén most elhatároztuk, hogy nem szeretnénk egy nagy számot belülni, hanem most tényleg úgy állunk hozzá, hogy amit sikerül gyűjteni, mint tárgyi felajánlások, mint pedig pénzügyi felajánlás lévén, abból szeretnénk minél jobban segíteni. És hogyha 1000 gyereknek sikerül, akkor 1000-nek, ha 1200-nak, akkor 1200-nak, de azt szeretnénk, hogy akiknek segítünk, nekik valóban olyan segítséget tudjunk nyújtani, hogy szinte már csak ki kelljen nyitni az iskolának az ajtaját, és ne kelljen a családnak még hozzátenni az anyagiakat.
1: De mindenképpen azért ez az ezres nagyságrend, ez várható vagy remélhető a korábbi tapasztalatok alapján.
0: Igen, azért az ezres nagyságrend az várható, és ugye az is fontos, hogy itt ugye beszélünk hazai támogatott gyerekekről, határon túli támogatott gyerekekről, olyan fiatalokról, kisgyerekekről, akik a felzárkózó településeken élnek, vagy éppen menekültként most hazánkban kezdik meg a tanulmányaikat. Tehát több csoportból tevődnek össze a támogatottak. Így azért úgy gondoljuk, hogy az ezres nagyságrend az egy reális szám, és hát mi is azért imádkozunk, hogy minél nagyobb számot tudjunk majd augusztus végén aztán örömmel közölni akár a hallgatókkal is. Ahogy elhangzott, támogatni kétféleképpen is lehet, ugye tárgyi adományokról is beszéltem, valamint pénzügyi felajánlásról is. Tárgyi adományokat egyrészt augusztus 10-ig fogadunk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon és raktárainkban. Fontos elmondani, hogy az adományozóktól nem várunk egy komplett tanszercsomagot, ha egy táskát vagy éppen egy toltartót, néhány füzetet hoznak be hozzánk, az is nagyon nagy örömmel fogadjuk, hiszen itt valóban érződik, hogy a sok kicsi sokra megy, és ezekből a kis tanszerekből tudjuk aztán megtölteni a táskákat. Az irodáink mellett augusztusban országszerte tartunk áruházi gyűjtéseket is, jellemzően augusztus második hetében 2-3 napra több városban is lehet találkozni a szeretetszolgálat munkatársaival és önkénteseivel is, tehát ott a helyszínen is lehet hozzájárulni tárgyi adománnyal a gyűjtésünkhöz, de ha valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud személyesen felkeresni bennünket, akkor pedig a jól ismert módokon is támogatható pénzügyi felajánlással a gyűjtés. Ezek pedig egyrészt online adományozással az adomány.jobbadni.hu felületünkön keresztül. Itt megtalálható a bankszámlaszámunk is, hogyha valaki a klasszikus átutalást választaná, valamint a nyári időszakban, aki felhívja a 1358-as adományvonalunk számát, azzal 500 forinttal már is hozzájárult a tanszergyűjtésünk eredményéhez.
1: Mindig el szoktuk mondani, mégiscsak itt vagyunk Debrecenben, hogy a Cívisváros nem szokott kimaradni ezekből az akciókból. Áruházi gyűjtés is lesz, gondolom itt is, illetve van irodája az MRS-nek, ahova várják a felajánlásokat.
0: Így van, a szeretetszolgálat irodájai Debrecenben, a belvárosban, a Leány utca 2 szám alatt megtalálható, itt hétköznapokon bármikor tudjuk fogadni az adományokat, és előre is hálásan köszönjük, hogyha valaki felkeres bennünket, és augusztusban itt Debrecenben 4 napon is lehet velünk találkozni a Füredi úton, a Malompark bevásárlóközpont előterében fogunk adománygyűjtést szervezni, augusztus 7-én és 8-án, valamint a következő héten 11-én és 12-én is kint lesznek a munkatársaink és az önkénteseink a Malomparkban, és valóban szükség is van az adományokra, utána augusztus második felében itt Debrecenben kifejezetten nagy munka áll előttünk, hiszen 2 nagyobb adományosztás is vár ránk. Egyrészt augusztus 25-ére szervezzük a Leány utcán, az udvarunkon azoknak a családoknak a támogatását, akik évközben adománykérelemmel fordultak hozzánk, valamint idén Debrecenben rendezik az országos református tanévnyitót, ahol szintén jelen lesz adományaival a református szeretetszolgálat.
1: Ugyancsak mindig el szoktuk mondani, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy olyan adománnyal keressék önöket a felajánlók, amit ők maguk is szívesen használnának. Tehát itt most nem levetett, eldobott szakadt, hol mikra van szükség. Pont az lenne a lényeg, hogy a megajándékozott gyerekek ne érezzék, hogy ez másodkézből való, igaz?
0: Pontosan, ahogy el is hangzott, azért egy nagyon komoly lelki terhet tud az jelenteni egy gyermek számára, hogyha azt látja, hogy ő különbözik az iskolatársaitól, osztálytársaitól, és éppen ezért valóban fontos, hogy a tanszergyűjtés esetén is felhívjuk arra a lakosság, az adományozók figyelmét, hogy lehet használt terméket felajánlani, de csak is akkor, ha valóban jó minőségű és akár még a saját gyermekünk is hordhatná, csak éppen most más színt szeretne, vagy más figurástól tartott választott ki, de amin elromlott a cipzár, amelyik táska kiukat, azt mi sem adjuk jó szívvel tovább, és nem is adjuk, hiszen ha most magunk elé képzeljük azt a 6 évest, aki megkap egy olyan táskát, amin látszik, hogy már hosszú-hosszú évek óta le van használva, nem is lehet behúzni, az ugyanúgy nem jelent örömöt számára. Ezért fontos, hogyha használtat adunk, akkor csak is jó minőségű terméket adományozzunk.
1: És gondoljunk a nagyobbakra is. Azt már mondta, hogy földrajzilag határon innen és határon túl tevődik össze, viszont azt is érdemes hangsúlyoznunk, hogy nem csak a legkisebbeknek van segítségre szüksége. A középiskolás gyerekek ugyanúgy benne vannak a támogatottak körében, az ő esetükben sem kevesebb költség az iskola kezdés, és itt bizony gondoskodnunk kell olyan táskákról is, ami egy 14-16 évesnek is jó lehet, ott már lehet különböző olyan felszerelésekre is gondolni, ami mondjuk általános iskolában még nem kell.
0: Így van, a tanszergyűjtésünknél az a jellemzőbb, hogy a kisiskolásokra szoktak inkább gondolni az adományozók, de valóban a támogatottaknak nagyjából az 1/5-1/6 az középiskolai tanulmányait folytatja vagy kezdi meg szeptembertől, ezért szeretettel várjuk az olyan termékeket, mint például a körző, vonalzó, készlet, számológép, amire egy nagyobb diáknak szüksége lehet, illetve azokat a toltartókat, hátizsákokat, iskolatáskákat, amelyek azért már egy 16-17 éves nagylánynak vagy nagyfiúnak a hátán is jól mutatnak, ők már sokkal egyszerűbb táskát szívesebben a hátukra vesznek, ez is fontos a mentális egészségükhöz és ahhoz, hogy teljes egésznek érezhessék magukat, az önbizalom szempontjából fontos az, hogy szeressék felvenni azt, amiük van, és ezért megköszönjük, hogyha valaki adományozáskor kifejezetten a nagyokra is figyelmet fordít.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Gáj Judit, az Országos Kórház Lelkészszolgálat vezetője által szerkesztett könyvről hallhatnak. Július 1-én ünneplik az egészségügyi dolgozókat, ugyanis ezen a napon tartják a Magyar Egészségügy Napját, vagy ahogy nevezik még a Semmelweis napot 1992 óta. A Magyarországi Református Egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak ajándékba, Fellélegzés címmel. A kötetet Gáj Judit, az Országos Kórházlelkészi Szolgálat vezetője szerkesztette.
1: Ugye egy kötet született, egy kicsit ilyen lelket erősítő, én úgy, ahogy olvastam, segítségnyújtó, pozitív energiát adni kívánó kötet, amelyet ön szerkesztett, de a kórházlelkész kolléganők vagy kollégák tollából születtek. Mi hívta életre ezt a könyvet?
2: Minden évben valami kis pici jelképes ajándékkal készültünk a kórházi dolgozóknak, és tényleg sokszor megrendítő volt az a tapasztalat, hogy egy köszönöm kártya hogy váltott ki könnyeket, vagy hogy a hűtőmágnes ott van kitéve a kezelőkben, és egy pici áldás van rajta, és bármilyen kis pici dolog, hogy mennyire örömmel fogadták. 2026 az imádság éve, és megfogalmazódott, hogy vajon hogy tudnánk valahogy az imádsággal segíteni. Ennek a kötetnek a címe az lett, hogy Fellélegzés, amire szükség van. Naponta szükség van a léleknek, szüksége van a testnek, és megpróbáltuk tényleg úgy összeállítani ezt a kis könyvet, kórházlelkészek, hogy azokat a területeket megfogalmazni ezekben az imádságokban, amivel szembesül egy-egy kórházi dolgozó a hétköznapokban, a krízisekben, a stresszben, a megfáradásban, az ügyeletekben, a mentősök, amikor hívják őket, és amikor visszaérkeznek, a gyerekosztályon levők mellett, a haldoklók mellett, tehát kimondottan rövid imádságokat fognak találni a dolgozók ebben, amik ezekről a helyzetekről szólnak, még az adminisztrációról is, és a különböző eszközökért való háláról is.
1: Hát végülis mindenkihez szólni kívántak a kötetben.
2: Így van a dolgozók. Remélem, hogy nagyon sokan megkapják, és nagyon sokaknak esetleg ott lesz a köpeny zsebben, vagy ott lesz az asztalukon ez a Fellélegzés ima füzetecske.
1: Hány ilyen imádságot tartalmaz?
2: 20 körül imádság található benne.
1: Mindenki írt egyébként, aki a kerületben dolgozik kórházlelkészként?
2: Nem, egyébként ez egy országos kiadvány. 46 kórházlelkész van jelenleg a Református Egyházon belül. Fél csapat vállalta ezt, hogy megírja, illetve több vállalás is lett volna, de így állt össze egy kórházlelkész találkozón született meg a végleges döntés, ott állítottuk össze a tartalmat, és ott voltak a vállalások is.
1: Szerkesztésben mennyire kellett esetleg javítani, beleszólni, kivenni, újat kérni, tehát hogy voltak-e ilyen nehézségek?
2: Tehát egyrészt a tartalom az összeállt, ott a kórházlelkészek közösen döntöttek erről. A megfogalmazásban benne van ez a sokszínűség, hogy különböző kórházlelkészek, ahogy a saját területükön megélik, egészen másképp éli meg egy gyerekek között szolgáló kollega, vagy egy nagyon sokat haldokló betegekhez érkező kollega. Nagy segítségünkre volt Hajdu Zoltán Levente, aki a Református Egyház missziói szolgálatának a főigazgatója. Ő az imádság évében több kiadvány is megfordult az ő kezében tőle, és kértünk tanácsot, és ő lektorálta ezt a kis füzetecskét. Nyilván volt néhány megfogalmazásbeli javítás is, de nagyon sokat segítettek a kommunikációs osztálynak a vezetője, munkatársak, hogy összeálljon valamiféle egységes keretbe ez a füzet.
1: Hány példányt nyomtattak ki, lehet-e azt mondani?
2: Sajnos az anyagi keretek voltak behatároltak, 2000 példány készült el.
1: Van-e tervben hasonló, nem feltétlenül az imádság évéhez kötődően, hanem tényleg ahhoz kapcsolódva, amit említ is, hogy egy-egy köszönömkártya is sokszor elég ahhoz, hogy fellendítsen valakit, vagy átlendítsen valakit egy-egy holdponton, hogy egy-egy ilyen imádságos füzet, teljesen mindegy, hogy milyen tematikus évben, vagy nem tematikus évben segíthet hasonlóan a dolgozóknak, hogy készüljön egy másik ilyen kötet.
2: Nem tudom, hogy mi lesz a folytatás. Tényleg az előző éve tapasztalatai mutatták azt, hogy szükséges, jó, hogy van. Volt egy év, amikor egyszerűen fényképek készültek a különböző osztályokról, különböző tevékenységekről, a kezekről gyakorlatilag a kezekről, és ebből egy nagy plakátot hoztunk össze, és alatta szintén egy áldás volt. Van, ahol a mai napig kint van, tehát évekkel ezelőtt osztottuk szét ezt a plakátot. Tehát azt látom, hogy jó, jó, hogy van, szükséges, hogy legyen, mert emlékeztet, mert tényleg a lelket erősíti, hogy mi lesz ennek a folyamata, nem tudom, én magam is már a szolgálat vége felé közeledek, tehát ahogy a kollégák folytatják majd ezt a kezdeményezést.
1: Ugye, ahogy említett, hogy az anyagi keretek most 2000 példányt biztosítottak a kinyomtatásra, megjelenésre, de terveben van-e esetleg, hogy nem csak az egészségügyi dolgozók részére legyen elérhető, mert nyilván egy ilyen imádság segíthet akár egy hozzátartozónak is.
2: Meglátjuk a fogadtatást, meglátjuk, hogy a református egyház hogy reagál erre. Tény, hogy többféle kiadványunk volt már betegeknek, többféle a Covid időszakban kimondottan, abban az időszakban, akik betegágyon feküdtek, vagy mellettük dolgoztak. Amennyiben nyitottság van rá, akkor lehetőség adott persze, hogy ez többek kezébe eljusson.
1: Másfajta, amit itt nagyon sok mindent felsoroltunk, biblióra, imakörör, nagyon sok lehetőséget próbálnak teremteni tényleg arra, hogy a betegek is és a dolgozók is a lelküket kicsit megfrissítsék. Milyen ötletek, próbálkozások vannak még? Nyilván, ahogy a kerületi kórházlelkészek találkoznak, megosztják egymással a tapasztalatoknak, kinél milyen jó gyakorlat vált be. Itt most mit lehet mondani Debrecen területén, mik azok, amik stabilan működő jó gyakorlatok, és van-e esetleg tervben valami újítás?
2: A három intézményben, tehát a klinika és a tagkórházaiban, ami működik a látogatás, az istentiszteletek, csoportos beszélgetések, ez ebből többféle is, több osztályon is. Ez egy állandó, rendszeresen működő napi-heti program. Ezen kívül az ünnepekhez kötődik sokféle programunk, mind a három intézményben. Fiatalok jönnek be, énekelnek, kántálnak, ajándékokat készítenek. Ez tényleg leginkább az ünnepekhez kötődően, de azt látjuk, hogy vannak olyan kórházak, ahol gyülekezetek, mézes kalácsot sütnek, és azt viszik be a betegekhez, vagy dolgozókhoz, amit nyilván ilyenkor úgy kell csomagolni, vagy úgy kell eljuttatni. Itt a kórházban is, nem is régen történt, hogy a zeneművészeti főiskoláról fiatalok jelezték, hogy ők bejönnének énekelni a betegekhez, hogyha lehetséges, egy alkalom keretében, és tényleg lélekemelő volt, amit ők hoztak magukkal. Korábban volt olyan, hogy az egyházi iskolák gyerekei hoztak egy-egy műsort, egy betlehemes játékot, vagy bármilyen műsorral kedveskedtek különböző osztályokon betegeknek. Azt látom, hogy a gyülekezetekben is van lehetőség arra, hogy mozduljanak. Sajnos a Covid után az önkéntes beteglátogatás pont a mi intézményeinkben úgy először az engedélyeket vonták meg, hiszen pont a Covid-ban nem volt rá lehetőség, és utána ez úgy elült. Hála Istennek egyre több kórházban van mozgódás ez ügyben, hogy gyülekezeti tagok, akik kórházakban szeretnének látogatni, felkészítjük őket a kórházlelkész koordinálása alatt, ha engedélyezte a kórház, akkor különböző betegeket látogatnak. Én remélem, hogy Debrecenben is újra beindulhat ez a szolgálat.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Nagy Templom turisztikai nyári programjairól szólunk, ugyanis idén is várja a látogatókat a szerelmes Nagy Templom egészen a virágkarneválig. A Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség nyári programsorozata megújult erre a szezonra. Továbbra is ismertetik a résztvevőkkel a műemléképület történetét, tereit, értékeit, titkait, de mostantól az alkalmakat mindig egy-egy témához igazítják. A keddi rendezvénysort zenés események is kiegészítik a nyár folyamán. Olá Ilona interjújában Kósáné Nagy Máté Nóra, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetője tájékoztatott.
1: A debreceni református nagy templom, ahogy ezt már sokszor elmondtuk, amellett, hogy a gyülekezet otthon és elsősorban templom, fontos turisztikai célpont és Debrecen ikonikus épülete, amire mindig sokan kíváncsiak. A nyár azonban, ha lehet így fogalmazni, talán még forgalmasabb időszak, mint az év más hónapjai, mert hogy ilyenkor még inkább gondoskodnak arról, hogy érdemes legyen különböző programok miatt is felkeresni a templomot. Így lesz ez idén, 2026-ban is.
2: Így van, ugye 2026 nyarán folytatjuk a sok éve már, mondhatom azt hálával, hogy sikeresen futó szerelmes nagy templom programunkat. Itt talán akik kicsit figyelik a nagy templom életét és a nagy templom turisztikai életét, egy kicsit már tudják azért, hogy mire kell gondolni, de ahogy mostanában szokás és divatos, egy kicsit mi is újra gondoltuk ezt a koncepciót.
1: Egy kis vérfrissítés.
2: Így van, ugye adott a gyönyörű épület, adottak az építészeti, a helytörténeti kincsek, és nyilván a zene is egy nagyon fontos elem. Viszont ugye már sok éves tapasztalat áll mögöttünk ebben a nyári programban, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit a látogatók igényeihez formáljuk ezt a programot.
1: Mondjuk el az alapokat, mert hogy ugyan több éve fut ez a program, de lehet, hogy valaki nem tudja pontosan, hogy mire kell készülni. Ugye arról van szó, hogy különböző tematika szerint fogadják a látogatókat, és különböző arcait mutatják meg a nagy templomnak.
2: Valóban ugye, ami tematika van és ami adott is, az ugye maga a nagy templom, mint építészeti kincs, helytörténeti kincs. Ezt is szeretnénk megmutatni az embereknek. Merem állítani, hogy a nyári nagy melegekben az egyik legkellemesebb klíma ilyenkor a templomokban van. Kellemesen hűvös, ugye nem melegednek át olyan gyorsan a falak, úgyhogy igazán kellemes ilyenkor a templomban hűsölni. Tehát egyrészt megmutatjuk azt tárlatvezetések során, hogy miért érdekes ez a hely, mit érdemes megfigyelni, akár egy vezetett templomtúra során, de van egy csodálatos nagy hangszer is, egy több mint 4000 sípos orgona, és bizony a zenei élményt is, hatalmas élményt tud adni az embereknek, úgyhogy orgona koncert elemek is vannak ebben a programban, illetve akik inkább a helytörténeti, a történelmi értékekre kíváncsiak, a számukra vezetett tematikus templomtúrákat is tartunk. És ami az újdonság ebben az évben, az elsősorban az, hogy minden programunkat délutáni, majdnem mondhatnám azt, esti időpontra tettük. Keddestéken szeretettel várjuk a látogatókat, úgyhogy amire lehet ilyenkor számítani, ugye van, aki inkább szereti alaposabban megismerni akár egy másfél óra keretben is a helyet, számukra vannak vezetett tárlatvezetések, tematikus templomtúrák, de arra is lesz lehetőség, hogy valaki önállóan járja be a templomot, és mindig valami plusz program elemmel készülünk. Például lesz egy olyan este, a július első alkalma például a tűz tematikára épül, ugye számos ponton kapcsolódik a nagy templom, mint helyszín is a tűzhöz, ugye több alkalommal leégtek a korábban ott álló templomok szakrális helyszínek, de lehet, hogy nem mindenki számára ismert, hogy például az üvegpiramis, ami ott van közvetlenül a nagy templom mellett, vagy a 11. emeleti toronyban milyen kiállítás van, ami egyébként éppen a tűz tematikához kapcsolódik.
1: Akkor, ha jól értem, az egyik változás vagy újítás ebben a szezonban az lesz, hogy későbbre tették a kezdés időpontját, gondolom, tanulva abból, hogy egyre melegebbek a nyári nappalok, úgyhogy talán kellemesebb délután vagy este túrázni a templomban. A másik pedig, hogy mindig egy-egy tematika, egy-egy konkrét vezérfonál az, ami meghatározza az alkalmaknak a mondani valóját.
2: Pontosan. Egyrészt nem biztos, hogy déli 12-kor ebben a nagy nyári melegben kedvünk van elindulni akár egy koncertre, lehet, hogy sokkal kellemesebb ezt mondjuk este 7 óra körül megtenni. És lesz tematikánk például a tűz témájában, tematikájában, vagy ugye az is lehet, hogy kevéssé ismert, hogy Magyarország legnagyobb református harangja is a nagy templomban lakik, úgyhogy bizony a Rákóczi Vén harangja címmel lesz egy tematikus harangtúránk is. Illetve a gyülekezet történetére is építettünk egy alkalmat, ugye a földszinti templom térben van egy gyülekezet történeti kiállítás is, ugye több mint 200 éves az épület, és egy nagyon szép tény az, hogy több mint 200 éve élő gyülekezete is van, tehát vasárnaponként a nagy templom istentiszteleti helyszín, és nagyon sok tárgyi és történeti emlék is kapcsolódik ez a 200 éves történethez, például egy eredeti vizsai biblia, vagy a debreceni oszloposkannák, amik igazán unikálisak itt városunkban, úgyhogy ezekről is beszélünk majd azoknak, akik hozzánk érkeznek, de a nagy templom bora is ugye egy nagyon jó minőség és egy nagyon jó lehetőséget ad.
1: Kuriózumnak számít templom szempontjából.
2: Így van, abszolút. Úgyhogy a nagy templom két tornya között 40 méter magasról valami csodálatos dolog nézni a naplementét. Én már többször láttam, de nem tudom megunni. És hogyha mindehhez még hűvös bort vagy szőlőlevet is kínálunk, akkor az talán még szebb lehet.
1: Ez minden programnak kísérője lesz, vagy erre külön alkalmat szerveznek, hogy mondta, hogy tematizálják most a programokat?
2: Ugye minden héten más tematika lesz, és vannak olyan esténk, amikor majd konkrétan ez a borkóstolóval egybekötött tárlatvezetés lesz, ez minden felületen is konkrétan jelezve lesz, hogy ez milyen tematikára épül, tehát nem minden este, de több alkalom lesz olyan is, amikor akár bort is lehet kóstolni.
1: És hogyan kapcsolódik be a zene, mint élmény?
2: Ugye az orgona, az a csodálatos, grandiózus orgona, ami a nagy templomban van, hát az is hatalmas élményt tud adni. Itt Debrecenben, a nagy templomban, illetve a városunkban is több kiváló orgonista van, és felkértük őket arra, hogy azért a szakértők beszéljenek egy kicsit erről a hangszerről, de nyilván turisták, látogatók számára is befogadható módon, illetve hogy ennek a hangszernek meg tudjuk mutatni a színeit, klasszikus dallamok, könnyedebb dallamok is fel fognak csendülni, és valami egyedülálló akusztikája van a templomnak, amikor megszólal a nagy orgona, úgyhogy erre is szeretettel várjuk az érdeklődőket, a hangszerek királynőjének a koncertjére, az orgona koncertjeinkre. Ezek is egy-egy este fognak megjelenni, ezt is mindig feltüntetjük majd a hirdetéseink során.
1: Akkor tehát most a Szerelmes Nagy Templom sorozat főnapja a KEDD, erre készülünk.
2: Így van, egészen a Virágkarneválig tart ez a program sorozat. A KEDD esténként lehet erre számítani, de teszek hozzá még egy plusz elemet is, ugyanis szintén a Virágkarneválig zenés esténk is lesznek, hogy mire kell itt gondolni. Mester és tanítványai címmel kiváló debreceni zenészek és az ő tanítványaik fognak hozzánk eljönni. Kis kamarakoncert jellegű dologra kell gondolni. Mind az orgona, mind más hangszerek meg fognak szólalni, és utána pedig önálló templom bejárásra van lehetőség. Csütörtök esténként ezzel a programmal fogunk jelentkezni a Mester és tanítványai koncertsorozattal. Én azt gondolom, hogy a zene nyelve az univerzális, úgyhogy ez az a program, amire akár külföldi látogatókat is nagy szeretettel várunk.
1: És ha már így szóba került, hogy ezek a szerelmes nagy templomos, illetve zenei programok augusztus közepéig, végéig megtöltik élettel a nagy templomot, és azért addig, mert ugye az augusztus 20-ai ünnepség sorozat az Debrecenben mindig egy komoly hetet jelent, egy rendezvényekben topzódó hetet, és augusztus 20-án azért mindig szerepje van a nagy templomnak is, nem csak azért, mert maga a felvonulás ott vonul el a történelmi épület előtt, hogy ott van a kenyérszentelés ritusa, ami minden évben kísér ezt a program, hanem a rendezvényekbe is bekapcsolódik a nagy templom. Most is így lesz ez?
2: Természetesen augusztus 20-a, nem csak az országban, nem csak Debrecenben, hanem a nagy templomban is kiemelt nap. Ez sok éves tapasztalatra építve mi is egy nagyon erős napra számolunk, az egyik legtöbb látogató ezen a napon érkezik hozzánk, és annyit már elárulhatok, hogy készülünk korai reggeli programmal is, tehát aki inkább egy kicsit zárt körül VIP hangulatban szeretné megtekinteni a karnevált, arra is lesz lehetőség. Lesz természetesen tárlatvezetésünk is, illetve akik az orgona hangját szeretnék meghallgatni, erre is lehetőségük lesz majd.
1: Gondolom ez még majd később lesz nyilvános, de a nagy templom közösségi felületein és egyéb oldalain majd biztos erről is lehet tájékoztatni. Arra biztatjuk a hallgatókat, hogy akár a Szerelmes Nagy Templom, akár az augusztus 20-a kapcsán keressék önöket ezeken a felületeken.
2: Így van, a honlapunkon a nagytemplom.hu-n, illetve social felületeinken mindig az aktuális programjainkat híreljük. Mi is nagy készületben vagyunk a nyárral kapcsolatban, úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
1: Ott lehet jelentkezni is ezekre a programokra, mert nyilván ezért itt a részvétel nem korlátlan.
2: Alapvetően a jelentkezés az jegyvásárlással lehetséges, amit meg tudnak tenni az érdeklődők a nagy templom jegypénztárában, a jegypontun, illetve a Karakter 1517 könyvesbolt és kávézóban. A programokon való részvétel limitált, ugye úgy tud egy program igazán hangulatos maradni egy ilyen jellegű program, hogyha nem nagyon-nagyon sokan vesznek rajta részt, tehát a nyáresti programokra limitált a részvétel, úgyhogy hogyha már eldöntöttük, hogy szeretnénk meglátogatni a nagy templomot, akkor érdemes mielőbb jelentkezni és jegyet vásárolni ezekre a programokra, hiszen hamar beszoktak telni a helyek.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak Gány Judit, az Országos Kórház Lelkészi Szolgált vezetője által szerkesztett könyvről, a Debreceni Nagy Templom turisztikai nyári programjairól és a Magyar Református Szeretetszolgálattal szergyűjtéséről. Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Mozás Borit hallották.
3: Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúlról.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
1: Oh, I've been desperate.

mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát 2026. augusztus 6-án Huszár Katától hallják. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva, átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. A Magyar Szakszervezeti Szövetség a kánikulai krízishelyzetben felerősödött munkavédelmi problémák közös megoldását szorgalmazza. A témában a szövetség aláírásgyűjtési akciót indított a Facebookon, közölte az érdekképviselet. Kiemelték, a munkahelyi hűség már nem egy-két hetes nyári kellemetlenség, hanem tartós, életet és egészséget veszélyeztető kiemelt munkavédelmi kockázat. Zlati Róbert, a szövetség elnöke a közleményben hangsúlyozta, a hatóságok a kánikula idején elsősorban a munkaközi szünetekre és a védőital biztosításának kötelezettségére hívják fel a munkáltatók figyelmét. A gond az elvárható szabályok elégtelenségével van. Az extrém hőség idejére meghatározott, óránkénti 5-10 perces pihenőidőre vonatkozó szabályozás évekkel ezelőtt született, amikor a tartós és szélsőséges hőterhelés még nem volt általános jele. A szövetség szorgalmazza, hogy szabad és zárt téri munkahelyre készüljön egy hőmérsékleti protokoll, amely rögzíti azt a határértéket, amit elérve meghatározott időre kell korlátozni, vagy be kell szüntetni a munkavégzést. A szabályozásnak a munkavállalók számára is hozzáférhető és ellenőrizhető hőmérsékletmérési megoldást kell biztosítania. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére. Tájékoztatásuk szerint a Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. A teherhajók közül ezért néhány egészen extrém rakománykönnyítéssel tud csak közlekedni. Kiemelték, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlukról, ahol nincs meg a szokásos 270 cm-es vízmélység. Az aktuális vízállás alapján lehet meghatározni, hogy az egyes szakaszokon milyen merülésű hajók közlekedhetnek biztonságosan. Az utóbbi évek beiskolázási kampánya meghozta az eredményét a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Kismértékben, de folyamatosan növekszik az intézmény iránt érdeklődők száma. Ez az idei felvételi adatokban is megmutatkozik, főként a tanítóképzésben. A szeptembertől induló tanévre a tanítószakokra nappali formában 50, levelezőre 75 új hallgatót vettek fel. A hitéleti képzéseknél is stabil a létszám, itt összesen 34-en folytatják felsőfokú tanulmányaikat a DRH-n. Közülük 15-en lelkésznek jelentkeztek. További részletek Kustár Zoltán rektortól.
2: Biztatóak ezek a számok. Az előző 2-3 évhez képest egy enyhe emelkedést mutathatunk ki az összjelentkezők felvettek számában, ami elsősorban a tanítóképzésből adódik, de a hitéleti szakok iránti érdeklődés is szép és stabil. A hitéleti szakokra összesen 34 főt tudtunk felvenni, 15-en jelentkeztek a lelkész szakra, 17-en jelentkeztek az egyéb hitéleti szakokra, ez a katekéta lelkipásztori munkatárs szak, illetve az egyszakos vallástanár szak, tehát ők hitoktatók lesznek, és a Debreceni Egyetemmel közös képzésben folytatjuk a vallástanár képzést, ahol egy közismereti tantárgyal lehet összekapcsolni szakpárban a vallástanár szakot. Erre is két hallgatót vettünk fel, így jön ki ez a létszám, és van tanító képzésünk. Az utóbbi években ezen a területen különösen is megerősödtek, sőt növekedtek a létszámaink. Ez részben nyilván annak is köszönhető, hogy a felvételi eljárás rendje némileg változott, illetve kiszámítható, tervezhető, stabil egzisztenciának is ígérkezik, úgyhogy nagyon szép jelentkezési számok születtek ebben a felvételi eljárásban. A nappali tagozatra 50 hallgatót tudtunk felvenni, és a levelező tagozatra 78 főt vettünk fel. Ezzel lényegében a kapacitásunkat kiismerítettük. Nem fordult még elő, hogy tényleg azt mondjuk, hogy megtelt a kapacitásunk a tanítószakkal kapcsolatban. Ez most megtörtént. Ez mutatja, hogy milyen nagy fokú az érdeklődés, hogy már a rendes felvételi eljárásban be tudjuk tölteni a helyeket.
1: Az egyik online biztosítás közvetítő összesítése szerint olcsóbb lett a villanyautók és a hibrid autók kötelező biztosítása. Az elektromos autók kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. A tisztán elektromos személygépkocsikra kötött kötelező felelősségbiztosítások aránya 3,6%-kal nőtt idén júniusban, szemben az egy évvel korábbi, bőven 3% alatti szinttel. A hibridek aránya is nőtt, mégpedig 5,3%-ra az egy évvel korábbi 4%-ról. Adataik szerint a villanyautópiac erősödését a vállalkozások húzzák, az idén júniusban a cégek, jogi személyek által kötött kötelező biztosítások mintegy 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta a 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Minden eddiginél több, 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élőszereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is. Minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár majd, a filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak és szakmai tanácsokkal segítik a fiatalokat.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
1: Epilóg. Mit mondjak még olyat, amit maguktól ki nem találnak? Nekem fáj legjobban elhagyni a derék körtvéjest, sok jó ismerőseinket, és hiszem, hogy az olvasó is úgy van vele. De mit keressünk itt tovább? A választási taktika véget ért, 3 nap múlva megválasztják Katángit, és a kisvároska csöndes lesz, belezökkenve hétköznapi életébe, melyet csak a lakodalmak, disznótorok, napfényre került apró szerelmi viszonyok és cselszövények tarkítanak. A körtvélyesi Machiavelli írnokait fogja mustrálni, a borait lefejteni, s koronként egy-egy sürgető levelet ír Katánginak, hogy ebben vagy abban az ügyben beszéljen a miniszterrel, Munci új sertéseket fog hízlalni, a Pengő Laci és a Palina sebei begyógyulnak, s újra elkezdik a stenkerkedést a szekvűnél. Flöki úr adóságokat fog csinálni, s egy napon valószínűleg oltárhoz vezeti Röszkei Ilonát. Majd kimesterkedi azt valahogy az öreg. Tessék elhinni, minden így lesz. Ezért tehát nem érdemes már ott időzni, amíg keveset tudok, még azt röviden elmondhatom. Katángi megjött másnap délelőtt, és nagy néptömeg fogadta szívélyesen, ám bár a csizmadiákat és pékeket a maga részére hódította Kovinyi, Blandék ugyanis rájöttek az értekezlet után, hogy megcsalták őket, hogy az egész konferencia, a polgármester fölléptetése egyszerű csíny volt, melyet még Pesten főztek ki a főispánnal, és tervszerűleg végrehajtottak. Blandi méregbe jött, és megnyitotta tárcáját, pincéjét Kovinyi mellett, hogy legalább zavart és bosszúságot csináljon a gyűlölt ellenfélnek. A csizmadiák és a pékek egész éjjel ittak a Blandi kastélyban, és a fogadtatásnál egy pár abcúg is hangzott, ami megijesztette a főispánt, aki szintén kiment a jelölt elé. Megvannak-e a zászlók, kérdé, amint Katángit a kocsiára ültette. Természetesen. Hát az egyebek? Az egyebek is, felelte Katángi vígan. No, az derék, mert a csizmadiák és a pékek elpártoltak az éjjel. Majd visszapártolnak. Nem jó nagyon vérmestek lenni. Nyomban meg kellett tartani a programbeszédet, úgy volt határozva, s mondhatom, nagyon aggodalmasan indult, Blandiék jobban dolgoztak az iparosok közt, mint hinni lehetett volna. Katángi szólni kezdett a múlt országgyűlés tevékenységéről, nagy zaj és félbeszakítások, úgyhogy teljesen elvesztek a szavai. Gondolta magában, talán a kvóta érdekli őket, és áttért a kvótára. Még nagyobb zaj. Közbeszólások egész förgetege szabadult föl. Halljuk, halljuk, halljuk. Nem tartozom hallgatni, mi a csétek kopasz. Kikérem magamnak, nekem hiába beszél, menjen ki, abcúk. Nem tud-e semmit. Takarodjék ki, ha nem akar hallgatni. Urak, csönd, parancsoljon az öreg apjának. Gyerünk haza, komám, tanuljanak tisztességet, mit szól ehhez az új úrhoz. Puttonyba vele, nem pozsonyba! Így hangzott, zagyván, össze-vissza, látszott, hogy vegyesen vannak hívek és ellenfelek. Katángi maga is megijedt, s megint átugrott új témára, körtvélyes érdekeiről kezdett beszélni. Svindli! Ugyan-ugyan! Bolondság! Legyen magukban tisztesség, üres ígéretek, hát illik ez! A jóérzelműek sziszegtek a zavarókra, de hasztalan minden vonalon megindul a diskurzus, még a párthívek között is, az a bizonytalan, kivehet.

0: értetlen zümmögés, morgás ez, amit úgy hívnak műnyelven, morog a tenger, s ha a tenger morog, lőttek a mandátumnak. Katángi végkétségbe esésében az esze utolsó fiókjához nyúl. Ott még van egy téma. Az a bizonyos, az a csalhatatlan. S elhagyva a helyi érdekeket, valahol a mondat közepén mennydörgő hangon csapált új mezőre. Mikor én a száműzetés keserű kegyerét tettem, erre csönd lesz. Mindenki ránéz és bámul. Nagyon fiatal ez arra. Igenis, uraim, én a száműzetésben születtem. Jó, hogy nincs itt most az országgyűlési almalach az életrajzokkal. Édesatyámat, a vitéz honvédet, kiűzte a zsarnok, idegen világokban bújdosott. Szegény öreg, jegyzé meg Szlanocs, a legvadabb csizmadia, és most ő is figyelni kezdett. Ott jöttem a világra, s ott nőttem föl, mint gyermek, idegenek közt, nem szaladgálván hazám rétjein, virágot szedve és pillangókat kergetve, mint a többi gyermekek. Egyszer, midőn már 8 éves voltam, eljött a házunkhoz, Párizsba egy rokonunk, egy nénénk, Kossuth Lajos, dicső hazánk fiának egy rokona. A néni Magyarországból jön, mondá anyánk, csókoljatok neki kezet, gyerekek, mert testvéreim is voltak. Mi kezet csókoltunk, mire a néni kinyitotta a bajtliát, hogy abból valami cukorkát keressen. Hát ebből a bajtliból kigorult egy fél kifli. Száraz, kemény, mint a kő, de az otthoni földben termett búzából való. Egy fél kifli. Egy magyar kifli. A néni nem talált cukrot, sopánkodott. Istenem, mit adjak nektek, gyerekek? Hát adja nekünk a kiflit. És hiszik-e, uraim, hogy soha még én olyan jót, édeset nem ettem, mint ez a kemény kifli volt. Katángi szétnézett a figyelő gyülekezeten, az összes körtvélyesi pékek könnyeztek. Másnap reggel, folytatta Katángi, midőn fölkeltünk, mert csak egy szobánk volt a száműzetésben, láttuk, hogy szegény jó nénink még alszik az út fáradalmai után. Cipői ellenben ott állanak az ágya mellett. Oda rohantunk mi gyermekek e drága cipőkhöz. Fölkaptuk, és lecsókoltuk talpaikról a haza szent porát. Katángi újra szétnézett. A csizmadiák sírtak minnyájan, mint a záporeső. Most már uralkodott a kedélyeken. A játszma meg volt nyerve. Egy merész fordulattal átsiklott a kvótára és minden egyébre. Hallgatták már rokon szemvel, lelkesedéssel, megéljenezték közbe-közbe, és egyhangulag megválasztották harmadnapra. De még aznap elsimult minden forrongás, fészkelődés, és este a tiszteletére rendezett banketten Még Blanti is összeütötte vele a poharát.
1: Servus, Flaké! Legyünk ezentúl per tú!
0: Függelék. Katángi bejut a pénzügyi bizottságba. 1897. Bátor voltam pár hét előtt nagyságos Katángi Menyhért képviselőtársamnak másodszori megválasztását megírni, s ennek kapcsában szellőztetni a körtvélyesi viszonyokat, ahol egyhangulag megválasztatott. Meggyőződésem szerint a mintegy 6-7 ívre terjedő rajz így egész és kerekded, ahogy van, de az olvasók ragaszkodnak a címhez, mely így szólt: Nagyságos Katángi Menyhért úr további viszontagságai, a körtvélyesi csíny, s végül a pénzügyi bizottságba való megválasztása. Az olvasók nem törődvén azzal, hogy a körtvélyesi csíny leírásával természetszerűleg bevégződött a mandátumért való küzdelem rajza, rám törnek, hogy a pénzügyi bizottságba való megválasztása hol marad. Számtalan levél és levelezőlap érkezik naponta az ország minden részéből a szerkesztőségbe. Kérjük a Katángi befejezését. Körtvélyesről hasonlóképpen több levél érkezett, Báró Blanditól, pláne egy érthetetlen távirat. A Flaké nem teljes hé! De itthon, a Szabadelvű klubban is folytonos a zaklatás a gólyák részéről, legkivált kép Kapucán Gergely sürgeti. Mondd el már, hogy jutott a Menyus a pénzügyi bizottságba, hogy magam is megtanuljam a fortéját? És én el is mondtam volna már szívesen azóta, mert nem szeretek a közönséggel tréfálni, ha a közbejött politikai események óvatossá nem tesznek. Ugyanis én a Katángi pénzügyi bizottságba való megválasztásáról semmi egyéb különöset nem tudok, mint más pénzügyi bizottsági tagokról, akik a konferencián kijelöltettek és a ház plénumában megválasztottak. Némelyikről azt is tudom, hogy miért választották meg, viszont némelyekről még azt sem. Amire az ominózus cím megírásakor alapítottam munkám tervezetét, az egy magánlevél, melyet Katángi a feleségének írt, s melyben részletesen szól pénzügyi bizottsági tagságáról, egyéb pozitív adataim nincsenek. Ugyám, de egy levelet közzétenni, bár annak a tartalma kétségtelenül politikai, a történtek után nem mertem a tisztességgel megegyezőnek tartani. Hát ha a nemzeti kaszinó megbélyegez. Magam ugyan nem lévén tagja, ki nem zárhat, de a műveimet, mint becsteleneket kilökheti a könyvtárából. Ezért haboztam a kérdéses Katángi történet kiegészítésével, de a sok sürgetésnek és kísértésnek végre is nem állhatok ellent. Hiszen én is csak ember vagyok, akinek a könyökét is kifúrja, ha valamit tud. Azon felül, tekintettel arra, hogy Katángi úr ezen nejéhez intézett levelét a ma igen tisztelt munkatársunk, ki nekem átadta, egyenesen Katángi képviselő úr zsebéből lopta, tehát még mielőtt postára adatott és elküldetett volna, sőt, még a levél márka se volt ráragasztva, ennél fogva nem is tekinthető még levélnek, hanem egyszerű följegyzésnek. Mert mi a levél? Egy egyénnek bizonyos mondanivalója, amit egy másik egyénnel közöl. Tehát a közlés sine qua non. Mi tehát a tény? A tény az, hogy Katángi följegyzé, miképp jutott be a pénzügyi bizottságba, de még eddig nem közölte senkivel. Eszerint ez nem levél. És én egész nyugodt lelkiismerettel közzételtem, maradván ezentúl is gentlemannek. Íme itt következik a levél. Budapest, November 28-a, 1896. Kedves feleségem, Klára! Haragszol, hogy nem jöttem haza a megnyitás előtt, Körtvélyesre kellett mennem, ahol násznagy voltam. Emlékszel a kis Brandt Károlyra a Brixi fürdőből? Ugyan, hogy ne emlékeznél, hiszen neked is udvarolt, csak hogy akkor még tacskó volt. Nos, ennek voltam a násznagya. Elvette a választókerületem legfőbb emberének, Röszkeinek a leányát. Minka, a menyasszony, szakasztott hasonmásod, bár csak a lelke is olyan finom lenne, de az szinte lehetetlen. Brand bécsi gyáros, és igen elszorult a szívem, mikor ott láttam azt a gyönyörű magyar leányt az oltár előtt, ahol a pap, főtisztelendő Bernolák Nepomuki János úr rájuk adta az áldást németül, s eszembe jutott, hogy ez most már osztrák alattvalókat fog szülni. Ach, Klári, nem képzeled, hogy milyen erős bennem a hazafiú érzés. Az esküvő után nagy lakoma volt, egy pár különös ételről receptet kértem számodra Röszkeinétől. A lakomán téged is felköszöntött Kosehuba, takarékpénztári igazgató, különben is sokat kellett csuklanod édesem napon, mert a főispánné folyton végzált, hogy nem tudok egyébről beszélni, mint rólad. De hát én ilyen vagyok. Másnapra fáklyás zenét terveztek választóim részemre, de már el kellett mennem az országgyűlés megnyitására. Mit írjak neked a megnyitásról, hiszen körülbelül mindent olvastál a lapokban. Szörnyű a többség, szörnyű, szörnyű. Se hossza, se vége a padokban. Bánfi pompásan csinálta. A tömérdek újakon felül majd minden párt hívét visszahozta. Márpedig a politikában a legfőbb axióma, szeresd barátaidat, hogy hosszú életű légy a földön. Meglásd, hogy Bánfitól meg nem szabadulunk majd 15 esztendeig. Nagyon kemény legény az. Egyéb iránt hidd meg, Klárcsi, az egész választás az apparátustól függ, a főispánoktól, szolgabíróktól, jegyzőktől, falusi bíróktól. Ha az apparátus jó, akkor olyan biztosan működik, mint az automata gépek. Ha az egyik nyíláson sok pénzt dobsz be, a másik nyíláson sok mameluk jön ki. Hiszen láttál már olyan gépet, amibe egy hatost kell bedobni, mire alul egy csokoládé doboz ugrik ki. Mondják, hogy a parlament rosszul fest, s hogy tehetetlen a sok névtelen, ismeretlen gólyák miatt, s kivált, mert nevezetes emberek maradtak ki, mint Vekerle, Ernust, Ugron, Horváth Lajos, Barta, stb. Ostobaság, hiszen rosszul fest az igaz. De emlékszel a Kristófunkra, amikor a Szent Mihályi búcsunk kiverték az ápfogait, hogy meghökkentünk. Eleinte rá se akartál ösmerni, úgy megváltozott, de végre láttuk, hogy a megmaradt fogaival csak éppen úgy tudott harapni, rágni, és éppen annyit evett, mint azelőtt. Ne félts te, fiam, az országgyűlést, se Bánfit, hanem nagyobb baj az, hogy a lakást, melyet azon esetre szándékoztam kivenni, ha a képviselővé választanak, hogy végre szívem vágyát betöltsem, tudnilik, hogy fölhozhassalak. Kivették az orrom előtt. Meg se álmodnád, hogy kik. Hát bizony, Kapucán Gergelyék. Hej, Klára, Klára! Nem a gondviselés bosszulja most magát rajtad. Nem akarlak szemrehányásokkal illetni, de lehetetlen eltitkolnom, mert szívem nyitott könyv előtted, hogy szinte megvoltam dermedve, mikor oda megyek, hogy még egyszer megnézzem a szobákat, és kapucánékat találom ott, mármint lakókat. Anyastul, feleségestül jött fel a kis örmény. Az öreg örményasszony, Gergely mamája, éppen szolgálót fogadott a Zubringerájból, s igen mulatságos volt, amint eléje festette nagy ravassággal munkakörét, s jövendő élet sorát sebes hadarással. Reggel 3 órakor fölkelsz, fiacskám, aztán nyakszol, aztán tüzet csinálsz, galambocskám, aztán nyakszol, aztán vizet hozol, szívem, aztán nyakszol, aztán elmégy a piacra, lelkem, aztán nyakszol. A szegény leány, mintha gyanút fogott volna a sok nyugszolra. Fizetést kapsz 1 hónapra, 7 forintot ebédre, rizskás a levest, ha lesz, húst, ha marad, s aztán a kenyér a kasztemben, s a kócs a zsebemben. Nálam regula a regula, s ami egyszer regula, az regula. Hát így lesz. Kapucánék egyéb iránt azt mondják, hogy a lakás nagyon nedves, s hogy a Gergely lakcipői megpenészettek. Amiből megtanultam azt is, hogy Gergelyt nemigen hívogatják ebédekre, estélyekre. Hát még talán jól jártunk, hogy a lakással megelőztek. Még ott beszélgettem az asszonyokkal, megjött valahonnan Gergely, s mesélte, hogy tegnap este a klubban a miniszterelnök tudakozódott utánam. Lehetetlen. 10 éve vagyok képviselő, és még soha se tudakozódott utánam a klubban senki. És most egyenesen a miniszterelnök tudakozódott volna. Nem csalsz meg, Gergutz.
1: Becsületemre mondom, keresett.
0: Nosza, több se kellett, rohantam el rögtön, felülve egy fiákerbe, s meg sem álltam csak fönt a palotában Bánfi előtt. Hallom, hogy kerestél tegnap, kegyelmes uram. Vagy igen, mondá a miniszterelnök, foglalj helyet és gyújts rá. Egy originális tervem van veled. Szívem hangosan kezdett dobogni. Éreztem, hogy az idők méhe nem közönséges eseménnyel terhes. Parancsolj!
1: A párt nagy,
0: kezdi a miniszterelnök.
1: Nagyon nagy,
0: tette hozzá mosolyogva. És sok benne a Streber, tette ismét hozzá szomorúan.
1: És én téged szeretnélek beadni orvosságnak, a stréberség ellen.
0: Elpirultam, és azt hiszem, igen ostobául néztem ki zavarommal. Engem a stréberség ellen nem értem.
2: A miniszterelnök szokása szerint nagy lélegzetet vett az orrán keresztül.
1: Hát majd elmagyarázom. Itt van ez a pénzügyi bizottság.
2: Képzeld, mennyire meg vagyok akadva, mindenki ebbe akarja magát megválasztatni, lévén a legelőkelőbb bizottság hírében. Ostromolnak per maps, és direkt indrigálnak, diplomatizálnak, fenyegetnek és cirógatnak, szóval mind ide akarnak jönni. De hát hiszen ez lehetetlen. Voltak idők a Deák párt uralma alatt, hogy valóságosan ez a bizottság kormányzott, és nem a kormány, innen a nagy nimbusza. És most ebbe a nimbuszba találunk belepusztulni, mert a mameluk hátából szíjat lehet hasítani, barátom, és még csak meg se jajdul, méltóztas nekem elhinn, mert én ismerlek benneteket, de ha egyszer megérkezik az ideje, mint a kecskének a kapaszkodási ösztön, a bacskánál a vándorlási vágy, ha egyszer elkezd a delegációba vagy a pénzügyi bizottságba kívánkozni, akkor vagy be kell oda mennie, vagy renitens lesz. Nem így van?
0: Így van, kegyelmes uram, de mit segíthetek én ezen?
2: El akarom oltani azt a vágyukat, hogy a pénzügyi bizottságba kívánkozzanak.
0: Hogyne,
2: be kell menned a pénzügyi bizottságba.
0: Csodálkozva néztem rá.
2: De hiszen éppen az a baj, hogy hely nincs, és te mégis engem
0: a miniszterelnök fölénnyel mosolygott.
2: Jaj, Klára, nagy ravasság lakozik ebben a bánfiban. Vállalod vagy nem?
0: Vágott közbe Kurtán.
2: Dehogy nem, kegyelmes uram, siettem beleegyezni, a te kedvedért hogy ne vállalnám? Örömömben zsibbanás fogta el a lábaimat, kezemet, csak az intencióddal nem vagyok tisztában.
0: Hát, megmondom, miben kísérletezek, ha meg nem haragszol.
2: Egy nyájas mosolyom volt a felelet. Megharagudni ilyenért aktuális miniszterre, hogy képzelhet felőlem olyat? Emlékszel-e, szólt, hogy pár év előtt senki se akart bemenni a napló bíráló bizottságba, mert azt mondták, hogy jelentéseddel, meg a leveleiddel lejárattad a bizottságot. Mindenki lemondott, mindenki visszahúzódott, inzultusnak tekintette, akit kijelöltünk, végre nem maradt más hátra, mint hogy a legkiválóbb embereket kellett felszólítani, például Podmanickit, hogy menjen be a naplóbírálóba, és reparálja meg, amit rontottál.
0: Hát, ez igaz, mondám elkomorodva, észrevettem már, hova céloz.
2: No, látod!
0: Én bizton hiszem, hogy ha te leszel jelölve a pénzügyi bizottságba,
2: hát egyszerre beszűnik, és lelohad a nagy vágyod a bejutni. Sőt, akadnak majd, akik kilépnek. Hát, vállalod, ugye?
0: Kegyelmes uram, szóltam fölállva, s hangomon átrezgett a megsértődés érzete. Ez inkább megszégyenítő rám nézve, mint...
2: Bolond vagy te, mennyus! Mi megszégyenítő van abban? Az, hogy valaki jelentőségre emel egy állást, szép és derék dolog. Ha, szükség van ezen jelentőségre, de ha teszem azt, arra van szükség, hogy valamely állás minél jelentéktelenebbé váljék, ott a te jelentéktelenítő tulajdonságod az az erő, amihez az igazi politikus hozzányúl. A soványító fluidum csak éppen olyan értékes a patikában, mint a kövérítő, ejjj, menyus, okosabb embernek tartotta lak.
0: Hiszen van valami igazat, kegyelmes uram, beösmerem, de mégis kérek 3 napi gondolkozási időt.
2: Megkaptam a 3 napi gondolkozási időt, s éppen azért ismét nem mehettem haza, hogy öleljelek, mert éjjel-nappal mindig gondolkoztam, az engedélyezett időt fel akarvá használni. Hogy mire határoztam magamat? Hát, fiam, megvallom, egy darabig föl voltam háborodva Bánfi ellen, de a végén beláttam, hogy nincs igazam. Sőt, megbizonyosodtam róla, hogy egy nagy karrier küszöbén állok, mert ha elhíresztelődik rólam, hogy senki se devalválja nálamnál jobban a nagy pozíciókat, különösen, ha Bécsben is megtudják, én leszek a legkapósabb ember, az osztrák-magyar monarchiában. Fölmentem Bánfihoz harmadlapra, elfogadtam a pénzügyi bizottsági tagságot, és most már azt mondom, Klári, hogy mint excellenciás asszony fogsz meghalni. Lett is mindjárt sikere a hírnek, hogy bemegyek a bizottságba. Szél Kálmán, Berzevici, Láng Lajos kijelentették, hogy nem kívánnak többé ott lenni, és egyéb törekvések is megszűntek. Ezt a levelemet nem utasd kérlek senkinek. Szerető férjed, Katángi Menyhért. Utóirat. A malakást, amiről te írtál leveletben, megnéztem az Erzsébet körúton, de az indiai pest is miatt, amelyről dr. Farkas azt mondja, hogy semmi esetre ki nem kerül bennünket, nem vettem ki. Mert a halál torkába nem vettem.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail.
3: A kogyós gyümölcskertész.
4: Szent Péter esernyője.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: És a gyerek.
7: A gólya kalifa.
6: Pacsirta.
5: Pilátus testament.
8: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győrött és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsett 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsod-Abói-Zemplénvár megyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett szárazfű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbérci tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó, parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében továbbra is többnyire derült vagy gyengén felhős idő valószínű, kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
2: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
2: A Fidesz elnöke legutóbb tusványosan határozta meg a parlamenti frakció feladatát, az lesz a dolguk, hogy bizonyítsák, hogy a jobboldal képes egy magasabb színvonalú kormányzást felmutatni, de azt is mondta, hogy itt most az önkritikus ellenzéki politika helyett egy átfogó ellenállási politikára kell váltani. Hogy lehet magasabb színvonalú kormányzást csinálni átfogó ellenállási politika keretei között, amikor ennek fogalmi eleme az együtt nem működés?
3: Mi együttműködve nem működünk együtt. Ezt a feladatot kell megoldani majd valahogy az elkövetkező hetekben, hónapokban. Nyilván ez egy kísérleti terep. Ilyen politikai tapasztalat az utoljára a Kádár rendszer utolsó éveiben volt. Ugye ott volt egy olyan rendszer, ami mindenki számára nyilvánvalóan illegitim volt, ez senkiben meg sem fordult egy pillanatig sem, hogy egy legitim jogi és politikai rendszer keretei között kell a rendszerváltást előkészíteni és lemenedzselni, de ettől még voltak területek, ahol egyébként a magyar emberek különböző együttműködési, túlélési stratégiákat dolgoztak ki. Tehát attól még, mert hogy a Kádár rendszer illegitim volt, attól még, aki felszállt a villamosra, az vett jegyet.
2: És aki mondjuk egy szabadon választott parlamenti választáson volt a Kádár rendszer végének egy ilyen szakasza, beült a parlamentbe?
3: Igen, az egy másik fajta együttműködési stratégia. Nyilván az a parlamenti képviselő, akit ott visszahívás után időközi választáson beválasztottak, az egyébként nem szabadon választott országgyűlésbe, az az országgyűlésben működve úgy tett, minthogyha egy szabadon választott országgyűlésben végezne politikai tevékenységet.
2: Tehát, aki Cservenkáné helyett beválasztottak, akit visszahívtak, az akkor egy más minőségű képviselővé vált egy régi rendszerű parlamentben? Tehát valahogy ez az analógia?
3: Igen, illetve egész pontosan, tehát ez nem pontos analógia, mert hogy egyébként a Fidesz frakció részéről a jelenlegi országgyűlés legitimitását senki nem kérdőjelezi meg. Ugye szabad választásokon választottak országgyűlési képviselőket, akik teljes politikai mandátummal rendelkeznek, és nyilván ezért veszünk részt mi is az országgyűlés munkájában, mert hogy egyébként magát az intézményt legitimnek tekintjük, és az ott végzett munkát is fontosnak tartjuk.
2: A törvényeket is legitimnek tekintik, amit az országgyűlés kétharmada csinál?
3: Ez egy olyan kérdés, amiben megmondom őszintén, hogy én nagyon részletesen nem mennék bele, mert hogy az ellenállás szempontjából ennek csak annyiban van jelentősége, amennyiben a politikai ellenállás sikeressé vagy sikertelené teszi. Tehát nyilván vannak bizonyos alaptételek, az, hogy a Sólyog Tamás helyére illegitim módon kerülő köztársasági elnököket nem tekintjük legitim köztársasági elnöknek, tehát semmilyen személyi kvalitás nem tudja legitimálni azt a helyzetet, ami ott kialakult. De a kérdés az nem az, hogy jogdogmatikai meg elvi következetességgel hogyan tudjuk alakítani ezt a helyzetet, hanem hogy minden helyzetet a politikai lehetőség szempontjából mérlegeljük. Ugye nekünk olyan válaszokat kell adni ezekre a kívásokra, amikkel meg tudjuk szerezni arra a politikai mandátumot, a felhatalmazást, hogy az ellenállás eredményeképpen a sínről kizökkent jogállamisági helyzetet vissza tudjuk zökkenteni a sínre. Ezt ugye a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően alakult ki ez a jelenlegi helyzet, kétharmados többsége van a Tisza pártnak és a Tisza kormánynak, és ők ezzel a kétharmados felhatalmazással visszaéltek. Nyilván nekünk az a feladatunk, hogy hasonló erői politikai felhatalmazást szerezzünk ennek a párt struktúrájától függetlenül ahhoz, hogy ezt a helyzetet visszazökkentsük a rendes kerékvágásba. Tehát én nem abban látom a feladatomat, hogy minden nap alkotmányjogászok hadával konzultálva megállapítsam, és akkor ezen a szavazáson részt vehetek-e, ezt a jogszabályt én betartom-e, erre a rendezvényre elmehetek-e, hogyha fölhúzzák a Magyar Nemzeti Lobogót a Kossuth téren, és ott lesz majd a köztársaság elnöki funkciót éppen betöltő személy, akkor én mellé állhatok-e, vagy nem. Nekünk ezekben a kérdésekben nem szabad elveszni a részletekben, és nem szabad dogmatikai merevségeken megkötnünk a saját kezünket, mert ez a politikai ellenállás a nap végén nem erősíteni, nem gyengíteni fogja. Pragmatikusan kell ehhez viszonyulni, politikai szempontok alapján mérlegelni ezeket a kérdéseket.
2: Tehát amikor például Forstófer Ágnes házelnök, ideiglenes elnök azt, hogy meghívja a parlamenti pártokat, akkor oda kisebb problémának gondolják elmenni, jól lehet illegitimnek tartják, mint távol maradni. Tehát egy gyors mérlegelésekre lesz szükség, mert valószínűleg az események egymás után fognak pörögni.
3: Igen, ez egyszerre nagy és kis probléma is volt. Ugye nagyon nagy probléma volt, mert én éreztem egy bizonyos szándékot egyébként a házelnök asszony részéről, hogy ezt a találkozót az ideiglenes köztársaság elnöki pozíció legitimálására használja föl. Ugye ő maga jelentette be, hogy ő nem fog beköltözni a Sándor palotába, és egyébként napja jelentős részét az országházban tölti. Ezt a találkozót mégsem az országházba hívta össze, hanem a Sándor palotába, aminek nyilván van egy szimbolikus jelentősége. Tehát én vak lennék, ha nem látnám az emögött rejlő politikai szándékokat. De a helyzet az, hogy elmondtuk, hogy ez a találkozó, illetve a mi részvételünk ezen a találkozón az ideiglenes köztársaság elnöki pozíciót nem legitimálja. De úgy gondolom, hogy a találkozónak a lényege nem is ez, hanem hogy volt egy olyan helyzet, amiről a magyar miniszterelnök azt állította, hogy egy nemzeti válsághelyzet, egy energiaellátási válsághelyzet. És úgy tűnik, hogy a magyar miniszterelnök nyitott volt arra, hogy erről a helyzetről, illetve a kormányzati intézkedésekről, ha egyáltalán beszélhetünk ilyenekről, tájékoztatja a parlamenti frakciók vezetőit, amivel jelzi azt, hogy valami nincsen rendjén, mert egyébként ez nem bevett gyakorlat, ugye a kormány a rendelkezésre álló eszközökkel szokta ezeket a válsághelyzeteket kezelni, ehhez nem kell behívni az ellenzéki pártoknak a frakció vezetőit, hogy ezekkel konzultálják.
2: De ez szokott jelenni, azt hiszem, hogy még a Orbán Viktor miniszterelnök is csinált ilyet, ritkán ugyan, de csinálta.
3: Hát akkor került ilyenre sor, amikor a szomszédunkban kitört egy háború. Akkor volt egy ilyen. Most ugye az a helyzet, hogy szerintem ezt a tájékoztatást a miniszterelnök az országházban is megadhatta volna, a plenáris ülésen erről be lehet számolni, de éppen a kormány és a kormány többség javaslatára döntöttek úgy, hogy plenáris ülésre nem kerül sor, tehát ezt a tájékoztatót az országházban nem tudjuk megkapni. Szerintem, hogyha egy ilyen tájékoztatót a miniszterelnök akar adni, akkor nekem kutya kötelességem ezt meghallgatni, és hogyha lehet, akkor a válságkezelésben mondjuk jogalkotásra van szükség, akkor abban konstruktív módon részt venni. Ha ezt a tájékoztatást én az országházban kapom meg, az a legjobb, de ha nem kapom meg az országházban, én ezért a tájékoztatóért el tudok menni Nagyváradtéri metromegállóba, és ha ott kapom meg, ha pedig egy gyönyörű, szép, egyébként jelenleg törvényes lakó nélküli budai várépületben, akkor oda megyek.
2: Azt mondta egy helyütt, hogy a normalitás és a józanész hangja lesznek. Milyen technikát választottak erre, amikor a parlamentben a miniszterelnök minden csatát maga vív meg, és a vége mindig az, hogy felelősségre vonja az őt kérdező ellenzéki politikust valami korábbi cselekedete miatt?
3: Ez is egy nagy dilemma, és ezeket a vitákat a Fidesz frakcióban mi egymás között rendszeresen lefújtatjuk. Ugye az alapvető kérdés, hogy én, mint ellenzéki parlamenti képviselő, mit keresek az országgyűlésben? Miért vagyok ott? Miért küldtek oda engem a választóim? És én hogyan tudok a leghatékonyabban ennek a politikai mandátumnak eleget tenni? Ugye az én megítélésem szerint a parlamentben alapvetően háromféle tevékenység zajlik. Az egyik tevékenység az, hogy politikai és közéleti vitákat folytatunk. Ez tipikusan a napirend előtti felszólalásoknak a terepe. Ezek a politikai viták, ezek jelenleg erősen személyeskedő, verbálisan agresszív mederben zajlanak, és általában a

0: ráadásul sürgős vagy kivételes eljárási rendben kerülnek elfogadásra. Az elfogadott törvényeknek több mint a fele kivételes vagy sürgősségi eljárásban került elfogadásra, ami azt jelenti, hogy a szokásos jogalkotási eljárást nem tudjuk lefolytatni. A kormány többség nagyon kevés módosító javaslatunkat vette figyelembe, de ettől függetlenül ebben nekünk részt venni kutya kötelességünk, függetlenül attól, hogy egyébként a politikai klíma mi.
1: De ez, bocsánat, ez egy más technika, mint amit a Fidesz csinált, amikor önálló képviselői indítványokkal működtette az országgyűlést, ahelyett, hogy a kormány előkészítés, egyeztetés, köröztetés, stb. Után később nyújtotta volna be?
0: Emiatt kaptunk számos kritikát az elmúlt időszakban, hogy nagy horderejű egyéni képviselőindítványokat nyújtottak be, és ezzel a társadalmi egyeztetést ki lehetett kapcsolni, de ilyen arányban a sürgős és a kivételes eljárás, mint a jelenlegi kormánytöbbség, ilyen arányban ezt mi sem vettük igénybe. Én itt látok egy nagyon erős elmozdulást abba az irányba, hogy az érdemi vitát a parlamentnek a termeiből száműzzék, vagy minimumra szorítsák. Nyilván ez az új kormánynak egy kezdett időszaka, meglátjuk, hogy ebből rendszer lesz-e, vagy ez csak a kormányváltás utáni politikai hévnek a megnyilvánulása, ezt látjuk, minden esetre a tendencia az nem szerencsés.
1: Ez volt a két funkció.
0: Ez igen, és a harmadik funkció pedig a parlament, mint a végrehajtó hatalom, a kormány tevékenységének az ellenőrzője. És erre vannak bejáratott parlamenti eszközök, ilyenek az interpellációk, kérdések, azonnali kérdések, írásbeli kérdések, stb. Itt is komoly diszfunkciót és problémát látok, mert hogyha nézi valaki ezeket a parlamenti közvetítéseket, ez még ugye a jogalkotási viták előtti rész, tehát ilyenkor az egyébként szerencsés módon megélénkülő érdeklődés még szokott tartani, mert ha jól értem, amikor az emberek bekapcsolják a közvetítést, akkor meg szokták nézni a szikrázó napirend előtti felszólalásokat.
1: És egyre többen. Lassan egy komoly műsorra válik
0: a 90-es évek eleje óta nem volt ilyen népszerű a parlamenti közvetítés. Akkor is az újdonság erejével hatott, meg nyilván most is az újdonság erejével hat. És azt látom, hogy ezt a ketrec harcot, ezt mindenki meg szokta nézni, aki nézi a parlamenti közvetítés az elén, és utána nézzük, egy jelentős része marad még az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, és aztán szépen egy elkopnak a jogalkotási viták végére, amik néha éjszakákban nyúlnak. De ezeket még meg szokták nézni, és hogyha ezeket megnézik, abból azért látszik, hogy a legritkább esetben kap az interpelláló érdemi választ az interpellációra. Általában valamilyen személyeskedő megjegyzésbe foglalt visszaszúrás van, vagy elmúlt 16 évezés van, és ezzel a párbeszéd le is zajlik. Vannak kivételek is, volt olyan ülésnap, amikor 3 egymást követő interpellációra adott választ fogadott el az ellenzék, mert hogy azok olyan konstruktívak voltak, tehát nem arról van szó, hogy az ellenzék az eleve elzárkózik attól, hogy az interpellációra adott válaszokat elfogadja, ha azok értelmesek, hanem arról van szó, hogy a kormányzati tevékenység van, annak hiányának a beismerése helyett egyelőre még visszafelé mutogatás zajlik, de nyilván ez is idő kérdése, néhány hónappal vagyunk a kormányalakításon túl, talán ez ebben az átmeneti időszakban még politikai törvényszerűség, bár szerintem nem szerencsés, de a politika vas törvényeit én is elfogadom, mert hogy ezt a játékot játszom én is, de gondolom egy év múlva, amikor egy konkrét kormányzati intézkedés hiányát, vagy annak a fonákságait veszük napirendre, akkor már nagyon nehéz lesz visszamutogatni az előző kormányokra.
1: Élnek a törvényalkotás, törvényjavaslatok a megírásának, kidolgozásának módszerével? Rendkívül melós szokott lenni, azt nagyon jól meg kell csinálni, hogy ne lehessen belekötni. Úgyhogy nincs rá esély, hogy elfogadják.
0: Igen, nekünk vannak futó törvényjavaslataink, több ilyen is van. Amit érdemes talán megnézni, a társorozatba vétel előtt áll még, mert ugye itt a kormány többségnek a parlamenti labirintusban az a gyakorlata, hogy ezeket a javaslatokat nem veszi társorozatba, így érdemi vitája a plenárison nem történhet meg. Ez a mindenkori kormány többségnek a szíve joga. De például mi benyújtottunk egy törvényjavaslatot, ami a Tisza párt többször elhangzott választási ígéretének megfelelően a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények teljes körére nézve áfa csökkentést hajtana végre, nem pedig csak a vényköteles gyógyszerek esetében. Ez a törvényjavaslat, ez ott fekszik a ház előtt, ez bármikor társorozatban lehetne venni, ehhez képest ugye a kormány javaslata van most társorozatban véve, ami kizárólag a vényköteles gyógyszerek esetében biztosítja ezt. De ezekkel az eszközökkel rendszeresen élünk. A KDNP-nek is van egy társorozatban nem vett törvényjavaslata, ami a kiskorúak közösségi platform használatával, illetve internetes hozzáférésével foglalkozik, és ott próbál intézkedésekre javaslatot tenni, hogy hogyan lehetne

0: hogyan lehetne tagállami szabályozást ezen a területen bevezetni, ami szerintem érdemes a vitára.
1: Részben tartozik csak a törvényalkotáshoz, a frakciószerverek sorsáról, az abból származó adatokról, a bűnüldöző hatóságtól kaptak bármilyen értesítést, vagy egyelőre még dolgoznak rajta? És önök tudnak-e dolgozni a szervereken?
0: Ja, a pártnak a szervereit elvitték.
1: De ez nem a frakciószerver.
0: Ez nem a frakciószerver, de a pártnak a szervereit elvitték, és nem világos, hogy ezeket a szervereket mikor kapjuk vissza, ezekről nincsen tájékoztatás. A szerverek azok tartalmazzák a pártnak a teljes levelezését, a tagnyilvántartását, a belső adatbázisait, ami azt jelenti, hogy a Fidesz mint párt természetesen működik, mert alternatív módon tudjuk egymással tartani a kapcsolatot, mégiscsak föl tudjuk venni a telefont, mindenkinek van magán e-mail címe is, tehát
1: sétálnak van, a normafámítságvár idejére.
0: Igen, igen, tehát ahogy is mondjam, a föld alattiságnak és az illegalitásnak különböző fokozatait ismerjük, próbálnak, és ugye vannak ráadásul ugye a Fidesz nagy öregei között vannak olyanok, akiknek személyes tapasztalatuk is van, hogy hogyan kell egy fél legális struktúrát konspirált módon létrehozni és működtetni, tehát ez ilyen tapasztalatok vannak, és látom, és néhányuk szemében fölcsillant a régi tűz, hogy most végre vissza lehet nyúlni azokhoz az eszközökhez, amiket egy időben alkalmaztak, és már melegítik az alaksorban a stenciógépeket, mint annak idején.
1: De egyébként
0: és akkor nyomdagépet visszük egyik lakásról a másikra, hogy 2-3 napnál sehol ne legyen hosszabb ideig. Tehát vannak tapasztalatok ezzel kapcsolatban, de a párt egyébként működik, de nyilvánvaló, hogy a szándék az arra irányult, hogy a párt működését ellehetetlenítsék. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyébként az eljáró hatóságok számára ne lett volna az technikailag lehetséges, hogy valamilyen szabad címszavas keresés vagy bármi alapján leszűrhessék azokat az adatokat, ami a nyomozáshoz nekik szükséges. Nyilván egyébként a Fidesz mint párt a nyomozó hatóságokkal való teljes körű együttműködés pozícióját vette fel, de amikor azt látjuk, hogy ennek ellenére elviszik a teljes szerverállományt a teljes adattartalommal, ott azért nehéz nem arra gondolni, hogy bizonyos politikai megfontolások is meghúzódnak e mögött, nem kizárólag a nyomozati érdek. A frakció infrastruktúrája jelenleg érintetlen, tehát a frakció működőképes, a frakció adathordozói adatbázisai megvannak, mi teljesen operatívak vagyunk. Tehát egyelőre a frakció működését nem fenyegetik ilyen adminisztratív akadályok.
1: Arról döntöttek már, hogy személyi döntésekben, bármilyen kinevezésben részt vesznek-e? És ha igen, akkor javasolnak-e, vagy azt mondják, hogy nem vesznek benne részt?
0: Ezt megint a politikai haszonelvűség határozza meg. Tehát például abban az esetben, hogyha egy illegitim módon eltávolított alkotmányos szerv vezetőjének a pótlásáról van szó, akkor ott az érvek az ellen szólnak, hogy ebben mi konstruktívan vegyünk részt. De ha például van egy testület vagy egy kuratórium, ahova az ellenzék jelölhet tagokat, szerintem a mi politikai érdekeink azt diktálják, hogy vegyünk részt, legyünk ott, a vitákban szerepeljünk, a rendelkezésre álló információkhoz férjünk hozzá, mert a hatékony ellenzéki és egyébként ellenállási tevékenységhez is szerintem szükséges.
1: Van most valamilyen operatív viszony a pártelnök, a választmány, az elnökség meg a frakció között, vagy mindenki önállóan tevékenykedik, mint a nincsák?
0: Itt természetesen van koordináció. A Fidesz elnöksége az ebből a szempontból egy jól összerakott testület, mert hogy az elnökségben helyet foglal a pártelnök, az elnökségben helyet foglal a Fidesznek a parlamenti frakcióvezetője, aki én vagyok, és én személyesen egyébként a Fidesz egyik alelnöke is vagyok. Az elnökségben helyet foglal a választmány elnöke, és az elnökség ülésekre állandó meghívott a Fidesz Európai Parlamenti Delegációjának vezetője, és Gál Kinga egyébként alelnök is. Tehát úgy látom, hogy a koordinációnak a személy meg a szervezeti feltételei adottak. Ugyanakkor ez egy bevett és következetesen vitt gyakorlat, hogy a frakció és az Európai Parlamenti Frakció is stratégiai autonómiával rendelkezik. Ami azt jelenti, hogy akár stratégiai jelentőségű kérdésekben is önállóan állást foglalhat, mindaddig, amíg a Fidesz politikai közösség által meghatározott irányt követi. Ez fontos az én szempontomból is, mert mint frakcióvezető nekem politikai felelősséggel kell vezetnem a frakciót. Ez érettséget, önállóságot követel meg, és az, hogy felnőttnek tekintsük mindazokat a szereplőket, akik a döntéshozatalban részt vesznek. Ez a frakciónak is fontos, a frakciós fölnő ahhoz a feladathoz, hogy nem a politikai kézivezélés vagy mikromanagement állapotában van, hanem felelősen kell képviselnie, és adott helyzetben akár nehéz politikai döntéseket is a helyszínen, a körülmények ismeretében kell meghoznia. Szerintem ez jót tesz a frakciónak és a képviselőknek is.
1: Az reális, hogy körülbelül a frakció 15%-ának cseréjére készül, vagy nem?
0: Ez egy reális célkitűzés, szerintem szükséges is. Ugye bizonyos változásokat már bejelentettünk, ugye bejött Horta Jóvér és Palóc Andrea frakcióba, ami szerintem nagyon, nagyon jó döntés. Úgy gondolom, hogy fiatal, dinamikus, jól kommunikáló, és nagyon komoly szakmai kompetenciával rendelkező képviselők jöttek be, akiknek a szívük és az eszük is a helyén van. Ez a folyamat még nem ért véget, hogy nyilván én mindig megkapom ezeket a kérdéseket, hogy de mikor, ki, hogyan, és miért, és ki jön be helyette. Ezeknek én nem akarok elébe menni, annyit tudok itt és most elmondani, hogy ez a folyamat még nem ért véget. Egy olyan frakciót szeretnénk összerakni, ami meg tudja jeleníteni egyrészt a politikai közösség sokféleségét, másrészt pedig megmutatja azt, hogy milyen kommunikációval, milyen témákban és milyen irányba akarunk előre menni azért, hogy a Fideszt egy vonzó és a következő választáson a győzelem esélyével induló politikai közösségi formájuk.
1: Hogyan kell számolnia azokkal, akiknek a jelenlegi szabályozás szerint parlamenti jövője nem lehet a mandátumkorlátozás miatt?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és ennek van egy emberi oldala is. Tehát nyilván, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy a következő parlamenti választáson már nem lehet jelölt, akkor önkéntelenül is elkezd gondolkodni azon, hogy az ő személyes és politikai jövője hogyan alakul, hogyha ő nem lett képviselő. De azt gondolom, hogy ez mindenkinek a nap végén az egyéni döntése kell, hogy legyen, hogy érzi magában azt a politikai ambíciót, felelősséget, energiát, kezdeményezőkészséget, megvan-e benne az a tűz, ami viszi előre függetlenül attól, hogy a 2030-es parlamenti választáson tud-e indulni, vagy nem tud indulni. És úgy gondolom, hogy azoknak kell maradniuk a frakcióban, akik ezt a tüzet, ezt a lendületet érzik magukban. Nyilván a politikai közösségünket sokféleképpen lehet szolgálni parlamenti képviselőként, lehet szolgálni más minőségben is, lehet szolgálni úgy, hogy előre lépünk kettőt, lehet szolgálni úgy, hogy hátra lépünk kettőt. Nyilván ezeket az egyéni szempontokat és ambíciókat a politikai közösség érdekével össze kell hangolni.
1: De akkor sem töltheti ki végig, mert a következő választásra nyilvánvalóan föl kell építeni valakit, aki helyette indul annak, aki technikailag nem indulhat.
0: Igen, de ezek elsősorban technikai meg taktikai kérdések. Nyilván egy parlamenti frakcióban csak az ülhet be, aki jelenleg az országos listán szerepel, vagy akit egyéni választókerületben képviselőként megválasztanak, mondjuk egy megüresedő mandátum helyére.
1: Valahol nyerni kell.
0: De az valahol nyerni kell. És én azért ott azt nem gondolom, hogy a jelenlegi országos listánk határozza meg azt, hogy a következő parlamenti választáson kik lesznek a jelöltjeink, de éppen egyébként a Tisza párt története az, amelyik megmutatja, hogy politikai karaktereket, politikai szereplőket nem csak a parlamentben lehet építeni, hanem a parlamenten kívül is. És a mi mondásunk az, hogy az a fajta politikai tevékenység, amit most az egyszerűség kedvéért írjunk le politikai ellenállás címén, ezt a tevékenységet a parlamenten belül és a parlamenten kívül is kell folytatni. És hogyha a Fideszt, ahogy Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondta, egy inkubátorháznak tekintjük, ahol közösségeket, politikai szereplőket, kezdeményezéseket próbálunk segíteni, támogatni, mindazokat, akik a Szabadság koalíciójához akarnak és tudnak csatlakozni, akkor ennek csak egyik terepe a parlament. És lehet, hogy a hosszú távú politikai jövőt, a politikai közösségünk jövőjét tekintve nem is feltétlenül a legfontosabb vagy a meghatározó terep, de nyilván az a terep, ahol a a politikai tehetség, a kommunikációs készségek és a kormányzó képesség az meg tud mutatkozni.
1: Gulyás János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, a Rádió Arénájának vendége említette, hogy nem feltétlenül a mindenkori parlamenti terep a legfontosabb az építkezésben. Új receptet csinálnak, vagy visszahozzák az egyszer már nagyon sikeres régit, a polgári köröket terepmunkával? Hende Csaba éppen felszabadult.
0: Polgári körök tapasztalata az most is nagyon fontos. Szerintem ezt egy az egyben nem lehet lemásolni, megismételni, mert hogy a most lehet, hogy bonyolultan fogom magamat kifejezni, de ugye a társadalmi nyilvánosság meg a politikai kommunikációnak a természete az alapvetően megváltozott az elmúlt egy-két évtizedben. Tehát akkor, amikor a polgári körök alakultak, akkor a Facebook és az internet világa az egyáltalán nem volt olyan meghatározó, mint most. A fiatalok politika fogyasztási meg közéleti részvételi attitűdjei azok teljesen mások voltak, és egyáltalán akkor úgy tűnt, hogy vannak olyan emberek, vannak olyan csoportok, akik a politikában sohasem bevonhatóak, vagy attól mindig távol fogják tartani magukat, tehát mondjuk az a részvételi arány, ami a legutóbbi választáson volt, az elképzelhetetlen lett volna mondjuk egy évtizeddel ezelőtt.
1: De lehet, hogy megváltozott a világ. Oda mentek az emberek, így, lábbal a szavazófülkébe.
0: Így van, ebben teljesen igaza van, és úgy gondolom, hogy a mi politikai közösség építkezésünknek is erre reflektálnia kell. Vagyis az akkori polgári köri gyakorlat az nem megismételhető, de valami ehhez nagyon hasonló folyamat az, amit nekünk segíteni, támogatni kell.
1: Szervezni, vagy segíteni? A kettő
0: segíteni. A tapasztalat az, hogy ez a fajta közösség szervezés, ez fölülről lefelé nem működik. Vagy sőt, nem csak, hogy nem működik, hanem egyenesen kontraproduktív. Mert egy idő után ugye önmaga paródiájába fordul át.
1: És nem mondja meg nekem a városi nadrágos ember, hogy kell gondolkodni, hanem segítsen.
0: Meg egyáltalán, hogyha amikor mobilizálni szeretnék, vagy keresek valamilyen helyi ügyet, ami mögé egy közösség odaállítható, vagy egy olyan országos témát, ami embereket megmozgat, vagy hasonlóan gondolkodó emberek csoportjai egyszerűen csak elkezdenek beszélgetni olyan kérdésekről, ami őket érdekli, azt agyon tudja nyomni az, hogyha egy meghatározó vagy nehéz súlyú politikus erre az egész kezdeményezésre ráül.
1: De milyen témákat lehet találni? El tudom képzelni, hogy egy szennyező akugyár ellen segít a Fidesz ellenállást szervezni. Szóval nehéz elképzelni olyan témákat.
0: Igen, éppen ezért a Fidesz ezekben a folyamatokban nem is mint politikai párt vesz részt. Ugye az inkubátorház az éppen azt jelenti, hogy infrastruktúrát adok ezeknek a közösségeknek, anélkül, hogy a politikai tartalomra mint párt szeretnék ráülni.
1: Mint ingyen kibérelném a művelődési ház nagy termét, hogy melegben vitatkozhassak?
0: Hát ez egy lehetőség. Ez egy lehetőség, mert van, ahol éppen ez hiányzik. Uh-huh. De van, ahol lehet, az hiányzik csak, hogy hogyan tudok egy Facebook csoportot úgy létrehozni, hogy az hatékonyan működjön. És utána ez a kezdeményezés megy előre. És egyébként a téma az utcán hever, mert nyilván Nyugat-Magyarországon egy csomó embert foglalkoztat, hogy akkor most van-e azbest az aszfaltban, vagy nincs azbest az aszfaltban. És hogy az, amit a kormány javaslatként megfogalmaz ennek az azbestnek az eltávolítására, az jó, vagy nem jó. Ezek olyan kérdések, amikről lehet értelmesen beszélgetni. És persze vannak olyan kérdések, amik ezen a helyi jelentőségen túlmutatnak. Tehát azt gondolom, hogy a mi jobboldali politikai közösségünk az egy rendkívül sokféle, sokszínű közösség, és ez a közösség, ez valamilyen módon viszonyul a Fideszhez, mint politikai párthoz. De a választási eredmény azt mutatta, hogy egyébként a konzervatív, jobboldali politikai közösségnek a határai, azok most már a választási eredmény alapján messze túlmutatnak a Fidesz, mint párt közösségnek a határain. És az a kérdés, hogy mi hogyan tudunk segíteni ennek a politikai közösségnek, hogy megfelelő képviseletet kapjanak mindazok a témák, értékek, érdekek, amikkel ez a közösség tud azonosulni, hogy mi ebben tudunk-e hasznosak lenni. És ennek az új kereteit meg az eszközét kell megtalálni. Ezt nem akarom nagyon elméleti jelenségé dimenzionálni, de ugye eddig arról volt szó az elmúlt 16 évben, hogy a Fidesz egy kormánypárt volt, ez a kormánypárt a kormányzásnak az eszköze volt. És ennek megfelelően egy ilyen katonai szervezettséggel rendelkező infrastruktúra volt, ahol nyilván az önálló kezdeményezéseknek, a fősodortól eltérő kommunikációnak rendkívül korlátozott terepe volt. De most éppen ezt kellene kinyitnunk, hogy ezek az energiák felszabaduljanak, és akkor lehessen látni azt, hogy milyen mozaikokból áll össze valójában ez a politikai közösség, és az, hogy ezek a mozaikok hogyan néznek ki, az mindegy is, mindaddig, amíg mindenki úgy gondolja, hogy van egy nagy közös freskó, és minden kis mozaik darab ennek a közös freskónak a része.
1: Hogy látja belülről? Összefele kovácsolódik a politikai közösségük, vagy éppen szétfele megy? Azért kérdezem, mert Ferenc Orsolya meg Navracsics Tibor, mintha valamilyen más politikai formáció létrehozásán gondolkodnának, de nem mondják meg világosan. A Medián mára éppen kimérte, hogyha a Fidesz úgynevezett polgári arculatú politikusai elindulnának önállóan egy választáson, simán bejutnának a parlamentbe. A KDNP augusztusban csinál egy tisztújítást, és a vitaanyaguk arról szól, hogy le kell jönni a csak a Fidesz hozzáállásról, önállóan kell megmutatni, önálló pártszervezet, önálló választókerületi szervezet, úgyhogy lehet, hogy több konkurensük is lesz ugyanazon az oldalon, a Mi Hazánk mellett, aki már így is van.
0: Én ezt nem a Fidesz mint párt oldaláról közelíteném meg, hanem a politikai közösség képviselete oldaláról. Tehát szerintem arról van szó, hogy van egy politikai közösség, ami Magyarországon egy meghatározó politikai közösség, és ez a politikai közösség keres képviseletet magának. Szerintem ez egy teljesen természetes folyamat, és az a kérdés, hogy e köré, a politikai közösség köré milyen pártstruktúrát tudunk rajzolni, nem pedig az a kérdés, hogy ezt a politikai közösséget a Fidesz mint párt keretei közé hogyan tudjuk betuszakolni. És el kell fogadni azt, de ugye most néhány hónappal vagyunk a választások után, és 3 hónappal, tehát kevesebb mint 100 nappal a kormány megalakulása után. Tehát azt mondani, hogy mi lesz az a struktúra, amiben ez a politikai közösség a győzelem esélyével tud indulni a következő parlamenti választáson, ez nagyon korai.
1: Itt nem lehet még mondani, hogy az egy a tábor, egy a zászló marad-e, vagy hogy helyette mi lesz?
0: Igen, és szerintem most még nem is érdemes ezzel foglalkozni, mert akik ezzel foglalkoznak, hogy ki marad a Fideszben, ki megy a Fideszben, hány felé szakad, kivel áll össze, kivel nem áll össze, ez olyan beszélgetés, ami a mi politikai közösségünk szempontjából szerintem ez destruktív beszélgetés. Ugyanis nekünk most nem az a célunk, hogy valamilyen pártstruktúrát tartósítsunk, konzerváljunk, vagy most eldöntsük, hogy milyen színekben, milyen név alatt, milyen koalícióban, milyen szövetségben indulunk 4 év múlva választáson. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a politikai közösséget, ami egyébként a kérdésére válaszolva nyilván számában összehúzódott, de kohéziójában, energiájában, összetartásában, összekapaszkodásában meg erősödött. Tehát én olyan energiákat látok előjönni, nem csak Tusnádfürdőn, ami ebből a szempontból nekem egy fantasztikus élmény volt, nekem ez az 5. tusványosom Zsinórban, és ezt a fajta összekapaszkodást, közösségi érzést, ezt az energiát, ezt az előző Tusnádfürdői találkozókon nem tapasztaltam. De ugyanaz van szerte az országban, amikor odajönnek az emberek, azt mondják, hogy tartsunk ki, dolgozzunk, ne adjuk fel, miben tudnak segíteni, hogyan tudnak használni. Ez a közösség, ez olyan, mint a bakelit, tehát ez nyomásra és hőre keményedik. És azt látom, hogy ez a kemény mag, ez egy nagyon jó építkezési alap, hogy akkor, amikor azok számára, akik nem ránk szavaztak az előző választáson, azok számára is érdekes lesz majd az, amit mi Magyarországról és a magyar emberek jövőjéről mondunk, mert ugye nyilván néhány hónappal a választások után ez nem feltétlenül érdekes, mert őket most az érdekli, hogy a kétharmados többséggel rendelkező Tisza mihez kezd az országgal, és szerintem nekünk a parlamentben is egyébként ezzel kell foglalkozni, mert azért vagyunk ott, hogy a kormány mihez kezd az országgal, és mi ezzel szemben milyen kritikát, javaslatot, alternatívát tudunk megfogalmazni, tehát nem feltétlenül magunkkal kell foglalkozni a parlamentben. De ha majd valamikor a politikai, a magyar választóknak a jelentős része majd elkezd érdeklődni az iránt is, hogy mi milyen válaszokat adunk ezekre a kérdésekre, akkor mi egy nyitott és befogadó politikai közösség legyünk, amihez ők is tudnak majd kapcsolódni.
1: Az önkritikát, aminek most nincs itt az ideje, a miniszterelnök szerint ezt átugorják, vagy csak elhalasztják? Mert a végleg átugorják, akkor boldogan fogja vállalni mindenki más önökön kívül. És el fog mondani minden rosszat, amit csak lehet, de abban nem lesz beleszólásuk, mert azt fogják mondani, hogy hallgatnak.
0: Igen, itt az a, szerintem a kritikának a megspórolása, az átugrása, a megkerülése az nem helyes. De ez a nagy kérdés az, hogy ezt a kritikát ezt hogyan végzem, és az önkritikus megközelítésnek az eredménye az miben mutatkozik meg. Nyilván a politikai ellenfeleink azok nagyon szeretnének fideszes flagellás meneteket látni szerte az országban, ahol a politikusok megvesszőzik magukat, és a ruhájukat megtépve, a mellüket verve bocsánatot kérnek mindenért, ami az elmúlt 16 éve történt. Csak az a kérdés, hogy ez a politikai alternatíva, meg a politikai közösség szempontjából jó vagy nem jó. Ugyanis önmagában attól, hogy én flagellás menetet indítok Budapesten, megtépem a ruháimat és verem a mellemet, ebből a jövőre nézve semmi nem következik. Ez csak a múlttal kapcsolatos jelenlegi tiszás narratívát erősíti. És nyilván ezért van óriási nyomás a Tiszapárt meg a jelenlegi kormánypárti médiumok részéről, hogy ezt a fajta beszélgetést folytassuk, hogy milyen hibákat követtünk el, azért ki a felelős, mert ezek a viták, ezek így önmagában nem futnak ki sehova, és nem is ez a célja, hogy ez a vita bárhova kifusson, a politikai ellenfeleinknek az a célja, hogy az ő elmúlt 16 évről alkotott politikai mítoszukat megerősítse.
1: Minden győztes politikának az a célja, hogy az ellenzőt lefesse a saját íze szerint.
0: Pontosan ezért én úgy gondolom, hogy az önkritikus megközelítésnek nem is így kell kinéznie, hanem úgy kell kinéznie, hogy az, amit én a jövőre nézve mondok, ahogyan én a parlamentben viselkedek, ahogyan én a civil szervezetekkel viselkedek, ahogyan én a sajtóval viselkedek, amilyen politikai alternatívákat felkínálok, ahogyan én a politikai közösségemben a konzultációkat lefolytatom, abból az következik-e, hogy én levontam az elmúlt kormányzati ciklusok tapasztalatait, vagy nem. És ez nem egy flagellás menetben fog megjelenni, hanem ez az általam kínált politikai alternatívában fog megjelenni. Ha az általam a jövőre nézve kínált politikai alternatíva olyan, amiből a támogatóink és az ellenfeleink is azt a következtetést vonják le, hogy mi ezeket a tanulságokat megértettük és levontuk, akkor ez az önkritikus folyamat ez végbe ment. Ha nem, akkor nem, független attól, hogy hány flagellás menetet szervezek
1: az országban. Tehát, hogyha valamit nagyon másképp fognak csinálni, mint amit 16 év alatt volt alkalmunk megszokni, akkor az azt is fogja jelenteni, hogy valamit nagyon megértettek, és látják, hogy az úgy nem volt jó.
0: Talán ez egy jó értelmezés annak, amit mondtam, de ehhez kapcsolódik egy hitelességi kérdés is azért, hogy teljesen őszinte legyek. Tehát ugye a hitelességi kérdés az úgy néz ki, hogy most az üléspontom határozza meg az álláspontomat, vagy nem. Mert ugye azért, most legyünk őszinték, az egy elég komoly kritika, és komolyan is kell venni, hogy bizonyos dolgokat én kormányon így csináltam, és most csak azért mondom ennek az ellenkezőjét, vagy azért mondok ettől eltérő dolgokat, mert most ellenzékben vagyok. Most az a kérdés, hogy az emberek elhiszik-e ezt nekem, hogy az alternatíva, amit én fölkínálok, az nem egy ellenzéki alternatíva, hanem adott esetben én kormányon is ezt követném. Ezen dolgozni kell, mert ehhez kellenek hiteles személyek, ehhez kellenek hiteles politikák, ehhez kellenek hiteles folyamatok. Nyilván 3 hónappal az új kormány megalakulását követően azt nem lehet elvárni, hogy ez kész teljes fegyverzetben pattanjon elő, mint Pallas Athéné Zeus fejéből, de ezeket a stációkat, ezeket végig kell járni, ez a hitelesség újraépítésének, felépítésének a folyamata, ami hosszú ideig tart, és ennek egyetlen egy lépése sem lesz megspórolható.
1: Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Lázár János, Rogán Antal, ők most, mintha kívül maradnának a politikából. Ez végleges? Nagyon ismert arcai a Fidesznek, Lázár János pedig talán a második legtöbbet melózó ember volt a kampányban. De most eltűnt.
0: Én úgy tudom értelmezni, hogy a politikai közösségünknek mi áll az érdekében. Egyikük esetében sem kérdőjelezem meg azt, és szerintem senki nem kérdőjelezheti meg azt, hogy a politikai közösségünk iránti elkötelezettségük az abszolút és feltétlen. Vagyis...
1: Szijjártó Péternél sem? Azért kibeszállni a civil, az üzleti szférába, ez nagyon véglegesnek tűnik.
0: Én azt mondom, erről, mert ugye Orbán Viktor is iratkozott, és... Talán ez olyan kérdés, amit Szijjártó Péternek kellene direktbe feltenni, és akkor ő erre tudna válaszolni, mert én ugye nem az ő szóvivőjeként működök. Nincs ilyen tervem. De ugye az a helyzet, hogy nyilván egy rendkívül nehéz mérlegelési folyamat végén Szijjártó Péter egyébként Orbán Viktorral konzultálva arra a következtésre jutott, hogy adott körülmények között ez nem csak és nem is elsősorban Szijjártó Péter egyéni ambíciója, hanem a politikai közösségünk érdeke szempontjából is a jobb döntés. És az, hogy neki vezette vissza útja a direkt politizálásba, szerintem erről nagyon nehéz most nyilatkozni. Ha a magyar politika történetet nézem, akkor a rendszerváltás óta az egyetlen tanulság az, hogy sohasem mond, hogy soha. Mikor 1990-ben megnéztük a választás eredményét, én még akkor 11 néhány éves fiatal gyerek voltam, de ennyit már értettem. 1990-ben mindenki azt a következtetést vonta le, hogy az MSZNP utód pártjának nincsen visszaútja a magyar politikába itt a vége, aztán 1994-ben máshogy lett. Azért mondom, hogy ilyet mondani Magyarországon, hogy kinek ért véget a politikai karrieri és kinek nem, milyen kontextusban tud valaki visszatérni a politikába, és milyen kontextusban kizárt teszem, én ilyen messzire nem mennék, de úgy gondolom, hogy ezek a döntések, ezek nem kizárólag személyes ambíciók, hanem a politikai közösség érdek mérlegelése alapján születtek. Nálunk ez úgy is szolgálhatja valaki, ahogy említettem a közösséget, hogy előrelépkedtük, és úgy is szolgálhatja valaki, hogy hátralépkedtük.
1: Az Orbán Balázs Szekeres Pál csere parlament, Európai Parlament között, ez napirenden van még?
0: Igen, erről van döntés, és ennek a végrehajtása zajlik is. Ugye itt az Európai Parlament eljárása egy kicsit bonyolultabbak, mert a Magyarországgyűlésben az a helyzet, hogyha egy képviselő lemond a mandátumáról, és erről az országgyűlés elnökét nyilatkozatba tájékoztatja, akkor a nyilatkozat készhez vételével a mandátuma meg is szűnik. De az Európai Parlamentben ez nem ilyen egyszerű, mert ott a képviselői lemondást az Európai Parlamentnek tudomásul kell vennie, vagyis a mandátum addig nem szűnik meg, amíg erről az Európai Parlament plénuma nem határoz. Márpedig ez leghamarabb majd valamikor augusztus végén, szeptember elején történhet, és akkor kerülhet sor erre a cserére. De ez folyamatban van, ez egy eldöntött tény, tehát itt lesz egy váltás Orbán Balázs és Szekeres Pál között.
1: Az alkotmánybírósági eljárást mennyire tartják alkalmazhatónak a kormány szándékának korlátozásában? A negyedik módosítás óta tartalmi vizsgálatnak ott nincsen helye, ha valamit szabályosan fogadtak el, akkor lényegében abból alkotmánymódosítás lesz. Ez az önök szabályozása, csak most visszafele fordult.
0: Igen, ezt tekintsem egy alkotmányjogi kérdésnek, vagy egy politikai kérdésnek?
1: Politikai kérdés,
0: milyen elemzésbe merüljek bele?
1: Mit lehet csinálni?
0: Hát ugye az a helyzet, hogy amikor egy politikai ellenállási tevékenységet építünk, akkor nekünk minden parlamenten belül és kívüli eszközt igénybe kell vennünk. És a kevés ellenzéki eszköz közül, amit egy kétharmados kormánytöbbség mellett még tudunk használni, az egyik ilyen, hogy meghatározott számú országgyűlési képviselő normakontrollt kérhet az Alkotmánybíróságtól, amire az Alkotmánybíróságnak szerencsére elvileg záros határidőn belül reagálnia kell valami, tehát nem süllyesztheti el a fiókban, hogy ez egy kellemetlen politikai kérdés, és majd a következő választás után térjünk rá vissza.
1: De tartalmi nem lehet a negyedik módosítás után. A 12. cikk ezt világosan leírja.
0: Igen, de ez már alkotmányjogi kérdés, akkor ebbe is belemennék egy kicsit, mert hogy abban egyetértünk, hogy az alkotmánybíróság az nem helyezheti magát az alkotmányozó hatalom helyébe. Tehát nem vizsgálhatja azt, hogy az alaptörvénynek a tartalmi rendelkezéseit az alkotmányozó hatalom hogyan alakítja, mert hogy nincsen alkotmányellenes alkotmánymódosítás, mint ahogy nincsen láthatatlan alkotmány, vagy alkotmány felett lebegő alkotmány.
1: Volt láthatatlan alkotmány, ez a Sólyombíróság.
0: A Sólyom, amiből nagyon komoly alkotmányjogi diskurzus alakult ki. De az én állításom az, leegyszerűsítve és lefordítva magyarra, hogy egy baracklekvár az akkor is baracklekvár, hogyha Szilva Lekvár címkét rakok rá. Vagyis amikor az országgyűlés azt mondja az alaptörvény módosítás záró rendelkezései körében, hogy a hivatalban lévő köztársasági elnök mandátuma megszűnik, nekem az az állításom, hogy ez alaptörvény módosításnak van címkézve, de ez nem alaptörvény módosítás, hanem ez egy konkrét személyi döntés, amire a Magyarországgyűlésnek az alaptörvény alapján nincsen joga.
1: És ezzel elmennek az Alkotmánybíróságra?
0: És ezzel elmegyünk, mert ez már meg is történt, a beadvány ott van az Alkotmánybíróságnál, kíváncsi vagyok, hogy az Alkotmánybíróság az hogyan fog ehhez hozzányúlni, de én azt mondom, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálhatja azt, hogy egyébként az alaptörvény módosítás eljárás rendjében elfogadott döntés, az valójában alaptörvény módosítása, és ez nem tartalmi vizsgálatot jelent, hanem ez egy előkérdés, amit az Alkotmánybíróságnak el kell bírálnia ahhoz, hogy utána az alaptörvény módosításra vonatkozó szabályokat, vagy a rendes parlamenti jogalkotásra, döntéshozatalra vonatkozó szabályokat alkalmazza. Mert szerintem, ha az Alkotmánybíróság ezt a rendelkezést tartalma alapján ítéli meg, akkor nehezen juthat más következtetésre, csak arra, hogy ez nem alaptörvény módosítás, hanem egy személyi döntés. Márpedig erre a személyi döntésre az alaptörvény előír egy eljárás rendet, meg szabályokat, hogy hogyan lehet a köztársasági elnököt elmozdítani a hivatalából, és az alaptörvény azt mondja, hogy az országgyűlés kétharmada erre nem jogosult. Az országgyűlés csak megfosztási eljárást kezdeményezhet, és a megfosztási eljárás eredményeképpen lehet a regnáló köztársasági elnököt a hivatalából eltávolítani. Tehát ez a rendelkezés, ez alaptörvény ellenes. Annak ellenére, hogy alaptörvény módosításnak van címkézve. Mondhatja az Alkotmánybíróság, hogy nem ez a helyzet, és az alaptörvény módosítást azt mindig a formája, és nem a tartalma alapján kell megítélni, de akkor azt javaslom, hogy legyen bátor, találja meg a gerincét, álljon a magyar emberek elé, és mondja a szemükbe azt, hogy függetlenül attól, hogy mit tartalmaz ez a rendelkezés, ha az országgyűlés azt mondja, hogy ez alaptörvény módosítás, akkor ez alaptörvény módosítás, és akkor én most nem akarok rossz ízű történelmi példákat hozni, de ez azt jelenti, hogy akkor az országgyűlés kétharmada ebben az országban bármit megtett.
1: Végül is, eddig is bármit megtetett az országgyűlés kétharmada. A miniszterelnöknek volt egy olyan mondása, hogy a népet nem lehet fölülírni semmilyen módon, nem véletlenül adott nekünk kétharmadot. Lehet, hogy a Tisza most ezt szó szerint értelmezi?
0: A kétharmados felhatalmazás az azt jelenti, hogy az alaptörvény és a jogrendszer keretei között a felhatalmazással az országgyűlés szabadon élhet. Vagyis azt jelenti, hogy az alaptörvényt módosíthatja is. De a rendelkezésre álló alkotmányos és jogszabályi kereteken az országgyűlés nem léphet túl. Tehát ha azt mondja az új parlament a kétharmados többség alapján, hogy innentől kezdve az alkotmánybírák mandátuma nem 12 év, hanem 9 év, ehhez joga van. Ha azt mondja, hogy innentől kezdve az alkotmánybírák a 70. életévük betöltése után a mandátumokat elveszítik, ilyet mondhat. De nem mondhatja ezt visszamenőleges hatállyal, mert egyetlen egy kétharmad sem erősebb, mint más kétharmad. Ugye ez nekem az alapvető problémám azzal az értelmezéssel, ami a Tisza kormány és a Tisza párt parlamenti többsége részéről megjelenik, hogy minthogyha ez a kétharmad, ez most más kétharmad lenne, mint az előző kétharmadok. Az előző kétharmadok pont olyan kétharmadok voltak, mint a mostani kétharmad, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi kétharmad nem helyezheti magát az előző kétharmadok fölé, az előző kétharmadok pedig elfogadtak alkotmányos kereteket, amik egyébként az alaptörvény módosítására vonatkozóan is behatárolják az új kétharmad mozgásterét, de hát Magyarországon egy alkotmányos jogállam van, nem pedig egy parlamentáris diktatúra. A parlamentáris diktatúra az azt jelenti, hogy a jelenlegi többség minden előző többség fölé helyezi magát, ami nyilvánvalóan helytelen, mert hogy a jelenlegi többség az pont olyan többség, mint az előző kétharmados többség.
1: Akármi is fog történni, fogják fejleszteni jogot, és élvezet lesz olvasni az Alkotmánybíróság határozatát, a párhuzamos véleményeket meg a
0: várakozással. Tehát izgalmas időkben élünk, ezt szokták mondani.
1: Volna itt egy lehetőség Paks ügyében valami értelmes vitát folytatni. Egyelőre ott tartunk, hogy a Tisza azt mondja, hogy az Orbán kormány 16 év alatt nem csinálta meg, amit meg kellett volna csinálni. Ha jól értem, önök azt mondják, hogy a Tiszának kellett volna most már valamit csinálnia, hogy a Paks az normálisan tudjon működni. Ezt értelmesebben nem lehet megvitatni?
0: Én nagyon örülnék, hogyha ezt értelmesebben meg tudnánk vitatni.
1: A mérnökök azt mondják, hogy évek kellenek, mire meg lehet csinálni egy olyan vízkiemelő rendszert, amit egy működő erőműhöz meg lehet építeni. Éppen a mérnök vagyok, pont a mérnökkamara elnöke magyarázza el még bölcsészek számára is érthető módon, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy meghosszabbítom a csövet és kész.
0: Igen, de most ugye az a kérdés, hogy a politikusok milyen vitákat folytassanak egymással. Én azt, amikor a miniszterelnökkel találkoztunk a Sándor palotában, nekem az volt a tiszteletteljes javaslatom, mert ott nagyon komoly beszélgetésekben merültek a résztvevők arról, hogy akkor mit lehet a Dunán csinálni, meg mit nem lehet csinálni, lehet a fenékküszöböt emelni, lehet-e gátat, lehet-e mobil szivattyút, lehet-e ponton támfalat, meg nem tudom miket csinálni. De azt jó lenne megérteni, hogy a politikusok jelentős része az nem atomenergetikai szakember, nem vízmérnök, nem is katasztrófavédelmi szakember.
1: De ha miniszterelnök és szeret ott pózolni, akár árvíznél, akár atomerőművekben,
0: de ettől még nem fog hozzá jobban érteni, mint az, aki elolvassa az ezzel kapcsolatos újságcikkeket az interneten. Beszélhet nagyon sok szakemberrel, nyilván nagyon sok információt fog kapni, de szerintem egy politikusnak nem szabadna úgy tennie, mint hogyha árvízvédelmi szakember, atomenergetikus, meteorológus, meg hidrológus lenne egy személyben, és a cáfolhatatlan tudás birtokában meg fogja hozni az egyetlen helyes döntést. És nekem az volt a javaslatom, hogyha vannak ilyen kérdések, ahol a szakmai viták azok politikai vitákká alakulnak át, és innentől kezdve, ha egy árvízvédelmi szakember azt mondja, hogy de ezt meg lehetett volna csinálni, akkor ő hirtelen fideszes propagandista lesz, ha pedig egy másik szakember azt mondja, hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni, akkor ő pedig tiszabáb lesz. Tehát hogyha mi lenne, hogyha ezt a vitát ezt nem így folytatnánk le, hanem létrehoznánk olyan szakmai tanácsadó testületeket, amit egyébként az előző kormányok hasonló válsághelyzet esetén a miniszter vagy a miniszterelnök mellé rendelve meghoztak, és mondjuk ezek a testületek, ezek alternatívákat vizsgálnának, valószínűségi elemzéseket folytatnának, és akkor lenne egy olyan közösen elfogadott szakmai alap, amire építve értelmes politikai vitákat lehetne folytatni, mert egyébként minden politikai vita a nap végén az erőforrás vita. Persze lehet Pakson még szivattyú telepeket létrehozni, lehet fenéküszöbemelést végrehajtani, lehet gátakat építeni, de ezek mind erőforrásokat igényelnek, és ezeket az erőforrásokat mind valahonnan máshonnan kell elvonni, mert ezek az erőforrások nem állnak korlátlanul rendelkezésre. Priorizálni kell. Most, ha jól értem, azt mondja a Tisza, hogy az előző kormányoknak évtizedes távlatokból előre kellett volna látnia azt, amit a Tisza kormány a saját állítása szerint két hétre sem látott előre.
1: Jó,
0: ez a helyzet.
1: Háttértanulmányában, hogy évente 2,7 cm-rel emelkedik a Duna szintje, meg még be is vágódik, a kettő az összeadódik, előbb-utóbb ez elő fog fordulni. Ezt mindenki tudta, ez nem egy újdonság, se az önök kormányának, se a Tiszának.
0: De ebből mi következik most?
1: Hát, hogy valamit kellene csinálni, de akkor olyan kérdéseket is ki kell nyitni, hogy kell-e fenékküszöb meg gát a Dunára. Ezek nem szakmai kérdések, csak ezek politikai kérdések. A rendszerváltásunk múlt ilyen kérdéseken kimerik nyitni?
0: De szerintem a mostani energetikai válságnak a tanulsága az, itt most nyitnék azért egy zárójelet, tehát most ugye augusztus 5-én beszélgetünk erről a kérdésről, ugye az elmúlt másfél-két hét politikai kommunikációja a kormány oldaláról úgy nézett ki, hogy két héttel ezelőtt ez a probléma ez nem létezett. Erről ugye politikai kommunikáció nem volt. A miniszterelnök, aki heti rendszerességgel jár a parlamentben napirend előtti felszólalásokat tartani, nem beszélt arról, hogy ilyen meteorológiai és vízügyi helyzet ilyen katasztrofális következményekkel járhat. Erről először másfél héttel ezelőtt kezdett el beszélni akkor, amikor ez már nyilvánvaló bizonyos szempontból elkerülhetetlen volt. Majd utána ugye napi rendszerességgel bejelentette, hogy a következő 48-72 óra a kritikus, de ez ugye egy héten keresztül ismétlődött ez a kommunikáció, és mindig a következő 48-72 óra volt a kritikus. És hogy Paks leállítása mindig holnap történik meg. Egy héten keresztül azt hallgattuk, hogy holnap le fog állni Paks, most pedig azt hallgatjuk, hogy nem is fog leállni Paks.
1: Emelkedik a víz. Mert majdnem egy deciméterre.
0: Igen, de akkor most...
1: De lehet, hogy le fog állni, mert ha nagy meleg a hűtővíz, akkor muszáj megállítani.
0: Igen, lehet. De az a helyzet, hogy ezeket a kérdéseket még most sem látjuk teljes bizonyossággal, hogy mi fog, vagy mi nem fog történni, de az egy teljesen reális forgatókönyv a jelenlegi beszélgetésünk alapján. 3 nappal ezelőtt még nem ez volt a forgatókönyv, de ma már az a forgatókönyv, hogy teljesen elképzelhető, hogy Paks csökkentett kapacitással ugyan, de lehet, hogy végig üzemképes marad. Akkor pedig az a helyzet, hogy minden hűhó ellenére azért mégiscsak az történt, hogy az az energetikai rendszer, ami a kormány állítása szerint az elmúlt 16 év tudatos akramunkájának köszönhetően katasztrofális állapotban van, ami nyilvánvalóan nem igaz, ez az energetikai rendszer azért mégiscsak az elmúlt néhány évtized legnagyobb energetikai válságát kormányzati energetikai beavatkozás nélkül átvészelte.
1: De akkor csöndben valahol a következő nyárra is el kellene kezdeni fölkészülni.
0: Pontosan ez a helyzet. Csak az a, csak ugye ennek a felelőssége a jelenlegi kormány. Hogyha a jelenlegi kormány előáll olyan javaslatokkal, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy hasonló energetikai válság most már mondjuk mind éves rendszerességgel a klímaváltozás miatt ne alakuljon ki, vagy hogyan lehet az ország energetikai rendszerét a jelenleginél még felkészültebbé tenni erre a folyamatra, és ilyen javaslatokat letesz az asztalra, akkor mi ahhoz a legnagyobb politikai konstruktivitással fogunk viszonyulni a parlamentben, hogyha a jogalkotási munkához a mi hozzájárulásunk szükséges.
1: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában a Fidesz frakció vezetője Bóka János volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bújdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgy zárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállom felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Képeken. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, Előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes kék túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turista útnyilvántartásában. A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móroc Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás török íjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
2: Az időjárásról.
3: A nap hátralévő részében továbbra is többnyire derült, vagy gyengén felhős idő valószínű, kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári legátus a Beregszászi Református gyülekezetben.
2: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok.
1: A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban.
3: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét.
1: A nyári szünet a valódi feltöltődés ideje.
4: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és mikor kell kikapcsolni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: egyetemen tanult. Vele beszélgetünk arról, mit jelent számára a legátusi szolgálat, milyen élményekkel gazdagodott Beregszászban, és hogyan erősítette ez az időszak lelki elhívását.
1: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a nagyberegi református liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként is most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok. Hát ez egyébként spontán szokott működni, karácsonykor beszéltünk erről Ferencsével, meg Jánossal, és megbeszéltük, hogy akkor nyáron szívesen várnának, hogy helyettesítenék, és igazából spontán kiválasztottam az időpontot, megbeszéltem velük is, és ilyen módon felkéréssel. Igen. Én nagyon szeretek itt szolgálni, és nagyon szeretek azt az érzést, mikor belépek a templomba, és úgy megfelcsendül az orgona szó, és látni az embereket, és találkozni velük, aztán felmenni a szószékbe, és hát eleve nagyon szeretem hirdetni az igét, és ez az egész egy összességében egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és így adni tud az embernek.
2: Van ilyenkor egy kicsit az, hogy hazajöttem? De úgy gondolom, hogy más helyeken is szolgált, mennyire érződik az, hogy most mégiscsak azok az emberek közé jöttem. Most bizonyára az ige egyformán hangzik, de maga belülről mi van ilyenkor egy tiszteletesbe?
1: Bennem ilyenkor, amikor a beregszászi gyülekezetbe jövök, inkább főleg az, hogy már voltam, és ez könnyebbséget ad, az, hogy ismerős a terep, ismerősek az arcok, nyilván vannak idegen arcok, de az, hogy nem egy idegen templomba jövök, hanem egy olyan templomba, ahol én is szolgáltam, akár más szolgálattal, nem feltétlen ige hirdetése, de ez egy nyugodtságot ad, hogy tudom, hogy hova jövök. Hogy ha ránézek azokra az arcokra, akiket ismerek, akkor mosollyal biztatnak, és nem csak idegen arcokat látok, és ez egy békességet tud adni az embernek.
2: Magyarán ez olyan, mint amikor, kicsit fura lesz az összehasonlítás, amikor egy sportban egy csapat otthon szerepel, magyarán a közösség az egy plusz biztató jel.
1: Talán ehhez tudnám én is hasonlítani. Ugyanis ott van mégis az, hogy viszont ismerem őket, és akkor talán az érzés, hogy akkor most jobban kell teljesítenem. Tehát, hogy ez is benne van, ha már így ezt így felhozta.
2: Mit jelent számára legátusként szolgálni egy gyülekezetben? Miért fontos ezt a szolgálatot az ön gyülekezetében?
1: Hát, hogy számomra mit jelent legátusként szolgálni, ez nekem azért nagyon fontos, mert tapasztalatszerzés minden esetben. Minden Isten tisztelet egy tapasztalatszerzés, ugyanis egyik sem egyforma, mindig valamilyen más hibát tud elkövetni az ember, abból tud tanulni, ugyanis minél több hibát költünk el, annál többet tudunk tanulni belőle, és nekem ezért nagyon fontos, hogy rutinosan mozogjak a szószékbe, és hogy bár ne legyen ez csak rutinszerű, viszont az, hogy egy idő után mondjuk ne legyen akkora izgulás, mint első alkalommal mondjuk, és ez már most tapasztalom egyébként, hogy mondjuk ha többször, már ugye tegnap is voltam, ma is, és akkor már kicsit könnyebben megyek fel, illetve az, hogy a szolgálat az számomra egy nagyon fontos dolog az életben, és így végig kíséri a szolgálat az életemet, csak mindig egy kicsit más formába, és emiatt ez egy teljesen más érzés, mint például egy énekes szolgálat, de mégis az, hogy Isten tudom szolgálni, és az ő igét hirdetni, az egy olyan, hát egy nem tudom érzéshez hasonlítani, csak tudom azt, hogy számomra is nagyon sokat ad, és nem csak azoknak az embereknek, akiknek elmondom, hanem én is rengeteget tanulok egy Isten tiszteletből, és az igéből magából, amit nekem is tud mondani.
2: Amit most feltennék ezt a kérdést, ugye a végén szerettem volna. Ugye egy háborús országba jövünk most. Mennyire érződik azokon a szemeken, akik ott vannak a padon? Mert ugye, sajnos, ezt itt tudjuk megtapasztalni. És szolgálunk más országokban is. Mennyire jön át az, hogy természetesen, amikor készülünk, amikor belépünk a templomba, amikor jön ez az, hogy jó kell teljesítenem, átjön az embereken is az, hogy mennyire szükségük van, kivált ebben a pillanatban, ebben az időszakban az Isten szavára? Érződik ez?
1: Hát ahhoz szerintem nem szolgálok eleget itthon, hogy ezt erre tudjak válaszolni. Annyiba érzem, vagy annyiba tudom én is ezt átérni, hisz bennem is bennem van, és illetve azokban a beszélgetésekben, amik folynak sokszor az emberekkel, és talán abban tudom tapasztalni, látva a megfáradást, a csüggedést. Úgy Isten tisztelet közben, vagy úgy igehirdetés közben én még nem tapasztalom, ez a szolgált hiányának az oka, viszont így a találkozásokban. A mai alkalmon a Zsoltárok első könyv.

0: Az egész első rész volt az alapige, és ezen ment végig az istentiszteletnek az üzenete, és amit ki tudnék belőle emelni, ugye a folyóvíz mellé ültetett fáról volt szó, és hogy ez a folyóvíz mellé ültetett fa, ez valójában minket szimbolizál, és hogy Isten az, aki bennünket a víz mellé ültet, és az élővíz az maga Jézus Krisztus, akiből mi táplálkozni tudunk, akiből táplálkoznunk kell a mindennapi élethez, és viszont ott van az, aki viszont nem ebből az életvizéből merít, és hogy annak mi a következménye, és ezt a két párhuzamot így emeltem ki ebbe az istentiszteletbe, hogy míg a következmények, amikor mi Jézushoz fordulunk, akár a gondjaiba, akár a bajainkba, vagy akár az örömeinkbe, és mi annak a következménye, ha mi nem ezen az úton haladunk, és hogy a kegyelem ideje még mindig tart, és még mindig hozzá tudunk fordulni, és hogy ez a fontos, hogy megszólítson bennünket, és meghalljuk.
1: Milyen tapasztalatokat már lehet, hogy még egy kicsit korai, de hogy ebbe belemennénk, szereztünk a beregszázi gyülekezetben. Volt olyan találkozás vagy pillanat, ami különösen megpont?
0: Hát ha nem csak ezt a hetet nézem, mert ez még elég rövid idő, de úgy már 2 éve szerves része vagyok a gyülekezetnek, inkább az ifjúsági szolgálatba, és nagyon sok tapasztalatot szereztem itt, amiből folyamatosan merítkezek, például Sárospatakon, ahol vagyok. Nagyon sok előnnyel indultam, én úgy gondolom, azért, mert pont itt voltam gyülekezetben az elmúlt években, mert folyamatosan egy olyan munkába vehettem részt, ahol láthattam azt, hogy hogyan kell mondjuk egy tábort szervezni, ennek mik a fő elemei, mik a nehézségei, mik az előnyei, vagy egy kátés hétvégét, vagy egy ifjúsági napot, és ezek olyan megtapasztalások, amikben nagyon sok például társamnak nem volt része még eddig. És emiatt ez egy nagyon hatalmas előny számomra, és illetve az, hogy ide jöhetek szolgálni nyáron is, amikor szeretnék, ez is egy hatalmas előny, mert nem mindenkinek van erre lehetősége, és az, hogy minél többet tudok szolgálni, az inkább az nekem ad egy biztonságot, egy nyugalmat, ez mind tapasztalat, ami azt segíti elő, hogy egyre gördülékenyebben megy, mondjuk nem tudom, akár egy ilyen apró dolog is, de hogy az éneknek a bemondása, ez is például az első szolgálatokban okozott nehézséget. Mert egyszerűen gondolna az ember, de amikor nagyon izgul, akkor mindenbe meg tud botlani a nyelve, és mondjuk az istentiszteletnek a vezetésében is ad nagyon sok tapasztalatot, hogy ilyen apró dolgokba se csúszson el az ember.
1: Mit jelent önnek az, hogy egy ilyen szolgálatban a fiatalok is bekapcsolódhatnak a gyülekezet életében?
0: Hát ez egyfajta nyomást jelent számomra elsősorban, mert az, hogy ilyen fiatalon én kiállok, talán, vagy engem Isten erre hívott el, inkább ezt mondanám. Az, hogy a teljesítés. Én is szeretnék olyan magabiztos lenni, szeretnék olyan gördülékenyen beszélni, de nyilván ez még nem sikerül, és akkor ez a teljesítés kényszer, ami így bennem ott szokott lenni. Viszont egy hatalmas megtiszteltetésnek érzem azt, hogy már ilyen fiatalon akár igét hirdethetünk, mert minél korábban kezdi az ember, szerintem annál inkább később majd jól fog menni, de hát ez majd kiderül. Viszont az, hogy ilyen fiatalon, az pedig még azt jelenti számomra, hogy nagyon sokat tanulhatok azoktól, akik előttem vannak. És hála Istennek itt olyanok vannak előttünk, olyan lelkészek, akiktől lehet sokat tanulni.
1: Ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni, amit szeretne, hogy a beregszázi gyülekezet tagjai magukkal vigyenek ebből az alkalomból, mi lenne az?
0: Az, hogy Isten kegyelemből adta nekünk az életet, és ez nem a miénk, bármennyire is sokszor gondolhatjuk azt, és hogy ő nem csak azt akarja, hogy mi éljünk és úgy éljünk, ahogy mi akarjuk, hanem hogy az ő dicsőségére éljünk, és hogy bármilyen nehéz próba jön, és érezzük azt, hogy vannak körülöttünk nehéz megpróbáltatások és gondok, bajok a mindennapokban, de mégis Jézusból merítsük az erőnket, és ha ő belőle merítjük, akkor ez egy olyan forrás, ami nem apad ki soha, és mindig megújul, és mindig táplál.
2: Az elmúlt percekben Bodnár Gréta teológus hallgatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Ige hirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra. Az első, teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsóiban látott napvilágot. A fordítást irányító református Esperesről, Gönci lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Bódisz Attila összeállítása következik.

0: ünnepre hív a harangszó Vizsolyban 436 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejeződött be az első magyar nyelvű biblia nyomtatása. Ennek az egyházban és a magyar történelemben betöltött szerepéről beszélt az Európa Rádiónak Kovács Zsolt Levente vizsolyi lelkipásztor.
1: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődéstörténetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatás történettel rendelkező alkotás. Másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldköve. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a vizsgai Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a vizsgai példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket. A vizsgai Bibliát 2002-ben ellopták Vizsolyból, bűnszövetkezet szerződött arra, hogy másként hasznosítja ezt a közösségi hatalmas kultúrkincset, és átélte a gyülekezetünk azt a drámát, hogy legbecsesebb, hírnevét adó, legnagyobb értéke az ige egyházában az első kiadott magyar nyelvű ige szentírás elveszhet és eltűnhet, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük, ezt a megbecsülést megünnepeljük, az emberek életében előtérbe helyezzük, a fontosságot felhívjuk rá, és minden-minden azért történik, hogy otthon a polcokon ne porosodjon az emberek bibliája, ott legyen az éjjeli szekrényükön, ha indítják a napi rutint, vagy befejezik a napi munkálatokat, Istenhez megtérve a Szentíráson keresztül hallják Istenünk szavát és igéjét, tanítását. Ez a legfontosabb, ezért történik ez a mai alkalom is.
0: Ekkora felelősség itt a helybeliek számára az, hogy ezt a kultúrkincset minden hozzá kapcsolódó értékkel megőrizzék és továbbadják.
1: Nagy felelősség, úgy érzem, hogy mint egy nagyon kis létszámú történelmi gyülekezeti közösség, elég kevesen is vagyunk egy ekkora feladathoz. Ránk fér a segítség és örömmel veszünk minden bátorítást, segítséget szakmailag is. Itt valóban van egy múzeális, sőt múzeum pedagógiai és szakmai feladat, amit folyamatosan fejleszteni kell. Változnak a trendek, a fiatalok igényei, a digitális átalakulás begyűrűzik a kultúrkincseink ismertetésébe, vagy a honismereti, ismertető jellegű szakmai feladatok átalakulásába is, és ezért nagyon fontos itt is folyamatosan törekednünk a megújulásra, az új generációk megszólítására. Ugyanakkor nem zárhatjuk magunkat az alfa, béta, gamma generáció világába, az idősebb generációk igényeire is figyelnünk kell, az idős egyháztagokra is, akik Istenhez meg közelebb érzik magukat, és a maguk hagyományai szerint keresik az Urat, számukra is meg kell felelnünk. Nagyon sokrétű módon, és együttesen, közösségben, emberi hangot találva, emberekkel együtt működve kell ezt a szolgálatot végeznünk, és ez a legnagyobb kihívás, mert az Úr Jézus is mindent erre tett fel, hogy tanítványaira, emberekre bízta az evangéliumot, a hitet, és az ő ígéreteit és szent lelkének erejét. Én úgy gondolom és abban bízom, hogy ugyanígy velünk van ebben a közösségi küldetésben, adja az ő erejét, ígéreteit, érvényes ma is az ő elhívása, és ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk.
0: A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a vizsgai református templomban lezajlott hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszánineni püspök hirdetett igét.
2: Magam is azon gondolkodtam, amikor elkezdtem készülni, hogy mennyire természetes az, hogy kezünkbe vesszük a szentírást. Sokunk számára egy rutinszerű mozdulat, és talán ezért is jó egy ilyen ünnep, amely fölhívja a figyelmet. Újra rátekintünk úgy egy könyvre, hogy ez a forrása nem csak az ige hirdetésnek, hanem a megtérésnek és az életnek is a forrása. Sok mindent tudunk róla, azt is, hogy a Biblia a legtöbb megjelenéssel bíró könyv, sok emberre lefordították már részben, egészben, és számunkra nagyon fontos, hogy itt Vizsolyban az a hitvallás, az az odaadás, amivel készült ez a fordítás, az a kalandos mód, ahogyan elkészült, ugyanakkor mégsem csak egy kultúrtörténeti emlék, hanem számunkra mégiscsak az életkönyve. És valahogy a ige hirdetésben is erre igyekszem majd fölhívni a figyelmet.
0: Melyik ige ad erre lehetőséget?
2: A Márk evangéliumából, a 12. fejezetből a nagy parancsolat kérdésével foglalkozik az ige hirdetés, amikor egy farizeus végre föltesz Jézusnak egy valóban értelmes kérdést, mert egészen addig puskaporos hangulatban Jézust kitalált, provokáló kérdésekkel illetik, amire ő nagyon elmésen tud válaszolni nálam. Meg vannak a válaszok, és ekkor jön egy írástud, aki valóban a lényeget kérdezi, hogy hogyan tud megmaradni az élet egyensúlya az Isten és ember szövetségében, és erre válasz, amit Jézus ad, ami nem új, mert a zsidó emberek ezt napjában kétszer is elmondták reggel és este a Somá Iszraélt, hogy egy az Úr, amit Jézus ad újat, hogy összeköti azt, amit egyébként mi szét szoktunk választani, méghozzá az Isten kapcsolatunkat, el szoktuk választani az emberekkel való kapcsolatunkat. Tehát azt gondoljuk, hogy az Isten kapcsolatom megélése, az egy dolog, és akkor ahogy a másik ember, a szomszédom, vagy a haragosom, és azok a kapcsolatom, az is egy más dolog. És akkor is azt mondja, hogy nem, ez a kettő együtt az élet.
0: Az ünnepi beszédet Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta.
3: Károli maga írta le nekünk egyszerű, mégis megindító szavakkal, hogy mi is ez a kincs, ami itt elkészült. Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága köveket. Én azt viszem, amit vihetek. Tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát. Talán nem túlzás azt állítani, kedves ünneplő gyülekezet, hogy a Vizsolyi Biblia egyszerre lett a hit és a magyar nemzet könyve. Ez az a könyv ugyanis, amelyből nemzedékek tanultak meg magyarul gondolkodni, imádkozni és végső soron írni és létezni. Amikor egy székely lófő és egy erdélyi főúr, egy dunántúli tanító és egy felvidéki diák ugyanazokat a mondatokat olvasta, ugyanabból a könyvből idézett, megszületett egy egészen csodálatos értékgazdagság, egy közös nyelvi otthon, amelyben nem választott el sem dialektus, sem rendi különbség bennünket.
0: A miniszter az esemény után rádióknak is elmondta gondolatait az ünnep jelentőségéről.
4: A könyv fontos, a nyelv fontos, az, hogy az a csoda, ami megtörtént, hogy valaki azzal a képességgel volt, hogy át tudta tenni az egyetemes kultúra meghatározó alapművét és a lelkek, a szellem gyógyítóját és vezetését, a Szentírást magyar nyelvre. Ez egy egészen különleges dolog, és ezzel, hogy a beszédemben is röviden próbáltam mondani, nem pusztán a kultúrához adott, hanem abban segített, hogy maga ez a nép formálódjon és erőre jusson, és egyben kezébe tudja venni a saját sorsát. Ez az, ami azt gondolom egy olyan tanulság, amiben nagyon sokszor meggyengült a mi magyar népünk, nagyon sokszor hagyta, hogy mások sajátjai, vagy más nemzet fiai uralkodjanak felette, és ilyen módon sokszor letértünk arról az útról, amelyre ez a Szentírás fordítás is segített bennünket. Én nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utat most kezdjük újra megtalálni, és a magyarok kezdenek a maguk tudatára ébredni, és hajlandóak arra, hogy ezt a nem könnyű feladatot, hogy a saját életük, a saját sorsuk vezetését kézbe vegyék, ezt megtegyék. Én szerintem ez az a 2026-os üzenete és fókusz ennek a Biblia ünnepnek, ami talán segíthet maivá és közeli érzetűvé hozni ezt az ünnepet.
0: Nyilván most a változás során sok a bizonytalanság, és hát ugye a református emlékhelyek, mint ahogy a vizsai is, nagyon fontos szereplői a magyar történelemnek is, a reformátusságnak, nyilván a hitéletnek. Hogyan gondolkodik erről a továbbiakban a kormány, hiszen mint ahogy látjuk itt is, a nagyon szép építkezés zajlott, hogy méltó emlékhelye legyen ez a vizsai Bibliának.
4: Hát az emlékeink rendkívül fontosak, és nagyon fontosak az emlékeinknek a megőrzése és ápolása, de ezek nem jelenthetnek önmagukban végállomást vagy eredményt. Tehát ezek csak akkor jók és akkor működnek, hogyha hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy mint nép, mint közösség erősödjünk. Önmagában egy épület az kubatúra, az befoglal valamennyi léget, és valamihez eszköz tud lenni, és ez a kérdés, hogy tud-e eszköz lenni, tudja ezt a közösség megtölteni. Mi, amiben most törekszünk, hogy a beton, a cement és a tégla helyett, ami az elmúlt 15-20 évet jellemezte a közösségeket, erősítsük. És ez az, amiben óriási elmaradásunk van, ez az, amiben változás kell, mi erre szeretnénk fókuszálni, az emberre, az emberekre, a gyermekekre, a közösségekre, ahhoz, hogy lehetőségekhez jussanak az emberek, hogy tudjanak a saját lehetőségeikhez képest fejlődni, és ehhez megkapják azokat az eszközöket, azt a szabadságot, amivel ezt megtehetik. Akadályokat kell elhárítanunk, szabadságot kell adnunk, ideológiai értelemben, politikai értelemben, kulturális értelemben. Ez az, ami a legnagyobb feladat, és bár nem hangzik olyan nehéznek, minden nap látjuk, hogy mennyi-mennyi küzdelemmel és nehézséggel jár.
0: A rendezvényen köszöntőt mondott Kusnyér László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese, valamint Lontai László országgyűlési képviselő. Végezetül pedig hallgassunk meg egy részletet a vizsói csengettyűs gyerekek előadásából.

0: A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A nyári vakáció, a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi idő időszaka. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénis központ munkatársával beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
2: A nyári vakáció, a kikapcsolódás időszaka, mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichocenter mentálhigiéniás központ munkatársával, dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre? Illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást, és a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint a képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, bár ne használjunk több kütyűt, tehát határozunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor meg közös megegyezés alapján senki ne nyúljon a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabb, például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
2: Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes ezen nyáron változtatni?
3: Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál. Például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, úgy beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjával.
2: Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
3: Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások, a túrázások, a sátorozások, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barátokat kapcsolatokat szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
2: Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont, mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között?
3: A felnőttek számára alapvető a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogy ha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk a digitális eszközeinket bizonyos időről félre tenni, akkor a gyermekeiknek sem tudunk jó példát mutatni, úgyhogy figyeljünk ott ezekre.
2: Mit tehetnek a szülők, hogy jó példát mutassanak a gyermekeknek?
3: Fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a korlátozás, és milyen veszélyek rejtőzhetnek az interneten. Legyünk nyitottak, és ne tabusítsuk a témát, mutassunk rá, hogy milyen érdekes dolgok vannak a képernyőn kívül is, és hogyha unatkoznak, akkor segítsünk ötletekkel, közös programokkal, és ne a telefon legyen az automatikus megoldás.
2: És ha lehetne egyetlen tanácsa a gyerekeknek, szülőknek, felnőtt a nyári digitális egyensúly megteremtéséhez, a digitális detox betartásához, elkezdéséhez először is, akkor mi lenne az?
3: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.
1: Az elmúlt percekben dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 000, Győrött és Székesfehérváron 200 000, Pécsett 180 000 forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb 130 000 forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 000 egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 000-en élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsod-Abói-Zemplénvár megyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett szárazfű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbérci tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében továbbra is többnyire derült vagy gyengén felhős idő valószínű, kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kamaszok nevelése. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. fejezet 1. vers. Hogy lesz egy vidám, együttműködő 12 évesből hirtelen morcos, depressziós 13 éves? Sok esetben két meghatározó tényező felel a kamaszkori viselkedését, amely a szülőket az őrületbe kergeti. Az egyik az ilyen életkorban gyakori kortársnyomáshoz kapcsolódik, a másik pedig azokkal a hormonális változásokkal függ össze, amelyek nem csupán a gyerekek testében idéznek elő átalakulást, hanem a gondolkodásmódjukban is forradalmi változásokhoz vezetnek. Sok tinédzser hormonháztartása annyira felborul néhány évre, hogy a szétszórtságot, nyugtalanságot, indulatkitöréseket és akár még depressziót is okozhat. Ez olyan cselekedetekre ösztönözhet egy tizenévest, ami teljességgel értelmetlennek tűnhet a felnőttek számára, akik aggódva figyelik őt a partvonalról. A hormonális vihar tovább fokozhatja az űrzavart, megingathatja az önértékelését és borulátóvá teheti. A szülők gyakran kétségbe esnek ebben az irracionális időszakban. Úgy fest, mindaz, amire tanítani próbálták a gyermekeiket, jó pár évre csődöt mond. Az önfegyelem, a tisztaság, a tekintélytisztelet és az alapvető udvariasság helyett kockázatvállalás és komolytalanság jellemzi őket. Ha itt tart ma a gyermeked, van egy jó hírünk. Jönnek még szebb napok. Kiszámíthatatlan kamaszból az erő és a józan ítélőképesség mintaszobrává válhat, ha csak nem vetemedik valamilyen kártékony cselekedetre, mielőtt lecsillapodnának a hormonjai. Hogy mit tégy szülőként? Először is ne vonj le hosszú távú következtetéseket egy átmeneti időszak alapján. Másodszor tudasd a gyermekeddel, hogy szereted, légy türelmes és imádkozz béketűrésért, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál levele a Filippiekhez, 4. fejezet, 7. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy a hollóházi porcelángyártás ikonikus alakja, az idén 80 éves iparművész Bükki Béla munkáiból nyílt kiállítás hollóházán, a helyi művelődési házban, a 6. porcelán nap programjaihoz csatlakozva.
2: Valahol az életem során mindig is az véletleneken lettem az, aki. Lényeg az, hogy az általános iskolába a padszomszédom egy srác volt, aki Pestre készült volna az iparművészeti gimnáziumba. És
3: én meg
2: Sopronba mentem volna, vagy Szegedre, erdésznek. Alföldi gyerekként úgy, hogy Pécsre jártam a nagybácsimhoz gyaranta, beleszerettem az erdőkbe, és abban a hitben voltam, hogy az erdész az csak sétál, olvasgat, nézi a vadakat, hát tólag rájöttem bár, hogy ez nem így van. De a 8. utolsó negyedévébe bejöttek az irodából, osztályfőnöki óra volt, és akkor mondták, hogy lehet jelentkezni, sürgőséggel kell visszaszólni. Szegeden alakul egy iparművészeti szakközépiskola. Na most a gyerek a szomszédon megbökött, hogy ő úgyis ilyen iskolába készülne, te meg úgyis erdész akarsz lenni, és akkor 3 nap volt a felvételi, hát milyen jót fogunk szórakozni.
1: Ezt követően dr. Tordai Attila Árpáddal, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójával a nyári vérellátás biztosításáról beszélgetünk.
4: A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak, vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben a július-augusztusi időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: A következő percekben Bükki Bélával beszélgetek, aki felidézi, hogyan vezetett egy kalocsai fiatal útja hollóházára, miként tervezte meg 2 hét alatt a hollóházi katolikus templom híres porcelán kálváriájának stációit, valamint hogyan került egy általa tervezett ajándék II. János Pál pápához.
1: Valahol az életem során mindig is az véletleneken lettem az, aki. Lényeg az, hogy az általános iskolába a patronszédom egy srác volt, aki Pestre készült volna az iparművészeti gimnáziumba. És
2: én meg
1: Sopronba mentem volna, vagy Szegedre, erdésznek. Alföldi gyerekként úgy, hogy Pécsre jártam a nagybácsimhoz gyaranta, beleszerettem az erdőkbe, és abban a hitben voltam, hogy az erdész az csak sétál, olvasgat, nézi a vadakat, hát tólag rájötte a bár, hogy ez nem így van. De a 8. utolsó negyedévébe bejöttek az irodából, osztályfőnöki óra volt, és akkor mondták, hogy lehet jelentkezni, sürgőséggel kell visszaszólni. Szegeden alakul egy iparművészeti szakközépiskola. Na most a gyerek a szomszédon megbökött, hogy ő úgyis ilyen iskolába készülne, te meg úgyis erdész akarsz lenni, és akkor 3 nap volt a felvételi, hát milyen jót fogunk szórakozni. Mind a kettőnket fölvettek, csak a srác nem volt valami jó tanuló, az első év után az apja hazavitte. Én meg ott ragadtam kerámia szakon. Tudnék, akkoriban voltak a Nőklapjában ilyen cikkek Kovács Margitról. A kerámia szó akadta, mert amúgy ez az iskola grafikusként nyomdászt képezett, a kerámikus az kézikorongost képzett, és a szobrász pedig kőfaragót. Ez a 3 szak volt. Tulajdonképpen egyetlen egy nap volt szabadság, a csütörtöki nap, erre nagyon emlékszem, mert délelőtt a szakmai dolgokat kellett csinálni, és délután meg a gimnáziumi tanárok a kiürült gimnáziumi szobába ők tanították, és mivel még az első kísérlet volt ez az országban, mert akkor még nem volt erre tanmenet. Hát így tulajdonképpen délutánonként megkaptuk a gimnáziumi tanmenetet, beadták az odavalósi tanárok, délelőtt meg ezt végeztük.
2: Végül is?
1: Hát kitűnőre végeztem, jelentkeztem a kerámia szakra, a főiskolára, és végül is fölvettek porcelán szakra. Hát én nekem a porcelánról mindig a nip jutott eszembe, úgy kicsit bántam, de legalább már ott vagyok. Na, végül is rájöttem, hogy a porcelán viszont pont, hogy a non plus ultrája a kerámiának, mert egy kerámikus nem tud csinálni porcelánt, de egy porcelános röhögve tud kerámián. Tehát nem jártam rosszul. Így aztán végül is, hát elég gyengén álltam, szegény gyerek voltam, de az érettségi bizonyítványom után 60 forintot kellett kolest fizetni, és 200 volt az ösztöndíja. Így abból azért valahogy elboldogultam, és lassan a főiskolán a hipszes szakoktató rám szokta lőcsölni a nem szeretem melókat, és az alatt nagyon megtanultam gipszelni. Már ilyen szakmai, hogy korongozni, stb. Már gipszkorongozás. És akkor a másodikban azt hiszem, valahogy megkaptam a izét, mert a főiskola pártitkára az a rajztanálunk volt. Hát féltem, hogy kirúg, mert kezdetben mindenkinek korrigált, engem meg mindig kihagyott. Aztán rájött, utána már beváltam, mert 5-ös kaptam, csak nem korrigált. Állítólag, hogy nagyon nagy tehetségnek látott. És ezért elintézte pártitkárként, hogy népköztársasági ösztöndíjat kaptam. Plusz akkor ehhez jött a gipszes bedolgozások. Hát jobban éltem, mint akkor aztán elvégezve én a főiskolát, itt a kezdőfizetése.
2: De miért nem mondtam, hogy véletlenek voltak?
0: Miért hollóházát választottál annak idején?
1: Tulajdonképpen azért, mert a gyakorlatra, a főiskoláról gyakorlatra első évben ide küldtek, és nagyon megtetszett, nagyon régies volt ez a falu. Nagyon megtetszett az erdő, tehát ebben azért benne van az erdészet dolga. Hát kezdetben, amikor ide kerültem 70-be, akkor fiatalemberként, ráadásul legényemberként, a környéket teljesen összejártam, vagy 10 éven keresztül, még akkor is, amikor házasodásom után, ez 74-ben volt, az asszonnyal is aztán kirándulgattunk, tehát szerettem. És ekkoriban jöttem rá, megismeri itteni erdészeket, hogy nem úgy nézett ki a dolog, mint ahogy gyerekkoromban gondoltam.
0: Ugye, amit itt látunk a kiállításon, az egy életműnek egy nagyon kicsike szelete. Több évtizednyi munkát végzett. Itt milyen feladatokat kapott?
1: Rekonstrukció akkoriban folyt, az akkori igazgató valahogy kiverekedte, hogy amúgy megszüntetés

0: És ítélt kis gyár, talán százan, ha dolgoztak, arra hivatkozva, hogy a környékbeli zsákfalak lakosságának is munkát kell adni, sikerült elintéznie, hogy rekonstrukció legyen. Az addigi bufolás kemencék, ezek fa, illetve széntüzelésűek voltak. Bufolásnak azért mondják, mert csamotos anyagból készült tokokba rakták, hogy a láng, a füst ne érje a porcelánt. Tehát lényeg az, hogy ekkor, mivel még csak az elején voltak a dolognak, már a rekonstrukciónak, a diploma kiállításunkra a főiskolán eljött a fintől a személyzet is, és tudván, hogy holóházára kell, és tervezik hozzá, hogy adnak is majd lakást hozzá, hát rákérdezett, és akkor én kapva kaptam rajta, mert szegény emberként hogy lett volna nekem aztán lakásom, vagy egyéb. Mellesleg most is abban lakok, de már megvette. Na és maga a gyár, hát kezdetben nem is nagyon tudtak velünk mit kezdeni, mert Koszorsanyi volt még, ő Lengyelországban végzett valamit, és tehát azon kívül, hogy a Sanyi tervezett dekorokat, meg egyéb, akkoriban nagyon mentek a porcelán csészék. Ez volt a gyártás, meg a sok nép, mondjuk azt meg vásárolták. A képcsarnok, a lektorátus zsűrisze, hogy gics, nem gics, és annak alapján lehetett az oda beadott külsősöknek, oda beadott munkáiból vásárolni a gyárnak, és az lett aztán gyárva. Hát vagy 10 évig szinte a gyártási struktúrának a fele az nippekből állt, a másik fele pedig inkább ilyen, akkoriban 1 200 000 csészét gyártottak le, onnan tudom, mert száján kellett ezeket égetni a deformáció miatt, amiket aztán eldobtak, együtt kellett, hogy zsugorodjanak. Na én aztán erre kitaláltam azt egynek, hogy hatszögűre csináltam, mert az ugyanúgy még megtartotta a száját, és ugyanakkor a csempének is lehetett használni. Mellesleg Patakon a volt émász épületnek a külső homokozata az ilyenből van kirakva. 70 őszén jöttem ide, hirtelen nem tudtak velünk mit kezdeni, tudták, hogy 71-ben vadászati világkiállítás lesz Pesten, és ezért nekem speciál mondták, hogy csináljak valami vadászattal kapcsolatos dolgot. Közben az akkori fejlesztési vezető összeszedett egy csapatot, és a szokásos herendies kézifestes stílusba vadász jeleneteket egyéb, az a jellegzetes herendi stíl. És nem akarták elhinni, hogy én majd megcsinálom. Egy gipszest kaptam, el is készült minden, egy komplet. A film, ahova akkoriban tartoztunk, bejárás tartott a kiállítás megnyitásakor, ahol a többiek is ki voltak állítva, többi gyár. Az akkori igazgatónk Steiner Lassi bácsi, a herendi igazgató slepje után ment az ő slepjével, mert egymás mellett volt kiállítva a holóházi, ez a vadászkészletem, meg a herendi, hogy oda súgta, de az öregnek hófüle lehetett, meghallotta, hogy le kell szedni az övékét, mert holóháza mellett nem éghet le a herend. Ez, hogy mondjam, bősületet, respektet adott a fenébe az öregnek, tehát az igazgatónak. Attól kezdve azért elég sok mindent lehetett csinálnom. De mindig is igyekeztem megbízásra dolgozni, mert úgy tekintettem, és ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hogy én iparművész vagyok, ahol a hangsúlyom az iparon van, mert ha ott ő fizet, akkor nem tehetem meg, hogy önkifejezésbe éljem ki magam.
1: Melyek a legemlékezetesebb tárgyak, amiket tervezett? Amikre úgy igazán büszke?
0: Tulajdonképpen nem nagyon van olyan, mert azért is ezt a kiállítást csak úgy tudtuk összeszedni, hogy innen, onnan, amonnan. A gyárban az volt az eljárás, 5 éven keresztül, 70 után, 75-80 tájékán ig, hogy ha valamit elfogadott a gyári zsűri gyártásra, akkor 3 példányt, majd később ez lecsökkent, 90-ben lett ez megszüntetve, 1 darab úgynevezett tisztelet példányt kapott az ember. Hát számon kértek a gyerekeim is mostanában, hogy hova lettek. Hát hova? Hát valaki jött hozzánk vendég, ha tetszett neki, örültem, hogy tetszik neki, van valaki, akinek tetszik. Tudni, ha egy munkát én megcsináltam, szívvel csináltam mindig. Utána, amikor már elkészültem vele, már nem érdekelt, mert éreztem, hogy ugyanhogy kéne másként csinálni, de a monotonitást nem szerettem soha.
1: Itt azért sokféle használati tárgyat lehet látni, azért mondjunk már néhány példát, hogy milyen használati tárgyakat, milyen használati porcelánokat tervezett.
0: Tulajdonképpen mindent, a teljes skálát, sőt, nem csak ebbe éltem ki magam. Százszerűen, de itt létekor eléggé lekötötte a kapacitásokat, a fejlesztői kapacitás segítségét, tehát a művészek számára a segítséget. Én akkor például fölvállaltam a gyárnak a fotósa lettem, akkoriban vezették be a fényképes igazolványos belépőket. Rám bízták, hogy én fotózzam végig, laboráljam minden. Akkor voltunk már olyan 600-an talán. Azt végig csináltam, aztán mellette a gipsz műhelyt, a gipsz formaöntő műhelyt is fejlesztették, mert emelkedett az igény rá. Van olyan, hogy gipsz mintakészítő szakmunkás, és van olyan, hogy gipsz formaöntő. A gipsz formaöntő az csak betanított munkás, mert azért arra vigyázni kell, hogy a korongoláshoz egészen más keverés arányú gipsz iszap kell, mint az öntő formához. És akkor egy fél évet majdnem azzal töltöttem, mert ráértem, nem volt segítségem máshol, hogy a gipszműhelyt megterveztem, persze segítséggel, TMK-s és műszerés segítséggel, egy gipszes silót, amely csigával hajtotta ki, egy bérleg fölé a vödröt odarakták, beállította a tárcsát, a melós, és akkor az leadta automatice a vizet, a gipszet, utána ezt csak át kellett emelni egy keverő szár alá, és megvan, és ezt nem lehet elrontani, tehát ide szinte be se kellett tanítani az embereket. És emellett a műhelynek, mert jó az, ha nem korhadó, nem rohadó padok vannak a gipszműhelyben, ezért akkoriban volt a gyárnak építész rétege, javasoltam, hogy műkőből asztalokat öntsenek. Ez azóta is úgy áll, megy, működik.
1: Voltak különleges tárgyak is, hiszen csak itt mellettünk van egy porcelán sakkészlet.
0: De ezt nem a gyárba csináltam. Ez már akkor volt, mert 2006-ban mentem nyugdíjba. Egy pár éven keresztül, 2011-ig azért bebejártam, időnként megkértek, fölkértek valamilyen munkára. De 2011 után már be sem mehettem a gyárba. Furcsáltam is egy kicsit. És ez azóta is furcsálom, hogy például, amikor mostanában karácsony előtt féláron a dolgozóknak vásárt tartottak, és a dolgozók féláron, az egyéb idegeneknek egész áron. Én meg arra gondoltam, hogy na hát már elég idős vagyok. Rengeteg urnát, 6-8 féle urnát én terveztem, és ebből egyet, hogy majd én otthon megdekorálom, és valamelyik havernál ráégetem a dekort. Nem akarták eladni, csak egész áron. És akkor találtam ki, majd megmutatom, ott van egy urna. Akkor majd én megcsinálom, de úgy, hogy közben besegítettem ebbe az időszakba Pálházán a Zema nevű cégnek szakmai tanácsokkal. Tulajdonképpen pár éven keresztül, 4-5 éven keresztül egyrészt oda terveztem, amikor kellett valami nekik, másrészt meg szakmailag rávezettem az összes szakmai könyveimet, ilyesmiket átadtam. Nagyon büszke vagyok rájuk, úgy látszik jól tanítottam, mert remekül futnak, nagyon megtanulták, tehát én nekem már tanácsot nem kell adni.
1: Viszonylag híres a helyi katolikus templom, ez egy modern katolikus templom, és van egy ugyanilyen híres hozzávezető stáció, ahhoz is van némi köze.
0: Igen, a 93-tól 97-ig talán Kört Vélyes igazgató volt, aki a Borsodi Vegyi Kombinát vezérigazgatójaként, illetve ipari miniszterhelyettesként ment nyugdíjba. És a vagyonügynökség őt kérte föl, hogy vállalja el egy időszakra, amíg Dobrolán verik az ötszintes épületet, rábeszélve német céget, hogy vegyék át, mert üresen át.
1: Ez ott a Hucsán Rajter Hungária.
0: Igen. Na és az öreg, már én így mondom, mert azért tényleg már akkor öreg volt, a falunak lett a díszpolgára. És ekkor ezen az ülésen ő ígéretet tett arra, hogy mivel hiányozta a külső stációk, mert amúgy belül a beton gerenda végeken Kovács Margit stációi vannak, de hogy legyen egy kint is, hogy ő majd elintézi, hogy legyen. És nagyon jó ötlete volt, ami abból állt, hogy a ismerős, akiket ismerünk, európai porcelán manufaktúráknak egy-egy lapot elküldeni, a porcelánlapot, és az ő művészük fesse meg egy-egy stációt. Ez nagyon jó ötletnek tartom. Én csak annyit kaptam, hogy már nem is emlékszem a számára, amikor Jézus fölszögezik. Azt meg is terveztem ceruzával egyelőre, meg hát egy a rajzba, tehát kompozíciót csináltam. Igen, csak nem jöttek. Mi is szóltak vissza a cégek, úgy látszik lesajnáltak minket. A lényeg az, hogy közeledett az átadás, mert a terméskő oszlopokat, amire ezzel kerültett volna, azokat már megterveztem, és ahol köműves meg is csinálta, tehát az már állt. Talán egy hónapnyi idő volt arra, hogy nem jön senkitől, akkor rám szóltak, hogy Béla csinálna valami. Na és akkor azt csináltam, hogy mondtam, hogy ez kizár dolog, hát maga a kompozíció, 14 kompozíciót megcsinálni, az legalább egy-két hetenbe kerülne, ha sikerül. És akkor még utána azt meg is kell fösteni. Na most azt találtam ki, hogy az egri székesegyház stációiról, amelyek 2 méter x 4 méteresek, tehát egy nagy pannók darabja, arról a stációról kellene nekem diapozitív fotók. Na, ezt meg is kaptam, de hát azok színesek voltak, azt nem is tudtuk volna annyi idő alatt megcsinálni. Azt találtam ki, hogy a diapozitívek alapján a régi barnás színű fényképek hatásában egy szín monokrómban festettem föl, kivéve a pozitív alakok, Jézus alakja, Mária alakja, ezeket meg a barátom, aki nagyon jól betanult mellettem, ő festette ki, mert ő eleve porcelánfestőnek tanult. Erre azért annyival büszke vagyok, hogy 3 hét alatt 2 lap el is tört, azt újra kellett csinálni, de is lett rakva, és nagyon szűke a határidőre elkészít.
1: De láttam, ha már az egyháznál tartunk, hogy a pápai, hogy mondjam, illetőség is volt.
0: Az nagyon érdekes volt, ez most évszámra nem ugrik be, hogy is volt.
1: Annyit második tudom, János pápáról.
0: Lényeg az, hogy az egyházfők, a magyar egyházfők évente, 2 évente, nem tudom milyen évente mentek a pápához. És az volt, hogy az egri érsekséggel már amúgy is volt ismeretség, és eljöttek, 4-5-en voltak az egyházfők, és tulajdonképpen a 100-tól akartak volna valami ajándékot festetni a pápának, de hát 100 már elment innen. És akkor az lett, hogy na ott a büki. Mondjuk én ateista vagyok, de nagyon tudom tisztelni a hívőket, akik komoly, igazi hívő. Ezért szívesen vettem, tehát kedvemre volt a feladat. Egyet szúrtam el, hogy mondtam, hogy ilyen porcelán keretes lapra Madonna képet föstök, az biztos jó lesz. Meg is egyeztünk, hogy az jó lesz. És amikor aztán nekiálltam a munkának, járt a fejembe, hogy mitől lehet ez most különleges. Hát Madonna kép annyi van, mint a nyű, az nem úszta meg egy festő, hogy azt ne csináljon. És akkor arra gondoltam, hogy a feleségemről, meg a fiamról, a fiam akkor talán 4 éves lehetett, volt egy fotóm, és arra gondoltam, hogy hát tényleg, hát a Jézusról a műtörténet nem mutat csak, mint csecsemőt, vagy csak, mint felnőtt embert. Közte nincs semmi, hát valami csak volt, na és akkor azért megföstöttem. És akkor 2 csináltam, utána ez rálam maradt, azért tudom itt bemutatni. Az egyik egy ilyen hagyományos Madonna kép, az a szokásos Raffaello, tehát az az édeskésebb reneszánsz, és a másik pedig egy, hát mégis legyen benne egy kis magyaros, egy kicsit mongolos képű Madonnával, de ezek már csecsemőket tartanak. Na és ezeket elvitték, de illetve egyet akartak vinni, de aztán a Váci érsek talán azt mondta, hogy ő neki kell a másik, azt mondja, ő viszi. Azért van a fotón 2 ilyen. És plusz még a gyártól kapták ezt, amit szintén én csináltam, forma egyre egy serleget, talán így lehetne jobban mondani, mert a váza az és nasz, de a serleg azért mégis.
1: Szebben hangzik. És mit csinál most egy kreatív elme, tehát azért egy iparművésznek mindig forog az agya, tehát kreatív embernek mindig forog az agya. Manapság mivel foglalkozik?
0: Sajnos egy 2-3 éve a szememben, az egyik szemem makuladegenerációt kapott egy bevérzéstől, és a másik szemem is kezdett romlani 4 dioptriára. Úgyhogy tulajdonképpen nem jó látásom, és ez a legjobban bánt, hogy térben nem látok, mert az egyik szem kiesik a térlátáshoz. És ilyenkor szoktam mondani, hogy a csodába Beethoven a 9. szimfóniát süketen írta meg. Igen ám, de nem kellett neki vezényelni a zenekart. Na de hát én nekem meg is kell csinálni.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben az idén 80 éves iparművésszel, Büki Bélával beszélgettem, akinek munkáiból kiállítás nyílt Hollóházán, a helyi művelődési házban, a 6. porcelán nap programjaihoz csatlakozva.
2: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv is alább hagy, pedig nyáron ugyanakkora szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Peli.
3: A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak, vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben az július-augusztusi időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
4: Az OVS az hogyan, kiknek, mire biztosítja a vért, tehát úgymond mire is gyűjtik a vért, kiket szolgálnak ki vele?
3: Beszéltünk arról, hogy mennyi a napi vérigény, az egész országos adatot tudom mondani, ez kb. 1500-1600 vörös vérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörös vérsejt koncentrációt értünk. Ez az országos mennyiség éves szinten akkor egy olyan 350 ezer körüli mennyiséggé szorzódik föl, körülbelül 200-220 munkanapot számolva. Tehát ezek a munkanapi igények. A hétvégén ott nyilván csak a sürgősségi igény merül fel. Maga az, hogy mire van itt szükség, a teljes vérből, amit a donoroktól leveszünk, három fő komponens készül a vérellátó szolgálatnak a vérkészítmény előállító egységeiben. Az első és legfontosabb és leggyakrabban említett készítmény az a vörös vérsejt koncentrátum. Ez körülbelül kétszeres sűrűségre van bekoncentrálva a donornak az összes, gyakorlatilag az összes vörös vérsejtje, tehát egy ilyen sűrítményt képzeljünk el, ami arra szolgál, hogy azoknak a betegeknek, akiknek a vörös vérsejt mennyisége egy kritikus szint alá csökken, azoknak ezt átmenetileg pótolja. 35 napig áll el egy ilyen készítmény, gyakorlatilag ennyi ideig marad a szervezetben is, hát oxigénszállító kapacitásként ez a beadott vörösvérsejt, és ezek a számok a vörösvérsejt koncentrátumra vonatkoznak, amit mondtam. A második fő komponensünk, amit a teljes vérből előállítunk, az a véralvadást elősegítő készítmény, ez egy másik pici sejtféleségnek a koncentrátuma szintén, amit úgy hívunk idegen szóval, hogy trombocita vagy vérlemezke. Ez a készítmény akkor kell, hogyha egy betegnek ebből a sejtfajtából van hiánya, és ez a sejtfajta hiány, ez jellemzően vérzékenységgel jár, vérzés veszéllyel jár. Hogyha ez is egy kritikus szint alá csökken, akkor ezzel a készítménnyel lehet ezt a vérzés veszélyt csökkenteni vagy megszüntetni. A harmadik készítményünk az pedig a vérplazma. Ez egy olyan oldat, nagyjából ilyen húsleveshez hasonlítható, amiben már a sejtek nincsenek benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben vannak benne, viszont rengeteg olyan érdekes fehérje molekula van, ami szintén bizonyos kórképekben elengedhetetlen. Ezt is használjuk terápiás célra, de ezt már jóval kisebb mennyiségben, tehát számban, számszerűen ebből a plazma mennyiségből hát elenyésző az a darabszám, amit a kórházok számára biztosítunk. Ennek a plazmának a sorsa, ugye minden donorból keletkezik egy ilyen plazma minta is, ennek a sorsa aztán olyan irányba kanyarodik azoknak a plazma mintáknak, amelyeket nem használnak fel a kórházak, és nem is adunk ki. Ezek aztán ipari célra lesznek hasznosítva, ahol ipari körülmények között fehérjéket tisztítanak ebből a plazmából, és ebből állítanak elő fontos életfontosságú gyógyszereket.
4: Miskolcon hol, mikor lehet vért adni, a miskolciak hogyan tudnak hozzájárulni a vérkészlet növekedéséhez?
3: Az Országos Vérellátó Szolgálat területi bontásban látja el a feladatait, és van egy miskolci területi vérellátóközpontunk, ami a hét mindennapján munkanapon nyitva tart, és munkaidőben egy fix helyen várja a donorokat. Ez egy előre kialakított olyan hely, ahol minden előzetes vizsgálat és maga a véradás folyamata is kényelmesen és szakszerűen meg tud történni. Emellett előfordulnak kiszállásos események, ezek eseti jelenléttel járnak, és oda is lehet menni. Most azt hiszem egy eszemlét, egy tiszaújvárosi esemény, ami mostanában lesz, de igazából a konkrétumokkal kapcsolatban inkább a honlap felé irányítanám az érdeklődőket, hogy azt nézzék meg, a honlap az nagyon gondosan és nagyon precízen van vezetve. Ott egyértelműen fel vannak tüntetve a helyszínek, az időpontok, sőt még konkrét időpontot is lehet foglalni a honlapon keresztül, ami kicsit megkönnyíti a folyamatot, és hát egy biztos konkrétumot ad a donor kezébe. Tehát alapvetően a miskolciak azért ebbe a területi vérellátóközpontba tudnak menni teljesen rugalmas időkeretben, nagyjából ezt tudom mondani. Tényleg a kisebb helyszínekkel kapcsolatban a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket, ezek a Vöröskereszt honlapján is megtalálhatók, ezek az események vagy lehetőségek, és az OVS honlapján ugyanúgy ovs.hu honlapon.
4: Kik és hogyan adhatnak vért, mik a véradás szabályai?
3: Az egyik az egy életkori korlát, van egy alsó életkori korlátunk, az 18 évet betöltött 18 éves, tehát a legfiatalabb donorunknak is be kell, hogy töltse a 18. évét. Van a felső, az 65 jelenleg, 65 éves kortól már egy picit el tudunk térni, a 18-tól attól sajnos nem, tehát egy 17,5 éves fiatal az még nem adhat sajnos vért, ebben nem vehet részt ebben a folyamatban. Ez egy fontos kritérium. A másik számszerű kritérium az a testsúly. Egy 50 kilónál könnyebb személy nem adhat vért, mert a levett fél literes vér elvétele egy ilyen kis szervezetet, kis testű szervezetet sokkal jobban megterhel. Ez a kötöttség, ez a donorok egészségét és a donorok védelmét szolgálja. Tehát tényleg egy ilyen kisebb embernél ez a hányad arányaiban ez jóval nagyobb, és ez már veszélyezteti őt. Ezen kívül számos egészségességgel kapcsolatos kritériumnak kell megfelelni, amiket nem fogok tudni felsorolni. Itt megint azt ajánlom, hogyha valaki előre fel akar készülni, akkor a honlapon megtalálható az a kérdőív, amit ki kell töltenie nyilatkozatszerűen. Gyakorlatilag a saját egészségével kapcsolatban kell nyilatkozatokat is tennie, ami azt is szolgálja egyben, hogy a saját egészségét gondolja át valaki, és foglalkozzon a saját egészségével. Ez megtörtént, akkor azzal a saját egészség megőrzését is elősegíti. Fertőző betegségek elleni veszélyt szolgálják ezek a kötöttségek, vannak gyógyszerszedéssel kapcsolatos kötöttségek, betegségekkel kapcsolatos kötöttségek, amik nem teszik lehetővé a véradást. Elég sok ilyen van, több, inkább 50-es nagyságrendben vannak azok a kritériumok, amik a donornak az esetleges kizárását eredményezhetik.
4: Mennyi embertársunknak, kiknek tudunk segíteni a véradással, illetve úgymond a saját szervezetünknek esetlegesen miért jó, miért hasznos, hogyha elmegyünk vért adni?
3: Az a szlogen az OVS-nek, hogy adj vért, és ezzel akár megmenthetsz három életet is. Ez visszautal arra a hármas tagozódásra, amit az előbb részleteztem a készítményekkel kapcsolatban. Tehát egyetlen egy leadott vérmintából, egy 500 ml-es teljes vérmintából, ugye három hasznos készítmény származik. Előfordulhat, hogy ez a három készítmény akár három különböző betegnek kerül beadásra, akik mindegyike súlyos állapotban van, és jelentős, akár életmentő segítséget is jelenthet ez a vérkészítmény.
4: Miért hasznos magának a véradónak egészség szempontjából, gondolom egy kicsit ilyenkor megújul, felfrissül a vér is, hogy a véradónak a szempontjából miért hasznos az, hogyha ő elmegy vért adni, vagy a donornak a szempontjából?
3: Igen, igen, tehát mik azok a motivációs tényezők, amik az első számút azért szoktuk mondani, hogy ez a segítési szándék, tehát hogy tényleg a donor ezzel a körülbelül egy órás, vagy maximum másfél órás idő áldozattal életben tartja a rendszert, rengeteget tud segíteni, tehát ez egy ilyen altruista segítő motiváció, de emellett én kiszoktam hangsúlyozni ezt a saját egészséggel való törődést is. Egyrészt bizonyos vizsgálatok is végződnek a donor részére ennek a véradási eseménynek a kapcsán. Megmérik ott a vérnyomását, megmérik azt, hogy van-e elég vére. Igen, hát azt nem mondtam a kizárási kritériumok között, hogyha valakinek túl kevés a vére, tehát ezt úgy hívjuk, ugye, hogy vérszegénység, akkor se adhat vért, ez elég logikus. Egy ilyen mérés ott történik is a helyszínen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az egészség, saját egészség tudatosság, a saját egészség megőrzése területén származik szerintem előnye a donorok számára. Ő is érezheti úgy, hogy átment egy szűrőn, egészségesnek bizonyult és képesnek bizonyult arra, hogy ezt végigcsinálhassa, ezt a folyamatot. Persze a vére is így felfrissül, erre így én túl sok természettudományos bizonyítékot nem olvastam, de tényleg mondják az emberek, hogy jobban érzik magukat pszichésen, lelkileg. A szervezet nagyon könnyen képes egy ilyen körülbelül 10%-os vérveszteséget pótolni. Persze folyadékbevitellel magát a folyadékveszteséget hamar lehet pótolni. A sejteket is szépen újra gyártja a szervezet, megvan neki ez a képessége. Tehát összességében a segítő szándékot és az egészségtudatosság egészségi állapottal való foglalkozást szoktuk két nagyon fontos olyan hozadéknak említeni, ami a donorok részére is előnyt jelent ebben a folyamatban.
4: És ha már a folyamatról szó volt, akkor mutassuk be, hogyan zajlik ez a folyamat. Itt már részleteiben azért hallhattunk egy-két dolgot, hogy mennyit vesznek le, mennyi idő alatt, de mégis összességében hogyan zajlik ez a folyamat, mutassuk be.
3: Tehát megjelenik a donor a helyszínen, ami ugye lehet ez a fix helyszín, amit mondjuk mondtam, ezt a Miskolci területi vérlátóközpontot kórháznál, és akkor először jön az adminisztratív lépéssorozat, a donornak igazolnia kell magát, ezeket jelenleg még sajnos papír alapú eredeti dokumentumokkal kéri a rendszer, tehát ezekre szükség van, ezekre a dokumentumokra, sajnos azok nélkül nem megy. Aztán elindul ez a vizsgálati folyamat, ugye ki kell ezt a nyilatkozatot tölteni, nyilatkoznia kell a betegségekről, gyógyszerszedésről és a többi, ezek fenn vannak a honlapon, ez a nyomtatvány, ezt meg lehet előre nézni. Utána hemoglobin szintmérés történik új begyszúrásból, annak azonnal megvan az eredménye, tehát az megint egy ilyen szűrő jellegű dolog. Vérnyomásmérés és egy donor kivizsgáló orvossal megvalósul egy találkozó, egy interjú, egy beszélgetés, ott tényleg kérdéseket is lehet feltenni, és ilyen szempontból ez egy lehetőség arra, hogy tisztázódjanak esetleg problémák. Utána megkezdődik a véradás, ami hát ezt a szúrásos dolgot jelenti. Ez a véradóknak lehet nehéz, vannak emberek, akiknek ez probléma, egy kicsit nagyobb kihívás, hogy ezt jól kibírják. Ugye a könyökvénából tű beszúrásával indul el a vérnek a levétele ebbe a műanyag szerelékbe. Ez egy 10-15-20-25 perces folyamat, kicsit változó, hogy kinek milyen gyorsan sikerül. A véradás közben egy viszonylag kényelmes ágyon fekszik a donor, hogyha bármire szüksége van, akkor a kollégák segítenek neki, és akkor miközben a vér gyűlik ebben a műanyag szerelékben, ebben a zsákban, a közben folyamatosan keveredik, hogy nehogy beavadjon egy ilyen kis billegő tárcácskán. És hogyha ez megvan, akkor utána kihúzásra kerül a tű a könyökvénából, és bízunk abba, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül a donor fel tud ülni az ágyból, és nem szédül meg, előfordul valakivel, hogy egy kicsit megszédül, akkor egy kicsit várnia kell, és utána még kap utalványt is, egy kis ilyen frissítőt, meg ilyen kis hát energiapótló, valami kis süteményféleséget, de igaziból az a típusú költségtérítés még ebben a folyamatban nem szerepel, mint ami a plazmaadásnál már szerepel. Tehát ez egy önkéntes és térítésmentes folyamat hivatalosan.
4: És hát még egy fontos dolog van, az irányított véradás. Erről mit tud mondani a miskolciaknak, mi is pontosan ez az irányított véradás, hogyan lehet ezt csinálni?
3: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás, ami most már tényleg hatékonyabbá és értelmesebbé teszi a rendszert. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradást szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kell a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel hát azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen, a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, meg nem kell stimmelőnek lenni, nem kell kompatibilisnek lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak. Tehát gyakorlatilag bárki részére tud irányított véradással vért adni, és amikor ez beadásra kerül, akkor még egy értesítést is, vagy elvitelre kerül, akkor értesítést is küld a rendszerünk a donor részére, hogy sikeresen megtörtént a készítmény felhasználása. Tehát ez egy jó célzott támogatás, ha valakinek van tudomása ilyen igényről. Jelenleg körülbelül az összes donációnak most már megközelíti a 10%-át az irányított, tehát ez egy fontos lába a rendszernek, ez egy fontos sajátossága a rendszernek, szóval ezt tudom ajánlani mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, dr. Tordai Attila Árpáddal, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójával, Sütő Dávid Peré beszélgetett a nyári vérellátás biztosításáról.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy idén nyáron 2 alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett, napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgetünk Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével.
5: Ugye a nyári időszakban a kontinens belső részén, ez jelenti itt alapvetően Kelet-Európát, tehát a mai orosz térségek, Moszkvától a Kaszpi-tengerig, de részben Szibéria, felmelegszik, viszont nagyon száraz, ugye mert messze van az óceánoktól, és kialakul egy nagy magas nyomású terület. Tehát amit most Magyarországon felnézünk, kék ég, felhő lényegében sehol, éjjel-nappal lényegében meleg van, mert nincs az, ami ezt innen ki tudnám mondani. Egy nagy szárazföldi terület, talaj ugye szépen feladja. Ebben párhuzamosan van egy állandó, tehát nem egy évszakosan kialakuló, ilyen magas nyomású terület, az Afrika északkeleti partjai, Azori-szigetek térségében, ahol szintén folyamatosan, nem véletlenül népszerűek azok a szigetek, Azori, Kanári-szigetek, ugye télen-nyáron lehet menni nyaralni, mert szinte sosincs eső, egyebek, borulat, ugyanebből adódik.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győrött és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsett 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbérci tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében továbbra is többnyire derült vagy gyengén felhős idő valószínű, kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett, napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgetünk Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület elnökével.
2: Hogy a nyári időszakban a kontinens belső részén, ez jelenti itt alapvetően Kelet-Európát, tehát a mai orosz térségek, Moszkvától a Kaszpi-tengerig, de részben Szibéria, felmelegszik, viszont nagyon száraz, ugye mert messze van az óceánoktól, és kialakul egy nagy magas nyomású terület. Tehát amit most Magyarországon felnézünk, kék ég, felhő lényegében sehol, éjjel-nappal lényegében meleg van, mert nincs az, ami azt én ki tudnám mondani. Egy nagy szárazföldi terület, talaj ugye szépen feladja. Ebben párhuzamosan van egy állandó, tehát nem egy évszakosan kialakuló, ilyen magas nyomású terület, az Afrika észak-keleti partjai Azori-szigetek térségében, ahol szintén folyamatosan, nem véletlenül népszerűek azok a szigetek, Azori-Kanári-szigetek, ugye télen-nyáron lehet menni nyaralni, mert szinte sosincs eső, egyebek, borulat, ugyanebből adódik.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Augusztus 6-a van, a Berták és a Bettinek ünneplik ma a névnapjukat. A Berta női név germán eredetű, jelentése fényes, tündöklő, híres. A Bettina úgy szintén női név, a Betta név olasz eredetű továbbképzése. Most pedig nézzük, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz augusztus 6-ához. 1566-ban az első Szulejmán szultán vezette török haderő megkezdte Szigetvár ostromát, a várat Zrínyi Miklós védte. 1945-ben ezen a napon az amerikaiak ledobták az első atombombát Hiroshimára. 1981-ben bemutatták a Sztárcsinálók című magyar rockoperát. 1991-ben ezen a napon elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal. Augusztus 6-án született 1881-ben Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, a penicillin felfedezője. 1907-ben megszületett Heller László, Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. 1943-ban Sulek Ágoston, háromszoros magyar bajnok, rúdugró, edző, a Magyar Atlétikai Szövetség volt elnöke. 1952-ben született Balázs Klári, magyar énekesnő. 1981-ben Pót Diana, magyar műkorcsajázó. Augusztus 6-án hunyt el 1272-ben 5. István magyar király. 1757-ben Mányoki Ádám, magyar festőművész, aki a barokk kor kimagasló portréfestője volt. 1975-ben meghalt Ravasz László, református lelkész, püspök. A protestáns szemle főszerkesztője, a református élet s a magyar kálvinizmus című lapok egyik megalapítója. 1999-ben elhunyt Kis Sándor, kétszeres Munkácsi díjas szobrászművész. 2014-ben 57 éves korában hunyt el Bajor Imre, színész, komikus. Kedves hallgatóink, az augusztus 6-ai kalendáriumot hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
1: Vicc. Nagyon szeretem a jó vicceket. Sokáig úgy gondoltam, most jött el az én időm, hiszen az internet segítségével pillanatok alatt terjednek ezek a fajta infók is. Mindenki feltöltögeti a vicces vagy annak szánt videókat, helyzeteket, képeket. Sajnos ezek többsége egyáltalán nem nyerte el tetszésemet. Nem az ilyen fajta vicceket szeretem, hanem azokat, amik találóak, nem bántóak, szellemesek. Az okos és figyelmes elme játékát, ami úgy mutat rá valamilyen gyarlóságra, akár az enyémre is, hogy amikor nevetünk rajta, akkor egyben meg is értünk valamit, és tanulunk is belőle. Mondj egy viccet, és megmondom, milyen vagy ott legbelül. Akár felvételi szempont is lehetne egy-egy pályán. Minden nemzetnek megvan a maga humora, és mi magyarok nem vallunk szégyent ezen a téren sem. A pesti humor és szellemesség számos rajongót szerzett még a magyar irodalom és színház kultúrának is. Manapság azonban, mintha elveszítettük volna a vicceinket, sőt, az erre való érzékenységünket is. Volt idő, amikor mindenki tudta, de inkább érezte, mi az, amiből soha semmi körülmények között nem szabad viccet csinálni. Volt egy határ, amit nem léptek át még a leghivatásosabb viccfaragók, humoristák, konferanciék sem. Most nem csak fellazultak, de némelyeknél egyszerűen eltűntek ezek a határvonalak. Elég belehallgatni kabarékba, mókásnak hirdetett beszélgetős showkba, hogy fanyalogva vagy bosszúsan

0: csatornát váltsunk, mert vagy ezer éves lekoptatott, olcsó szellemességeket, derékon aluli viccesnek gondolt, de szépen felöltöztetett trágárságokat kapunk. Vagy olyasmit, amin nem nevetni, hanem szánakozni kellene. Ahelyett, hogy vidám és felszabadult kacagásra fakadnánk, elszomorodunk. Az, hogy a hivatásosak is csak ilyesmire képesek, legyen a műsorszerkesztők gondja. Az viszont, hogy mi mind tudunk szórakozni vagy nevetni, rajtunk is áll. Akkor is keresztjének vagyunk-e, amikor viccesek akarunk lenni, vagy amikor a mások elmészségein kacagunk? Így böjt idején ezen sem ártana egyszer elgondolkozni. Milyenek a mi vicceink? Viccesek-e igazán? A szellemességünkről árulkodnak, vagy egyszerűen csak a rossz indulatról? Vajon viccese, amikor egy lelkész azt mondja, hogy aki a teológiára nem való, az semmire se való, vagy sírni való? Viccese, amikor egy költő, aki kereszténynek vallja magát, egy nyelvtörténeti ritkasággal szórakozik? Miért és mikor vesztettük el az önfegyelmet a viccek terén? Hol lehet az eredője ennek az egyre inkább elbúrjánzó gátlástalanságnak? Talán ott, hogy nem tiszteljük már a másik embert, de elvárjuk, hogy velünk mindenki kesztyűs kézzel bánjon. Nem igazodunk a Szentírás tanításához, pedig naponta olvassuk. Nem érezzük, hogy ha nekem fáj, amikor a hitemet, családomat, nemzetemet, számomra szent dolgokat csúfolják és kifigurázzák, az a másiknak is fáj. Nem nevet rajta, hanem sír, megharagszik, vagy éppen bosszút forral. Ezen a téren is komolyan kellene venni a bibliai aranyszabályt. Amit szeretnél, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is csak azt tedd másokkal. Csak abból csinálj viccet, amit te is szívesen fogadnál.
1: Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. augusztus 6-án csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán jelezve, első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték. Lannert Judit kiemelte, hogy a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, amely a tervek szerint csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket, pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, továbbá növeli a magyar tanárok szakmai szabadságát. Feltalálom magam, ez a címe annak az új egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A Sátor Alja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak, három témakörben: régészet, várostörténet és természetismeret. Ez utóbbit Hegyesi Gábor biológus, fő múzeológus vezeti, őt hallják most.
2: Környezetünknek a hegycsoportjai, tájképei jelentek meg, és ugye ehhez nagyon kapcsolódik a tulajdonképpeni kutatások története, amiben benne van akár Kazinczy is, a maga leírásával, vagy Petőfi. Az, hogy amikor ő idejött alföldi lakóként, aki ugye leírta, hogy hát nekem a Kárpátok azért nem a kedvencem, hanem az Alföld, de mégis csodálatosnak, ugye hasonlíthatatlannak írta az új helyeket, mert valóban azok. Tehát ezek fantasztikusak. Én, aki benne élek, rajta lakom az egyik hegyen, más a szempontom, de ugyanakkor megértem azt, meg láttam ebből a szemszögből is, ahonnan ő látta, sőt el tudom képzelni az alapján, ahogy ő megfogalmazta, hogy ő merre járhatott, ugye szekérrel, mert nem autóval száguldott, de én is jártam biciklivel, vagy gyalog is, és meg tudom csodálni azt, hogy most akkor elmegyek egy, mondjuk a Bodrog gátján, elindulok, és látom a hegyeknek egy bizonyos szögét közelről, majd egy kicsit messze vagyok pár száz méter, megint megállok, és hoppá, onnan egészen más dolgokat látok. Stb. Tehát attól függ, hogy honnan nézi az ember, és én ezt a szemszögváltást, ezt gyakorlom a valóságban, és ugye fényképezek is, és ugye kellenek a fényképek például az ilyen előadásokhoz is, meg én azt gondolom múzeumosként ennek a sokszínűségnek, a tarkasságnak a bemutatására nagyon alkalmasak a digitális felvételek. Szerencsére vannak nekünk ugye a múzeumban és saját régebbi diasorozataimból, meg másoknak a képeiből is múzeumi gyűjteményben olyan fényképfelvételek, amelyeket összetudunk hasonlítani. És azt gondolom, amit én most készítek, és minden évben akár több időpontban is ilyen-olyan fáknak a világ, akkor tavasszal a kökényvirágzás, cseresznyefa virágzás, vagy ősszel a lomb színeződés időszakában készítek, egészen másképp néz ki a táj.
1: A NetRisk online biztosítás közvetítő összesítése szerint olcsóbb lett a villanyautók és a hibrid autók kötelező biztosítása. Ismertették, hogy az elektromos autók kötelező biztosításának féléves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. A NetRisknél a tisztán elektromos személygépkocsikra kötött kötelező felelősségbiztosítások aránya 3,6%-ra nőtt idén júniusban, szemben az egy évvel korábbi bőven 3% alatti szinttel. A hibridek aránya is nőtt, mégpedig 5,3%-ra az egy évvel korábbi 4%-ról. Ebben az évben július 30-ára esett a túlfogyasztás napja, ami azt jelenti, hogy már nyár közepére felélte az emberiség a Föld egy évre elegendő, megújulni képes természeti erőforrásait. Ez a nap egyre korábban érkezik el az életünkbe, ami egyértelműen jelzi, hogy a jelenlegi gazdasági gyakorlatok és fogyasztási szokások fenntarthatatlanok. Erről beszél Géci István, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnöke.
3: A túlfogyasztás esetében alapvetően arról van szó, hogy szakemberek, és pontosan ezt kiket akar, közgazdászok, biológusok, ugye én sem tudom megmondani, ők nagyjából ki tudják, meg ki tudták számolni, hogy a Földünk úgy összességében alapvetően rajta az élővilág, mennyi gyakorlatilag elfogyasztható értéket állít elő egy évbe. Tehát ez jelenti szó szerint ugye a elfogyasztható élelmiszert, az elraktározott energiát, tehát a napenergiából, amit beépít mondjuk a fák a saját anyagába, mennyi oxigén termelődik, tehát ez pontosan milyen részekből tevődik össze, tehát nem tudom megmondani, ez csak ilyen most kicsit nekem is hasra jutott példák. De a lényeg az, hogy ezt a Föld előállítja egy év alatt, illetve a földi élővilág. Mi pedig alapvetően az emberek, tehát az élővilág többi része is, de itt ugye alapvetően az emberekről van szó, ugye ahhoz, hogy létezzünk, fogyasztanunk kell, tehát élelmiszerre van szükségünk, tiszta vízre van szükségünk, oxigénre van szükségünk, és energiára, ugye mert a gyakorlatilag a legnagyobb mennyiségünkre fogyasztunk, az energia. Tehát itt tartunk most ott, abban a helyzetben, hogy az egy év alatt az ember jelenleg, az emberiség sokkal többet fogyaszt el, alapvetően itt az energia részével, mint amennyit a Föld saját maga elő tud állítani. Ez a különbség az alapvetően az, amit elveszünk a múltból, mint egy fosszíliaként elraktározódott, hogy ezek a klasszikusak, a kőolaj, földgáz, szén, és mint elégetjük, felhasználjuk, illetve elvesszük abból a meglévő biomasszából, élővilágból, erdőkivágása például, vizes élőjek felszámol most is, ami a továbbiakban ezt elő tudná állítani. Tehát a lényeg az, nagyon leegyszerűsítünk természetesen, hogy sokkal többet fogyaszt el manapság a Föld emberiség, mint amennyit a Föld ténylegesen abban az évben meg tud termelni.
1: A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit, hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa. Az egyetem közleménye szerint nagy melegben a szervezet fokozott stressznek van kitéve, ami befolyásolhatja a hormon háztartás működését is. Fehér Boglár a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa ismertette. Előfordulhat szabálytalan vérzés, elmaradhat az ovuláció, emiatt késhet a menstruáció, a kimaradó ovuláció pedig később erősebb és fájdalmasabb vérzést is eredményezhet. A közlemény szerint a hőség okozta a kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok, köztük a nátrium, a kálium és a magnézium pótlása. Kedves hallgatóink, a mai nap híreit Bódis Attilától hallották, köszönöm a figyelmüket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett, napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgetünk a következő percekben Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével, a riporter Jászter Beáta.
2: Megint az extrém meleg napjait éljük, most egy hűvös szobában interjúzunk, behúzva sötétítők, szellőztettünk, kereszthúzat volt, légkondicionáló nem megy, mert környezettudatosak vagyunk. Géczi Istvánnal, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével beszélgetek. Nagyon sokszor hallottuk az elmúlt időszakban azt, hogy hőkupola. De mi az, hogy hőkupola, és idén nyáron ez már a második?
3: Köszönöm a lehetőséget. Ez egy szép, nagy, jól hangzó elnevezés. Ugyanis igazából semmi újdonság nincs, csak eddig sose hőkupolaként volt emlegetve, hanem meg nem mondom, hogy az elmúlt években nyári kánikula, rekordhőmérséklet, egyebek. Egy olyan időjárási helyzetről van szó, ami eddig is rendszeresen előfordult, tehát amióta itt az a mérsékelt, ez a földi övezetesség egyebek kialakult, itt a mérsékelt övezetbe, Eurázsiának ezen a részén, ez egy nyaranta, egy rendszeresen visszatérő jelenség. A kérdés mindig az volt, meg hát amit mi is megértünk, hogy alapvetően nem ilyen hosszú távra alakult ki. Ugyanis itt egész egyszerűen arról van szó, időzőbe egyszerűen, hogy a nyári időszakban a kontinens belső részén, ez jelenti alapvetően Kelet-Európát, tehát a mai orosz térségek, Moszkvától a Kaszpi-tengerig, de részben Szibéria, felmelegszik, viszont nagyon száraz, ugye, mert messze van az óceánoktól, és kialakul egy nagy, magas nyomású terület. Tehát amit most Magyarországon felnézünk, kék ég, felhő lényegében sehol, éjjel-nappal lényegében meleg van, mert nincs az, ami ezt innen ki tudnám mondani. Egy nagy, száraz földi terület, talaj ugye szépen feladja. Ez kimondott a nyári jelenség ebben az esetben. Van egy téli változat is, de az egy másik dolog, tehát itt, amikor nagyon kemény teleink vannak, akkor ugyanaz a helyzet alakul ki ott, csak a téli verziója. Ebben párhuzamosan van egy állandó, tehát nem egy évszakosan kialakuló, ilyen magas nyomású terület, az Afrika északkeleti partjai, Azori-szigetek térségében, ahol szintén folyamatosan, nem véletlenül népszerűek azok a szigetek, Azori, Kanári-szigetek, ugye télen, nyáron lehet menni nyaralni, mert szinte sosincs eső, egyebek, borulat, ugyanebből adódik. És a nyári időszakban előfordul, hogy ez a két térség, ez a két magas nyomás, az összekapcsolódik. És kialakul egy ilyen hosszan elnyúló magas nyomású terület. Ez az, ami most Európában megtörtént, hogy Nyugat-Európától kezdve, Közép-Európán keresztül, gyakorlatilag Kelet-Európáig, Ázsia szívéig kialakult egy ilyen magas nyomású rész, ami megakadályozza egész egyszerűen, hogy az esők felhőket, összefüggő csapadékzónákat hozó ciklon ki tudjon alakulni, illetve, bocsánat, ide tudjon jussni, meg kialakulni. Kialakulnak ugye az izlandi térségben mai napjainkban is, csak nehezebben, és északabbra fognak elhaladni, vagy nem is tudnak elhaladni a nyugati szelek által hajtva. És itt annyi, amiben más a helyzetünk, hogy igenis, tehát a földi időjárás, illetve éghajlatváltozás miatt van valószínűleg sokkal hosszabb ideig, és tud kialakulni, akár többszörösen is, ugyanis egész egyszerűen a trópusi, meleg, forró övezet, ami ugye alatt van a Szahara, a sivatag, az tolódik északfele, nyáron ezzel össze tud kapcsolódni, vagy ez is rásegít, és ez biztosítja, hogy egy kicsit hosszabb lesz. Ha ezt próbálnák hosszan elmagyarázni, akkor senki nem hallgatná meg az időjárási jelentésekbe, az, hogy van egy hőkupola, megrekedt a meleg, az úgy megérthető, elfogadható, nagyon meleg van, nagyon izzadni fogunk, készüljünk, hogy jobban veszélyezteti az egészségünket, és le van tudva egy ilyen rövid kifejezéssel. Tehát egyébként egy olyan időjárási, éghajlati helyzet, ami időről időre újra és újra kialakul, a hossza és a hozzá kapcsolódó hőmérséklet az, ami érdekesebb.
2: De borzasztó, amikor kilépünk, szinte úgy nehezedik ránk a forró levegő, hogy még levegőt is alig kapunk, perzseli a bőrünket, a szemünket kiégeti, és emlékszem, hogy azt már megtanultuk tőled, hogy a klímaváltozás az mindig is volt, most inkább a sebességével van a probléma, hogy nagyon gyorsan történik. Itt pedig azt mondod, hogy hőkupola is mindig volt, ennek pedig a lassúsága, vagy a hosszúsága, vagy a tartósága az, ami miatt ilyen kellemetlenül érezzük magunkat.
3: Így van, tehát alapvetően hosszabb idő, Tehát egész egyszerűen, tehát hosszabb időn keresztül is kell kibírni, mert belegondolunk, hogy annak idején saját életünkben is visszagondolunk, ha volt egy nyári hőségnapok, mert akkor úgy volt emlegetve, az tényleg általában az volt, hogy 2-3 napot jelentett, esetleg egy hetet jelentett. És tudtuk, hogy jön a lehűlés, akkor mentem mindenki strandolni, elővette a locsolócsövet, és lezuhanyzott abban az udvaron, meg egész egyszerűen ugye nedvesebb volt a környezetünk, jobban hűtött. Most eleve olyan szituáció vagyunk, igazából május óta érdemi csapadék Magyarországon nem volt. Tehát tudom jó, hogy én gyűjtöm az esővizet, amit csak lehet, összvíz kétszer teltek meg a hordók, rég ki vannak locsolva, gyakorlatilag minden kisülve most, egész egyszerűen, olyan szinten nincs, ugye nem volt csapadék, és azt jelenti, hogy ilyen szinten száraz a levegőnk. Tehát ezért van az, hogy kilépünk, és rögtön sivatagi levegő van. Nagyon alacsony a páratartalom, ugye a bőrünkről, az orrunkból abban a pillanatban vonja el azt a nedvességet, amire, és ezért érezzük ezt a szúrós és bántó gyakorlatilag hőmérsékletet, és ez Magyarország esetében plusz, hogy a Kárpát-medencében ez a levegő még jobban meg tud ragadni. Kitölti, a hegyek körbevesznek minket, amíg nem jön egy kimondottan erős időjárásváltozás, front, akkor ez nem nagyon tudja innen kinyomni. Nálunk még megint mondhatjuk mindig a plusz-plusz, ugye amiről már szó van, hogy kiszárítottuk a Kárpát-medencét. Tehát annak idején a szabályozások egyebek előtt hatalmas területeket állandóan vízborított, csak itt új hely esetén tessék belegondolni, minden alkalommal, amikor tavasszal megvolt a hóolvadás, tavasz jár, Bodrog azért az ártéren kijött, a 37-esig mindenütt víz volt, idén ebből semmi. Ha jól emlékszem, már tavaly évben se. Tehát ugye az egykori kubuk gödröknek a helyében abba áll úgy, ahogy valamennyi víz, egyébként minden száraz. És ez fokozottan érvényes az alföldi egyéb részeken. Tehát nekünk akkor van esélyünk ebbe egy jobb helyzetre, hogyha elkezdenénk minél több helyen visszaadni a területet, hogy ott víz legyen, vízborítás legyen, mert a víz, ahogy párolog, már hűti a levegőt, már elviselhetőbb a klíma a mindennapi élet szempontjából is, ráadás a gazdálkodás. És egy példa még eszembe jutott, hogy nagyon régen, évezredekkel ezelőtt Iránban már megoldották, illetve úgy oldották meg, ugye ott már akkor félsivatagi és sivatagi klímák voltak, hogy a épületekben nagy távolságokról felszín alatt vezették oda a vizet, és a víz az épületeken belül csordogált gyakorlatilag. És ott ebből úgy hűtötték, tehát nem kellett plusz energia ahhoz, hogy légkondi menjen, hanem egész egyszerűen, tehát a víz magába az épületbe. Gondolom, a csobogás még egy plusz megnyugtató is. Másrészt pedig egy olyan tornyokat alakítottak ki, amik úgymond a meleg levegőt kiszippantották a lakásból, a épületekből, a hideg levegő meg értelemszerűen maradt. Tehát ma ezek helyett megy az, hogy légkondi, légkondi, légkondi, holott évezredekkel ezelőtt megvannak azok az építési technológiák, hogy egy-egy épület például hogyan tartható hűvösen a nyári melegbe.
2: Igen, amikor beléptél hozzám ma délelőtt, megdicsértél, hogy milyen jó hűvös van, pedig egy panelnak a harmadik emeletén vagyunk.
3: De rendesen szellőztettél éjszaka. Ugyanezt csinálom én is, gyakorlatilag egész éjszaka ablak ajtótárva nyitva, hogy hűljön, és mihelyt kicsit melegebb van kint, abban a pillanatban zárom ezeket mind vissza be.
2: Így van, nálunk is most zárva van minden, egyedül az északi fronton van nyitva az ablak, mert itt mindig hűvösebb levegő van, ugyanis nagyon jó árnyékban van itt a házunk mögötti tér. Na most azt tapasztaltam, nyilván nem csak én, hanem mások is, hogy a legutóbbi hőkupola után meg egy akkora hideg front jött, hogy olyan hideg volt, hogy fáztunk, elő kellett venni a takarókat. És itt Zemplénben őrülten fújt a szél, ugye egy nagyon szeles vidéken vagyunk.
3: Jól fogom azt mondani, ezt tapasztaltad, de hogyha most visszaemlékszel és megnéznéd, hogy mennyik volt ténylegesen a hőmérsékletek, akkor azt látjuk, hogy nem igazán, mert igazából 20 fok alá nem nagyon ment. De a 35 fokokhoz képest hozzászoktunk már elnézést egy hét alatt, másfél hét alatt, hogy milyen meleg van, ahhoz képest tényleg esett egy pár nap alatt egy 15 Celsius-okat a hőmérséklet, és tényleg úgy érezte az ember, hogy fázik. Ezt én is megtapasztaltam saját bőrömön. Tehát ugyan a lakásban elértem, hogy azért 26-27 felé nem ment a hőmérséklet, amikor kint legmelegebb is volt, és amikor utána lement kint 20 fokra, akkor én is már jobban éreztem a 23-24 fokos lakásban magamat. Tehát itt egész egyszerűen, tehát hogy a szervezetünk ugye normál esetben ezek a változások relatíve lassúak, és akkor szépen lassan le tudjuk követni. Ebből vannak napjainkban az egészségi gondok is, hogy akik idősebbek, és ugye a szervezet már lassabban tudja lereagálni a változást, ezért viselje meg őket, és amikor hirtelen pár nap alatt nagyon felmelegszik a levegő, vagy hirtelen nagyon lehűl. Ha ugye ezeket nem iktatjuk ki légkondi egyebekkel, akkor esélyt megadjuk magunknak, a szervezetünknek, hogy ezt a változást tudjuk követni. És aki egy kicsit ismerős a szaunával, az tudja, hogy a szauna is erről szól. Tehát az északi népek azért alakították ki, hogy egész egyszerűen azzal bármikor tudták a szervezetnek produkálni azt, hogy nagy meleg, nagy hideg, a szervezet megtanult ehhez alkalmazkodni, és ennek megfelelően téli időszakban nagy hidegbe kellett dolgozni, bement a melegekbe, a melegből kiment a nagy hidegbe, értemszerűen nem csupaszom, mint a szaunában, hanem abban a pillanatban a szervezet ezt kulturáltan tudta kezelni. Akihez nincs hozzászokva, annak megjön egy szív probléma, és ott fog melehalni.
2: Biztosan jártál kint terepen az elmúlt napokban. Mennyire viselte meg a természetet ez az extrém meleg, meg ez a nagyon nagy fokú csapadékhiány?
3: Hát ugye azt egyezetben megmondom, hogy most mennyire viselni meg, nem tudjuk, nem lehet előre, mert azért az élővilág jó része valamilyen szinten fel van rá készülve. Tehát a fű kirég, mindenütt látjuk azon van, de neki ott van a gyökérzet, ott a mag, tehát mihely egy kellő mennyiségű csapadékot fog kapni, akkor szépen regenerálódni fog. Az élővilágnak az a része, ami el tud bújni már nézést, az megcsinálja. Avar alá, nedves, nyírkos helyre, és túl fog megint élni. Biztos, hogy van, ami nem tudja egész egyszerűen, mert hogy valószínűleg idén komoly kétértő szaporulat nem nagyon van, mert kiszáradtak a kis pocsolyák, akkor az ebi halaknak esélyük nem volt kifejlődni, békává, és tehát ez kiesik. De ugye mivel nem egy évig élnek, jön egy kellően nedves év, abban a pillanatban tudatállamán regenerálódni. Tehát ezeket fajonként egyebek kell megnézni. Pár évvel ezelőtt ugye volt már egy hasonló, amikor nézzük, hogy ilyenkor nagyon sok helyen az erdő, tölgyek leadották a levelüket. Következő évben még ugyanúgy kihajtottak. Lehet, hogy még az erdészek se tudják pontosan, hogy hány év, amit mit tudom én, a tölgyek el tudnak viselni, és utána esetleg már ők se hajtanak ki. Azt tudom, hogy én is a hírekben rendszeresen találkozok, hogyha így megy, akkor valószínűleg egy emberöltőn belül a bükköseink el fognak tűnni. Ugye a bükkösebbnek hűvösebb, több nedvességgel, és nem bírják úgy a szárazságot. Ezt már előrevetítették a kutatók. De az erdeink nagy része az alapvető azért tölgyerdő. A vizes élőhelyek, amit mondtam, tehát mivel eleve nagyon megfogyaszkoztak, biztos, hogy komoly csapást jelent, de felmérni majd évek múlva fog esetleg látszani. Ha nem állandósul nálunk ez a gyakorlatilag, ami most van egy tényleg sivatagi, félsivatagi klíma, akkor valószínűleg fognak tudni regenerálódni. Ha állandósul, akkor viszont egész egyszer át fog alakulni az élővilágunk.
2: Hát reméljük, hogy az élővilág is, és mi is kibírjuk ezeket a meleg, csapadék hiányos napokat, és hogy az egészségünket sem fogja veszélyeztetni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett, napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgettünk az elmúlt percekben Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével, a riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla a református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Bírák könyve 13. fejezetének válogatott verseiből hallgassuk meg. Volt egy dán nemzetségéből való ember Corából, akinek a neve Manoach volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az úr angyala az asszonynak, és ezt mondta neki: lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, bort vagy más részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél. Akkor Manoach ezt mondta a feleségének: meg fogunk halni, mert Istent láttuk. De a felesége azt mondta neki: ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot. Nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyeneket. A mai világ a hangos sikereket és a nagy neveket ünnepli. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Isten is csak a reflektorfényben állókkal tervez. Sámson anyjának története azonban radikálisan szembe megy ezzel. A Biblia le sem írja a nevét. Egyszerűen úgy hivatkozik rá, Manoach felesége. Ez a névtelen asszony egy sötét korszakban a magány csendjében kapta meg Isten legnagyobb ígéretét. A 19. század végén egy angol kisváros apró gyülekezetében egy idős, beteges asszony élt, akit a környezete szinte alig vett észre. Mozgás korlátozottsága miatt alig tudta elhagyni az otthonát, nevét nem ismerték a híradások. Egy dolgot azonban megtehetett, a szobája csendjében térden állva imádkozott a világért. Éveken át kitartóan könyörgött egy fiatal, lázadó fiúért, akiben senki más nem látott fantáziát. Ez a fiú később teljesen átadta az életét Istennek, és a történelem egyik legnagyobb hatású evangélistája lett. Moodyról van szó, aki emberek millióihoz juttatta el az evangéliumot. Ő felnőttként azt mondta, az én szolgálatom valójában egy névtelen asszony térdein született meg. Ez a mai és a bibliai történet is három egyszerű, mégis mély igazságra tanít bennünket. Először is Isten a háttérben is lát téged. Manoach felesége a gyermektelenség nehéz terhét hordozta, de Isten nem feledkezett meg róla. Ha ma úgy érzed, láthatatlan vagy a világ számára, tudd meg, Isten a csendben is ismer téged, és a legnagyobb hiányodból képes kihozni a legnagyobb áldást. Másodszor a jövő győzelmei a jelen tisztaságában dőlnek el. Az angyal tiszta életet kért az anyától, még a gyermek fogantatása előtt. A környezetünk változása és a jövő áldásai a mi mai személyes döntéseinkkel és megszentelődésünkkel kezdődnek. Harmadszor Isten logikája erősebb a félelemnél. Amikor a férje pánikba esett, az asszony józan hittel emlékeztette őt. Ha meg akart volna ülni az Úr minket, nem fogadta volna el kezünkből az égő áldozatot. Amikor megbénít valami, amikor félelem fog el, amikor krízisben vagy, nézz fel a keresztre. Jézus áldozata már elfogadtatott, érted? Istennek terve van veled. Nem kell híresnek lenned ahhoz, hogy lélegzet elállító légy Isten kezében. Elég, ha hűséges vagy ott, ahova ő helyezett. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes Kék Túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turistaút nyilvántartásában. A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móracz Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás török íjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében továbbra is többnyire derült, vagy gyengén felhős idő valószínű, kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus munkatársaival Budapesten, a Hunren Evolúciótudományi Intézetben dr. Boros Gábor Zoltán tudományos főmunkatárs. De mit is jelent ez pontosan? Hogyan kell ezt a kutatási folyamatot elképzelni?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A rák kialakulásakor egymást érik az evolúcióbiológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan az oroszlánok az évmilliók során egyre erősebbek lesznek, vagy egy növényfaj egyre szárazságtűrőbbé válik. Később, ha egy tumort gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, amelyben hasonlóan a baktériumokban kialakuló antibiotikum rezisztenciához, a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Munkájuk végső célja, hogy ezeknek az evolúciós folyamatoknak a jobb megértése által a daganatos megbetegedéseket hatékonyabban tudják kezelni. A riporter Takács Ádám.
2: A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év százmilliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumorképződéshez vezet. Tehát egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
3: Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
2: Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos. Nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt, de ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
3: Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
2: Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
3: Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor az gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy

a baktériumot. És a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat, és ugyanezt történhet meg, illetve hát történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy bakteriális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. Ugye ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol mondjuk egy maradjunk mondjuk a bakteriális fertőzéseknél. Gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktérium faj, ami betegséget okoz, ezt a baktérium fajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokariota szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi. Máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik. Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz. Olyan szer találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a több sejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi, akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákenni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladattal állnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg az egészséges emberi sejteket. Ez egy nagyságrendileg nehezebb probléma, és gyakorlatilag ugyanebből a keretrendszerből fakad az, hogy a rák az nem egy betegség, mert nagyon sokféleképpen lehet egy egészséges sejtet rákos sejté átalakítani, illetve nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy az eredeti sejt, ami rákos sejté változott, az melyik szervből, melyik szövetből ered. Ezért van az, hogy a rák elleni terápiák, a sikeres terápiák is, illetve a nagy előrelépések, amikről olvashatunk az újságokban hetente, havonta, ezek majdnem néhány kivételtől eltekintve, ezek szinte mindig nagyon specifikus eredmények. Egy bizonyos rákfajtának, egy bizonyos altípusán belül, egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiájáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben, nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák, azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer

0: hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
1: Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
0: Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtózatosan hasznos, és rengeteg egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni. Emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolásához egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldalon, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserébe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal, ez tipikusan ugye kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petricsészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár a petricsészében, ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot kialakító, a rákot létrehozó mutációkat. Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára. A technológia, amit itt használunk, az gyakorlatilag kettős. Két célunk van. Az első cél az az, hogy ezeket a mutációkat létrehozzuk. Ebben egy hatalmas áttörés volt a sokak által, ha nem is részleteiben, de mint név sokak által ismerősnek hangzott a CRISPR technológia. Ez egy Nobel-díjat is adtak, nem olyan régen. A lényeg ennek az, hogy a korábbinál sokkal, de sokkal hatékonyabban lehet specifikusan géneket kikapcsolni. És a rákot okozó mutációknak egy nagy része az így történik, hogy olyan gének kapcsolódnak ki a tumorban. Ezeknek a feladata a korlátlan osztódásnak a megállítása. Ugye a korlátlan osztódás az egy gyakorlatilag egy evolúciós örökségünk. Minden ma élő élőlény az egy közös őstől származik. Ez a közös ős, ez kezdetben egysejtű volt, mint mondjuk egy baktérium vagy egy élesztő kolóniát, hogyha elképzelünk, és minden egyes sejt úgymond magáért küzd, és a leggyorsabban próbál osztódni, ahogy csak tud. Ez a fajta gyors osztódási potenciál, ez benne van nekünk is minden sejtünkben, csak erre kiépült egy rendszer, hogy a több sejtű élőlényekben, amilyenek mi is vagyunk, mondjuk a tüdő epitéliumomban lévő sejtek, azok ne osztódjanak korlátlanul. Sok gén vesz részt ebben a rendszerben, akiknek mondjuk az a feladata, hogyha egy sejt úgy viselkedne, ahogy neki nem szabad, akkor például öngyilkosságra kényszeríti ezt a sejtet. Na most, ha ezt a gént mi kikapcsoljuk a laboratóriumban, akkor ez elő fogja segíteni azt, hogy az adott sejt, amiben ezt a gént kikapcsoljuk, az egy tumorrá növekedjen. Ez megtörténik a valóságban és a természetben, hogy különböző mutációk által ez a gén kikapcsolódik egy betegben, egy tumorban, és ezáltal a tumor mondjuk gyorsabban tud nőni, nagyobbra tud nőni, jobban tud áttétet képezni. Erre használjuk ezt a CRISPR technológiát, hogy ilyen géneket ki tudjunk kapcsolni, nem csak egyet, hanem akár több százat is.
1: De ugye, ahogy említetted, ez magát a tumor kialakulását és további fejlődését eredményezi. Arra nincsen mondjuk valami megoldás, hogy akár a környező szövetek, amiből táplálkozna ez a rákos sejthalmaz, hogy mondjuk azoknál ezt a gént felerősíteni, vagy akár bebiztosítani, hogy legyen egy gát, és mondjuk ne nagyon tudjon tovább szaporodni, vagy azokból tud táplálkozni is?
0: Igen, ez egy érdekes gondolat. A tumornak a mikrokörnyezete az egy erősen kutatott téma. Tehát gyakorlatilag egy tumor környékén, illetve magában a tumorban sem csak rákos sejtek vannak, és a sejtek azok nem egyedül nőnek, hanem interakcióban vannak. Az, hogy konkrétan a környező sejtekben, tehát a génterápiával küzdeni ezzel, ez sok szempontból nehéz feladat. Ilyen szempontból talán jelenleg szerintem megoldás nincsen, viszont az, hogy a növekedő tumort azt ne csak a rákos sejtekre fókuszálva vegyük figyelembe, hanem a környezetét is figyelembe vegyük. Ez egy nagyon valóságos, egy nagyon fontos kérdés. A laborban ez problémákba tud ütközni. Egy sejtenyészetben tipikusan egyfajta sejteket vizsgálunk. Például a közeljövőben tervezünk kialakítani egy olyan technológiát, meghonosítani a laboratóriumban, ahol már nagyobb kevert sejtpopulációkat tudunk háromdimenzióban vizsgálni, és itt már lehetőség van különböző sejttípusoknak könnyebben össze tudjuk keverni, a természeteshez hasonlóbb környezetet tudunk létrehozni. Amikor élő állatokon, tipikusan egereken vizsgáljuk ezt, ahol ugye ezek mind megvannak. A mi kutatásaink konkrétan ezekbe a kérdésekben még nem mennek bele, de alapvetően igen, tehát alapvetően ez befolyásolja, a tumor környezet az befolyásolja gyakorlatilag minden oldalát a rák progressziónak. Egy egyszerűsített világnézetben viszont azt tudjuk vizsgálni, hogy az adott sejtekben mutációk jönnek létre, a mutációk rákos növekedést okoznak, és már ez önmagában egy olyan nehéz kérdés, hogy néhány mutációnak az összedolgozása végül milyen növekedést fog okozni, hogy még hogyha nem is megyünk bele azokba az ötletekbe, amiket te felvetettél, még akkor is egy meglepően komplex és egy problémával állunk szemben, és olyan kérdésekkel, amikre még mindig nincsenek tökéletes válaszaink.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunren Evolúció Tudományi Intézetének tudományos munkatársával a rák kutatásról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
3: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül egy-másfél órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napi renden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok, szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 000, Győrött és Székesfehérváron 200 000, Pécsett 180 000 forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb 130 000 forintnál húzódott a középérték. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 000 egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 000 élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunren Evolúciótudományi Intézetének tudományos munkatársával, a rák betegségek evolúciós vonatkozásairól. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Alapvetően nagyrészt véletlenszerű folyamatok a mutációk. A rák kialakulásának két oldala van ilyen szempontból. Az egyik oldal az az, hogy maguk a rákot okozó mutációk létrejönnek-e, milyen rátával jönnek létre. A mi kísérleteinkben, amikor ezzel a CRISPR genommérnöki technológiával bevisszük a mutációt, akkor gyakorlatilag ezen átlépünk, hiszen mi hozzuk létre a mutációt adott sejtben, tudjuk, hogy milyen mutációt hozunk létre. Ugye a természetben viszont a rák kialakulásának a gyakorisága, illetve akár egy adott mutációnak a létrejöttének a valószínűsége, azt nagyon befolyásolja az, hogy a mutációs ráta mekkora. Ugye ilyen szempontból sok olyan életmódbeli tanács, például a dohányzásról való leszokás, és ebben tud segíteni, hogy gyakorlatilag a mutációnak a létrejöttének a valószínűségét csökkentjük azzal, hogy effektíve a mutációs rátát csökkentjük. Ha már létrejött a mutáció, vagy mutációk, akkor annak a megértése, hogy ezek viszont milyen hatással járnak, az a második kérdés. És mi gyakorlatilag ezen dolgozunk, létrehozzuk a mutációkat, és utána egy úgynevezett DNS vonalkó technológiával ezeknek a sejteknek az életútját tudjuk követni. Létrehozunk mutációkat, lenti vírussal bevisszük azt az általunk megszerkesztett DNS anyagot, ami két dolgot fog csinálni a sejtben. Egyrészt mutációt hoz részre, olyan specifikus rákot okozó mutációt, ami tumorképződéshez vezet. Másrészt az adott sejtnek a genomjába beilleszt egy úgynevezett DNS vonalkódot, ami igazából egy magasztos név arra, hogy egy viszonylag rövid, véletlenszerű szekvencia. Tehát az ATGC bázisokból áll a DNS, ami talán sokaknak még ismerős a gimnáziumból. Ezek általában egy jól meghatározott sorrendben alkotják a genomot. Amit mi beviszünk DNS-t, annak van egy olyan darabja, ahol ezek véletlenszerűen vannak. Azáltal, hogy véletlenszerűen vannak, azt érjük el, hogy a mi általunk használt mondjuk 10 000 vírusban mindegyikben ezek egészen egyéni szekvenciát fognak alkotni. És a kísérlet végén igazából egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy fogjuk a sejtjeinket, ezt mondjuk akár egy egér tüdőből, akár a petri csészéből vesszük őket, ledaráljuk őket, a DNS-üket kivonjuk, és az egész genomjukból csak ezt a pici DNS darabot fogjuk és megszekvenáljuk. Nyilván itt vannak különböző technikai lépések, de a lényeg az, hogy csak ezt a rövid darabot, hogyha megszekvenáljuk, akkor abból egyrészt megtudjuk, hogy az adott sejtben milyen mutáció volt, azt is megtudjuk a DNS vonalkód segítségével, pontosan melyik tumorból jött az adott sejt, és a sejtek számát is tudjuk, tehát azt is meg tudjuk mondani, hogy mekkora volt a tumor. Mondjuk egy egyszerű kísérletet, ha most meg akarunk tervezni, akkor azt lehet mondani, hogy vegyük 10 olyan gént, ami az emberekben, az emberi tumorokban leggyakrabban kapcsolódik ki rákos tumorokban. Ezeket egyesével üssük ki különböző sejtekben, ezeket hagyjuk nőni, majd ezeket a sejteket kezeljük meg a 10 leggyakrabban használt rákellenes terápiával, és utána ezekből vegyük az adatokat, és látni fogjuk azt egy adott terápiánál, melyek azok a mutációk, amire az adott terápia a legjobban, vagy a legkevésbé működött. Nyilván ez egy nagyon nagy egyszerűsítés, és még nincsen benne az, hogy az adott terápia az hogyan fog hatni az egyéb egészséges sejtekre, a rezisztencia folyamata nincsen benne, tehát hogy ne képzeljesen ki, hogy ebből egy lépésben rögtön olyan eredmény lesz, amit a klinikumban lehet használni, de ez talán érzékelteti azt, hogy ezekkel a technológiákkal viszonylag egyszerűen és viszonylag gyorsan tudunk olyan nagy léptékű méréseket létrehozni, tehát olyan méréseket, amiből sok adatunk lesz, amiből meg tudjuk vizsgálni azt, hogy különböző genotípusú sejtek, tehát olyan sejtek, amiből különböző mutációkat hoztunk létre, hogyan viselkednek akár például egy élő egérnek a tüdejében, vagy hasnyálmirigyében, vagy valamilyen szervében. Ez egy nagyon hasznos módszer, egy nagyon hasznos szerszám arra, hogy korábban elképzelhetetlen lefedettséggel ilyen térképeknek szoktuk hívni, térképeket rajzoljunk arról, hogy a különböző mutációk, illetve akár különböző mutációknak a kombinációja, és az érződik, hogy azért itt már, ahogy itt a dimenziókban egyre feljebb megyünk, ez a tér, amit le kell fedni, egyre nagyobb, és ezért fontos az, hogy olyan módszertanáink legyenek, ahol nem 10, nem 100, hanem akár 1000 vagy sok ezer tumort, sok ezer ilyen sejtpopulációt tudunk lemérni.
3: Hol tart most a kutatás? Vannak konkrét eredmények?
2: Alapvetően ebben az irányban vannak eredményeink, hogy a különböző mutációknak az együttes hatásai, azok nagyon nehezen megjósolhatóak. Ugye ez nem egy egyértelmű probléma, bár evolúcióbiológiában ez régóta ismert. Ezt úgy hívják, hogy genetikai interakció. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha én kikapcsolom A-gént, és megnézem, hogy A-gén kikapcsolása miatt mennyivel nagyobbra nő mondjuk egy tumor. Nézhetnénk akármilyen más hatást is, hogy mondjuk milyen színű lesz a hajam, vagy milyen színezetű lesz a macska. Hogyha A-génnek a hatását megnézzük, A-mutációnak a hatását, és aztán megnézzük B-mutációnak a hatását is külön, tehát az egyik populációban A-gént kapcsoljuk ki, a másikban B-gént, annak is van egy hatása. Ebből a kettőből lehetne egy sejtésünk arra, hogyha egyszerre kapcsoljuk ki A és B-gént, akkor mit fogunk látni? Tehát mondjuk A-génnek a hatása az volt, hogy 10%-kal nagyobb tumorokat látunk azokban a populációkban, ahol az A-gént kikapcsoltuk. B-gént kikapcsoljuk, ott is 10%-kal nagyobb tumorokat látunk. Mit gondolnál, mi történik, hogyha A-gént és B-gént is kikapcsoljuk egy harmadik populációban?
3: Na hát jó kérdés, gondolom, hogy extra nagyobb tumorokat fogunk kapni. Gondolom így laikusként.
2: Igen, én is ezt gondolnám, ezt hívjuk úgy egyébként, hogy egy null modell, egy kezdeti modell, ami megpróbálja megjósolni azt, hogy mit fogunk látni. Tehát hát az egyik 10%, másik 10%, akkor mondjuk azt, hogy 20%, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, egy multiplikatív modell, akkor 21% nagyobb növekedést fogunk kapni. És akkor ehhez képest, amit látunk, az valamennyire meglepő lehet. Nyilván, ha pontosan 20%-ot vagy 21-et kapunk, akkor ez egy kicsit sem meglepő. Ilyenkor mondhatjuk azt, hogy nincsen genetikai interakció. Hogyha ennél nem nagyságrendű rendekkel, csak egy picivel nagyobb vagy kisebbet találunk, az már egy interakció, csak még nem annyira érdekes. A nagyon érdekes akkor lesz, amikor egészen megfordul ennek az irányba. Tehát, hogyha azt találnánk, hogy A és B gént együtt kikapcsolva rosszabbul növekszik a tumor, az egy nagy meglepődést okozna. Ezeknek az ilyen genetikai interakciós térképeknek a feltérképezése, ugye az ezekről való gondolkodás az már nagyon régóta folyik. A kísérletes feltérképezése az néhány évtizede folyik, a rákban való feltérképezése az pedig most történik meg, és nekünk ezzel kapcsolatban vannak eredményeink, és igazából azt találtuk, ami sajnos nem túl bíztató, hogy viszonylag ritkák az ilyen esetek, ahol egészen megfordul ez az irány. Ugye el lehet képzelni, hogyha azt találnánk, hogy van egy mutáció, ami segít a rák kialakulásában, nagyobb tumorokhoz vezet, és ez nem van egy másik, ami pedig ezt a hatást megfordítja, akkor az akár egy gyógyszer terápiának a célpontja is lehetne. Ugye ezeket ilyenkor mi a laborban kiütjük ezeket a géneket, kikapcsoljuk genetikailag. Ugye nagyon sok gyógyszernek a hatásmechanizmusa az, hogy az adott génből létrejövő fehérjének az aktivitását csökkenti, ami gyakorlatilag egy nagyon hasonló hatást okoz. Ezeket úgy is hívják, hogy előjelepisztázis, mert a hatás előjele változik meg, tehát pozitívból negatívba, vagy negatívból pozitívba. Ezeket más evolúciós rendszerekben nagyon gyakran látni. A mi eredményeink azt mutatják, eddig, nyilván ezt bizonyos ráktípusokon néztük meg, hogy itt nagyon ritka. Ezeknek valamennyire érteni véljük az okát, mert a rák az egy nagyon specifikus evolúciós rendszer. Ettől függetlenül ezek új eredmények, és ugye nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy az ennek való megértése, illetve ezeknek a kölcsönhatásoknak a feltérképezése, az fontos lehet abban is, hogy meg tudjuk előre jósolni, hogy a rák progresszió az milyen mutációs útvonalakon tud haladni. Tehát mely mutációk fognak egymás után megtörténni, és milyen sorrendben. Ezt nagyon jó lenne megérteni, és ez bizonyos szempontból az evolúcióbiológiának a szent grálja, hogy az evolúciót, az adaptációt előre tudjuk jelezni. Ebben rákon kívül is ez egy nem véletlenül szent grál, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és igazából nagyon nagy pozitív eredmények nincsenek. De rákbiológiában meg még fontosabb, hiszen itt egy adott az betegségnek a progressziójának a megértése és az előrejelezhetősége az nagyon-nagyon sokat segítene.
3: Egyáltalán a rák, meg ez a fajta sejtosztódás miért különleges, vagy miért érdekes kifejezetten evolúciós szempontból? Hol van ennek a témának az eszenciája? Ami miatt te azt mondtad, hogy márpedig te a rákos sejtekkel szeretnél foglalkozni. Egy olyan környezetben, ahol akármerre fordulsz, evolúciót látsz, fantasztikusabbnál fantasztikusabb növények vannak, úsznak a tengerben, gyönyörű, különleges állatok, az eget is meghódították, különleges fajok, de téged mégis a rákos sejtek foglalkoztatnak. Miért? Mit látsz ebben, ami szerinted, ami téged hajt, ami neked ennyire fontos?
2: Igen, ez egy jó kérdés, és kicsit olyan szempontból nehéz is róla beszélni, hogy ugye egyrészt ez egy szomorú téma, nyilván egy betegségről beszélünk, másrészt meg egy nagyon érdekes téma, aminek a fő motivációja egyébként ez nálam a ráknak az evolúciós aspektusa, egy nagyon érdekes evolúciós modell. Emellett nyilván nem mennék el amellett sem, és nyilván egy plusz motiváció, hogy a rák kutatás az nyilván segíthet embereken, még hogyha több lépésen keresztül is, nem közvetlenül is, de az emberi gyógyászatban fontos tud lenni. De emellett számomra egy nagy motiváció az is, hogy mint egy evolúciós rendszer nagyon különleges. Van ennek több olyan aspektusa is, ami miatt szerintem egészen különleges. Az egyik az, hogy gyakorlatilag a legtöbb evolúciós adaptáció az úgy történik, hogy az adott faj a környezetéhez alkalmazkodik, és mindig az új adaptív lépések, azok egy már viszonylag jól alkalmazkodott háttér egyed, de történik valamilyen változás, amitől még egy kicsit alkalmasabb lesz a túlélésre, a szaporodásra. A rák az ilyen szempontból egy nagyon fura rendszer, mert gyakorlatilag a többsejtűség kialakulásakor, akkor ott kialakul egy olyan munkamegosztás, hogy a testünk sejtjeinek döntő többsége, annak nem feladata a szaporodás, hanem ugyanúgy, mint egy hangyabolyban a dolgozók, saját szaporodásukat, saját osztódásukat háttérbe szorítják a köz érdekében. A köz az nálunk a testünket jelenti, az összes sejtünket, a hangyakolóniában pedig a bojt. Így alakulhat ki a többsejtűség, a sejtjeink csak nagyon kis része, tehát a herékben, a petesejtekben lévő néhány sejt az, akinek megengedett, mint a hangya királynőnek, hogy tovább szaporodjon és osztódjon. Igen, tehát tovább vigye saját magát. És ez a fajta többsejtűségi szerződésnek történik meg a megszegése a rák esetén. Egyébként amennyire én tudom, hangyabolyban is történnek lázadások, ahol a dolgozók elkezdenek osztódni, erről nem tudok sokat, de a rák kialakulásakor gyakorlatilag ez történik, hogy a dolgozó sejtjeink, akinek nem lenne dolga osztódni, ahogy csak bír, azok mégiscsak elkezdenek osztódni, ahogy csak bírnak. Ez azért érdekes, mert tehát amiből kiindul ez az evolúció, az adaptáció, az egy olyan sejt, ami egyáltalán, tehát ha a rák szempontjából nézzük, és abból a szempontból nézzük, hogy a korlátlan osztódás a cél, ugye mondjuk egy egysejtű baktériumnál például ez a cél, az a legsikeresebb evolúciósan, akinek a legtöbb utódja lesz. Nyilván embereknél is, csak embereknél ugye ezt egyet szinten nézzük, de ha sejt szinten nézzük, akkor az erre való optimalizáció eddig nem volt jelen, sőt, hát a fordítottjára való optimalizáció történik, egy adott testi sejt arra van optimalizálva, hogy ne osztódjon, mert nagyon rossz dolgok történnek, ha osztódna. Amikor kialakul a rákbetegség, akkor gyakorlatilag ez fordul meg, és egy ilyen egyáltalán nem jól adaptálódott állapotból elkezdődik egy adaptáció abba az irányba, hogy az a sejt tudjon osztódni. És gyakorlatilag ebből lesz a tumor. És ez egy evolúciósan nagyon izgalmas, és egyébként nagyon fura felállás. Szempontból is különleges a rák, hogy egy teljesen aszexuális rendszer, ami azt jelenti, hogy a populáció növekedésekor nem történik különböző egyedek között genetikai anyagnak a kicserélése, nem történik rekombináció, ugye a legtöbb fajnál, még azoknál a fajoknál is, akik aszexuálisan tudnak osztódni, azért néha vannak szexuális osztódási lépések, a rákban ilyenek nincsenek. Ez olyan szempontból vannak ennek fontos vonatkozásai, hogy a káros negatív mutációkat nagyon nehéz az adott tumorból levetkőzni. És éppen ezért azt is találják az emberek, hogy ezekben a tumorokban nagyon komoly a káros mutációknak a tumorra viszonyított negatív hatása. Én korábban ilyen negatív káros mutációkkal foglalkoztam, még nem a rákbetegségen belül, és ez szerintem egy másik nagyon érdekes kérdés, hogy ezeket a káros mutációk a tumorokban hogyan alakulnak ki, hogyan maradnak fenn, mekkora negatív hatásuk van, hogy esetleg ezeket a negatív hatásokat fel lehetne klinikumban használni, tehát terápiás célból meg lehetne őket specifikusan támadni. Jelen pillanatban ilyen irányban nem kutatunk egyébként, de szerintem ez egy nagyon izgalmas új irány lehetne a csoportnak.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Boros Gábor Zoltánt, a Hunren Evolúciótudományi Intézet tudományos főmunkatársát ismerhették meg, aki a rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus társaival.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győröt és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécset 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az egyszülős központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az egyszülős csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett szárazfű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség 2 helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbérci tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó, parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban Marad című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Konfliktus okok, módok, konfliktuskezelés, ebben a témában beszélgetünk mai műsorunkban Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel.
2: A régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy főzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénert köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, azok a élethelyzetek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben talán időnként mindenki életét képezik, azok az egyet nem értések, azok a konfliktusok, amelyre azért keressük a megoldásokat. És hogy milyen módszereket tudsz erre ajánlani, idáig is eljutunk majd a beszélgetésben, de ha kezdhetjük onnan, hogy mi a legfontosabb egy konfliktus helyzet megoldása kapcsán, hogyan tudjuk beazonosítani esetleg az eredeti okát egy egyet nem értésnek, egy konfliktusnak, hogyha kezdhetjük innen.
2: Igen, a konfliktus az ugye egy rivalizálás egyik formája, amikor összeveszünk valamin, és a saját érdekeinket akarjuk képviselni, és ezt rányomni a másikra. Ez már óvodáskorból jön, ugye, amikor a játékainkért küzdünk meg, az egy nagyon ösztönös küzdési folyamat. Valójában önérvényesítünk, ugye el akarjuk venni, úgy gondoljuk, hogy a miénk. És ebbe az óvodáskorba is ugye megtanulják a gyerekek azt, hogy kell picit önérvényesíteni, hogy kell az akaratukat kifejezni. Ez valamikor sírással, valamikor nevetéssel végződik, és így lesz egy ilyen kis tapasztalati tanulásuk. Ezt követi az iskola, ugye, ahol megint azt a tapasztalatot, ahol az óvoda, az intézmények a szocializáció alapján, tehát a családi szocializáció alapján megtanul, hogy kell ezeket a konfliktusokat kezelni. Ezt elkezdi ugye másolni, és beilleszti az iskola rendszerbe. Ott ugye segítenek a pedagógusok, segít a család, hogy a konfliktusokat be tudja azonosítani, el tudja látni, meg tudja oldani, de azt azért látni kell, hogy sokszor le kell ülni, és meg kell velük beszélni ugye azt, hogy mi a valós oka a konfliktusnak, hogy meddig tart az ő önérvényesítése, hogy átmegy ez agresszivitásba, vagy meg tudja oldani úgy, hogy engedni is tudjon. És ezért nagyon fontos, hogy az okokat nézzük meg, az okokban gondolkodjunk, hogy a gyereknek mi az, ami fontos, mi az az értékrend, ami fontos, mi az a tulajdonság, ami fontos, mondjuk akár egy személyiségben, akár egy viszonyban, hogy szimpatikus neki, ugye a gyermek, akivel konfliktusba keveredik.
1: Mielőtt ezt a gondolatot itt tovább folytatnánk, hogyha még a legkisebbekhez szólunk, hogy abban az életkorban hogy lehet annak a csiráját elültetni a gyermekekben, hogy elfogadóak legyenek, hogy törekedjenek arra, hogy probléma esetén a megoldást keressék.
2: Igen, ebben a korban nagyon sokat másolnak a szülőktől a gyerekek, úgyhogy ha mi egy nagyon jó példát tudunk mutatni, hogy egy adott konfliktussal ugye apa-anya összeveszik, és azt hogy oldják meg, azt tudja szépen másolni. Vagy úgy mondjam el ugye a gyereknek, hogy megértse az ő nyelvezetében, hogy miért veszekedtek mondjuk a kis barátnőjével. Ugye mi volt az oka? Azért, mert elvette, és nem úgy szólt hozzá, vagy azért, mert bántotta is közben, vagy azért, mert csak fontos volt számára, és vele akart játszani. Mert akkor meg tudjuk tanítani a gyermeknek azt is, hogy igen, oda kell adni bizonyos esetekben a játékokat, amikor a másiknak szüksége van rá. Tehát meg tudjuk tanítani azt, hogy ő egy kicsit kívülről lássa magát, vagy lássa azt a másikat, hogy mi neki a fontos. Tehát ez az empátia, tolerancia és az érzékenyítés, ami már felnőtt korban is sokkal nehezebb, de hogyha már az elején erre tudunk egy kicsit figyelni, megbeszélni vele, nyitottak lenni rá, és a gyerek mondja el mindig, hogy mi történt ugye az óvodába, az iskolába,

0: neki szüksége van, azt elkérje, és ha szüksége van rá, akkor megtanuljon a konfliktusokkal bánni, vagy a konfliktusokba belemenni. Mert hogy ugye a konfliktusnak több módja van, több oka is van, és ezt szépen meg tudják tanulni, de példamutatással.
1: És ugye az életkor előre haladtával a konfliktusok okai is változhatnak.
0: Igen, változik is, ugye iskolarendszerben voltunk többen trénerek, akik segítették ugye a diákoknak a konfliktus helyzetek megoldását, vagy az okoknak a keresését, és ugye több ok van náluk, ami nagyon fontos ok, vagy a keresés és a rávilágítás, az az előítélet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hoznak ítéletet a másikról, kinézet, külsőség, ruházkodás, öltözködés, vagy mimika szerint, hogy az arckifejezés szerint, és rögtön ítélkeznek, és ezáltal a kapcsolatuk, a viszonyok másképp alakulnak. Tehát ez viszonynak, bocsánat, hívjuk.
1: Ez milyen életkorra jellemző már a kisiskolásokra is, illetve mennyire tudatos ez?
0: Igen, az elmúlt időkben azért megjelent a kisiskolás korban, úgyhogy szerintem már rögtön első osztályos kortól, ugye az óvodában már kialakul ez a fajta konfliktus a viszonyokból, vagy ugye a kinézetből, most azért inkább ezt az életet éljük, ugye, hogy a külsőség sokkal jobban számít, mint a belsőség, tehát a belső viselkedési forma, vagy az értékrend, ezért már megjelent ugye az alsó tagozatban is, de középiskolában megfokozottan vagy halmozottan jelenik meg, mert ott már olyan különbségek lehetnek értékrendben, ami egyfajta kirekesztséget okoz. Tehát a konfliktusnak ez a fajta oka, ez a viszonyokból adódik, amikor előítéletesek vagyunk, és beskatujázunk valakit, akár egy diákot, akár ugye egy kisgyermeket, és nagyon nehéz kimenni onnan, nem is adjuk meg azt az esélyt, hogy esetleg bevonjuk a másikat a mi világunkba. Tehát összeállunk csapatszinten azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és elkezdik kirekeszteni azt a kis diákot, aki számukra nem abban az értékrendben szerepel. És ezt nagyon, nagyon rossz látni szülőként, ugye, hogy ha hazajön egy gyerek és sír azért, mert nincsenek barátaim, vagy elveszítettem a barátnőmet azért, mert átment egy másik táborba, ugye, egy másik csapatba. Ezen nagyon sokat kell foglalkozni otthon. Erre vannak ugye szakemberek, akár mi trénerek, akár pszichológusok, akár az iskola pszichológusok, akár már milyen szervek, akik tudnak segíteni, de legfőképpen a családban a szülő tud segíteni. Leültetni a gyereket és megkérdezni, hogy mi történt, és mi az oka annak, hogy konfliktusba keveredett. És sokszor azért az jöhet ki, hogy mondjuk egy-egy cipő vagy ruhadarab, amit visel a másik, ha nem teheti meg, ugye, hogy egy nagyobb értékű ruhadarabot vegyen fel, akkor ebből is adódhat egy kirekesztettség. Az értékrendekről muszáj beszélni, és megtanítani a gyerekeknek, hogy nem mindenki tudja megtenni a nagyobb értékű ruhadarabok megvásárlását, viszont annak a gyereknek az értékrendje az akár a művészetbe, a kutatásba, vagy a gondolkodásmódjába, vagy amit ő tanul, vagy nagyon erős benne, abban kell megtalálni a jót benne. Tehát ezt meg kell tanítani felnőttnek, hogy a gyerek úgy gondolkodjon, hogy mindenkinek más az értékrendje, és azt el kell nekünk fogadni. De ezért nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy mi az oka, ugye, egy konfliktusnak.
1: És vegyük észre a gyermeken.
0: Így van, vegyük észre, mert a gyermek ilyenkor...
1: Nem mindig ugye, mondja el szavakkal, gondolom.
0: Így van, tehát ez a lesütött szem, bezárkózottság, bezárja az ajtót, magányos akar lenni, nem kommunikál ugye a családjával, a barátaival, rossz kedvű, nagyon szomorú, és ő már megjöhet az ilyen gyomor problémánk, esetleg megy a hasa, vagy hány ingere van sokszor, vagy étvágytalanság, mert ugye ez bántja, és mindig ilyenkor befelé fordulunk, vagy befelé fordulnak azok, akik ugye kirekesztetnek, érzik magukat, és sajnos lehet ennek nagyobb és súlyosabb tünete is, hogyha nem figyelünk oda. Sajnos az elmúlt, azt lehet mondani, szerintem egy olyan 5-8 és a Covid időszak is ugye sajnos ezt előhozta, hogy jobban bezárkóztak az emberek a társadalomban,

0: kapcsolatok nem tudtak úgy megnyílni, ezért nem tudtak kialakulni jobban a barátság, a baráti viszony, és innentől kezdve mennek a rövid kommunikációk, ugye az egymás megítélése, a nem tetszés kinyilvánítása, mert ez még nagyon erős ennek a generációnak, hogy ugye ami neki nem tetszik, ruházat, viselet, akár külsőség, belsőség, értékrendben, azt ő meg is mondja le, és írja, ugye, és ki is rekeszti azt a szemét, és ez egy bántalmazó kapcsolat gyerekeknél, ez egy nagyon erős kapcsolati rendszer, amit bele kell avatkozni felnőttként vagy fejlesztőként. Tehát segítséget kell nekik adni. Mit tudunk tenni szülőként? Hát vigyük el közösségekbe, menjünk el, sportoljunk, hozzuk össze, mi nagyon sok ilyen utca, tehát ilyen szomszédolásokat csinálunk, összejöveteleket, ugye, ahol a gyerekek együtt tudnak focizni, rajzolnak az aszfaltra krétával. Tehát egy jó hangulatot, egy barátságos hangulatot, egy nyitott hangulatot tudunk kialakítani nekik, ahol tudnak kommunikálni a saját társaikkal. Úgyhogy én, ahol lakom, nagyon jó azt látni, hogy a gyerekek bicikliznek, együtt vannak, fociznak, rajzolnak, átjárnak egymáshoz tanulni. Tehát ebben tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy ez a társas szocializációt azt megéljék, ugye, hogy barátkozzanak egymással megint, és nem csak akár meneküljenek a virtuális világba, egy játékba, ami akár függőséget is okoz, hanem menjenek ki a szabadba, és éljék, amit régen is éltünk, ugye az én generációm, az érte is, hogy sportolási tevékenységgel vagy kirándulással együtt voltunk, együtt töltöttük azt az időt hatékonyan, bántás nélkül.
1: És hogyha már annyira bezárkózott mondjuk egy tinédzser, egy gyermek, hogy nehéz hozzá azt az utat megtalálni, és nagyon határozottan kell fellépni a szülőnek ahhoz, hogy ezek a kimozdulások megtörténjenek, ha már esetleg ehhez sincs kedve, hogy hol van az a határ, vagy meddig lehet ezt idézőjelbe erőltetni, vagy meddig kell ezt hangsúlyozni, hogy elinduljon ezen az úton.
0: Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a gyereknek jobb érzete, jobb kedve, és hogy megoldjuk ezt a problémát, mert én úgy gondolom, hogy minden problémát meg lehet oldani, csak meg kell találni a hozzávezető utat, hogy az neki is jó legyen. Hát eljön majd ez az a kor, amikor ugye a fiúk a lányokba találják meg a társas kapcsolatot, a lányok meg a fiúkba. Ugye ez a szerelmi kapcsolat, akkor lehet, hogy megint egy újult erővel fognak e felé nyitni, de addig, míg ez nem történik meg, addig kell nekünk nagyon sokat segíteni szülőként, vagy pszichológusként, vagy tanárnak jelezni, és abba tudnak segíteni, hogy akkor szakemberek foglalkoznak itt a gyerekkel, vagy egy közösségi térbe. Tehát amit én most láttam, és csináltunk is a trénertársaimmal, hogy egy közösséget alakítottunk ki, és vezettük őket, ugye egy meghatározott modulrendszer szerint, amiben tudtak beszélgetni, kinyílni, önismeretet tanultak, konfliktuskezelést, érzékenyítést, viselkedésmódokat. Megtapasztalták azt, hogy mi az, hogyha őket bántják, ugye, hogyha bántalmazottak lesznek, szituációs gyakorlatokon keresztül ezt ugye feldolgozták. Tehát látták az egyik oldalt, látták a másik oldalt. Csinálnak keret szabályozásokat, ami azt jelenti, hogy a közösségek, ahol vannak, nagyon jó volt ezt látni, hogy meghatározzák, hogy milyen kereteken belül fognak működni. Tehát például egy osztály azt mondja, hogy jó, akkor ezt és ezt kell nekem betartani szabályszerűen ahhoz, hogy egy közösség tagjává váljak. Mi ezt a tréner módszerben nagyon jól tudjuk alkalmazni, de amikor ők fogalmazzák meg a gyerekek, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, vagy a mindennapokban együtt élni, és kialakítják a szabályrendszereiket, azt nagyon jó volt hallani és látni, és egymásnak szólnak is, hogy ezt be kell tartani. Tehát, hogyha valaki mondjuk hogy nem azt a szabályt követi, hogy mondjuk ne bántsd a másikat szóban, vagy ne rekeszd ki ugye a másikat, és megbeszélik, hogy a kirekesztés is az mit jelent, vagy hogy vond be és kérdezd meg, hogy van-e kedve velünk jönni, mondjuk egy sütit enni, akkor ez szépen közösségként formáló ereje van. Tehát ez a szabálykövetés, de a saját szabályunknak a megteremtése. És valójában ezt miért ne lehetne megtenni otthon a családba? Tehát, hogy ha van valami és bánt valami, akkor jelezzük. Ugye lehet ez egy szabály, jelezzük, de milyen módon? Hogy akkor legyen erre egy mondjuk egy kulcsszó, ugye, hogy bármi, hogy szeretet hiány például, és akkor leülünk és megbeszélni. Tehát olyan szabályokat tudok alakítani, vagy hogyha egy másik, tehát hogy a családon belül valaki megemeli a hangját, és mondjuk agresszívebben beszél, akkor legyen ebbe egy fék, ugye, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó anya, olyan vagy leírószerűen, mint a Spanyolországban a bika viadalon a vika. Ugye? És amikor így leírja a gyerek, hogy milyennek lát engem, akkor egy kis ilyen tükröt kapok, és azt mondom, hogy hoha, akkor vissza kell magam fogni. Tehát ezek egy olyan pici fékrendszerek, hogy magunknak is tükröt adjon a gyerek, hogy mikor vagyok mérges, mikor vagyok szomorú, mikor vagyok boldog. Tehát, hogy adjon tükröt, ez leíró jelleggel, ez nagyon jól megfogalmazható. Úgyhogy vannak megoldások a családon belül, mint például ez a közös szabály megalkotása és betartása, és természetesen minden évben lehet új szabályokat tartani, vagy bekapcsolni, mert ha van egy párkapcsolat ugye a gyereknek, akkor megint új szabályok jönnek be, amit érdemes közösen megalkotni. Tehát ennek a közös megalkotása lényege, nem az a lényeg, hogy anya kitalálja, hogy milyen szabályokban működünk, vagy apa kitalálja, hanem hogy közösen a család minden egyes tagja írja fel, hogy mi alapján akar működni a család, hogy egy összetartó ereje legyen. És mivel ezt megalkottuk, és jó példát mutatunk vele, és ez hatékonyan tud működni, ezt ugyanúgy át tudjuk ültetni a mindennapokba, egy iskolarendszerbe, vagy a barátoknál. Tehát én azt látom, hogy például egy gyerekemnél már nagyon hamar megtanítottam ugye neki a személyiségtípusokat, a viselkedésmódokat, azt mondani, hogy meg 9 évesen nagyon tudta alkalmazni is, meg a konfliktuskezelési okokat és a módokat. És ő képes már felismerni az okokat, és hogyha van egy konfliktus helyzet, akkor közé állni a két gyerek közé, és elmondani, hogy na jó, akkor meghallgatlak téged is, a te álláspontod, az ő álláspontja, és akkor most beszéljétek meg, tehát megkeresi a problémát, és megbeszélteti ugye a gyerekekkel, hogy mi a problémának az oka, és hogyan tudják ezt megoldani. Na most, hogyha ezt jól működik, és látják a gyerekek, hogy ez jól tud működni, akkor ezt ugye ők haza tudják vinni, otthon is tudják alkalmazni, valamint a szülők is tudják alkalmazni munkahelyen. Mert valljuk őszintén, a szülőknek a munkahelyen is vannak ugyanilyen problémáik, csak nem biztos, hogy meg tudják ezt oldani, mert nem tudják, hogy mi a konfliktusnak az oka, vagy milyen megoldási módokat alkalmazunk.
1: Hamarosan ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban maradt című magazin műsorunk mai vendége Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő tréner, és Andrea olyan szavakat, vagy olyan kifejezést mondtál itt műsorunk első részében, hogy konfliktus okok és módok. Ugye már okról beszéltünk, hogyha még ennek a sorát folytatnád, hogy ilyen okokra vezethetőek vissza még a konfliktusok.
2: Igen, ugye a konfliktus oka, az a viszonyokra utaltunk az első részben, hogy ott jönnek a viszonyokba az előítéletek, és hogy tetszik nekem a másik, vagy nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus, és ide kerülhet még a félreértés, hogy ugye félreértjük egymást, ez is ide tartozik, és van nekünk olyan konfliktusokunk, hogy információ áramlásból adódó, információ hiányból adódó, vagy ha nagyon-nagyon sok az információ, tehát vagy kevés az információnk. Ebből van a második legtöbb konfliktusunk. Van olyan konfliktusok, ami az értékrendszerrel kapcsolatos, és az érdekrendszerrel, tehát érdekünk, ezek is eltérő érdekek lehetnek, és eltérő értékek lehetnek. Az értékrendszerből ugye mi az, ami igazságos vagy igazságtalan, ezt mindig mindenkinek más az értékrendje, ezt kérdésekkel meg lehet kérdezni, ugye egymástól. Az érdek az megint csak egyfajta ok a konfliktusnak, hogy milyen érdek hajt minket. Ez lehet anyagi, vagy elismerési, vagy dologi, vagy fajtái. Tehát több oka van, és van a strukturális ok, ami egy picit a döntési mechanizmust veszi figyelembe, hogy ki fogja a végső döntést elhozni. Tehát például egy gyermeknél ugye a döntés az a szülő a döntése, vagy egy munkahelyen, ugye a munkavállalónál a vezető a döntési része, vagy a mindennapokban pedig mondjuk egy szabályozás, akár egy cipővásárlás, amikor vissza akarjuk vinni a cipőt, akkor is meg van szabályozva, ugye, hogy ha 3 napon belül akkor mi történik, vagy ha 3 napon túl, ha visszaviszek egy cipőt, akkor mi történik, és attól a szabályok mondják meg azt, hogy milyen döntési mechanizmusaink lesznek. De a diákoknál, a gyerekeknél inkább a viszony, ami okozhat, vagy az információ, hogy vagy kevés az információ, vagy sok az információ, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ha kevés az információ, akkor az információ azt nem kérik, hanem itt megint bejön egy előítélet, vagy ha sok az információ, akkor ezt nem biztos, hogy tudja rendszerezni a gyerek. De inkább tényleg itt a viszonynál állnék meg, hogy az előítélet, el, amit ugye kifejtettünk az előbb. Most van 5 oka és 5 módja is a konfliktusnak. Ugye egyrészt versenyezhetünk egymással, a versengés, az egészséges versengés, ez a konfliktus helyzetben az jó lehet, mert benne van az önérvényesítésünk, ami azt jelenti, hogy a saját elképzelésemet mondom el ugye a másiknak. Ez egy versenyhelyzetet okoz. Mondom, az egészséges az jó. A nem egészséges, az már lehet, hogy egy diáknál az igazgatói szobába kötünk ki, mert akkor ott már lehet, hogy előjönnek egy agresszivitás vagy egy bántási módok. Ugye a felnőtt korban a versengés, az erős versengésnek, én azt szoktam mondani, hogy jogi következménye van. Jó? De az egészséges versengésnek, hogyha igazunk van, akkor meggyőző erővel tudjuk az érdekeinket önérvényesíteni. Tehát a versengésről dióhéjban csak annyi, hogyha önérvényesítek, de nem együttműködök. Tehát az van, amit én szeretnék. Valójában ez az önérvényesítési forma. Van a probléma megoldás, ami a konfliktus kezelésben az egyik leghatékonyabb módja, mert abban benne van az önérvényesítés, és benne van az együttműködés is. Viszont feltárjuk a probléma okát. Ugye az előző példa volt a gyerekemnek az a példa, hogy az egyiket is meghallgatom, a másikat is meghallgatom, megnézem a probléma gyökerét, és találok rá megoldást, de azt kimondatom mind a két féllel a megoldás, hogy mi lesz a hosszú távú folyamata. A probléma megoldásban az önérvényesítés, tehát és az együttműködés benne van, és ha van egy probléma, akkor már, ha megtalálom a gyökér okot, akkor meg is tudom ezt oldani, és nem tér vissza az a probléma. Tehát ez a leghatékonyabb módja a konfliktus kezelésnek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy kompromisszumot kötök, A kompromisszum az önérvényesítés, együttműködés is, de nem tárja fel a valós problémát, hanem csak átmenetet képez egy ilyen te is engedsz, én is engedek. Ugye? Kibékülünk akkor, ha te is engedsz, meg én is engedek. Ugye, hogy nem foglak bántani, te pedig beveszel ugye a csapatba, vagy visszajövök a csapatba. És akkor egy kompromisszumos döntést hoztunk. Ez is egy jó megoldás, de még mindig nem az okokat oldottuk meg közvetlenül, hanem adok-kapok alapon működik a kompromisszumkeresés. Van az elkerülés, ugye ez a negyedik, amikor egy konfliktusba keveredek, és elkerülöm. Az elkerülésben nem önérvényesítek, és nem együttműködök. Tehát teljesen kivonulok ebből a szerepkörből, nem akarok vele foglalkozni, gondolati szinten sem.
1: Erre szokták talán azt használni, hogy valaki nem szeret konfrontálódni?
2: Igen, igen.
1: És
2: igen.
1: Inkább alkalmazkodik.
2: Az alkalmazkodás lesz az ötödik, tehát hogy ott már benne van, nincs önérvényesítés, de alkalmazkodás, az együttműködés megvan. Ha jó az élvrendszer, akkor elfogadjuk, ugye alkalmazkodok a másikhoz. Az elkerülés az egy menekülési útvonal, nem akarok vele foglalkozni, azért az embereknek a nagy többsége inkább konfliktus kerülésnek az elkerülési formáját választja, azért mert nem akar ugye konfrontálódni. De ezzel az a gond, hogy hosszú távon, hogyha ezt csináljuk, akkor befelé fordulunk, megint csak ez elmegy ugye megint a gyomor problémára, vagy szív problémára, mert nem tudunk önérvényesíteni, nem tudjuk elmondani a gondolatainkat, az érzéseinket, a véleményünket, és egyszerűen haragként bennünk marad. Tehát én azt szoktam mondani így diákoknál is, és felnőtteknél is, hogy az önérvényesítést azt meg kell tanulnunk, de az önérvényesítés az meg az önbizalommal jár együtt is, az önfejlesztéssel. Tehát, hogyha magammal rendben vagyok, akkor ugye tudok önérvényesíteni, mert az elképzelésemet elmondom a másiknak. Ha nem vagyok magammal rendben, akkor inkább kihátrálok mindenből. Úgyhogy ezért, mikor tanítjuk a konfliktuskezelési módokat, akkor mindig az első körben az önismeretet tanítjuk, tehát, hogy rendben legyünk önismereti szinten, tudjuk, hogy mi a erősségünk és mi a fejlesztendő területünk. Úgyhogy visszatérve az elkerülésre, ez hosszú távon nem egy hatékony forma, mert egy picit úgy fogjuk érezni magunkat, mindig alul maradtunk. Ugye egy konfliktusban sokszor nem csak nyerő-nyerő helyzet van, hanem nyerő-vesztő-vesztő-nyerő helyzet is, de valójában meg kell tanulnunk tanulni belőle. Mert pozitívat ki tudunk venni egy konfliktus helyzetből, mert hogyha mondjuk jó az élvrendszerünk, a meggyőződésünk, és kiállunk az véleményünkért, akkor ezt sikerként tudjuk majd utána elkönyvelni, ami hat ugye az önismeretünkre. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki elkerül, az próbálja meg a probléma megoldást alkalmazni, és tegyen fel olyan kérdéseket, ami megoldja a problémát. Tehát, hogy alapjában biztos csak ennyit kell kérdezünk, hogy mi a probléma? Mi az oka? Ugye? Mi az oka annak, hogy szomorú vagy? Vagy mi az oka annak, hogy te most bezártad az ajtót, és bezárkóztál a szobádba? Megbántottak az iskolába? Vagy én bántottalak meg? Mert hogy kezdhetjük saját magunkkal. Jó, tehát ugye tanítsuk meg otthon, hogyha én is elkerülöm, ugye mindig egy konfliktust apával, hogy apa-anya otthon elkerüli a konfliktust, akkor a gyerek ezt példaként látja és példaként viszi. De ha azt tanulja meg, hogy megkérdezi otthon anya-apától, hogy mi a probléma, mi volt most bent, mi az, ami zaklat, miért vagy ilyen feszült, és elkezdünk róla beszélni, akkor a gyerek ezt fogja látni, és ezt fogja másolni. És legközelebb ő is el fogja mondani, hogy mi a probléma, és arra találjunk egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a problémába a gyereket és a apát se, hanem beszéljük meg, hogy mi erre a megoldás. Ugye, hogy tudom megnyugtatni, és hogy tudom a megoldást kitalálni, közösen kitalálni, hogy az jó legyen, hogy megoldjuk a problémát. Tehát valójában a megoldásra való törekvést kell még hozzátenni, hogy közösen oldjuk meg azt a okot, problémát, konfliktust, és mikor megoldottuk, akkor csináljunk egy intézkedési tervet, ugye egy folyamatot, hogy hogyan fogom ezt megoldani, és számoljak be ugyanúgy. Tehát beszélgessünk erről megint, hogy sikerült megoldani, rendben voltál, megnyugodtál, megoldódott a probléma, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen. és ugyanezt fogja bevinni az iskola rendszerbe, vagy az óvodába a gyerek, az iskolába, és felnőtt korba meg a munkahelyre. És ugye van még egy utolsó ugye okunk, az az alkalmazkodás, mert ez se könnyű megtanulni, ugye, hogy a másiknak a meggyőződését, az évrendszerét elfogadni. Mert valójában az is egy alkalmazkodás, ugye nem önérvényesítek, és nem mondom el az én véleményemet, de a másikét meghallgatom, és hogyha jó, akkor elfogadom. Ez az alkalmazkodás, tehát itt ugye együttműködés van. Milyen helyzetek vannak, amikor jó tényleg az érvrendszer, és azt mondja, hogy a gyermek, hogy ugye csak az édesanyám, édesapám dolgozik 12 órát, és nem tudja nekem megvenni csak értékrendben ezt az összegű cipőt, mert nekünk van egy értékünk otthon, hogy milyen értékbe veszünk ruhát és cipőt magunknak, akkor én így fogok és ebbe fogok járni. És nekünk fontosabb az, hogy jó hangulatban és otthon mindent meg tudunk beszélni. El tudod ezt fogadni? És akkor visszakérdez a gyerek, és lehet, hogy el fogja tudni fogadni majd a másik, ugye, hogy megtanulta azt, vagy meglátja azt, hogy nálunk nagyon jó a hangulat, mikor eljön, ugye a kis barátnő, tudnak együtt főzni, édesapa, édesanyja, vagy a barátnője, apukája, anyukája odaül az asztalhoz, és hányszor én is megkapom, hogy de jó nálunk lenni, mert mindenki itt ül, és beszélgetünk, tehát ez egy valós példa, hogy beszélgetünk, és együtt készítünk mondjuk ételt, és közben pedig beszélgetünk, hogy mi történt. Ugye az napot feldolgozzuk, meg átéljük. Tehát, hogyha ezt be tudjuk vezetni a családba, akkor ezt jól tud működni, és megtanulja a gyerek azt, hogy hogyan tudok én alkalmazkodni, elfogadni a másiknak a véleményét, hogyha megfelelő vagy az évrendszerét. Tehát, hogy összefoglalva, ez az öt módja, ugye ez a versengés, a probléma megoldás, a kompromisszumkeresés, az elkerülés és az alkalmazkodás. És nem mindegyikben vagyunk benne mi magunk önérvényesítéssel, ugye? Mert csak ebből háromba vagyunk benne, a másik kettő, abba pedig az együttműködés, de az elkerülésben nem is vagyunk benne egyáltalán, se együttműködéssel, se önérvényesítéssel. Tehát, hogyha elméleti síkon nézem, akkor a konfliktus kezelésnek az elkerülési formája az, hogyha folyamatosan elkerülünk, az nem hatékony forma. Tehát jobb váltani, és magunkba elkezdeni a kompromisszum felé menni, vagy a probléma megoldás felé menni. Ezeket kérdésekkel lehet szépen elindítani, és megtanítani, és megtanulni. Tehát a kompromisszumot tehát úgy tudjuk elsajátítani, hogy megkérdezni a gyereket, hogy jó, akkor neked mi a véleményed? Neked mi a véleményed? Mi a legjobb megoldás, ugye? Szépen mérlegelni a megoldásokat, és te is engedjél, és én is engedek. És akkor születik egy megoldás. A problémába pedig kérdéseket feltenni, hogy na mi a gyökérok, a pontos ok, és hogyan tudjuk megoldani, és erre csináljunk egy intézkedési tervet. Ez így elméletben nagyon könnyen hangzik, gyakorlati átültetése sokkal nehezebb. A szülőknek nagyon fontos azt látni, hogy talán egy kicsit kívülről kell magukat látni minden helyzetben, és legyen ott bennük a fejükbe azt, hogy most példát mutatok. Hogy mivel mutatok példát? Azzal, hogy versengek és még felveszek egy agresszív viselkedési formát, vagy azzal, hogy problémát oldok meg, és ezt udvariasan érvényesítéssel oldom meg, egy közepes hanggal, közepes tempóban, ezt úgy hívjuk, hogy asszertív viselkedésbe, egy nyugodt testhelyzettel. És mindegyiket fogja tőlem másolni a gyerek, és amikor konfliktusba keveredünk otthon, akkor nézem meg, hogy a gyerek hogy reagál rá, és valószínű, hogy visszakapom azt a tükröt, amit én mutattam neki.
3: És azért ezekben a helyzetekben is természetes módon a személyiség is megjelenik, hisz például egy otthoni konfliktus helyzet legyen az tényleg egy apró dolog is, de arra is akár a gyermekek is máshogy reagálhatnak itt életkor függvényében is, de azért személyiség függvényében is, és azért vannak olyan gyermekek, akik magukba zárnak sok mindent.
2: Igen, ugye beszélgettünk már erről a személyiségjegyekről, igen. Tehát, hogy az, aki egy kicsit bátortalan, ugye visszafogott, halkabb szavú, az nehezebben fogja nekünk elmondani, vagy konfliktusba keveredni, de valójában nyugodtan csinálhatunk otthon egy szituációs helyzetet. Mi annak idején csináltunk is a gyerekkel, hogy na ezt hogy oldja meg, hogy egy kicsit erősíteni benne az önérvényesítést, és a probléma megoldás felé menjünk. Tehát, hogy nyugodtan csináljunk egy helyzetet, valós helyzetet, vagy modellezzük le azt, amit ugye az iskolában mondjuk ő tapasztalt, és játsszam el szülőként, hogy én vagyok az a gyerek, aki mondjuk hangosan kiabált, vagy elvette a játékát, és hogy reagál rá a gyerek. És ezt tudom otthon szépen fejleszteni, tehát akár egy szituációs gyakorlattal. De van természetesen olyan gyerek, aki ugye határozott, magabiztos, erőteljesebb, ő sokkal jobban fogja választani mondjuk a versengést és az önérvényesítés formákat, nála pedig vissza kell egy kicsit venni. Ugye meg kell tanítani azt, hogy kérdezze meg a másiktól, hogy ő hogy szeretné, ő hogy látja. Tehát, hogy ezt tudjuk szépen összecsiszolni, és ezért valójában mi vagyunk a felelősök, szülők, hogy ezt megtanítsuk neki. Mert ugye a gyermek az a családi szocializáció, az intézményi szocializáció, és majd a munkahelyi szocializáció fog ráhatni. Tehát ezt kell végig kísérnünk a fejlődésében, úgyhogy az alapokat azt nálunk szülőként tanulja meg, akár jó mintákkal is.
3: És azoknak a bántásoknak a megélése és feldolgozása nagyon fontos, hogy azért minél hamarabb megtörténjen, hogy ne rakódjon rá még több. Itt az időfaktort is, ha esetleg behozzuk.
2: Igen, nagyon fontos az, nagyon jól mondtad, hogy ugye a verbális bántalmazás az már nem csak a gyerekeknél van jelen, ugye nagyon erősen, hanem felnőtt korban is a munkahelyen is jelen van. Mert hogy sajnos ezt látjuk sok fórumon, a környezetünkben is, és ez ugyanúgy másolódik, mint máshol, és ezeket a címkéket ragasztjuk a másikra, és sértegetjük ugye egymást, ez nem hasznos, és pont egy gyermeknél, aki ugye ezt benne van, és ezért nehezenben beszélek róla, mert azért nagyon sokat találkozok vele, hogy mit él át egy ilyen bántalmazott gyerek, milyen traumát tud neki okozni, hát nagyon, nagyon fontos, hogy megbeszélje, ugye akár a szülővel, akár pedagógusnak jelezze, akár az iskolába, akár egy pszichológusnak jelezze, mert segítséget kell neki adni. És ezek a címkék, amikor bántalmazunk, vagy minősítünk, mert a címkék és a minősítések vannak jelen, ezt meg kell tanítani otthon, hogy mit okoz akkor, vagy hogyan érezni a gyerek magát, hogyha őt is címkézzük, ugye, vagy őt is minősítik, és érezze át azt, hogy ez milyen. Nagyon sok esetben látom azt, hogy ha nincs kezelve, akkor iskolát váltanak a gyerekek. Tehát az első reakció, hogy anya, nem akarok iskolába menni, nem akarok ide járni, nem akarok ebbe az osztályba járni, nem akarok ebbe a közösséghez tartozni. Tehát ezek már jelek arra vonatkozólag, hogy ott elkezdődött egy kirekesztettség, vagy egy bántás, és mikor azt mondja a gyerek már, hogy váltsunk iskolát, váltsunk csoportot, váltsunk óvodát, akkor ott már nagyobb lesz a baj, ott már kell segítséget kérnem. Úgyhogy látunk erre sok példát. Én azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni gyerek szinten és felnőtt szinten is, mert lehet, hogy otthon anyukát vagy apukát a munkahelyén bántják, és nem tudja ezt feldolgozni, és ugyanezt átadja valamilyen agresszivitással, vagy valamilyen viselkedés formában, akár passzivitásban, hogy nem szólal meg, nem mondja el, belülről örlődik, és ugyanezt látja a gyerek, és ugyanezt fogja másolni. Tehát, hogy sok tényező van ebben, tehát ezért kell nagyon sokat beszélgetnünk a gyerekekkel, meg a felnőtt is nyugodtan beszélje ki magát otthon, tehát beszéljünk erről, mert ez egy nagyon valós probléma, és lehet, hogy azt tudom mondani, hogy nagyon sok családban ez meg is van. Ugye, hogy valakit bántanak verbálisan, erre már különböző szabályok vannak. Ugye az iskola szabályozza, a munkahely szabályozza, az etikai normákkal szabályozzuk, de de még nem merünk visszajelzést adni. Tehát azt kell megtanulnunk, hogy visszajelezzünk a környezetünknek, vagy visszajelezzünk annak, aki bántott. És hogy tudunk visszajelezni neki? Hát csak úgy tudunk visszajelezni, hogyha elmondjuk. És itt jön az az időfaktor, amit ugye az előbb is mondtál, hogyha nem jelzek neki vissza, nem mondom, hogy megbántottál engem, és ez nagyon rosszul esett, mert kirekesztetnek érzem magam, akkor ha ez elmegy 1-2-3 hónapig, akkor mi történik? Hát tényleg egyedül leszek benne. De ha adtam neki egy visszajelzést, hogy rosszul érzem magam, megbántottál, akkor egyrészt lefagynak ilyenkor, tehát akár gyerek, akár felnőtt, mert nem ez a megszokott, ugye, hogy visszajeleznek neki, hogy most megbántottál, és akkor azt is folytathatom tovább így módszertanilag, hogy igen, akkor beszéljük meg, hogy ezt hogy ne csinálj többet. És akkor elkezdünk róla beszélgetni, mert hogy én nem szeretnék bántalmazott lenni. Vagy pedig akkor elmondom, hogy hova fogok ezzel menni. Ugye megyek az osztályfőnökhöz, vagy megyek az igazgató úrhoz, vagy hölgyhöz, vagy megyek és segítséget fogok kérni a szüleimtől. Ugye, tehát, hogy elmondom a folyamatát, hogy mi lesz ennek a folyamata. Tehát ezeket a visszajelzéseket nem tesszük meg, de valójában azért nem tesszük, mert nem tudjuk, hogy hogy kell megtenni. Tehát, hogy a visszajelzés adása, fogadása, az nem egyenlő a kritikával. Ugye, mert a kritika az a haragunk kimutatása, és az a minősítésünk, a visszajelzés az pedig az érzésfeltárás, vagy egy gondolati feltárás, hogy valójában arra a helyzetre mi hogy reagálunk. És minden egyes tréningen azért mi a visszajelzést tanítjuk, mert ez sem mindegy, hogy hogy adunk visszajelzést, és mikor adok visszajelzést egy konfliktus helyzetben, tehát 3 napon belül adjak visszajelzést, ez lehet egy belső szabály, mert akkor még nem mérgesedik el olyan szinten, hogy ez nagyobb problémát okozzon hosszú távon.
1: Hamarosan műsoridőnk végéhez érkezünk, így most arra szeretnélek kérni, hogy az eddig elhangzottakhoz kapcsolódóan egy megerősítő gondolattal zárd ennek a témának a megbeszélését, ami most ugye ennyi időkeretbe fért bele.
2: Igen, a régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy főzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának, és ha ezt tudom alkalmazni a családon belül, és meg tudom tanítani a gyermekemnek, akkor ő tudja ezt a közösségbe vinni, és tudja alkalmazni a közösségbe, és ezt nagyon szépen tud másolódni. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy ha jót csinálunk, akkor ugyanúgy jó tud másolódni, mert ha rosszat csinálunk, akkor a rossz is tud másolódni, de maradjunk a jónál, tehát hogyha jó példát mutatok a gyermekemnek szülőként, vagy a társamnak, akkor ez jó példaként szolgálhat egy intézményrendszerben, vagy a munkahelyen is.
1: Zsigmond Andrea, miskolci kompetencia fejlesztő trénernek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ebben az órában.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
4: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküdt, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napi renden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawatttal csökkentették villamos energia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamos energia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamos energiatermeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen ér, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb legalacsonyabb 215 ezer, Győröt és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécset 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkora szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban akár irányított véradással is segíthetik a vérellátó szolgálatot. A részletekről Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiónknak.
5: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradást szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni a adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kell a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel hát azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap, ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen, hát a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak.
4: A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigénhiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 000 hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföldön. jön. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A MAHAL a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok! Tőkés Zoltán református lelkész vagyok Csengerből. Az ígét a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., valamint 12., 14. verseiben olvasom eképpen. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél szerzője a folytatásban Jézus nagyságát vizsgálja, és hitet tesz amellett, hogy Jézus nagyobb, mint az angyalok, nagyobb, mint Mózes, vagy később nagyobb, mint az ószövetségi áldozatok. E sorban az elsők az angyalok. Az angyalok megjelenése mindenkor Isten jelenlétére utalnak. Feltűnésük a Szentírásban Isten akaratával egyező módon történik, nevük is azt jelenti küldött vagy hírnök. Az ő akaratát közvetítik, üzenetét szóban vagy cselekedetekben tolmácsolják. Párbeszédre készek, megszólalnak és megszólíthatóak. Különös módon csak annak a számára láthatóak, akiket Isten kiválaszt, mint például Elízeus és az ő szolgája Dótán városánál. Ha kell, Isten ítéletét is végrehajtják, mint a szomorú 10. csapásnál Egyiptomban. Különös alakokban is megjelennek, mint a kérubok és a szeráfok. Ám van, hol egyedül teszik a dolgokat, de van, hogy többen is láthatóak, amint a kiválasztottakat megkeresik, mint a 3 látogató Ábrahám sátránál, vagy az angyalok, akik Jákób álmában jelentek meg az égi lajtorján. Jézus születését megelőzően, majd földi útján is elkísérik őt az angyalok. Hírül adják a királyi gyermek érkezését, nyilvános fellépése után pedig szolgálnak neki, mint a kísértés történet végén is. Halála és feltámadása idején is ők, az angyalok a hírvivők, a Jézusról szóló örömhír, a feltámadás hírének átadói. Jelenlétük és személyük kifejezi az események nagyszerű voltát és azt, hogy az emberek csupán meghallani és átadni tudják a hírt. Ám azt befolyásolni, vagy saját erejükből bármit is hozzátenni nem tudnak. Jézus szolgálata és az angyalok szolgálata közt döntő különbség, hogy míg az angyalok Isten akaratát végrehajtani hivatottak, ezzel szemben Jézus az Atya akaratát önként, alázatból fakadóan hajtotta végre. Mert ő nem teremtmény, hanem ő maga is teremtő. Ahogyan ezt Pál apostol leírja a Filippi levél 2. fejezetében, egy korai, ókeresztény hitvallás szövegét idézve. Azaz indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban

is megvolt, a kisteni formában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus szolgai formája az alázatnak, a mentő szeretetnek a jele minden ember számára. Szolgálni jött, ahogy ő mondta, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. Szándéka és cselekedetei kifejezték küldetésének lényegét, hogy megváltsa és elvezesse a világot Isten országának ismeretére. Jézus nagyobb, mint az angyalok. Erről szól a hitvallás folytatása a már idézett efézusi levélből. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nekünk sincs más dolgunk, ma élő keresztényeknek, mint egyszerűen beállni azok sorába, akik áldják és magasztalják megváltó Urunkat alázatáért, értünk való kegyelméért. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy elküldted egyszülött fiad a világba, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd éljünk ennek örömében, reménységében és tapasztalatában ma is.

Túrmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, és az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne! Ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet. Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek. Amerre vezet, bátran mehetek. És mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha étemet. Legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.

0: Öröm álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani Afrikában. Ki is ez a Dugó Dani? Dugó Dani egy aranyos, igaz, kicsit szeleburdi, dugóból készült embergyerek. A dolog úgy kezdődött, hogy egy tágas, szép vidéki házban élt Bandika, akinek nagyon élénk volt a fantáziája. Szeretett kincsek után kutatni, és elképzelni azt, hogy mi minden lesz belőlük. Hát egyszer a padláson régi limlomok között talált egy csomó dugót. Addig ügyeskedett, fúrt, faragott, amíg a sok dugóból, összesen 18-ból, meg egy kis drótból és a kukorica szép szőke hajából formás kis emberkét teremtett, hosszú orral, mosolygó szájacskával. Később Bandika mamája helyre kis öltözetet vart neki, tollas, díszes kalapot akasztott a fejére. Dugó Dani egyszer az udvaron heverészett éppen, amikor Kelep apó a gólya rátalált és felvitte a gólyafészekbe. Kelep anyó bezzeg megörült neki, arra gondolt, hogy ha majd kikölti a fiókáit, milyen jó játszótársra lehetnek a dugó gyerekben. S Dugó Dani a sok szeretettől életre kelt, és jó barátja lett a fiókáknak. Attól kezdve ő is Kelep anyó gyerekei közzé tartozott. Élt abban az udvarban még egy fontos személy, Csupi kutya. Ők ketten Kelep apóval már régen barátságot kötöttek, s Csupi az új jövevényt, Dugó Danit is megszerette, így aztán nagyon vidáman éltek együtt valamennyien ezen az udvaron. Vidáman éltek, de nem békességben, mert Dugó Daninak volt egy rossz szokása, nagyon-nagyon kíváncsi volt, és ez a szokása sok-sok különös kalandba sodorta őt. Ezekről a kalandokról mesélünk most nektek. Első fejezet. Kicsi szomorúság, nagy öröm. Csupi kutya mérgesen futkosott a nagy kertben. Apró fekete orrát mindenüvé bedugta. Izgatottan szaglászott, cimatolt, aztán, mikor nem találta, amit keresett, mérgesen döfködte a sok aranyszínű levelet. Pedig olyan szép volt a kert, hogy csak mosolyogva lehetett nézni. Ősztündér végig táncolt felette, és ahogy táncolt, felhő uszája nagy szelet csapott, s a fütyörésző szél lesodorta a fák aranyszínű, barna, sárga levelét. Csupa színes lomb takarta a pázsitot, az utakat. Igaz, hogy azért a fákon is maradt elég levél. Némelyik dacosan ellentált a szélnek, ősznek, és még egészen zöld lombkoronával integetett. Ha, kicsit korán jött az ősz, mondogatták az emberek. Augusztus végén ritkán látni ennyi sárguló lombot. Vagy talán éppen azért lesz hosszú szép ősz, ki tudja? Talán a lombok tudták, de Csupi kutya igazán nem azért futkosott közöttük, hogy ezt megkérdezze. Itt sincs, meg itt sincs, meg még itten sincs, jaj, sóhajtotta, lihegte, aztán letelepedett pihenni, és apró fekete orrát égnek tartva olyan keservesen vonított, hogy négy óriási pajtása, bundás, lompos, pásztor és mackó, a nagy kert hűséges őrzői ilyetten vágtattak oda hozzá. Eddig ott verekedtek a veranda előtt. Csupikám, kis bajtás, mi bajod? Kérdezték tőle kutyanyelven. Mert nem találom, jaj, sehol se találom, biztosan ellopták. Vonított újra, de hirtelen elhallgatott. Felcsapta két hegyes fülecskéjét. Példáját négy óriási barátja is követte, úgy figyeltek. Az egyik zöld koronájú fa ágai közül valami furcsa hang hallatszott, mintha éhes vagy beteg verép fióka nyöszörgött volna. De mégsem az lehetett, mert Csupi nagyot ugrott, mintha fel akarna repülni a fa ágai közé. Ó, Danikám, jaj, Danikám, csak hogy megtaláltalak, miért nyiválkozz odafenn? Tán kis macska lettél? Mert nem,
1: csak búsulok.
0: És ide le nem tudnál búsulni? Muszáj a fára mászni? Már egészen elkopott a szép fekete orrom, úgy kerestelek.
1: Nem bánom.
0: De nagyon elfáradtam ám.
1: Nem bánom.
0: És haragszok is, mert ha barát vagy, akkor ne bújjál el.
1: Nem bánom.
0: Hát, ha nem bánod, akkor én se bánlak, és elmegyek. Aztán, mikor megpukadtál, akkor se bánom, mert nem is vagy barát, és keresek másikat, na.
2: Csupi mérgeset vakkantott, megfordult, és elindult a ház felé. De nem jutott messzire, mert a nagy fáról valami szélsebesen kúszott le, aztán kettőt ugrott, és elkapta a kutyus szép, kócos farkát.
0: Csupi megállt, de nem nézett hátra. Igazán haragudott.
1: Csupikám, légy szíves, ne haragudj,
2: mondta Dani, és megölelte a kutyus nyakát.
0: Azt hiszitek, tudott a Csupi továbbra is haragudni?
2: Dehogy is tudott. Hamar megnyalogatta Dugó Dani barna képét, aztán nagyot prüszkölt.
0: Bah! Na, Danikám, mondd, sonka lett belőled? Mert olyan finom, sós az arcod.
1: Mert nem, az csak a sírástól van, a sok sírástól.
0: Mi sírtál, Danikám? Jaj, miért?
1: Mert muszáj.
2: Csupi szépen letelepedett, az orrát Dani ölébe fektette, úgy hallgatta. A négy nagy kutya köréjük kuporgott. Ők is szerették Danit, hát érdekelte őket, amit beszélt.
1: Azt gondolod, hogy szívességből sírtam, mert nem is, csak nagyon fájt a szívem, mert megint csak becsapás volt. Nem is gondoltam volna kelepapóról, olyan finom, komoly gólya. Aztán mégis. Emlékszel, Csupikám, azt mondta, hogy erre jönnek, és akkor majd el tudok búcsúzni kelepanyótól, mert nem is láttam egész nyáron, mert mindig itt voltam, és nem is a csavargásból, hanem azért, mert kellett építeni. A sok kis koldus gyerekkel, tudod, de az egy másik történet.
0: És nagyon jól tetted, Danikám, csak azt nem tudom, miért kell ezért sósra pityeregni a képedet.
1: Mert miért? Mert csak néz körül. Mennyi sok sárga levél van már, és akkor mit az ősz is? Biztos hiába várunk, mert már a gólyák régen elröpültek abba az Afrikába, és nem is búcsúztak el is, és nekem rettentően fáj a szívem is.
2: Kelep, kelep, hallatszott valahonnan a levegőből. Csupi elgurult, mert Dani akkorát lökött rajta, mikor felugrott. Aztán hamar talpon termett a kiskutya, és ugrált, ugatott, vonított, majd megbolondult örömében. Dani meg vele örült, mert fenn a levegőben méltóság teljesen kiterjesztett szárnyakkal egész csapat gólyamadár kerengett. Elől hatalmas, öreg gólyaapa vezette őket.
1: Kelep, öreg kelep!
2: Kiabálta Dani, visította Csupi, bömbölte a négy nagy kutya. És nem hiába, kelepanyó élete párjával együtt szépen leereszkedett a pázsitra.
1: No, azért ne cibáld ki minden tollamat örömödbe, Danikám!
2: Mondta az anyó, de neki is könycsurgott végig a szép piros csőrén, és még a főkötője is vére csúszott örömében.
1: De mikor örülök, és milyen rettentően örülök, mert ebbe a nyárba alig láttalak, öreg gólya anyó. És mégis te vagy a legfinomabb gólya néni, és ilyen nincs is több, és még abba az Afrikába is biztos nincs.
3: Hát csak örüljetek, kérem, mondta kelepapó, úgyse soká időzhetünk.
4: Most mindjárt elmentek,
2: konyult le a Dani orra bánatában.
3: Bizony, Dani fiam, mennünk kell. Nem várhatjuk meg, míg igazán megjön az ősz. Így is sok gólyacsapat megelőzött bennünket. Indulni kell, csak éppen látni akartunk még.
2: Dani olyan erősen fogta anyó nyakát, mintha el sem akarná engedni. Hiszen az ő fészképen lakott, anyó melengette, amikor fázott, és anyó nevelte. Míg ilyen helyes kis maszat lett belőle. Anyó is egyre simogatta a szárnyával. A nagy ölelkezésbe egyszer csak beleszólt Csupi kutya is.
0: Nagyon messzi van az Afrika?
2: Kérdezte.
1: Jaj, borzasztó olyan messzi, Csupikám,
2: sóhajtotta Dani.
1: Jönnek sok országok előbb, meg hegyek, meg minden, aztán jön tenger, és az olyan, de olyan nagy, hogy rettentően.
2: Csupi füle is lekonyult. Olyan messzire az ő négy apró lábával sose tudna eljutni. Ráadásul a tengeren nem is lehet sétálgatni.
0: Na de folyton mégse lehetett busulni. Jött Szélkelep, meg a többi ismerős gólya, mert mindegyik látni akarta a pajtásokat.
2: Úgyhogy öreg este lett, és kelepapó fejcsóválva jelentette ki.
3: Ma már nem indulhatunk. Helyezkedjetek el itt a kertben. Dani mondta, hogy lehet, mert ez a kert egy kedves úré. Holnap hajnalban aztán, ahogy felkelt a nap, megyünk.
2: Mindenki nagyon örült a dolognak. Különösen Dani, meg Szélkelep, akik egy bokor alatt erősen súgtak-búgtak. Később Csupi is odasonfordált, és a nagy titkos beszélgetéstől olyan jókedve kerekedett, hogy még a lompos fülét is megmerte cibálni, pedig annak egyik talpa akkora volt, mint az egész Csupi pajtás.
5: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemembe zárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg én Istenem, Jézus véres kegyelmet, mindent jóvá tegyenek. Amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Képeken. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes Kék Túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turista út nyilvántartásában. A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móracz Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás törökíjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak Gály Judit, az Országos Kórház Lelkészi Szolgálat vezetője által szerkesztett könyvről, a Debreceni Nagytemplom turisztikai nyári programjairól, de előtte a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszergyűjtéséről. Az MRS Radírozzuk ki a különbséget akciójában minden nyáron tanszereket gyűjtenek a rászoruló családok gyermekei számára. Tárgyi adományokkal és pénzzel is lehet segíteni a kampányt. Utóbbit az MRS honlapján, bankszámlaszámán és a 1358-as telefonos adományvonalán keresztül is tudják fogadni. A konkrét tárgyakat, iskolaszereket augusztus 10-ig lehet bevinni a szeretett szolgálat irodáiba, központjaiba, emellett pedig áruházi gyűjtéseket is szerveznek augusztusban több városban, köztük Debrecenben is. A támogatottak tekintetében konkrét számot most nem tűztek ki, minél több felajánlás gyűlik, annál több általános és középiskolás diáknak tudnak segíteni. Olá Ilona, Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte a részletekről.
2: Radírozzuk ki a különbséget. Évek óta nem változik a címe, és nem változik a lényege annak az adománygyűjtő akciónak, amit a Magyar Református Szeretett Szolgálat meghirdett a nyári szünidő alatt. Kiknek akarnak, hogyan akarnak segíteni?
3: A Magyar Református Szeretett Szolgálat idén ünnepli fennállásának a 20. évfordulóját, és tulajdonképpen az adventi adománygyűjtések után ez volt az egyik legelső gyűjtés, amit létrehozott annó az alapítvány 2 évtizeddel ezelőtt, hiszen már akkor is látszott és megtapasztaltuk, hogy a családoknak a nyári időszak az rendkívül komoly anyagi nehézséget jelent. Ha belegondolunk, talán önmagában egy-egy toltartó, vagy még talán egy-egy táska is, ha csak egy darabról beszélünk, nem tűnik egy akkora összegnek, hogy azt ne lehetne kigazdálkodni. De ha belegondolunk jobban, hogy például, ha egy család több gyermeket nevel, akkor ez az összeg már is háromszorozódik, négyszereződik, és akik például minimálbérből élnek, vagy egyedülálló szülőként nevelik a gyermekeiket, számukra ez bizony egy szinte megugorhatatlan anyagi kihívást jelent.
2: Főleg, hogy mondjuk egy elsős gyerekről beszélünk, amikor mindenből kell valami új, mert hogy még nincs.
3: Pontosan, most jelenleg a hazai statisztikákat nézve, de akár hát ha bemegyünk egy nagyobb írószerboltba, mi magunk is láthatjuk, hogy egy-egy gyereknek a tanév kezdése az a 40-50 ezer forintot szinte biztosan eléri, és valóban, hogyha valaki első osztályt kezd, vagy éppen középiskolában a 9-et, akkor ez akár még magasabb összeget is jelenthet. És ez is fontos, hogy itt most ugye tárgyakról beszélünk, tanszerekről, táskáról, de hogy megértsük ennek a lelki oldalát is. Amikor egy kis 6-7 éves beül az iskolapadba, és már az első nap azt tapasztalja meg, hogy mindenki másnak milyen gyönyörű szép táskája van, toltartója, rengeteg színes ceruza, filctollak, ő pedig, tegyük fel, ott ül egy-egy reklámszatyorral, és éppen csak pár darab füzet van benne, és egy régi kopott ceruza, már az első napon egy olyan bélyeget süthet rá, egyrészt a társai szemében, másrészt saját lelkében is. Már az első napon azt tapasztalja meg, hogy én itt kevesebb vagyok, nekem nincs az, ami a többieknek. És ez bizony, hát ez kár is lenne tagadni, ez az iskolába járástól igencsak el tudja venni egy kisgyermeknek a kedvét, és ezért szeretnénk segíteni minden évben tanszergyűjtésünkkel, hogy valóban kiradírozzuk ezeket a különbségeket, és ezeknek a gyereknek is adott lehessen az a feltétel, hogy ők is, amikor beülnek az iskolapadba, akkor egy tiszta lappal indulhassanak, ne érezzék azt, hogy ők bármiben is különböznek a többiektől, és ez ad hat nekik aztán egy olyan lendületet, ami akár a tanulmányi eredményekben is megmutatkozik.
2: A valódi esélyegyenlőség ott kezdődik, hogy a tárgyi feltételekben nincs hiány. És a tudás, a tanulás, a tanulási kedv, az csak erre épülhet rá, tehát ha nincs egy füzet, nincs egy toll, nincs egy táska, amiben mindezt bepakoljuk, akkor az bizony már olyan hátrány, amit utána később nagyon nehéz leküzdeni. Radírozzuk ki a különbséget, ez ellen szeretne tenni. Mi a célkitűzés ezen a nyáron? Hány gyereknek szeretnének segíteni? És természetesen, mint mindig most is mondjuk el, mi a módjának, ha mi szeretnénk ehhez hozzájárulni.
3: A szám tekintetében ilyenkor még nehéz megbecsülni, hogy hány diáknak szeretnénk segíteni. Kárpát-medence

0: már nem tudtunk egy teljes értékű tanszercsomagot biztosítani egy-egy családnak, csak kisebb eszközöket.
1: Az is segítség, de akkor még maradt hiány.
0: Az is segítség bizony, de akkor mi is éreztük, hogy azért itt még több ezer forintot rá kell fordítania a családnak is a tanévkezdéshez. Ezért idén most elhatároztuk, hogy nem szeretnénk egy nagy számot belülni, hanem most tényleg úgy állunk hozzá, hogy amit sikerül gyűjteni, mint tárgyi felajánlások, mint pedig pénzügyi felajánlás lévén, abból szeretnénk minél jobban segíteni. És hogyha 1000 gyereknek sikerül, akkor 1000-nek, ha 1200-nak, akkor 1200-nak, de azt szeretnénk, hogy akiknek segítünk, nekik valóban olyan segítséget tudjunk nyújtani, hogy szinte már csak ki kelljen nyitni az iskolának az ajtaját, és ne kelljen a családnak még hozzátenni az anyagiakat.
1: De mindenképpen azért ez az ezres nagyságrend, ez várható vagy remélhető a korábbi tapasztalatok alapján.
0: Igen, azért az ezres nagyságrend az várható, és ugye az is fontos, hogy itt ugye beszélünk hazai támogatott gyerekekről, határon túli támogatott gyerekekről, olyan fiatalokról, kisgyerekekről, akik a felzárkózó településeken élnek, vagy éppen menekültként most hazánkban kezdik meg a tanulmányaikat. Tehát több csoportból tevődnek össze a támogatottak. Így azért úgy gondoljuk, hogy az ezres nagyságrend az egy reális szám, és hát mi is azért imádkozunk, hogy minél nagyobb számot tudjunk majd augusztus végén aztán örömmel közölni akár a hallgatókkal is. Ahogy elhangzott, támogatni kétféleképpen is lehet, ugye tárgyi adományokról is beszéltem, valamint pénzügyi felajánlásról is. Tárgyi adományokat egyrészt augusztus 10-ig fogadunk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon és raktárainkban. Fontos elmondani, hogy az adományozóktól nem várunk egy komplett tanszercsomagot, ha egy táskát vagy éppen egy toltartót, néhány füzetet hoznak be hozzánk, az is nagyon nagy örömmel fogadjuk, hiszen itt valóban érződik, hogy a sok kicsi sokra megy, és ezekből a kis tanszerekből tudjuk aztán megtölteni a táskákat. Az irodáink mellett augusztusban országszerte tartunk áruházi gyűjtéseket is, jellemzően augusztus második hetében 2-3 napra több városban is lehet találkozni a szeretetszolgálat munkatársaival és önkénteseivel is, tehát ott a helyszínen is lehet hozzájárulni tárgyi adománnyal a gyűjtésünkhöz, de ha valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud személyesen felkeresni bennünket, akkor pedig a jól ismert módokon is támogatható pénzügyi felajánlással a gyűjtés. Ezek pedig egyrészt online adományozással az adomány.jobbadni.hu felületünkön keresztül. Itt megtalálható a bankszámlaszámunk is, hogyha valaki a klasszikus átutalást választaná, valamint a nyári időszakban, aki felhívja a 1358-as adományvonalunk számát, azzal 500 forinttal már is hozzájárult a tanszergyűjtésünk eredményéhez.
1: Mindig el szoktuk mondani, mégiscsak itt vagyunk Debrecenben, hogy a civilis város nem szokott kimaradni ezekből az akciókból. Áruházi gyűjtés is lesz, gondolom itt is, illetve van irodája az MRS-nek, ahova várják a felajánlásokat.
0: Így van, a szeretetszolgálat irodájai Debrecenben, a belvárosban Eleány utca 2 szám alatt megtalálható, itt hétköznapokon bármikor tudjuk fogadni az adományokat, és előre is hálásan köszönjük, hogyha valaki felkeres bennünket, és augusztusban itt Debrecenben 4 napon is lehet velünk találkozni a Füredi úton, a Malompark bevásárlóközpont előterében fogunk adománygyűjtést szervezni, augusztus 7-én és 8-án, valamint a következő héten 11-én és 12-én is kint lesznek a munkatársaink és az önkénteseink a Malomparkban, és valóban szükség is van az adományokra, utána augusztus második felében itt Debrecenben kifejezetten nagy munka áll előttünk, hiszen 2 nagyobb adományosztás is vár ránk. Egyrészt augusztus 25-ére szervezzük a Leány utcán, az udvarunkon azoknak a családoknak a támogatását, akik évközben adománykérelemmel fordultak hozzánk, valamint idén Debrecenben rendezik az országos református tanévnyitót, ahol szintén jelen lesz adományaival a református szeretetszolgálat.
1: Ugyancsak mindig el szoktuk mondani, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy olyan adománnyal keressék önöket a felajánlók, amit ők maguk is szívesen használnának. Tehát itt most nem levetett, eldobott szakadt, hol mikra van szükség. Pont az lenne a lényeg, hogy a megajándékozott gyerekek ne érezzék, hogy ez másodkézből való, igaz?
0: Pontosan, ahogy el is hangzott, azért egy nagyon komoly lelki terhet tud az jelenteni egy gyermek számára, hogyha azt látja, hogy ő különbözik az iskolatársaitól, osztálytársaitól, és éppen ezért valóban fontos, hogy a tanszergyűjtés esetén is felhívjuk arra a lakosság, az adományozók figyelmét, hogy lehet használt terméket felajánlani, de csak is akkor, ha valóban jó minőségű és akár még a saját gyermekünk is hordhatná, csak éppen most más színt szeretne, vagy más figurástól tartót választott ki.

0: de amin elromlott a cipzár, amelyik táska kiukat, azt mi sem adjuk jó szívvel tovább, és nem is adjuk, hiszen ha most magunk elé képzeljük azt a 6 évest, aki megkap egy olyan táskát, amin látszik, hogy már hosszú-hosszú évek óta le van használva, nem is lehet behúzni, az ugyanúgy nem jelent örömöt számára. Ezért fontos, hogyha használtat adunk, akkor csak is jó minőségű terméket adományozzunk.
1: És gondoljunk a nagyobbakra is. Azt már mondta, hogy földrajzilag határon innen és határon túl tevődik össze, viszont azt is érdemes hangsúlyoznunk, hogy nem csak a legkisebbeknek van segítségre szüksége. A középiskolás gyerekek ugyanúgy benne vannak a támogatottak körében, az ő esetükben sem kevesebb költség az iskolakezdés, és itt bizony gondoskodnunk kell olyan táskákról is, ami egy 14-16 évesnek is jó lehet, ott már lehet különböző olyan felszerelésekre is gondolni, ami mondjuk általános iskolában még nem kell.
0: Így van, a tanszergyűjtésünknél az a jellemzőbb, hogy a kisiskolásokra szoktak inkább gondolni az adományozók, de valóban a támogatottaknak nagyjából az 1/5-1/6 az középiskolai tanulmányait folytatja vagy kezdi meg szeptembertől, ezért szeretettel várjuk az olyan termékeket, mint például a körző, vonalzó, készlet, számológép, amire egy nagyobb diáknak szüksége lehet, illetve azokat a toltartókat, hátizsákokat, iskolatáskákat, amelyek azért már egy 16-17 éves nagylánynak vagy nagyfiúnak a hátán is jól mutatnak, ők már sokkal egyszerűbb táskát szívesebben a hátukra vesznek, ez is fontos a mentális egészségükhöz és ahhoz, hogy teljes egésznek érezhessék magukat, az önbizalom szempontjából fontos az, hogy szeressék felvenni azt, amiük van, és ezért megköszönjük, hogyha valaki adományozáskor kifejezetten a nagyokra is figyelmet fordít.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Gály Judit, az Országos Kórház Lelkészszolgálat vezetője által szerkesztett könyvről hallhatnak. Július 1-én ünneplik az egészségügyi dolgozókat, ugyanis ezen a napon tartják a Magyar Egészségügy Napját, vagy ahogy nevezik még a Semmelweis napot 1992 óta. A Magyarországi Református Egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak ajándékba, Fellélegzés címmel. A kötetet Gály Judit, az Országos Kórházlelkészi Szolgálat vezetője szerkesztette.
1: Ugye egy kötet született, egy kicsit ilyen lelket erősítő, én úgy, ahogy olvastam, segítségnyújtó, pozitív energiát adni kívánó kötet, amelyet ön szerkesztett, de a kórházlelkész kolléganők vagy kollégák tollából születtek. Mi hívta életre ezt a könyvet?
2: Minden évben valami kis pici jelképes ajándékkal készültünk a kórházi dolgozóknak, és tényleg sokszor megrendítő volt az a tapasztalat, hogy egy köszönöm kártya hogy váltott ki könnyeket, vagy hogy a hűtőmágnes ott van kitéve a kezelőkben, és egy pici áldás van rajta, és bármilyen kis pici dolog, hogy mennyire örömmel fogadták. 2026 az imádság éve, és megfogalmazódott, hogy vajon hogy tudnánk valahogy az imádsággal segíteni. Ennek a kötetnek a címe az lett, hogy Fellélegzés, amire szükség van. Naponta szükség van a léleknek, szüksége van a testnek, és megpróbáltuk tényleg úgy összeállítani ezt a kis könyvet, kórházlelkészek, hogy azokat a területeket megfogalmazni ezekben az imádságokban, amivel szembesül egy-egy kórházi dolgozó a hétköznapokban, a krízisekben, a stresszben, a megfáradásban, az ügyeletekben, a mentősök, amikor hívják őket, és amikor visszaérkeznek, a gyerekosztályon levők mellett, a haldoklók mellett, tehát kimondottan rövid imádságokat fognak találni a dolgozók ebben, amik ezekről a helyzetekről szólnak, még az adminisztrációról is, és a különböző eszközökért való háláról is.
1: Hát végülis mindenkihez szólni kívántak a kötetben.
2: Így van a dolgozók. Remélem, hogy nagyon sokan megkapják, és nagyon sokaknak esetleg ott lesz a köpeny zsebben, vagy ott lesz az asztalukon ez a Fellélegzés ima füzetecske.
1: Hány ilyen imádságot tartalmaz?
2: 20 körül imádság található benne.
1: Mindenki írt egyébként, aki a kerületben dolgozik kórházlelkészként?
2: Nem, egyébként ez egy országos kiadvány. 46 kórházlelkész van jelenleg a Református Egyházon belül. Fél csapat vállalta ezt, hogy megírja, illetve több vállalás is lett volna, de így állt össze egy kórházlelkész találkozón született meg a végleges döntés, ott állítottuk össze a tartalmat, és ott voltak a vállalások is.
1: Szerkesztésben mennyire kellett esetleg javítani, beleszólni, kivenni, újat kérni, tehát hogy voltak-e ilyen nehézségek?
2: Tehát egyrészt a tartalom az összeállt, ott a kórházlelkészek közösen döntöttek erről. A megfogalmazásban benne van ez a sokszínűség, hogy különböző kórházlelkészek, ahogy a saját területükön megélik, egészen másképp éli meg egy gyerekek között szolgáló kollega, vagy egy nagyon sokat haldokló betegekhez érkező kollega. Nagy segítségünkre volt Hajdu Zoltán Levente, aki a Református Egyház missziói szolgálatának a főigazgatója. Ő az imádság évében több kiadvány is megfordult az ő kezében, tőle is kértünk tanácsot, és ő lektorálta ezt a kis füzetecskét. Nyilván volt néhány megfogalmazásbeli javítás is, de nagyon sokat segítettek a kommunikációs osztálynak a vezetője, munkatársak, hogy összeálljon valamiféle egységes keretbe ez a füzet.
1: Hány példányt nyomtattak ki, lehet-e azt mondani?
2: Sajnos az anyagi keretek voltak behatároltak, 2000 példány készült el.
1: Van-e tervben hasonló, nem feltétlenül az imádság évéhez kötődően, hanem tényleg ahhoz kapcsolódva, amit említ is, hogy egy-egy köszönömkártya is sokszor elég ahhoz, hogy fellendítsen valakit, vagy átlendítsen valakit egy-egy holdponton, hogy egy-egy ilyen imádságos füzet, teljesen mindegy, hogy milyen tematikus évben, vagy nem tematikus évben segíthet hasonlóan a dolgozóknak, hogy készüljön egy másik ilyen kötet.
2: Nem tudom, hogy mi lesz a folytatás. Tényleg az előző év tapasztalatai mutatták azt, hogy szükséges, jó, hogy van. Volt egy év, amikor egyszerűen fényképek készültek a különböző osztályokról, különböző tevékenységekről, a kezekről. gyakorlatilag a kezekről, és ebből egy nagy plakátot hoztunk össze, és alatta szintén egy áldás volt. Van, ahol a mai napig kint van, tehát évekkel ezelőtt osztottuk szét ezt a plakátot. Tehát azt látom, hogy jó, jó, hogy van, szükséges, hogy legyen, mert emlékeztet, mert tényleg a lelket erősíti. Hogy mi lesz ennek a folyamata, nem tudom, én magam is már a szolgálat vége felé közeledek, tehát ahogy a kollégák folytatják majd ezt a kezdeményezést.
1: Ugye, ahogy említett, hogy az anyagi keretek most 2000 példányt biztosítottak a kinyomtatásra, megjelenésre, de tervben van-e esetleg, hogy nem csak az egészségügyi dolgozók részére legyen elérhető, mert nyilván egy ilyen imádság segíthet akár egy hozzátartozónak is.
2: Meglátjuk a fogadtatást, meglátjuk, hogy a református egyház hogy reagál erre. Tény, hogy többféle kiadványunk volt már betegeknek, többféle a Covid időszakban kimondottan, abban az időszakban, akik betegágyon feküdtek, vagy mellettük dolgoztak. Amennyiben nyitottság van rá, akkor lehetőség adott persze, hogy ez többek kezébe eljusson.
1: Másfajta, amit itt nagyon sok mindent felsoroltunk, biblióra, imakörör, nagyon sok lehetőséget próbálnak teremteni tényleg arra, hogy a betegek is és a dolgozók is a lelküket kicsit megfrissítsék. Milyen ötletek, próbálkozások vannak még? Nyilván, ahogy a kerületi kórházlelkészek találkoznak, megosztják egymással a tapasztalatoknak, kinél milyen jó gyakorlat vált be. Itt most mit lehet mondani Debrecen területén, mik azok, amik stabilan működő jó gyakorlatok, és van-e esetleg tervben valami újítás?
2: A három intézményben, tehát a klinika és a tagkórházaiban, ami működik a látogatás, az istentiszteletek, csoportos beszélgetések, ez ebből többféle is, több osztályon is. Ez egy állandó, rendszeresen működő napi-heti program. Ezen kívül az ünnepekhez kötődik sokféle programunk, mind a három intézményben. Fiatalok jönnek be, énekelnek, kántálnak, ajándékokat készítenek. Ez tényleg leginkább az ünnepekhez kötődően, de azt látjuk, hogy vannak olyan kórházak, ahol gyülekezetek, mézes kalácsot sütnek, és azt viszik be a betegekhez, vagy dolgozókhoz, amit nyilván ilyenkor úgy kell csomagolni, vagy úgy kell eljuttatni. Itt a kórházban is, nem is régen történt, hogy a zeneművészeti főiskoláról fiatalok jelezték, hogy ők bejönnének énekelni a betegekhez, hogyha lehetséges, egy alkalom keretében, és tényleg lélekemelő volt, amit ők hoztak magukkal. Korábban volt olyan, hogy az egyházi iskolák gyerekei hoztak egy-egy műsort, egy betlehemes játékot, vagy bármilyen műsorral kedveskedtek különböző osztályokon betegeknek. Azt látom, hogy a gyülekezetekben is van lehetőség arra, hogy mozduljanak. Sajnos a Covid után az önkéntes beteglátogatás pont a mi intézményeinkben úgy először az engedélyeket vonták meg, hiszen pont a Covid-ban nem volt rá lehetőség, és utána ez úgy elült. Hála Istennek egyre több kórházban van mozgódás ez ügyben, hogy gyülekezeti tagok, akik kórházakban szeretnének látogatni, felkészítjük őket a kórházlelkész koordinálása alatt, ha engedélyezte a kórház, akkor különböző betegeket látogatnak. Én remélem, hogy Debrecenben is újra beindulhat ez a szolgálat.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Nagy Templom turisztikai nyári programjairól szólunk, ugyanis idén is várja a látogatókat a szerelmes Nagy Templom egészen a virágkarneválig. A Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség nyári programsorozata megújult erre a szezonra. Továbbra is ismertetik a résztvevőkkel a műemléképület történetét, tereit, értékeit, titkait, de mostantól az alkalmakat mindig egy-egy témához igazítják. A keddi rendezvénysort zenés események is kiegészítik a nyár folyamán. Olá Ilona interjújában Kósáné Nagy Máté Nóra, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetője tájékoztatott.
1: A Debreceni Református Nagy Templom, ahogy ezt már sokszor elmondtuk, amellett, hogy a gyülekezet otthon és elsősorban templom, fontos turisztikai célpont és Debrecen ikonikus épülete, amire mindig sokan kíváncsiak. A nyár azonban, ha lehet így fogalmazni, talán még forgalmasabb időszak, mint az év más hónapjai, mert hogy ilyenkor még inkább gondoskodnak arról, hogy érdemes legyen különböző programok miatt is felkeresni a templomot, így lesz ez idén 2026-ban is.
2: Így van, ugye 2026 nyarán folytatjuk a sok éve már, mondhatom azt hálával, hogy sikeresen futó szerelmes Nagy Templom programunkat. Itt talán akik kicsit figyelik a Nagy Templom életét és a Nagy Templom turisztikai életét, egy kicsit már tudják azért, hogy mire kell gondolni, de ahogy mostanában szokás és divatos, egy kicsit mi is újra gondoltuk ezt a koncepciót.
1: Egy kis vérfrissítés.
2: Így van, ugye adott a gyönyörű épület, adottak az építészeti, a helytörténeti kincsek, és nyilván a zene is egy nagyon fontos elem. Viszont ugye már sok éves tapasztalat áll mögöttünk ebben a nyári programban, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit a látogatók igényeihez formáljuk ezt a programot.
1: Mondjuk el az alapokat, mert hogy ugyan több éve fut ez a program, de lehet, hogy valaki nem tudja pontosan, hogy mire kell készülni. Ugye arról van szó, hogy különböző tematika szerint fogadják a látogatókat, és különböző arcait mutatják meg a Nagy Templomnak.
2: Valóban ugye, ami tematika van és ami adott is, az ugye maga a Nagy Templom, mint építészeti kincs, helytörténeti kincs. Ezt is szeretnénk megmutatni az embereknek. Merem állítani, hogy a nyári nagy melegekben az egyik legkellemesebb klíma ilyenkor a templomokban van. Kellemesen hűvös, ugye nem melegednek át olyan gyorsan a falak, úgyhogy igazán kellemes ilyenkor a templomban hűsölni. Tehát egyrészt megmutatjuk azt tárlatvezetések során, hogy miért érdekes ez a hely, mit érdemes megfigyelni, akár egy vezetett templomtúra során. De van egy csodálatos nagy hangszer is, egy több mint 4000 sípos orgona, és bizony a zenei élményt is, hatalmas élményt tud adni az embereknek, úgyhogy orgona koncert elemek is vannak ebben a programban, illetve akik inkább a helytörténeti, a történelmi értékekre kíváncsiak, a számukra vezetett tematikus templomtúrákat is tartunk. És ami az újdonság ebben az évben, az elsősorban az, hogy minden programunkat délutáni, majdnem mondhatnám azt esti időpontra tettük. Keddestéken szeretettel várjuk a látogatókat, úgyhogy amire lehet ilyenkor számítani, ugye van, aki inkább szereti alaposabban megismerni akár egy másfél óra keretben is a helyet, számukra vannak vezetett tárlatvezetések, tematikus templomtúrák, de arra is lesz lehetőség, hogy valaki önállóan járja be a templomot, és mindig valami plusz program elemmel készülünk. Például lesz egy olyan este, a július első alkalma például a tűz tematikára épül, ugye számos ponton kapcsolódik a Nagy Templom, mint helyszín és a tűzhöz, ugye több alkalommal leégtek a korábban ott álló templomok szakrális helyszínek, de lehet, hogy nem mindenki számára ismert, hogy például az üvegpiramis, ami ott van közvetlenül a Nagy Templom mellett, vagy a 11. emeleti toronyban milyen kiállítás van, ami egyébként éppen a tűz tematikához kapcsolódik.
1: Akkor, ha jól értem, az egyik változás vagy újítás ebben a szezonban az lesz, hogy későbbre tették a kezdés időpontját, gondolom, tanulva abból, hogy egyre melegebbek a nyári nappalok, úgyhogy talán kellemesebb délután vagy este túrázni a templomban. A másik pedig, hogy mindig egy-egy tematika, egy-egy konkrét vezérfonál az, ami meghatározza az alkalmaknak a mondani valóját.
2: Pontosan. Egyrészt nem biztos, hogy déli 12-kor ebben a nagy nyári melegben kedvünk van elindulni akár egy koncertre, lehet, hogy sokkal kellemesebb ezt mondjuk este 7 óra körül megtenni. És lesz tematikánk például a tűz témájában, tematikájában, vagy ugye az is lehet, hogy kevéssé ismert, hogy Magyarország legnagyobb református harangja is a Nagy Templomban lakik, úgyhogy bizony a Rákóczi Vénharangja címmel lesz egy tematikus harangtúránk is. Illetve a gyülekezet történetére is építettünk egy alkalmat, ugye a földszinti templom térben van egy gyülekezet történeti kiállítás is, ugye több mint 200 éves az épület, és egy nagyon szép tény az, hogy több mint 200 éve élő gyülekezete is van, tehát vasárnaponként a Nagy Templom istentiszteleti helyszín, és nagyon sok tárgyi és történeti emlék is kapcsolódik ez a 200 éves történethez, például egy eredeti vizsai biblia, vagy a debreceni oszlopos kannák, amik igazán unikálisak itt városunkban, úgyhogy ezekről is beszélünk majd azoknak, akik hozzánk érkeznek. De a nagy templom bora is ugye egy nagyon jó minőség és egy nagyon jó lehetőséget ad.
1: Kuriózumnak számít templom szempontjából.
2: Így van, abszolút. Úgyhogy a nagy templom két tornya között 40 méter magasról valami csodálatos dolog nézni a naplementét. Én már többször láttam, de nem tudom megunni. És hogyha mindehhez még hűvös bort vagy szőlőlevet is kínálunk, akkor az talán még szebb lehet.
1: Ez minden programnak kísérője lesz, vagy erre külön alkalmat szerveznek, hogy mondta, hogy tematizálják most a programokat?
2: Ugye minden héten más tematika lesz, és vannak olyan esténk, amikor majd konkrétan ez a borkóstolóval egybekötött tárlatvezetés lesz, ez minden felületen is konkrétan jelezve lesz, hogy ez milyen tematikára épül, tehát nem minden este, de több alkalom lesz olyan is, amikor akár bort is lehet kóstolni.
1: És hogyan kapcsolódik be a zene, mint élmény?
2: Ugye az orgona, az a csodálatos, grandiózus orgona, ami a nagy templomban van. Hát az is hatalmas élményt tud adni. Itt Debrecenben, a nagy templomban, illetve a városunkban is több kiváló orgonista van, és felkértük őket arra, hogy azért a szakértők beszéljenek egy kicsit erről a hangszerről, de nyilván turisták, látogatók számára is befogadható módon, illetve hogy ennek a hangszernek meg tudjuk mutatni a színeit, klasszikus dallamok, könnyedebb dallamok is fel fognak csendülni, és valami egyedülálló akusztikája van a templomnak, amikor megszólal a nagy orgona, úgyhogy erre is szeretettel várjuk az érdeklődőket a hangszer királynőjének a koncertjére, az orgona koncertjeinkre. Ezek is egy-egy este fognak megjelenni, ezt is mindig feltüntetjük majd a hirdetéseink során.
1: Akkor tehát most a Szerelmes Nagy Templom sorozat főnapja a kedd, erre készülünk.
2: Így van, egészen a virágkarneválig tart ez a program sorozat, a kedd esténként lehet erre számítani, de teszek hozzá még egy plusz elemet is, ugyanis szintén a virágkarneválig zenés esténk is lesznek, hogy mire kell itt gondolni. Mester és tanítványai címmel kiváló debreceni zenészek és az ő tanítványaik fognak hozzánk eljönni. Kis kamarakoncert jellegű dologra kell gondolni. Mind az orgona, mind más hangszerek meg fognak szólalni, és utána pedig önálló templom bejárásra van lehetőség. Csütörtök esténként ezzel a programmal fogunk jelentkezni a Mester és Tanítványai koncertsorozattal. Én azt gondolom, hogy a zene nyelve az univerzális, úgyhogy ez az a program, amire akár külföldi látogatókat is nagy szeretettel várunk.
1: És ha már így szóba került, hogy ezek a szerelmes nagy templomos, illetve zenei programok augusztus közepéig, végéig megtöltik élettel a nagy templomot, és azért addig, mert ugye az augusztus 20-ai ünnepség sorozat az Debrecenben mindig egy komoly hetet jelent, egy rendezvényekben topzódó hetet, és augusztus 20-án azért mindig szerepje van a nagy templomnak is, nem csak azért, mert maga a felvonulás ott vonul el a történelmi épület előtt, hogy ott van a kenyérszentelés ritusa, ami minden évben kísér ezt a programot, hanem a rendezvényekbe is bekapcsolódik a nagy templom. Most is így lesz ez?
2: Természetesen augusztus 20-a, nem csak az országban, nem csak Debrecenben, hanem a nagy templomban is kiemelt nap. Ez sok éves tapasztalatra építve mi is egy nagyon erős napra számolunk, az egyik legtöbb látogató ezen a napon érkezik hozzánk, és annyit már elárulhatok, hogy készülünk korai reggeli programmal is, tehát aki inkább egy kicsit zárt körül VIP hangulatban szeretné megtekinteni a karnevált, arra is lesz lehetőség. Lesz természetesen tárlatvezetésünk is, illetve akik az orgona hangját szeretnék meghallgatni, erre is lehetőségük lesz majd.
1: Gondolom ez még majd később lesz nyilvános, de a nagy templom közösségi felületein és egyéb oldalain majd biztos erről is lehet tájékoztatni. Arra biztatjuk a hallgatókat, hogy akár a Szerelmes Nagy Templom, akár az augusztus 20-a kapcsán keressék önöket ezeken a felületeken.
2: Így van, a honlapunkon a nagytemplom.hu-n, illetve social felületeinken mindig az aktuális programjainkat híreljük, mi is nagy készületben vagyunk a nyárral kapcsolatban, úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
1: Ott lehet jelentkezni is ezekre a programokra, mert nyilván ezért itt a részvétel nem korlátlan.
2: Alapvetően a jelentkezés az jegyvásárlással lehetséges, amit meg tudnak tenni az érdeklődők a nagy templom jegypénztárában, a jegypontun, illetve a karakter 1517 könyvesbolt és kávézóban. A programokon való részvétel limitált, ugye úgy tud egy program igazán hangulatos maradni egy ilyen jellegű program, hogyha nem nagyon-nagyon sokan vesznek rajta részt, tehát a nyáresti programokra limitált a részvétel, úgyhogy hogyha már eldöntöttük, hogy szeretnénk meglátogatni a nagy templomot, akkor érdemes mielőbb jelentkezni és egyet vásárolni ezekre a programokra, hiszen hamar be szoktak telni a helyek.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak Gány Judit, az Országos Kórház Lelkészi Szolgált vezetője által szerkesztett könyvről, a Debreceni Nagy Templom turisztikai nyári programjairól és a Magyar Református Szeretetszolgálattal szergyűjtéséről. Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Mózás Borit hallották.
3: Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúlról.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
1: Oh, I've been desperate.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawatttal csökkentették villamos energia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamos energia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamos energiatermeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel, hívta fel a figyelmet az egyik vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek elküldött összefoglalójában. Az ágazatnak egyszerre kell alkalmazkodnia a szélsőségesebb időjáráshoz, az emelkedő költségekhez és a nyomott értékesítési árakhoz. A tájékoztatás szerint a magyarországi termőterület az elmúlt években mintegy 35 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent, az öntözött területek aránya ugyanakkor nőtt. A cég szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az ágazatban egyszerre csökken a termelők és a feldolgozók nyeresége, miközben nő a termesztéshez szükséges befektetés és a vállalt kockázat. Az öntözés például egyre kevésbé tekinthető választható technológiai elemnek, sokkal inkább a biztonságos termesztés egyik alapfeltételévé válik, hangsúlyozták. További 10 napig tarthat a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek. Vörös kód van érvényben az egész országban. Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a hőhullám még legalább augusztus 15-éig eltart. A Dél-Puglia tartományban egy 71 és egy 81 éves férfi a meleg miatt rosszul lett és meghalt. A tárca legutolsó adatai szerint a nyár eleje óta országosan 3%-kal több 65 év feletti halt meg hőség miatt tavalyhoz képest. Az egyik olasz természetvédelmi szervezet rekordnak tartja, hogy egymást követő 48 napja trópusi hőmérsékletet mérnek éjszaka, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius fok alá. Az utcákban az aszfalt hőmérséklet átlaga átlépte a 62 fokot, és kiemelkedőnek számít, hogy a liguriai imperiában elérte a 90%-ot a levegő páratartalma. Az északnyugati Torinóban a Po folyómedre majdnem teljesen kiszáradt, a maradék kevés víz elalgásodott. A legnagyobb olasz folyóvíz szintje több mint 8 métert süllyedt.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A gotyos gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek. A
3: gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Epilóg. Mit mondjak még olyat, amit maguktól ki nem találnak? Nekem fáj legjobban elhagyni a derék körtvéest, sok jó ismerőseinket, és hiszem, hogy az olvasó is úgy van vele. De mit keressünk itt tovább? A választási taktika véget ért, 3 nap múlva megválasztják Katángit, és a kisvároska csöndes lesz, belezökkenve hétköznapi életébe, melyet csak a lakodalmak, disznótorok, napfényre került apró szerelmi viszonyok és cselszövények tarkítanak. A körtvélyesi Machiavelli írnokait fogja mustrálni, a borait lefejteni, s koronként egy-egy sürgető levelet ír Katánginak, hogy ebben vagy abban az ügyben beszéljen a miniszterrel, Munci új sertéseket fog hízlalni, a Pengő Laci és a Palina sebei begyógyulnak, s újra elkezdik a stenkerkedést a szekvűnél. Flöki úr adóságokat fog csinálni, s egy napon valószínűleg oltárhoz vezeti Röszkei Ilonát. Majd kimesterkedi azt valahogy az öreg. Tessék elhinni, minden így lesz. Ezért tehát nem érdemes már ott időzni, amíg keveset tudok még, azt röviden elmondhatom. Katángi megjött másnap délelőtt, és nagy néptömeg fogadta szívélyesen, ám bár a csizmadiákat és pékeket a maga részére hódította Kovinyi, Blandék ugyanis rájöttek az értekezlet után, hogy megcsalták őket, hogy az egész konferencia, a polgármester fölléptetése egyszerű csíny volt, melyet még Pesten főztek ki a főispánnal, és tervszerűleg végrehajtottak. Blandi méregbe jött, és megnyitotta tárcáját, pincéjét Kovinyi mellett, hogy legalább zavart és bosszúságot csináljon a gyűlölt ellenfélnek. A csizmadiák és a pékek egész éjjel ittak a Blandi kastélyban, és a fogadtatásnál egy pár abcúg is hangzott, ami megijesztette a főispánt, aki szintén kiment a jelölt elé. Megvannak-e a zászlók, kérdé, amint Katángit a kocsiára ültette. Természetesen. Hát az egyebek? Az egyebek is, felelte Katángi vígan. No, az derék, mert a csizmadiák és a pékek elpártoltak az éjjel. Majd visszapártolnak. Nem jó nagyon vérmestek lenni. Nyomban meg kellett tartani a programbeszédet, úgy volt határozva, s mondhatom, nagyon aggodalmasan indult, Blandiék jobban dolgoztak az iparosok közt, mint hinni lehetett volna. Katángi szólni kezdett a múlt országgyűlés tevékenységéről, nagy zaj és félbeszakítások, úgyhogy teljesen elvesztek a szavai. Gondolta magában, talán a kvóta érdekli őket, és áttért a kvótára. Még nagyobb zaj. Közbeszólások egész förgetege szabadult föl. Halljuk, halljuk, halljuk. Nem tartozom hallgatni, mi a csíte kopasz. Kikérem magamnak, nekem hiába beszél, menjen ki, abcúg. Nem tud-e semmit. Takarodjék ki, ha nem akar hallgatni. Urak, csönd, parancsoljon az öreg apjának. Gyerünk haza, komám, tanuljanak tisztességet, mit szól ehhez az új úrhoz.
3: Puttonyba vele, nem pozsonyba!
6: Így hangzott, zagyván, össze-vissza, látszott, hogy vegyesen vannak hívek és ellenfelek. Katángi maga is megijedt, s megint átugrott új témára, körtvélyes érdekeiről kezdett beszélni.
3: Svindli!
6: Ugyan-ugyan!
3: Bolondság!
6: Legyen magukban tisztesség, üres ígéretek! Hát illik ez! A jó érzelműek sziszegtek a zavarókra, de hasztalan minden vonalon megindul a diskurzus, még a párthívek között is, az a bizonytalan, kivehetetlen zümmögés, morgás ez, amit úgy hívnak műnyelven, morog a tenger, s ha a tenger morog, lőttek a mandátumnak. Katángi végkétségbe esésében az esze utolsó fiókjához nyúl. Ott még van egy téma. Az a bizonyos, az a csalhatatlan. S elhagyva a helyi érdekeket, valahol a mondat közepén, mennydörgő hangon csapált új mezőre.
3: Mikor én a száműzetés keserű kegyerét tettem,
6: erre csönd lesz. Mindenki ránéz és bámul. Nagyon fiatal ez arra.
3: Igenis, uraim, én a száműzetésben születtem.
6: Jó, hogy nincs itt most az országgyűlési almanach az életrajzokkal.
3: Édesatyámat, a vitéz honvédet, kiűzte a zsarnok. Idegen

Kossuth Lajos, dicső hazánk fiának egy rokona. A néni Magyarországból jön, mondá anyánk, csókoljatok neki kezet, gyerekek, mert testvéreim is voltak. Mi kezet csókoltunk, mire a néni kinyitotta bajtliát, hogy abból valami cukorkát keressen. Hát ebből a bajtliból kigorult egy fél kifli. Száraz, kemény, mint a kő, de az otthoni földben termett búzából való. Egy fél kifli. Egy magyar kifli. A néni nem talált cukrot, sopánkodott. Istenem, mit adjak nektek, gyerekek? Hát adja nekünk a kiflit. És hiszik-e, uraim, hogy soha még én olyan jót, édeset nem ettem, mint ez a kemény kifli volt. Katángi szétnézett a figyelő gyülekezeten, az összes körtvélyesi pékek könnyeztek. Másnap reggel, folytatta Katángi, midőn fölkeltünk, mert csak egy szobánk volt a számüzetésben, láttuk, hogy szegény jó nénink még alszik az út fáradalmai után. Cipői ellenben ott állanak az ágya mellett. Oda rohantunk mi gyermekek e drága cipőkhöz. Fölkaptuk, és lecsókoltuk talpaikról a haza szent porát. Katángi újra szétnézett. A csizmadiák sírtak minnyájan, mint a záporeső. Most már uralkodott a kedélyeken. A játszma meg volt nyerve. Egy merész fordulattal átsiklott a kvótára és minden egyébre. Hallgatták már rokonszemvel, lelkesedéssel, megéljenezték közbe-közbe, és egyhangulag megválasztották harmadnapra. De még aznap elsimult minden forrongás, fészkelődés, és este a tiszteletére rendezett banketten még Blanti is összeütötte vele a poharát. Servus Flaké! Legyünk ezentúl per tú! Függelék. Katángi bejut a pénzügyi bizottságba. 1897. Bátor voltam pár hét előtt nagyságos Katángi Menyhért képviselőtársamnak másodszori megválasztását megírni, és ennek kapcsában szellőztetni a körtvélyesi viszonyokat, ahol egyhangulag megválasztatott. Meggyőződésem szerint, amint egy 6-7 ívre terjedő rajz, így egész és kerekded, ahogy van, de az olvasók ragaszkodnak a címhez, mely így szólt: Nagyságos Katángi Menyhért úr, további viszontagságai, a körtvélyesi csíny, s végül a pénzügyi bizottságba való megválasztása. Az olvasók nem törődvén azzal, hogy a körtvélyesi csín leírásával természetszerűleg bevégződött a mandátumért való küzdelemrajza, rám törnek, hogy a pénzügyi bizottságba való megválasztása hol marad. Számtalan levél és levelezőlap érkezik naponta az ország minden részéből a szerkesztőségbe. Kérjük a Katángi befejezését. Körtvélyesről hasonlóképpen több levél érkezett, Báró Blanditól, pláne egy érthetetlen távirat. A Flaké nem teljes hé! De itthon, a Szabadelvű klubban is folytonos a zaklatás.

hatása a gólyák részéről, legkivált kép Kapucán Gergely sürgeti. Mondd el már, hogy jutott a menyus a pénzügyi bizottságba, hogy magam is megtanuljam a fortéját? És én el is mondtam volna már szívesen azóta, mert nem szeretek a közönséggel tréfálni, ha a közbejött politikai események óvatossá nem tesznek. Ugyanis én a katángi pénzügyi bizottságba való megválasztásáról semmi egyéb különöset nem tudok, mint más pénzügyi bizottsági tagokról, akik a konferencián kijelöltettek és a ház plénumában megválasztottak. Némelyikről azt is tudom, hogy miért választották meg, viszont némelyekről még az sem. Amire az ominózus cím megírásakor alapítottam munkám tervezetét, az egy magánlevél, melyet Katángi a feleségének írt, s melyben részletesen szól pénzügyi bizottsági tagságáról, egyéb pozitív adataim nincsenek. Ugyám, de egy levelet közzétenni, bár annak a tartalma kétségtelenül politikai, a történtek után nem mertem a tisztességgel megegyezőnek tartani. Hát ha a nemzeti kaszinó megbélyegez. Magam ugyan nem lévén tagja, ki nem zárhat, de a műveimet, mint becsteleneket kilökheti a könyvtárából. Ezért haboztam a kérdéses Katángi történet kiegészítésével, de a sok sürgetésnek és kísértésnek végre is nem állhatok ellent. Hiszen én is csak ember vagyok, akinek a könyökét is kifúrja, ha valamit tud. Azon felül, tekintettel arra, hogy Katángi úr ezen nejéhez intézett levelét a ma igen tisztelt munkatársunk, ki nekem átadta, egyenesen Katángi képviselő úr zsebéből lopta, tehát még mielőtt postára adatott és elküldetett volna, sőt, még a levél márka se volt ráragasztva, ennél fogva nem is tekinthető még levélnek, hanem egyszerű följegyzésnek. Mert mi a levél? Egy egyénnek bizonyos mondanivalója, amit egy másik egyénnel közöl. Tehát a közlés sine qua non. Mi tehát a tény? A tény az, hogy Katángi följegyzé, miképp jutott be a pénzügyi bizottságba, de még eddig nem közölte senkivel. Eszerint ez nem levél. És én egész nyugodt lelkiismerettel közzételtem, maradván ezentúl is gentlemannek. Íme itt következik a levél. Budapest, november 28-a, 1896. Kedves feleségem, Klára! Haragszol, hogy nem jöttem haza a megnyitás előtt, körtvélyesre kellett mennem, ahol násznagy voltam. Emlékszel a kis Brandt Károlyra a Brixi fürdőből? Ugyan, hogy ne emlékeznél, hiszen neked is udvarolt, csak hogy akkor még tacskó volt. Nos, ennek voltam a násznagya. Elvette a választókerületem legfőbb emberének, Röszkeinek a leányát. Minka, a menyasszony, szakasztott hasonmásod, bárcsak a lelke is olyan finom lenne, de az szinte lehetetlen. Brand bécsi gyáros, és igen elszorult a szívem, mikor ott láttam azt a gyönyörű magyar leányt az oltár előtt, ahol a pap, főtisztelendő Bernolák Nepomuki János úr rájuk adta az áldást németül, s eszembe jutott, hogy ez most már osztrák alattvalókat fog szülni. Ach, Klári! Nem képzeled, hogy milyen erős bennem a hazafiú érzés. Az esküvő után nagy lakoma volt, egy pár különös ételről receptet kértem számodra Röszkeinétől. A lakomán téged is felköszöntött Kosehuba, takarékpénztári igazgató, különben is sokat kellett csuklanod édesem a napon, mert a főispánné folyton végzált, hogy nem tudok egyébről beszélni,
mint rólad. De hát én ilyen vagyok. Másnapra fáklyás zenét terveztek választóim részemre, de már el kellett mennem az országgyűlés megnyitására. Mit írjak neked a megnyitásról, hiszen körülbelül mindent olvastál a lapokban. Szörnyű a többség, szörnyű, szörnyű. Se hossza, se vége a padokban. Bánfi pompásan csinálta. A tömérdek újakon felül majd minden párt hívét visszahozta. Már pedig a politikában a legfőbb axióma: szeresd barátaidat, hogy hosszú életű légy a földön. Meglásd, hogy Bánfitól meg nem szabadulunk vagy 15 esztendeig. Nagyon kemény legény az. Egyéb iránt hidd meg, Klárcsi, az egész választás az apparátustól függ, a főispánoktól, szolgabíróktól, jegyzőktől, falusi bíróktól. Ha az apparátus jó, akkor olyan biztosan működik, mint az automata gépek. Ha az egyik nyíláson sok pénzt dobsz be, a másik nyíláson sok mameluk jön ki. Hiszen láttál már olyan gépet, amibe egy hatost kell bedobni, mire alul egy csokoládé doboz ugrik ki. Mondják, hogy a parlament rosszul fest, s hogy tehetetlen a sok névtelen, ismeretlen gólyák miatt, s kivált, mert nevezetes emberek maradtak ki, mint Mekerle, Ernust, Ugron, Horváth Lajos, Barta, stb. Ostobaság, hiszen rosszul fest, az igaz. De emlékszel a Kristófunkra, amikor a Szent Mihályi búcsunk kiverték az ápfogait, hogy meghökkentünk. Eleinte rá se akartál ösmerni, úgy megváltozott, de végre láttuk, hogy a megmaradt fogaival csak éppen úgy tudott harapni, rágni, és éppen annyit evett, mint azelőtt. Ne félts, te fiam, az országgyűlést, se Bánfit, hanem nagyobb baj az, hogy a lakást, melyet azon esetre szándékoztam kivenni, ha a képviselővé választanak, hogy végre szívem vágyát betöltsem, tudnilik, hogy fölhozhassalak. Kivették az orrom előtt. Meg se álmodnád, hogy kik. Hát bizony, Kapucán Gergelyék. Hej, Klára, Klára! Nem a gondviselés bosszulja most magát rajtad. Nem akarlak szemrehányásokkal illetni, de lehetetlen eltitkolnom, mert szívem nyitott könyv előtted. Hogy szinte meg voltam dermedve, mikor oda megyek, hogy még egyszer megnézzem a szobákat, és Kapucánékat találom ott, mármint lakókat. Anyastul, feleségestül jött fel a kis örmény. Az öreg örményasszony, Gergely mamája, éppen szolgálót fogadott a Zubringerájból, s igen mulatságos volt, amint eléje festette nagy ravassággal munkakörét, s jövendő élet sorát sebes hadarással. Reggel 3 órakor fölkelsz, fiacskám, aztán nyakszol. Aztán tüzet csinálsz, galambocskám, aztán nyakszol, aztán vizet hozol, szívem, aztán nyakszol, aztán elmégy a piacra, lelkem, aztán nyakszol. A szegény leány, mintha gyanút fogott volna a sok nyugszolra. Fizetést kapsz egy hónapra, 7 forintot, ebédre, rizskás a levest, ha lesz, húst, ha marad, s aztán a kenyér a kasztemben, s a kócs a zsebemben. Nálam regula a regula, s ami egyszer regula, az regula. Hát így lesz. Kapucánék egyéb iránt azt mondják, hogy a lakás nagyon nedves, s hogy a Gergely lakcipői megpenészettek. Amiből megtanultam azt is, hogy Gergelyt nemigen hívogatják ebédekre, estélyekre. Hát még talán jól jártunk, hogy a lakással megelőztek. Még ott beszélgettem az asszonyokkal, megjött valahonnan Gergely,
s mesélte, hogy tegnap este a klubban a miniszterelnök tudakozódott utánam. Lehetetlen. 10 éve vagyok képviselő, és még soha se tudakozódott utánam a klubban senki. És most egyenesen a miniszterelnök tudakozódott volna. Nem csalsz meg, Gergutz. Becsületemre mondom, keresett! Nosza, több se kellett, rohantam el rögtön, felülve egy fiákerbe, s meg sem álltam csak fönt a palotában Bánfi előtt. Hallom, hogy kerestél tegnap, kegyelmes uram. Vagy igen, mondá a miniszterelnök, foglalj helyet és gyújts rá. Egy originális tervem van veled. Szívem hangosan kezdett dobogni. Éreztem, hogy az idők méhe nem közönséges eseménnyel terhes. Parancsolj! A párt nagy, kezdé a miniszterelnök. Nagyon nagy, tette hozzá mosolyogva. És sok benne a stréber, tette ismét hozzá szomorúan. És én téged szeretnélek beadni orvosságnak a stréberség ellen. Elpirultam, és azt hiszem, igen ostobául néztem ki zavarommal. Engem a stréberség ellen nem értem. A miniszterelnök szokása szerint nagy lélegzetet vett az orrán keresztül. Hát majd elmagyarázom. Itt van ez a pénzügyi bizottság. Képzeld, mennyire meg vagyok akadva, mindenki ebbe akarja magát megválasztatni, lévén a legelőkelőbb bizottság hírében. Ostromolnak per maps, és direkt indrigálnak, diplomatizálnak, fenyegetnek és cirógatnak, szóval mind ide akarnak jönni. De hát hiszen ez lehetetlen. Voltak idők a Deák párt uralma alatt, hogy valóságosan ez a bizottság kormányzott, és nem a kormány, innen a nagy nimbusza. És most ebbe a nimbuszba találunk belepusztulni, mert a mameluk hátából szíjat lehet hasítani, barátom, és még csak meg se jajdul, méltóztas nekem elhinni, mert én ismerlek benneteket, de ha egyszer megérkezik az ideje, mint a kecskének a kapaszkodási ösztön, a bacskánál a vándorlási vágy, ha egyszer elkezd a delegációba vagy a pénzügyi bizottságba kívánkozni, akkor vagy be kell oda mennie, vagy renitens lesz. Nem így van? Így van, kegyelmes uram, de mit segíthetek én ezen? El akarom oltani azt a vágyukat, hogy a pénzügyi bizottságba kívánkozzanak. Hogyne, be kell menned a pénzügyi bizottságba. Csodálkozva néztem rá. De hiszen éppen az a baj, hogy hely nincs, és te mégis engem a... A miniszterelnök fölénnyel mosolygott. Jaj, Klára! Nagy ravasság lakozik ebben a Bánfiban. Vállalod vagy nem? Vágott közbe Kurtán. Dehogy nem, kegyelmes uram, siettem beleegyezni. A te kedvedért hogy ne vállalnám? Örömömben zsibbanás fogta el a lábaimat, kezemet. Csak az intencióddal nem vagyok tisztában. Hát, megmondom, miben kísérletezek, ha meg nem haragszol. Egy nyájas mosolyom volt a felelet. Megharagudni ilyenért aktuális miniszterre, hogy képzelhet felőlem olyat? Emlékszel-e, szólt, hogy pár év előtt senki se akart bemenni a napló bíráló bizottságba, mert azt mondták, hogy jelentéseddel, meg a leveleiddel lejáratt
láttad a bizottságot? Mindenki lemondott, mindenki visszahúzódott. Inzultusnak tekintette, akit kijelöltünk. Végre nem maradt más hátra, mint hogy a legkiválóbb embereket kellett felszólítani, például Podmanickit, hogy menjen be a naplóbírálóba, és reparálja meg, amit rontottál. Hát, ez igaz, mondám elkomorodva, észrevettem már, hova céloz. No látod, én bizton hiszem, hogy ha te leszel jelölve a pénzügyi bizottságba, hát egyszerre beszűnik, és lelohad a nagy vágyod a bejutni. Sőt, akadnak majd, akik kilépnek. Hát, vállalod, ugye? Kegyelmes uram, szóltam fölállva, s hangomon átrezgett a megsértődés érzete. Ez inkább megszégyenítő rám nézve, mint bolond vagy te, menyus. Mi megszégyenítő van abban? Az, hogy valaki jelentőségre emel egy állást, szép és derék dolog. Ha szükség van ezen jelentőségre, de ha teszem azt, arra van szükség, hogy valamely állás minél jelentéktelenebbé váljék, ott a te jelentéktelenítő tulajdonságod az az erő, amihez az igazi politikus hozzányúl. A soványító fluidum csak éppen olyan értékes a patikában, mint a kövérítő. Ej, menyus, okosabb embernek tartottalak. Hiszen van valami igazat, kegyelmes uram, beösmerem, de mégis kérek 3 napi gondolkozási időt. Megkaptam a 3 napi gondolkozási időt, és éppen azért ismét nem mehettem haza, hogy öleljelek, mert éjjel-nappal mindig gondolkoztam, az engedélyezett időt fel akarván használni. Hogy mire határoztam magamat? Hát, fiam, megvallom, egy darabig föl voltam háborodva Bánfi ellen, de a végén beláttam, hogy nincs igazam. Sőt, megbizonyosodtam róla, hogy egy nagy karrier küszöbén állok, mert ha elhíresztelődik rólam, hogy senki se devalválja nálamnál jobban a nagy pozíciókat, különösen, ha Bécsben is megtudják, én leszek a legkapósabb ember az osztrák-magyar monarchiában. Fölmentem Bánfihoz 3. napra, elfogadtam a pénzügyi bizottsági tagságot, és most már azt mondom, Klári, hogy mint excellenciás asszony fogsz meghalni. Lett is mindjárt sikere a hírnek, hogy bemegyek a bizottságba. Szél Kálmán, Berzevici, Láng Lajos kijelentették, hogy nem kívánnak többé ott lenni, és egyéb törekvések is megszűntek. Ezt a levelemet nem utasd kérlek senkinek. Szerető férjed, Katángi Menyhért. Utóirat. A malakást, amiről te írtál leveletben, megnéztem az Erzsébet körúton, de az indiai pest is miatt, amelyről dr. Farkas azt mondja, hogy semmi esetre ki nem kerül bennünket, nem vettem ki. Mert a halál torkába nem hozom.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
3: A gogyós gyümölcskertész. Édesem. Szent Péteresen. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A gólya kalifa.
2: Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győröt és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécset 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az egyszülős központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az egyszülős csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsod-Abói-Zemplénvár megyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbérci tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó, parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Varga János projekttel ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Varga János emblematikus zenei figura, akinek korai gitárjátékában már jellemző volt az indiai és az arab népzene dallamvilága, a jazz és a rock lüktetésével, nagyívű improvizációkkal.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Wings of Revelation első és második albumok után Varga János ismét egy egészen egyéni hangvételű lemezzel jelentkezett. Az Elix Irén eddig zenei munkássága összességeként az Art Rock, a World Music és a Rock ötvezetét hallhatjuk, feszes ritmusokkal, magával ragadó dalamokkal, harmóniákkal, virtuóz hangszeres játékkal.

Koncertjeit meghallgathatjuk az Elixir gyöngyszemeit, épp úgy, mint a Játékok című első East album legemlékezetesebb számait, melynek az eredeti angol változata Japan King Recordsnak köszönhetően eljutott a progresszív rock legtávolabbi kedvelőihez is.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Varga János mellett a zenekarban Kézdi Luca hegedű, Király István dob, Oscar Hanson basszusgitározik, Nagy Zsolt billentyűs hangszereken és Szukalász Hristos darbukán játszik. Különleges sztárvendég teszi még izgalmasabbá a koncerteket.

Az East Block dalai Jamie Winchester énekli angolul. Koncerteztek a Sziget Fesztiválon, Kaláka Fesztiválon, nagyobb városi nyári fesztiválokon, a paksi nemzetközi Gastro Blues fesztiválokon, a Petőfi Csarnokban, az A38-as hajón, felléptek többek között Szlovéniában, Belgiumban és Franciaországban.

0: Zenes Ázsiumi műsorunkat hallották, melyben a Varga János projekt munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföldön. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Képeken. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes Kék Túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turista út nyilvántartásában. A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móracz Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás törökíjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári legátus a Beregszászi Református gyülekezetben.
2: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok.
1: A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban.
3: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét.
1: A nyári szünet a valódi feltöltődés ideje.
4: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és mikor kell kikapcsolni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nyári időszakban számos református gyülekezet fogad legátusokat, akik igehirdetéssel és szolgálatukkal segítik a lelkipásztorok munkáját. A beregszászi református gyülekezetben idén Bodnár Gréta végzett legátusi szolgálatot. Gréta jelenleg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hallgatója, korábban pedig a II. Rákóczi Ferenc Egyetemen tanult. Vele beszélgetünk arról, mit jelent számára a legátusi szolgálat, milyen élményekkel gazdagodott Beregszászban, és hogyan erősített ez az időszak lelki elhívását.
2: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok. Hát ez egyébként spontán szokott működni, karácsonykor beszéltünk erről Ferencisivel, meg Jánossal, és megbeszéltük, hogy akkor nyáron szívesen várnának, hogy helyettesítenék, és igazából spontán kiválasztottam az időpontot, megbeszéltem velük is, és ilyen módon felkéréssel. Igen. Én nagyon szeretek itt szolgálni, és nagyon szeretek azt az érzést, mikor belépek a templomba, és úgy megfelcsendül az orgonaszó, és látni az embereket, és találkozni velük, aztán felmenni a szószékbe, és hát eleve nagyon szeretem hirdetni az igét, és ez az egész egy összességében egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és így adni tud az embernek.
3: Van ilyenkor egy kicsit az, hogy hazajöttem, de úgy gondolom, hogy más helyeken is szolgált, mennyire érződik az, hogy most mégiscsak azok az emberek közé jöttem. Most bizonyára az ige egyformán hangzik, de maga belülről mi van ilyenkor egy tiszteletesbe?
2: Bennem ilyenkor, amikor a beregszászi gyülekezetbe jövök, inkább főleg az, hogy már voltam, és ez könnyebbséget ad, az, hogy ismerős a terep, ismerősek az arcok, nyilván vannak idegen arcok, de az, hogy nem egy idegen templomba jövök, hanem egy olyan templomba, ahol én is szolgáltam, akár más szolgálattal, nem feltétlen ige hirdetése, de ez egy nyugodtságot ad, hogy tudom, hogy hova jövök, hogy ha ránézek azokra az arcokra, akiket ismerek, akkor mosollyal biztatnak, és nem csak idegen arcokat látok, és ez egy békességet tud adni az embernek.
3: Magyarán ez olyan, mint amikor, kicsit fura lesz az összehasonlítás, amikor egy sportban egy csapat otthon szerepel, magyarán a közösség az egy plusz biztató jel.
2: Talán ehhez tudnám én is hasonlítani. Ugyanis ott van mégis az, hogy viszont ismerem őket, és akkor talán az érzés, hogy akkor most jobban kell teljesítenem. Tehát, hogy ez is benne van, ha már így ezt így felhozta.
3: Mit jelent számára legátusként szolgálni egy gyülekezetben? Miért fontos ezt a szolgálatot az ön gyülekezetében?
2: Hát, hogy számomra mit jelent legátusként szolgálni, ez nekem azért nagyon fontos, mert tapasztalatszerzés minden esetben. Minden Isten tisztelet egy tapasztalatszerzés, ugyanis egyik sem egyforma, mindig valamilyen más hibát tud elkövetni az ember, abból tud tanulni, ugyanis minél több hibát költünk el, annál többet tudunk tanulni belőle, és nekem ezért nagyon fontos, hogy rutinosan mozogjak a szószékbe, és hogy bár ne legyen ez csak rutinszerű, viszont az, hogy egy idő után mondjuk ne legyen akkora izgulás, mint első alkalommal mondjuk, és ez már most tapasztalom egyébként, hogy mondjuk ha többször, már ugye tegnap is voltam, ma is, és akkor már kicsit könnyebben megyek fel, illetve az, hogy a szolgálat a számomra egy nagyon fontos dolog az életben, és így végig kíséri a szolgálat az életemet, csak mindig egy kicsit más formába, és emiatt ez egy teljesen más érzés, mint például egy énekes szolgálat, de mégis az, hogy Isten tudom szolgálni, és az ő igét hirdetni, az egy olyan, hát egy nem tudom érzéshez hasonlítani, csak tudom azt, hogy számomra is nagyon sokat ad, és nem csak azoknak az embereknek, akiknek elmondom, hanem én is rengeteget tanulok egy Isten tiszteletből, és az igéből magából, amit nekem is tud mondani.
3: Amit most feltennék ezt a kérdést, úgy a végén szerettem volna. Ugye egy háborús országba jövünk most. Mennyire érződik azokon a szemeken, akik ott vannak a padon? Mert ugye, sajnos, ezt itt tudjuk megtapasztalni. És szolgálunk más országokban is. Mennyire jön át az, hogy természetesen, amikor készülünk, amikor belépünk a templomba, amikor jön ez az, hogy jó kell teljesítenem, átjön az embereken is az, hogy mennyire szükségük van kivált ebben a pillanatban, ebben az időszakban az Isten szavára? Érződik ez?
2: Hát ahhoz szerintem nem szolgálok eleget itthon, hogy ezt erre tudjak válaszolni. Annyiba érzem, vagy annyiba tudom én is ezt átérni, hisz bennem is bennem van, és illetve azokban a beszélgetésekben, amik folynak sokszor az emberekkel, és talán abban tudom tapasztalni, látva a megfáradást, a csüggedést. Úgy Isten tisztelet közben, vagy úgy igehirdetés közben én még nem tapasztalom, ez a szolgálat hiányának az oka, viszont így a találkozásokban. A mai alkalmon a Zsoltárok első könyve, az egész első rész volt az alapige, és ezen ment végig az Isten tiszteletnek az üzenete, és amit ki tudnék belőle emelni, ugye a folyóvíz mellé ültetett fáról volt szó, és ugye ez a folyóvíz mellé ültetett fa, ez valójában minket szimbolizál, és hogy Isten az, aki bennünket a víz mellé ültet, és az élővíz, az maga Jézus Krisztus, akiből mi táplálkozni tudunk, akiből táplálkoznunk kell a mindennapi élethez, és viszont ott van az, aki viszont nem ebből az életvizéből merít, és hogy annak mi a következménye, és ezt a két párhuzamot így emeltem ki ebbe az istentiszteletbe, hogy míg a következmények, amikor mi Jézushoz fordulunk, akár a gondjaiba, akár a bajainkba, vagy akár az örömeinkbe, és mi annak a következménye, ha mi nem ezen az úton haladunk. És hogy a kegyelem ideje még mindig tart, és még mindig hozzá tudunk fordulni, és hogy ez a fontos, hogy megszólítson bennünket, és meghalljuk.

0: Mert folyamatosan egy olyan munkába vehettem részt, ahol láthattam azt, hogy hogyan kell mondjuk egy tábort szervezni, ennek mik a főbb elemei, mik a nehézségei, mik az előnyei, vagy egy kátés hétvégét, vagy egy ifjúsági napot, és ezek olyan megtapasztalások, amikben nagyon sok például társamnak nem volt része még eddig. És emiatt ez egy nagyon hatalmas előny számomra, és illetve az, hogy ide jöhetek szolgálni, nyáron is, amikor szeretnék. Ez is egy hatalmas előny, mert nem mindenkinek van erre lehetősége, és az, hogy minél többet tudok szolgálni, az inkább az nekem ad egy biztonságot, egy nyugalmat, ez mind tapasztalat, ami azt segíti elő, hogy egyre gördülékenyebben megy, mondjuk, nem tudom, akár egy ilyen apró dolog is, de hogy az éneknek a bemondása. Ez is például az első szolgálatokban okozott nehézséget. Mert egyszerűnek gondolna az ember, de amikor nagyon izgul, akkor mindenben meg tud botlani a nyelve, és mondjuk az Isten tiszteletnek a vezetésében is ad nagyon sok tapasztalatot, hogy ilyen apró dolgokba se csúszson el az ember.
1: Mit jelent önnek az, hogy egy ilyen szolgálatban a fiatalok is bekapcsolódhatnak a gyülekezet életében?
0: Hát ez egyfajta nyomást jelent számomra elsősorban. Mert az, hogy ilyen fiatalon én kiállok, talán, vagy engem Isten erre hívott el, inkább ezt mondanám, az, hogy a teljesítés. Én is szeretnék olyan magabiztos lenni, szeretnék olyan gördülékenyen beszélni, de nyilván ez még nem sikerül, és akkor ez a teljesítés kényszer, ami így bennem ott szokott lenni. Viszont egy hatalmas megtiszteltetésnek érzem azt, hogy már ilyen fiatalon akár igét hirdethetünk, mert minél korábban kezdi az ember, szerintem annál inkább később majd jól fog menni, de hát ez majd kiderül. Viszont az, hogy ilyen fiatalon, az pedig még azt jelenti számomra, hogy nagyon sokat tanulhatok azoktól, akik előttem vannak. És hála Istennek itt olyanok vannak előttünk, olyan lelkészek, akiktől lehet sokat tanulni.
1: Ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni, amit szeretne, hogy a Beregszázi gyülekezet tagjai magukkal vigyenek ebből az alkalomból, mi lenne az?
0: Az, hogy Isten kegyelemből adta nekünk az életet, és ez nem a miénk, bármennyire is sokszor gondolhatjuk azt, és hogy ő nem csak azt akarja, hogy mi éljünk és úgy éljünk, ahogy mi akarjuk, hanem hogy az ő dicsőségére éljünk, és hogy bármilyen nehéz próba jön, és érezzük azt, hogy vannak körülöttünk nehéz megpróbáltatások és gondok, bajok a mindennapokban, de mégis Jézusból merítsük az erőnket, és ha ő belőle merítjük, akkor ez egy olyan forrás, ami nem apad ki soha, és mindig megújul, és mindig táplál.
2: Az elmúlt percekben Bodnár Gréta teológus hallgatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Ige hirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra. Az első, teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsóiban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönci lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Bódisz Attila összeállítása következik.

0: Ünnepre hív a harangszó Vizsolyban 436 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejeződött be az első magyar nyelvű Biblia nyomtatása. Ennek az egyházban és a magyar történelemben betöltött szerepéről beszélt az Európa Rádiónak Kovács Zsolt Levente vizsolyi lelkipásztor.
1: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődés történetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatás történettel rendelkező alkotás. Másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldkő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a vizsgai Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a vizsgai példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket. A vizsgai Bibliát 2002-ben ellopták Vizsolyból, bűnszövetkezet szerződött arra, hogy másként hasznosítja ezt a közösségi hatalmas kultúrkincset, és átélte a gyülekezetünk azt a drámát, hogy legbecsesebb, hírnevét adó, legnagyobb értéke az ige egyházában az első kiadott magyar nyelvű ige szentírás elveszett és eltűnhet, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük, ezt a megbecsülést megünnepeljük, az emberek életében előtérbe helyezzük, a fontosságot felhívjuk rá, és minden-minden azért történik, hogy otthon a polcokon ne porosodjon az emberek Bibliája, ott legyen az éjjeli szekrényükön, ha indítják a napi rutint, vagy befejezik a napi munkálatokat, Istenhez megtérve a Szentíráson keresztül hallják Istenünk szavát és igéjét, tanítását. Ez a legfontosabb, ezért történik ez a mai alkalom is.
0: Ekkora felelősség itt a helybeliek számára az, hogy ezt a kultúrkincset minden hozzá kapcsolódó értékkel megőrizzék és továbbadják.
1: Nagy felelősség, úgy érzem, hogy mint egy nagyon kis létszámú történelmi gyülekezeti közösség, elég kevesen is vagyunk egy ekkora feladathoz. Ránk félre segítség és örömmel veszünk minden bátorítást, segítséget szakmailag is. Itt valóban van egy múzeális, sőt múzeum pedagógiai szakmai feladat, amit folyamatosan fejleszteni kell. Változnak a trendek, a fiatalok igényei, a digitális átalakulás begyűrűzik a kultúrkincseink ismertetésébe, vagy a honismereti, ismertető jellegű szakmai feladatok átalakulásába is, és ezért nagyon fontos itt is folyamatosan törekednünk a megújulásra, az új generációk megszólítására. Ugyanakkor nem zárhatjuk magunkat az alfa, béta, gamma generáció világába, az idősebb generációk igényeire is figyelnünk kell, az idős egyháztagokra is, akik Istenhez meg közelebb érzik magukat, és a maguk hagyományai szerint keresik az Urat, számukra is meg kell felelnünk. Nagyon sokrétű módon, és együttesen, közösségben, emberi hangot találva, emberekkel együtt működve kell ezt a szolgálatot végeznünk, és ez a legnagyobb kihívás, mert az Úr Jézus is mindent erre tett fel, hogy tanítványaira, emberekre bízta az evangéliumot, a hitet, és az ő ígéreteit és szent lelkének erejét. Én úgy gondolom és abban bízom, hogy ugyanígy velünk van ebben a közösségi küldetésben, adja az ő erejét, ígéreteit, érvényes ma is az ő elhívása, és ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk.
0: A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a vizsgai református templomban lezajlott hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét.
2: Magam is azon gondolkodtam, amikor elkezdtem készülni, hogy mennyire természetes az, hogy kezünkbe vesszük a szentírást. Sokunk számára egy rutinszerű mozdulat, és talán ezért is jó egy ilyen ünnep, amely fölhívja a figyelmet. Újra rátekintünk úgy egy könyvre, hogy ez a forrása nem csak az ige hirdetésnek, hanem a megtérésnek és az életnek is a forrása. Sok mindent tudunk róla, azt is, hogy a Biblia a legtöbb megjelenéssel bíró könyv, sok emberre lefordították már részben, egészben, és számunkra nagyon fontos, hogy itt Vizsolyban az a hitvallás, az az odaadás, amivel készült ez a fordítás, az a kalandos mód, ahogyan elkészült, ugyanakkor mégsem csak egy kultúrtörténeti emlék, hanem számunkra mégiscsak az életkönyve. És valahogy a ige hirdetésben is erre igyekszem majd fölhívni a figyelmet.
0: Melyik ige ad erre lehetőséget?
2: A Márk evangéliumából, a 12. fejezetből a nagy parancsolat kérdésével foglalkozik az ige hirdetés, amikor egy farizeus végre föltesz Jézusnak egy valóban értelmes kérdést, mert egészen addig puskaporos hangulatban Jézust kitalált, provokáló kérdésekkel illetik, amire ő nagyon elmésen tud válaszolni nálam. Meg vannak a válaszok, és ekkor jön egy írás tud, aki valóban a lényeget kérdezi, hogy hogyan tud megmaradni az élet egyensúlya az Isten és ember szövetségében, és erre válasz, amit Jézus ad, ami nem új, mert a zsidó emberek ezt napjában kétszer is elmondták reggel és este a Somá Iszraélt, hogy egy az Úr, amit Jézus ad újat, hogy összeköti azt, amit egyébként mi szét szoktunk választani, méghozzá az Isten kapcsolatunkat, el szoktuk választani az emberekkel való kapcsolatunkat. Tehát azt gondoljuk, hogy az Isten kapcsolatom megélése, az egy dolog, és akkor ahogy a másik ember, a szomszéd, vagy a haragosom, és azok a kapcsolatom, az is egy más dolog. És akkor is azt mondja, hogy nem, ez a kettő együtt az élet.
0: Az ünnepi beszédet Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta.
3: Károli maga írta le nekünk egyszerű, mégis megindító szavakkal, hogy mi is ez a kincs, ami itt elkészült. Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága köveket. Én azt viszem, amit vihetek. Tudnélik magyar nyelven az egész Bibliát. Talán nem túlzás azt állítani, kedves ünneplő gyülekezet, hogy a Vizsolyi Biblia egyszerre lett a hit és a magyar nemzet könyve. Ez az a könyv ugyanis, amelyből nemzedékek tanultak meg magyarul gondolkodni, imádkozni és végső soron írni és létezni. Amikor egy székely lófő és egy erdélyi főúr, egy dunántúli tanító és egy felvidéki diák ugyanazokat a mondatokat olvasta, ugyanabból a könyvből idézett, megszületett egy egészen csodálatos értékgazdagság, egy közös nyelvi otthon, amelyben nem választott el sem dialektus, sem rendi különbség bennünket.
0: A miniszter az esemény után rádiónknak is elmondta gondolatait az ünnep jelentőségéről.
4: A könyv fontos, a nyelv fontos, az, hogy az a csoda, ami megtörtént, hogy valaki azzal a képességgel volt, hogy át tudta tenni az egyetemes kultúra meghatározó alapművét és a lelkek, a szellem gyógyítóját és vezetését, a Szentírást magyar nyelvre. Ez egy egészen különleges dolog, és ezzel, hogy a beszédemben is röviden próbáltam mondani, nem pusztán a kultúrához adott, hanem abban segített, hogy maga ez a nép formálódjon és erőre jusson, és egyben kezébe tudja venni a saját sorsát. Ez az, ami azt gondolom egy olyan tanulság, amiben nagyon sokszor meggyengült a mi magyar népünk, nagyon sokszor hagyta, hogy mások sajátjai, vagy más nemzet fiai uralkodjanak felette, és ilyen módon sokszor letértünk arról az útról, amelyre ez a Szentírás fordítás is segített bennünket. Én nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utat most kezdjük újra megtalálni, és a magyarok kezdenek a maguk tudatára ébredni, és hajlandóak arra, hogy ezt a nem könnyű feladatot, hogy a saját életük, a saját sorsuk vezetését kézbe vegyék, ezt megtegyék. Én szerintem ez az a 2026-os üzenete és fókusz ennek a Biblia ünnepnek, ami talán segíthet maivá és közeli érzetűvé hozni ezt az ünnepet.
0: Nyilván most a változás során sok a bizonytalanság, és hát ugye a református emlékhelyek, mint ahogy a Vizsolyi is, nagyon fontos szereplői a magyar történelemnek is, a reformátusságnak, nyilván a hitéletnek. Hogyan gondolkodik erről a továbbiakban a kormány, hiszen mint ahogy látjuk itt is, a nagyon szép építkezés zajlott, hogy méltó emlékhelye legyen ez a Vizsolyi Bibliának.
4: Hát az emlékhelyek rendkívül fontosak, és nagyon fontosak az emlékeinknek a megőrzése és ápolása, de ezek nem jelenthetnek önmagukban végállomást vagy eredményt. Tehát ezek csak akkor jók és akkor működnek, hogyha hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy mint nép, mint közösség erősödjünk. Önmagában egy épület, az kubatúra, az befoglal valamennyi léget és valamihez eszköz tud lenni, és ez a kérdés, hogy tud-e eszköz lenni, tudja ezt a közösség megtölteni. Mi, amiben most törekszünk, hogy a beton, a cement és a tégla helyett, ami az elmúlt 15-20 évet jellemezte a közösségeket, erősítsük. És ez az, amiben óriási elmaradásunk van, ez az, amiben változás kell, mi erre szeretnénk fókuszálni, az emberre, az emberekre, a gyermekekre, a közösségekre, ahhoz, hogy lehetőségekhez jussanak az emberek, hogy tudjanak a saját lehetőségeikhez képest fejlődni, és ehhez megkapják azokat az eszközöket, azt a szabadságot, amivel ezt megtehetik. Akadályokat kell elhárítanunk, szabadságot kell adnunk, ideológiai értelemben, politikai értelemben, kulturális értelemben. Ez az, ami a legnagyobb feladat, és bár nem hangzik olyan nehéznek, minden nap látjuk, hogy mennyi-mennyi küzdelemmel és nehézséggel jár.
0: A rendezvényen köszöntőt mondott Kusnyér László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese, valamint Lontai László országgyűlési képviselő. Végezetül pedig hallgassunk meg egy részletet a vizsói csengettyűs gyerekek előadásából.

0: A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A nyári vakáció, a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi idő időszaka. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénis központ munkatársával beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
2: A nyári vakáció, a kikapcsolódás időszaka. Mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichocenter mentálhigiéniás központ munkatársával, dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre? Illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyjaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást. És a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint a képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, bár ne használjunk több kütyűt, tehát határozzunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor meg közös megegyezés alapján senki ne nyúljon a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabb, például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
2: Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes ezen nyáron változtatni?
3: Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál. Például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, úgy beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjába.
2: Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
3: Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások, a túrázások, a sátorozások, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barátok magukat szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
2: Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont, mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között?
3: A felnőttek számára alapvető a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogyha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk a digitális eszközeinket bizonyos időről félretenni, tenni, akkor a gyermekeiknek sem tudunk jó példát mutatni, úgyhogy figyeljünk ott ezekre.
2: Mit tehetnek a szülők, hogy jó példát mutassanak a gyermekeknek?
3: Fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a korlátozás, és milyen veszélyek rejtőzhetnek az interneten. Legyünk nyitottak, és ne tabusítsuk a témát, mutassunk rá, hogy milyen érdekes dolgok vannak a képernyőn kívül is, és hogyha unatkoznak, akkor segítsünk ötletekkel, közös programokkal, és ne a telefon legyen az automatikus megoldás.
2: És ha lehetne egyetlen tanácsa a gyerekeknek, szülőknek, felnőtt a nyári digitális egyensúly megteremtéséhez, a digitális detox betartásához, elkezdéséhez először is, akkor mi lenne az?
3: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.
1: Az elmúlt percekben dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawatttal csökkentették villamos energia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamos energia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamos energiatermeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel, hívta fel a figyelmet az egyik vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek elküldött összefoglalójában. Az ágazatnak egyszerre kell alkalmazkodnia a szélsőségesebb időjáráshoz, az emelkedő költségekhez és a nyomott értékesítési árakhoz. A tájékoztatás szerint a magyarországi termőterület az elmúlt években mintegy 35 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent, az öntözött területek aránya ugyanakkor nőtt. A cég szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az ágazatban egyszerre csökken a termelők és a feldolgozók nyeresége, miközben nő a termesztéshez szükséges befektetés és a vállalt kockázat. Az öntözés például egyre kevésbé tekinthető választható technológiai elemnek, sokkal inkább a biztonságos termesztés egyik alapfeltételévé válik, hangsúlyozták. További 10 napig tarthat a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek. Vörös kód van érvényben az egész országban. Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a hőhullám még legalább augusztus 15-éig eltart. A Dél-Puglia tartományban egy 71 és egy 81 éves férfi a meleg miatt rosszul lett és meghalt. A tárca legutolsó adatai szerint a nyár eleje óta országosan 3%-kal több 65 év feletti halt meg hőség miatt tavalyhoz képest. Az egyik olasz természetvédelmi szervezet rekordnak tartja, hogy egymást követő 48 napja trópusi hőmérsékletet mérnek éjszaka, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius fok alá. Az utcákban az aszfalt hőmérséklet átlaga átlépte a 62 fokot, és kiemelkedőnek számít, hogy a Liguriai Imperiában elérte a 90%-ot a levegő páratartalma. Az északnyugati Torinóban a Po folyómedre majdnem teljesen kiszáradt, a maradék kevés víz elalgásodott. A legnagyobb olasz folyóvíz szintje több mint 8 métert süllyedt.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeto.
2: Kedves hallgatóink, ezekben a forró napokban vízen is nagyon óvatosnak kell lennünk. Arra kérem Illés Gergelyt, hogy mondja el pontos titulusát, és hogy mekkora felügyelet tartozik az önök gondozás alá. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Én a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője vagyok, és a rendőrkapitányság illetékességi területe a teljes Tisza folyó magyarországi szakasza, a Bodrog folyó, valamint a Tiszató teljes területe.
2: Mik azok a legfontosabb információk, amit el kell juttatnunk a hallgatókhoz, hogy ne történjen baleset ezekben a napokban? Talán kezdjük a vízi közlekedéssel, hiszen amikor vízre szállunk, nagyon sokan nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen szabályokat kell betartanunk.
3: Igen, tehát a vízi közlekedésben nagyon sokszor vesznek részt olyan állampolgárok, akik ki akarják próbálni a kenukat, kajakokat, akár szápokat is, vagy egyéb vízi sporteszközöket, és általában ők hajózásban nem tapasztaltak, úgyhogy mindenféleképpen figyelniük kell arra, hogy a hajózási szabályzat alapvető követelményeit betartsák. Ilyen például, hogy csónakot vagy kajakot, kenut csak az vezethet, aki 14. életévét betöltötte, hogyha utasokat is szállít, akkor 16. életévét betöltött személy lehet a csónak vagy a kajakkenu vezetője, illetve ha gépi meghajtású csónakot vezet, mert vannak olyan csónakok, amihez nem kell hajóvezetői képesítés, a 20 lóerő alatti motorral szerelt csónakok, akkor meg 17. életévét kell, hogy betöltse az állampolgár, hogyha vezetni akar egy csónakot. Természetesen ismernie kell a vízterület sajátosságait, valamint a hajózási szabályzat rá vonatkozó alapvető rendelkezései.
2: Én azt tudom, hogy ugye vízen is érvényes a jobbkész szabály.
3: Igen, tehát hát kicsit a vízi közlekedés a közúti közlekedésre rá lehet vetíteni, tehát ugyanúgy, hogyha a hajók keresztezik egymást, akkor a jobbról érkezőnek van elsősége, valamint ugyanúgy a hajózó útba is, mint a közúton is jobbra kell tartani, és hogyha találkozik két hajó, akkor egymásnak balkész felől kell, hogy elhaladjanak egymásnak. De vannak nyilván speciális szabályok is, tehát mindent a közúti közlekedésről nem lehet megtanulni, vagyis átforgatni, ilyen például a viharjelzéssel kapcsolatos szabályok, tehát egyes fokú viharjelzés esetén például nem ajánlott a Tiszatavon 500 méternél nagyobb távolságra elhagyni a vízpartot, valamint kettes fokú viharjelzésnél, másodfokú viharjelzésnél egyáltalán nem is ajánlott csónakkal kimenni, hiszen olyan hullámokat korbácsolhat egy-egy vihar, hogy nem tud a kikötőjébe visszahajózni a csónakkal az állampolgár. Esetleg kint rekedhet, nátfal közé szorulhat, beboríthatja a hullám a csónakot, és akkor természetesen nehéz egy-egy veszélyhelyzet közepén hívni az illetékes hatóságot.
2: Vajon a Tiszatónál milyen fennakadásokat okoz az alacsony vízszint? Hát ugye ezt a vízszintet szabályozni szokták, feltöltik, leengedik, de most mi a helyzet, hiszen ez egy mesterséges tó, aminek az aljából néha még fa törzseket is láttunk kiágaskodni.
3: A Tiszató esetében egyébként, tehát ott egy duzzasztott vízről beszélünk.
2: Igen.
3: De viszont extrém alacsony vízállások vannak most a Tisza szolnoki szakaszán például, úgyhogy a Tiszatónak a vizéből azért egy bizonyos vízszintet a szolnoki szakaszon is, tehát az alsó tiszai szakaszon is tartani kell, és nyilván meg a nagy meleg hatására azért a Tiszató minden nap egy-egy centiméterrel apad. Úgyhogy a Tiszán is, a Bodrogon is, illetve a Tiszatavon is olyan az extrém alacsony vízállás hatására olyan víz alatti akadályok kerülnek felszínre, ilyen például a folyómaderbe fúródott uszadékok, különböző kövezések, a gázlók leszűkülnek, hogy a hajósoknak nagyon oda kell figyelni, hogy merre is hajóznak, és megfelelően megválasztani a hajózás irányát, valamint a hajózó utat, mert nagyon könnyen mederfeneket érintenek, és akár balesetveszélyes állapot is, vagy balesetveszélyes helyzet is előfordul abból, hogyha mondjuk egy csigával egy kövezést érintenek.
2: Mi a helyzet a fürdőzőkkel? Sok gondjuk van velük?
3: Én azt mondom, hogy a fürdőzők viszont ezt a kristálytiszta leapadt vizet nagyon élvezik, és természetesen a strandokon nagy számban vannak állampolgárok, akik fürdőznek ezekben a kánikulai napokban. Nagyon oda kell figyelniük arra, hogy az alapvető szabályokat itt se szegjék meg, például az, hogy hajózó útba, ha már szabad vizeken vannak, és például a Tisza az egy nemzetközi vízi út, akkor nagyon veszélyes hajózó útba beúszni, mert amely területet a hajó közlekedésül használnak, az ott egy úszót nehezen tudnak kiszúrni a kis géphajóról, vagy akár egy jetskiről. Tehát abban az esetben, hogyha ilyen állampolgárral találkozunk, minden esetben biztonsági intézkedésként a partra szállítjuk, vagy arra a területre, ahol ő a vízbe ment. Valamint kompok, illetve kikötők, támdorongok, kikötőköterek közelébe, valamint hídlábak közelébe tilos a fürdőzés.
2: Mit lehet azoknak mondani, akik esetleg bajba jutott embert látnak maguk körül?
3: Hát én azt mondom, hogy nagyon magabiztosan és jól úsznak, akkor segítségnyújtás az akár el is várható egy állampolgártól. Nem egy esetben fordult elő, hogy egy másik állampolgár mentette meg egy fuldoklónak az életét. Viszont a legbiztonságosabb az, hogyha a 112-es segélyhívón bejelentést tesznek, és akkor saját életüket nem teszik kockára.
2: Vajon ez a nagy hőség a fürdőzőket hogyan befolyásolja? Rosszul léttel találkoznak? Előfordul, hogy hirtelen bemennek a vízbe, nem hűtik le kellőképpen a testüket, ez is nagyon veszélyes lehet.
3: Igen, tehát megszaporodnak rosszul létek a nagy meleg hatására, felhevült testtel, hogyha beleugranak a szabad vizekbe, az nagyon veszélyes, mert akár sokkolhatja a szervezetet is. Nem érdemes tele gyomorral vagy alkoholtól befolyásolt állapotban fürdőzni, valamint a tilos éjszaka fürdőzni, kivéve azokon a területeken, ahol kijelölt strand van, és meg van világítva a vízterület, a megvilágított vízterület határáig szabad fürdőzésre igénybe venni a szabad vizeket.
2: Milyen gyakorisággal ellenőrzik a vizeket? Folyamatosan jelen van a vízi rendészet?
3: Természetesen folyamatosan jelen vagyunk, és a szolgálatunkat úgy szervezzük, hogy alapvetően a hétvégek, tehát a péntek, szombat, vasárnapi napok, amikor a legtöbben tartózkodnak turisták a szabad vizeken, illetve vízpartokon, akkor mindig fokozott vízi rendészeti jelenlétet biztosítunk.
2: Nagyon szépen köszönjük az információkat, viselkedjünk óvatosan ezekben a napokban, és önöknek minél kevesebb munkát kívánunk. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm, balesetmentes nyarat kívánok mindenkinek!
2: A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét, Illés Gergelyt hallottuk. 16 órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban, várom önöket a következő órában is. Короче,

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A balatoni kékszalag nemzetközi távolsági vitorlásverseny a tavat megkerülő és évente megrendezésre kerülő sportesemény, amelyen közel 30 féle hajóosztályban hirdetnek eredményt az alapvetően túra jellegű hajók között. Az első kékszalag 1934. július 27-én rajtolt a Balatonfüred Alsóörs Keszthely Balatonfüred távon. A verseny ma Európa legnagyobb presztízsű, legrégibb, leghosszabb távú, legtöbb indulót regisztráló tókerülő túraversenye. Az ideit július 30-a és augusztus 1-e között tartották. Itt indult a Devoti Racing vitorlás csapat, vezetőjükkel beszélgetünk. Az 58. kékszalag versenyről fogunk most tudósítani, így utólag, de hát a közösségi portálon figyelemmel kísértük a Devoti Racing Teamnek a versenyét. Tizedikek lettek, nagyon küzdelmes verseny volt, köszöntöm szeretettel Bödör Gergelyt, akivel jobb lett volna most egy tóparton beszélgetni, de hát maga éppen Balatonkenesén van, ha jól tudom.
2: Igen, igen, kezdjük csokolom, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Hogyan zajlott ez a verseny, mert hogy mindenki arról számolt be, hogy küzdelmes verseny volt.
2: Igen, igen, a verseny kezdeti egy-két napban már lehetett tudni, hogy egy kifejezetten kis szeles esemény elé nézünk. Ennek megfelelően készültünk a versenyre, megfelelő vízkészlettel és megfelelő élelmiszerkészlettel, illetve igyekeztünk fejben is hangolódni arra, hogy kánikában fogunk vitorlázni nappal. Ha bekerülünk az éjszakába vagy az estébe, akkor szúnyogok milliói, milliárdjai várnak ránk majd az est folyamán, illetve hogy egy nagyon küzdelmes verseny elé nézünk a kis szél miatt. Ugye erre készültünk, és ez lett az idei kékszalagon.
1: Nagyon befolyásolhat a versenyzőknek a taktikáját a Balatonnak a vízállása, hiszen ott is nagyon lent van a víz. Ez milyen gondokat okozott, hiszen ha jól tudom, maguknak másfél méterre nyúlik le a víz alá a kormányuk.
2: Igen, igen. Tulajdonképpen azt az útvonalat, amit mi választottunk, abban nem volt zavaró a vízmérség, azaz a vízhiány, ami jelenleg a Balatonra jellemző. Tehát mi végig tudtunk, végig azt a taktikát tudtuk vitorlázni, amit terveztünk. Igaz, hogy ez nem volt most egy tökéletes taktika. Nagyon leegyszerűsítve, az északi szél egy minimálisan hamarabb, a keleti szél minimálisan hamarabb fordult át északira, mint ahogy vártuk. Emiatt az egyik fordulónk picit elnyújtva, vagy

0: későbbiekben később tudtuk megtenni, mint ahogy szándékoztunk, ez méterben jelentett nekünk veszteséget. A másik hasonló helyzetünk pedig akkor volt, amikor az északi, észak-keleti szélnek a fordulását váltuk észak-észak nyugatira, legalábbis egy pici ellengését váltuk ebből a szögbe, legalábbis én, és emiatt nem mentünk annyira mélyen a déli part irányába, mert ezzel a szög változással bekövetkezett volna, akkor arra számoltunk, hogy a legnagyobb vitorlánkat a legtovább tudjuk fenntartani, még a többiek vitorla cserére készülnek. De most ez az általam képzelt időjárásváltozás, szélváltozás nem történt meg, úgyhogy tulajdonképpen a kialakult helyzetet kellett volna lemodellezni, és nem lehet, hogy nem túl gondolni most ebben a versenyben, tehát utólag mindig okosabb az ember. Általában egyébként nekem a szélerőre jelzéseim, vagy meteorológiai megfigyeléseim beszoktak válni, emiatt is tudhatunk magunk mögött egy nagyon sikeres évet, de most ezen a kék szalagon nem voltam olyan ügyesebben, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy gyakorlatilag ennek köszönhető ez a tizedik hely, a csapat a helyén volt, nagyon ügyesek voltak, koncentráltak végig, csinálták a dolgukat, tehát gyakorlatilag nem fogható semmi másra az eredmény, egy picit gyengébb széltaktikát valósítottunk meg, mint általában szoktunk.
1: Innen a nyéki tavakról indult a Vitorlás Szövetség, ugye itt sok gyereket is tanítottak, versenyeztek is gyerekekkel, vajon a hajó legénységében vannak borsodi illetőségűek, illetve mindenki az, ki a legénység?
0: Igen, saját nevelési sportolóinkból ketten is vannak a fedélzeten, Kaszacsótai Botond és Urbán Benedek, ők egész pici kora óta versenyzői a Deboti Vitorlás Sportegyesületnek, egyébként a deboti táborokból kerültek ők ki, és sok-sok táborban töltött idő után kezdtek el versenyezni, nagyon ügyes versenyzők kiértek egyébként, és a kitartásuk gyakorlatilag, vagy azt mondjam, hogy az a rendkívül sok munka, amit egyébként a vitorlázáson kívül edzésbe fektettek, az rendkívül jó fizikummal áldotta meg őket, úgyhogy így tudnak ők kisgyermekből most már 20 éves felnőttként vitorlázni a Deboti részén katamarányán. A Beni ő tiszaújvárosi, de rajta kívül a Boti feleségem én, tehát a alaptagok, tartaléktagok egyébként miskolci születésűek, vagy miskolci lakosok voltak. Ugyanígy Hajdú László is, aki szintén Miskolcon él, Miskolcon vállalkozik, a Szohóról és egyéb ilyen hasonlóan neves miskolci kezdeményezésekről lehet őt többek között ismerni, és sok minden másról is. És a csapatnak a másik fele pedig Budapest, illetőleg Nyugat-Dunántúlról származik, így áll össze a Deboti részén. Miskolci alapítású a csapat, miskolci gyökerű a csapat, és ezek a miskolci szálak lettek kiegészítve budapesti nyugat-dunántúli vonalakkal.
1: Gyönyörű az a katamarán, amin versenyeznek, de gondolom, hogy a helyezésekben nagy része van annak is, hogy egy hajó mennyire korszerű, meddig lehet elmenni. Tehát vannak arra szabályok, hogy mi az, ahol már állj, és a többiekkel nem vagyok egy szinten, és kizárnak mondjuk, mert olyan fejlett technikát alkalmazok? Most lehet, hogy butaságot kérdezek, de hát azért ezen nagyon sok múlhat.
0: Igen, azt kell mondjam, hogy sajnos nem. Tehát azért mondom, hogy sajnos, mert felfele nyitott a kék szalagra a fejlesztés, és a sajnost én azért mondom, mert a svájciak rájöttek, ugye a szegény svájciak rájöttek évekkel ezelőtt, vagy egy-két évtizeddel ezelőtt, hogy valahol meg kell állítani a pénznek a szerepét, és ők 35 lábban, tehát egy láb, tehát gyakorlatilag 11 méterben hosszban állapították meg a hajók hosszát. Ma Magyarországon az hajó, amivel mi versenyzünk, az 35 lábas, tehát ez egyébként egy svájci gyártású, tervezésű hajó, de ma már az AC45-ös katamaránok, amik részben 45 lábasként funkcionálnak, részben meglettek hosszabbítva egyes hajók 50 lábasra, vagy a 50-50 szintén 50 lábas, de akár, hogyha valaki gondol ma egyet, egy 70 lábas katamaránt, vagy bármilyen más hajót is építhet, vagy akár egy 100 lábast is. Tehát felülről nyitott a rendszer. Én azt gondolom, hogy legalább ezen jelenlegi keretek között kellene egy korlátot húzni, mert talán az az érdeke a kékszalagnak, és az az érdeke ennek a katamarán mezőnek is, hogy a hajók egymással versenyképesek maradjanak, mert úgy marad izgalmas ez a verseny, hogyha nem lesz egy olyan hajó, ami mindig minden körülmények között legyőzi a többi hajót, mert ezáltal a verseny mint olyan megszűnik. Tehát azt gondolom, hogy előbb-utóbb ebben azért érdemes lehet elgondolkodni, el is kell gondolkodni, és valahol húzni kell egy vonalat. Így is nagyon tág az a határ, ahol meg lehet húzni most ezt a vonalat, de azért valahol valakiknek meg kéne húzni azt a vonalat, hogy meddig lehet fejleszteni egy ilyen hajót.
1: Igen, hát akkor a kérdésem nem volt alaptalan. Nyilván, hogy a nagyobb hajónak nagyobb a vitorla felülete, és már is egyenlőtlen a harc. De hát beszéljünk erről a 10. helyről, ami azért nagyon szép helyezés, és beszéljünk a nyár további részéről. Ugye említettük, Balaton Kenesén van vitorlás tábor tart, mikor jönnek haza, itthon lesz-e tábor, hogyan telik még a nyár?
0: Igen, tulajdonképpen versenyben vagyunk. Tehát el kell fogadni, mint versenyzőknek azt, hogy ez alatt a 44 év alatt, ami mögöttem van, hogy vannak az embernek olyan versenyei, amik kevésbé jól sikerülnek, és egyébként a versenyeink zöme meg nagyon jól sikerül. Kemények az ellenfelek, felkészültek, jól vitorláznak, tehát bizonyos versenyekben benne van az, hogy mi is ki tudunk kapni az ellenfeleinktől. Bizonyos versenyeken ezek vannak azért remélem többségében pedig picit jobb eredményt, vagy sokkal jobb eredményt tudunk elérni, mint most. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van, hogy egy versenyző adott esetben kikap az ellenfeleitől. Azt szoktam mondani a csapatnak, hogy ilyenkor egy dolgunk maradt, elmenni az eredményhirdetésre, gratulálni az ellenfeleknek, aludni kettőt, és a harmadik napon pedig elkezdeni a következő évi felkészülést, és jobban versenyezni, mint ahogy idén versenyeztünk, jobban felkészülni, még többet hozzátenni a dolgokhoz, és megmutatni, hogy mi ezt sokkal jobban is tudjuk. A nyár további része a Deboti Vitorlás Sportegyesület szempontjából táborral folytatódik, most Balatonkenesén vagyunk, itt szálljuk a nyarat, ez lesz az utolsó táborunk, ezt követően pedig a csapat tagjai különböző hajóosztályokban fognak versenyezni az év további folyamán, több magyar bajnokságon fognak indulni, illetve fogunk indulni, egészen ez szeptember-októberig gyakorlatilag ezek a programok, illetve majd elkezdődik egy készülés a 2027 évre, újabb a meglévő szponzori támogatásoknak az újrabeszélése, lehetőség szerint a kereteknek a tágítása, illetőleg új támogatók bevonása a cél, és mind a mellett pedig ugye azon vagyunk, hogy a Deboti telephelyét, táborát létrehozzuk, alakítsuk, fejlesszük, és ebben vannak tárgyalások, amik elindultak, de ennek nem is mennék elébe. Tehát van sok teendő, mindig van sok dolog, hogyha nem a gyerekekkel, nem a versenyekkel, versenyzőkkel, akkor az íróasztal fölött, a számítógép előtt vannak feladatok. Ezek ugyan nem olyan látványosak, de napi szinten kell intézni őket.
1: Nagyon szépen köszönöm, gratulálunk és büszkék vagyunk arra, hogy egy miskolci eredetű csapatról tudósíthatunk időről időre. Vödör Gergelyt, a Deboti Racing Team vezetőjét, alapítóját, vitorlás oktatóját hallottuk. Kívánunk szép nyarat, és még egyszer gratulálunk, hogy köszönjük részt vettek a kékszalagon.
0: utolsó utáni mondatként elmondhatom. Igen? Egy nagyon kedves ismerősünk, Dányi Viki írta ezt a Facebookra, hogy köszönjük, hogy vagytok nekünk, mert van kinek szurkolni.
1: Na, hát ezt így mondtam én is, hogy büszkék vagyunk, igen.
0: És mi is így érezzük, hogy erőfeszítéseink nem hiába valóak, mert egy nagyon nagy közeg áll mögöttünk, akikre mi büszkék vagyunk, és akik ránk büszkék, és van kinek szurkolni. A Kékszalagon, Kelet-Magyarországról, Borsodból, Miskolc közelségéből, és ennek borzasztóan örülünk. Köszönjük szépen!
1: Bödör Gergely, köszönöm, és szép nyarat maguknak, viszont hallásra.
0: Kezdj csókolom, viszont hallásra.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Újabb fejlesztésekbe kezdett bele a Miskolci Városi Közlekedési Vállalat az elmúlt időszakban. Okosponttal és új Mobilon Plus alkalmazással fejlődik a miskolci közösségi közlekedés. Az okospadot a tapolcai elágazásnál helyezték el. A fejlesztés célja a fenntartható mikromobilitás, a rollerek, kerékpárok és a tömegközlekedés zökkenőmentes integrációja. Ehhez szorosan kapcsolódik a Mobilon Plus applikáció is. Emellett pedig már egy hónapja tesztelik a BYD busz legújabb típusát a társaság vonalain. Mindegyik fejlesztésről eddig pozitívak a tapasztalatok a cég és az utasok részéről is. A részletekről Juhász János, az MVK ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatója számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Mit is lehet erről tudni, honnan jött az ötlete, hogy okospadot telepítettek az MVK ZRT-nél?
4: Ugye ez az okospad az egyik megállóhelyünkön található, ez a tapolcai elágazás megállóhely a tapolca irányában, és ezt az okospad rendszert, ugye ez három egységből áll, ezt a MVK ZRT uniós támogatásból tudta megvásárolni. Tagjai vagyunk egy olyan kis konzorciumnak, akik a Horizon Metaké Mozaik szóról elnevezett projektben dolgozik együtt. Ez egy olyan uniós projekt, amelyben olyan mobilitási megoldásokat keresünk, olyan dolgokra találunk, illetve próbálunk megoldásokat találni, amely a városi közlekedőkben zöld megoldásokat, okos megoldásokat, környezetkímélő megoldásokat igyekszik létrehozni. Tehát ebben dolgozunk. Ezen projekt keretében került kialakításra ez a kis egység, ami ott található.
3: Milyen funkciókkal rendelkezik?
4: De maga az okospad, ő van ugye középen, ő tulajdonképpen egy ülő alkalmatosság, kicsit esővédelemre is alkalmas, de a tetején napelem található, lehet rajta mobiltelefon tölteni, wifi elérést biztosít a környezetében, tehát ugye akik erre alkalmas telefonnal rendelkeznek, nyilván rá tudnak csatlakozni, tudják tölteni a telefonjukat USB kábellel, illetve vezeték nélkül is, illetve található ott kettő darab display, kettő darab kijelző is, amelyen aktuális környezeti adatokat jelenítünk meg, hőmérsékleti, pára, tartalmi adatokat, városi CO2 mérési adatokat mutat ez az egység, illetve kapcsolódik egy okos telefon fejlesztésünkhöz is, a menetrendi applikációnknak is egyfajta elérési adatait is megmutatja ott ez a display. Illetve maga az ülőpad egységhez kettő másik egység is tartozik, van egy kerékpártár, illetve egy roller tároló egység is. Itt ez a lakosság szabadon veheti igénybe, tehát aki erre a pontra érkezik, ott le tudja támasztani, láncolni, tehát oda tudja ugye rögzíteni ezekhez az egységekhez a kis járművét, és akkor itt tud átszállni autóbuszra, vagy valamely más közlekedési eszközre.
3: Miért pont a tapolcai elágazás lett a helyszín, miért ide telepítették?
4: Egy olyan átszállópontot kerestünk itt Miskolcon, ahol egyszerre van jelen ugye a kétfajta közösségi közlekedés, ugye a távolsági autóbusz, a városi autóbusz, ugye itt van a helyszínhez közel személygépkocsi parkoló is, tehát ott a Testvérvárosok úti egyik parkoló rész, ez teljesen ide tud kapcsolódni, illetve mellette fut a kerékpárút is, a belvárost, illetve Tapolcát összekötő, Avast összekötő kerékpárút, illetve van roller, elektromos roller tároló kapacitás is ezen a helyszínen, tehát egy ilyen komplex mobilitási pont, mi ezt így szoktuk a szakmai nyelven hívni, egy ilyen átszállásra alkalmas mobilitási pontot kerestünk a városban, van több ilyen is, de ugye itt a projekt helyszínben egy helyszínt választottunk, és erre az helyszínre esett a választásunk.
3: A projektben mi az MVK-nak a szerepe, mit is lehet tudni erről a projektről, úgymond akár ezzel az okospaddal, hogy telepítve lehet a különböző adatokkal, majd a későbbiekben, a jövőben mit nyerhetnek, milyen fejlesztések következhetnek még?
4: Ugye magához, az okospadhoz kapcsolódik, ahogy említettem is, a Mobilon mobilon alkalmazásunk fejlesztése. Ez a mobilon pluszként már meg is jelent és le is tölthető azokból az internetes áruházakból, ahogy ugye el lehet jutni és alkalmazást telepíteni. És ezekben az alkalmazásunkban most már megjelent az, hogy az utazás tervezéskor lehet most már tervezni rollerrel is. Tehát maga az utazás tervező, amikor kiválasztja a megfelelő útvonalat, akkor megmutatja a felhasználónak, hogy akár egy ilyen mikromobilitási eszközzel is célba tud érni, pontozza is a felhasználónak ezt a fajta választását. Tehát, ahogy említettem, próbálunk a klímasemleges városok felé ugye igyekezni, illetve minél zöldebb megoldásokat kínálni. Tehát ezzel egyfajta olyan pontozás is kialakul, hogy mennyire környezetbarát ez az utazás, mennyi CO2-t tud az utazás során esetleg megspórol az utas, illetve akár az egészségére is mennyivel kedvezőbb hatással tud lenni, hogyha nem személygépkocsival teszi meg végig a távolságot. Tehát ez az egyik része. Illetve itt a projektet is ugye említettük, tehát itt tulajdonképpen ebben a Horizon Metacase projektben 42 szervezet működik együtt. Sok európai városban zajlanak apróbb, kisebb-nagyobb fejlesztések. A miénk is az egyik ilyen szeletke, és hogyha ez a projekt 2027-ben véget ér, akkor azoknak a városoknak, akik így alakítják a politikájukat, illetve benne vannak már a 100 klímasemleges városban is, vagy akár csak tényleg a jövőben csatlakoznak, olyan használati eseteket, úgymond use case-eket tudunk majd adni, amelyek alapján ki tudnak ott is alakítani ilyesmi okos megoldásokat, minél zöldebb, minél környezetbarátabb közlekedési alternatívákat kínáljanak a lakosságnak.
3: És hát az okospad már körülbelül egy hónapja már üzemel. Mi a tapasztalat? Mennyire kedvelik a miskolciak? Mennyire használják? Mit látnak?
4: Bennünket is meglepett az, hogy tulajdonképpen még a kerékpár és roller tároló nem is volt kész, csak kékre helyezésre került a középső egység. Ezt már szinte azonnal használatba vették, elindultak rajta a mobiltöltések. Ezt tudjuk mérni, figyelemmel tudjuk kísérni, hogy hány darab töltés, hányan csatlakoznak a wifi hálózatra, és azt látjuk, hogy itt az első hetek után már ilyen százas nagyságrendben jelentkeztek azok, akik ezt igénybe vették, úgyhogy azt gondolom, hogy nem rossz dolog. Tetszik a lakosságnak, és ugye ahogy kitelepültünk most már kerékpártárolóval, rollertárolóval, tehát egyre több felhasználót látunk, akik ezt szeretettel igénybe veszik.
3: Ha beválik a jövőben, milyen tervek lehetnek ezzel, vagy milyen más gyakorlatokat tudnak majd átültetni a projekt kapcsán?
4: Hát ugye minden egyes gyakorlat azért azt jelenti, hogy abban befektetni kell, tehát ezek már maga ezt az egy helyszín nyilván támogatásból szépen kialakítható, de ugye városnak is van egyfajta teherbíró, teherviselő képessége, de azt gondolom, hogy ha egy ilyen eszköz, egy ilyen dolog jól működik, akkor érdemes ebbe befektetni, és érdemes több helyszínre is telepíteni. Várjuk mi is azokat a mérőszámokat, azokat a tapasztalatokat, amik majd ezután állnak a rendelkezésünkre is. Ezt nyilván a városvezetéssel meg fogjuk osztani, és az a terv azért, hogy minél szélesebb körben terjedjenek az ilyen megoldások a városunkban.
3: Ugye kapcsolódik a Mobilon Plus alkalmazáshoz, ez félig meddig már beszéltük, hogy miről is szól. Ez az alkalmazás, ez az applikáció mit is tud, mit fejlesztettek ezen belül?
4: Hát elsősorban kapott egy új arculatot. Ugye megvolt már ez elég régóta, több éve használják már a lakosok az MVK-nak a Mobilon elnevezésű applikációját. Ugye ebben valós időben követhetők a járatok, jegyvásárlási információk, tehát minden a rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy miskolci utas ugye eljusson A-ból B-be. Ez a fejlesztés viszont egy kicsit új arculatot adott, itt már rögtön egy térképes nézettel találkozik a felhasználó, és ami a legújabb dolog benne az utazás tervező rész, amikor ugye egy honnan hová utazáskor ez az alkalmazás képes úgy megtervezni az utazást, hogy belekalkulálja már a mikromobilitási eszköz, tehát a roller felhasználást is. Itt együttműködünk a roller szolgáltatóval Miskolcon, ugye ez a szolgáltató valós idejű adatokat közöl a rendszerrel, és látszik az, hogy hol, melyik ponton mennyi roller áll áll rendelkezésre, illetve az utazás tervezés során figyeli a CO2 kibocsátást az applikáció, pontozza a felhasználó, tehát annál jobb pontszámot kap a tervezett utazás, minél környezetbarátabb, minél inkább ugye felé próbáljuk az utasokat is irányítani, hogy ilyen megoldásokat használjanak. Illetve mondom, az a megállóhely, a tapolcjellegezés alkalmas arra, hogy közlekedési módot is váltson a felhasználó. Tehát, hogyha valahonnan a városi agglomerációból a személyautóval érkezik, és ott leteszi a személyautót, akkor nyilván ott a lehetőségek tárháza áll, ugye mikromobilitás, autóbusz, távolsági autóbusz, helyi autóbusz, tehát át tud ott szállni, és akkor úgy tudja a városi utazását megtenni, hogy tulajdonképpen a nagy részt az utazásnak a városon belül nem a személygépkocsival teszik meg.
3: És hát a fejlesztéseknél maradva, egy újabb tesztbusz rója Miskolc útjait. Mit lehet erről az új tesztbuszról tudni, hogyan, mikor érkezett?
4: Tulajdonképpen a tesztbusztunkat már több mint egy hónapja használjuk. A BYD gyártja ugyanúgy, mint az MVK-m eddigi elektromos jármű flottáját, csak ő már egy újabb típus, egy fejlesztésnek az eredménye. Ez a B12 típus családnak az egyik darabja, ez egy szóló autóbusz, 12 méter hosszú, és azt kell róla tudni, hogy magasságában már nem olyan magas, mint a többi autóbusz, ugyanis a tetején nincsenek akkumulátoregységek, ezzel tudták csökkenteni a magasságot a járművenek, illetve a legújabb fejlesztésű, úgymond Blade akkumulátorcsomag van az autóbusznak a padlójába, padlólemezébe szerelve. Tehát ez a világon az egyik legmodernebb típusnak mondható autóbusz. A hatótávolságában is abszolút tudja a miskolci városi közlekedési igényeket, tehát itt a városi közlekedési rendszerben is 300 km feletti a hatótávolság, távolsága a járműnek, illetve még azt mondanám el róla, hogy nekünk útvonalban nagyon fontos lenne egy ilyen magasságú autóbusz, ugyanis teszteltük azt, hogy például a repülőtéri úton lévő vasúti felüljáró alatt is szépen át tudott már ez az autóbusz közlekedni. Tehát a miskolci teszt most körülbelül ilyen irányokba halad, hogy ezt a járműtípust úgy szeretnénk már majd esetleg a későbbiekben megvásárolni, egy ilyen hasonló autóbuszt, hogy az a város minden területét ki tudja szolgálni.
3: A sofőröknek, kollégáknak mi a véleménye róla? Gondolom, hogy ők azért most már egy hónap alatt sok tapasztalatot szereztek.
4: Ugye ez az elektromos autóbusz közlekedés egy újabb eszköz a kezünkben, ugye egy kicsit szokatlan volt még az első időkben, de azt gondolom, hogy nagyon kedvezőek a tapasztalatok. Tehát az első szériás elektromos buszok is már nagyon, nagyon jó fogadtatással érkeztek. Ugye itt a járművezetők visszajelzése alapján személyautó kényelmével vezethető autóbuszok. Nagyon könnyű a kormányzás, ugye a sebességváltozás teljesen automatikus, a vezetés támogató rendszerek is most már nagyon kezdenek hasonlítani a személyautókban megszokott rendszerekhez, úgyhogy azt gondolom a vezetési kényelemben ezek mind rendelkezésre állnak. Ugye a légkondicionálás az most már ugye a hőségben, ez egy nagyon fontos dolog, de ugye ebben az autóbuszban ez is nagyon jól működik, hatékony dolog. Tehát egyértelműen azt tudom mondani, hogy járművezetők részéről ez egy nagyon jó fogadtatású, menetdinamikailag is abszolút tényleg tulajdonképpen gyorsulásában is fel tudja venni egy átlagos személyautóval ez az autóbusz a tempót, tehát jól lehet vele haladni a városi forgalomban. Azt gondolom, hogy teljesen komfortos és jól vezethető jármű.
3: Az utasok mit gondolnak a miskolciak erről a tesztbuszról?
4: Az utazók közönség részéről mindig kedvező egy új autóbusznak a fogadtatása. Sokan tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy csak azért utaznak, hogy ki tudják próbálni. Tehát lehet, hogy nincs éppen aznapra különösebb dolguk ott, ahová utaznak, de ugye a meghirdetett vonalakon el is mondom talán itt, hogy a 3-ason, 4-esen, a 21-esen, a 43-as, 44-es és a 101-b-s autóbuszvonalon közlekedik ez a jármű, tehát itt ki lehet próbálni, és mivel ingyenesen lehet kipróbálni a járművet, ezért azt gondolom, hogy még talán egy további olyan dolog, ami miatt szívesen utaznak vele a lakosok. Én azt gondolom, hogy egy ilyen miskolci hagyomány már ez, hogyha egy autóbusz tesztelünk, azért azon mindig azt tapasztaljuk, hogy vannak utasok, és akkor vannak olyan utasok is, akik csak kíváncsiak, és ezt szeretnék. Azt gondolom, hogy érdemes a tapasztalatok miatt ezt is megtenni. Nem rossz dolog szerintem, én is utaztam már többször rajta. Nagyon-nagyon kényelmes és jó jármű.
3: Az utasok felé milyen felszereltség, belül mennyire úgymond komfortos, vagy a belsőjében mennyire felszerelt buszról beszélünk, mi tapasztalható, ha valaki esetleg felszerel és kipróbálja?
4: Tehát a belső komfortfokozat az teljesen megegyezik azért az MVK-n komfortfokozatával, tehát ugye plusz ülés húzatokon, azokban az ülés elrendezésekben, tehát számos ülőhely van az autóbuszban, nem más az elrendezettségben belül, mint a hagyományos autóbuszok. USB töltés, ugye ez most már szerintem egy kicsit alapként tudjuk mondani, hogy ez is jelen van, ezt is adjuk. Ugye a légkondicionálás az is most már egy alapvető igény a lakosság részéről, tehát azt gondolom, hogy mindezen dolgok igénybe vetők ezen az autóbuszon. A mozgáskorlátozottaknak külön hely van, rámpával ugye segítjük a kerekesszékesek beszállását, tehát ezek a funkciók mind rendelkezésre állnak, és ez az autóbusz ezt tökéletesen teljesíti ezeket az elvárásokat.
3: Meddig lehet még kipróbálni, meddig fogja a városunk útjait róni?
4: Ez egy érdekes dolog, amit most mondok. Úgy kaptuk ezt az autóbuszt egyelőre tesztelésre, hogy nem határoztunk meg vég időpontot. Tehát én azt gondolom, hogy amíg máshol, más városban nem lesz rá olyan igény, vagy a gyártó határozza meg, hogy egy tesztautóbusz ahol működik. Szerettük is volna ezt most egy kicsit hosszabb távon tesztelni, tehát egy ilyen jellegű megállapodásunk van, hogy ha esetleg a téli üzem idejére is itt tudna még maradni ez az autóbusz, én nagyon örülnék neki. Tehát a téli időszakban ez azért fontos, mert ebben az autóbuszban a fűtés is teljesen elektromosan van megoldva. A korábbi elektromos autóbuszainkban a fűtést az egy rásegítő kályha, egy dízel kályha segíti. Tehát meg szeretnénk nézni, hogy a hatótávolság hogy alakul akkor, ha tényleg tisztán minden üzemet, minden segéd berendezést az elektromos áram biztosít az autóbuszban.
2: Újabb fejlesztéseket kezdett a Miskolci Városi Közlekedési Vállalat. Erről Juhász Jánost, az MVK ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatóját kérdeztük. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győrött és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsett 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsodabói-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbérci tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó, parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
0: az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Varga János projekttel ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

Varga János emblematikus zenei figura, akinek korai gitárjátékában már jellemző volt az indiai és az arab népzene dallamvilága, a jazz és a rock lüktetésével, nagyívű improvizációkkal.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Wings of Revelation első és második albumok után Varga János ismét egy egészen egyéni hangvételű lemezzel jelentkezett. Az Elix Iren eddig zenei munkássága összességeként az Art Rock, a World Music és a Rock ötvezetét hallhatjuk, fezes ritmusokkal, magával ragadó dallamokkal, harmóniákkal, virtuóz hangszeres játékkal.

koncertjein meghallgathatjuk az Elixir gyöngyszemeit, épp úgy, mint a Játékok című első East album legemlékezetesebb számait, melynek az eredeti angol változata a Japan King Recordsnak köszönhetően eljutott a progresszív rock legtávolabbi kedvelőihez is.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Varga János mellett a zenekarban Kézdi Luca hegedű, Király István dob, Oscar Hanson basszusgitározik, Nagy Zsolt billentyűs hangszereken és Szukalász Hristos darbukán játszik. Különleges sztárvendég teszi még izgalmasabbá a koncerteket.

Az East Block dalai Jamie Winchester énekli angolul. Koncerteztek a Sziget Fesztiválon, Kaláka Fesztiválon, nagyobb városi nyári fesztiválokon, a Paksi Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválokon, a Petőfi Csarnokban, az A38-as hajón, feléptek többek között Szlovéniában, Belgiumban és Franciaországban.

0: Zenes Ázsimi műsorunkat hallották, melyben a Varga János projekt munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 000, Győrött és Székesfehérváron 200 000, Pécsett 180 000 forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb 130 000 forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését.